Wie sind wir Regen, Kies und Nazi? Wie sind wir Kelletni mit Zermazes und Mazi? Ez ennyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai, vitt ez mi a összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem

vissza potessi, visszem a legesleges legutolsó esély. Ki tudja lesz-e, úgy csúszni idő. Viszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzán, elviszem gond nélkül a hat.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyber Templar.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező

0: együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó.
3: Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
0: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
0: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
0: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: To the beat, to the one, two, check, check, check, check, check.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Társadalmi vitán van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló törvénycsomag. Búzs Balást is őrizetbe vették az NKA pénzek ügyében. Társadalmi egyeztetés kezdődött több jelentős fővárosi közlekedési fejlesztésről. Harmadfokú hőségriadó van, 33 fok lesz délután. Felhők alig lesznek az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Társadalmi vitára bocsátották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló törvénycsomagot. A két legfontosabb újítás, hogyha egy cég és kapcsolt vállalkozásai nettó árbevételének legalább 75%-a az elmúlt 5 évben közbeszerzésekből vagy koncessziókból származott, a NAV-nak kötelezően értesítenie kell az MVVH-t. Ha a hivatal úgy ítéli meg, hogy fennáll a közvagyon sérelmének veszélye, a magáncéget állami felügyelet alá vonhatja. Aki megpróbálja hátráltatni a nyomozást, eltitkolja az iratokat vagy megtagadja az együttműködést, akkor a bírság magánszemélyek esetén 50 ezertől 50 millió forintig terjed, cégeknél és szervezeteknél pedig 500 ezertől 5 milliárd forintig. Búzs Balást, Óbuda volt polgármesterét is őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki az NKA pénzek ügyében. A 24.hu információi szerint a nyomozók az otthonánál állították elő az egykori politikust, majd Kecskemétre vitték és gyanúsítottként hallgatták ki. A lapnak Búzs ügyvédje is megerősítette a hírt, hűtlen kezelés miatt kezdeményezték Búzs letartóztatását, aki részletes vallomást tett. Tegnap a NAV nyomozói lefoglalásokat és kutatásokat tartottak, és Búzs Balázson kívül még 5 embert tartóztattak le az NKA botrány miatt. Ők korábban a Nemzeti Kulturális és Támogatáskezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan közülük még most is. A 6 embert több mint 17 milliárd forintot meghaladó, vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Közben újabb előadók folyósíthatták vissza az NKA-tól kapott támogatást. A 17 milliárd forintból már majdnem 2 milliárd 160 millió forint került vissza. Az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedett az összeg. Vélhetően azért, mert Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a hónap elején Facebook posztban szólította fel azokat, akik úgy érzik, hogy nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, hogy egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. Társadalmi egyeztetés kezdődött több jelentős fővárosi közlekedési fejlesztésről. A Budapesti Közlekedési Központ a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra után.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Opera.
1: Massanyi paraszt becsület és Ruggero Leoncavallo Bajadzók című egy felvonásos operáit mutatja be június 25-én a Margit szigeti szabadtéri színpad. A parasztbecsület és a bajadzók megszületésük óta gyakran együtt kerülnek színre, annak ellenére, hogy zeneileg és történetileg nincsenek közvetlen kapcsolatban, a tematikai hasonlóságok miatt remekül kiegészítik egymást. Mindkét opera a vidéki Olaszországban játszódik, a középpontban pedig a féltékenység, a szerelem, a bosszú és a becsület áll, amelyek végzetes kimenetelű tragédiához vezetnek. Az előadásról az egyik főszereplőt, László Boldizsárt kérdeztük.
2: Margit sziget gyakorlatilag most már szinte egyedülállóan kimagaslóan kezeli az opera műfaját. És a Margit sziget Szabadtéri Színház ebben az évben 3 opera bemutatót tűz ki palettájára, amitől egyedülállóvá teszi a nyári fesztivált. És hogyha ebből a szemszögből nézzük azt, hogy egy parasztbecsület bajadzók az egyik ebből, ami eleve 2 opera. Na, ennek megfelelően számíthat az ember egy egyedülálló dologra. Ezek pedig mind a Margit szigetnek a produkciói. Tehát azért ezt úgy kell tekinteni, hogy ez Aznapeste születik ott meg, ezt nem láthatja másik kőszínházban, és ez ad még egy plusz izgalmat neki, hogy itt összehozza a Margit sziget körülbelül zenészekről együtt 200 embert a színpadra, mert hogy ez a 2 opera, ez valami egészen, ez teljesen más, mint egy Verdi, egy Puccini. Azt lehet mondani, az 1900-as évek eleje, 1800-as évek végének az olasz falusi igazi realitása, tehát ahogy történtek ott a dolgok, amilyen egyszerűen történtek a dolgok, amilyen mélyen és amilyen megrázóan történtek ezek az események, szóval ilyen hihetetlen. Tehát a 2 történet egymás után nem véletlenül kezdték el játszani, amikor ez a 2 opera megszületett, elég hamar együtt elkezdték játszani. Egyrészt a hosszúsága miatt, ugye a 2 együtt olyan hosszú, mint mondjuk egy hosszabb Verdi opera, vagy egy Macbeth, de hát 2 olyan sztorit kap ezért a néző. Ha lehet mai kifejezés előtt, a two-in van, ami egyszerűen olyan, hogy utána az ember napokig nem kell magához, ha jól csinálják. Na most mi ezzel leszünk, hogy jól csinálják. 2-szer adjuk előtt, egy csütörtökön és szombaton is, ami megint egy vállalás a Szabadtéri Színháznak, úgyhogy itt aztán elszabadul a pokol.
0: Fesztivál.
1: 2026-ban is visszatér a különleges hangulatú fesztivál, a Reggae Camp. A hazai reggae, dub és ska zenekarok mellett a jamaikai Limbal Thompson, a brit League of the Rebels és az olasz származású Rankin Delgado is fellép. Július 21-e és 25-e között a Reggae Camp fesztiválon Lakitelken. A fesztivált immár 23. alkalommal rendezi meg a Ladány Bene 27.
0: Kiállítás.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diploma munkáiból nyílt kiállítás, Best of Diploma 2026 címmel a HAB Kulturális Művészeti Központban az Andrássy úton. A tárlat a frissen végzett hallgatók alkotásain keresztül mutatja be, milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket. A válogatásban a festészet, a szobrászat, a grafika és az intermédia mellett restaurátori és vizuális művészeti diplomaprojektek is helyet kapnak. A kiállítás augusztus 9-éig látogatható.
0: Fesztivál.
1: Július 1-e és 4-e között 13. alkalommal veszi be a nagymarosi Dunapartot a V4 fesztivál és színházi találkozó. A programsorozat felépői között a francia Nouvelle Vague, a holland Krakensmak, a hazai frontról a Bagosi Brothers Company, Daniel Fia Parnogras, az Analog Balaton, az Elefánt, valamint a Bohemian Betyár szerepel többek között. A nagymarosi fesztivál a koncerteken túl gazdag és változatos programkavalkáddal is készül. Színházi előadások, utcai performanszok, kézműves workshopok és természetjáró programok is várják mindazokat, akik a Dunakanyar vadregényes környezetében szeretnének élményekben gazdag napokat átélni.
0: Kiállítás.
1: Egy hónapig ősember barlangá változik a Liget Galéria Vető Orsolya Liának és Vidra Rékának köszönhetően. A kiállítás címe Cave of Forgotten Dreams, ami Werner Herzog 2010-es dokumentumfilmjére utal, amelyet a dél-franciaországi Chauvet barlangban forgattak. Vető hely specifikus festményei és Vidra gyapjúból épített installációja június 18-a és július 24-e között várja az érdeklődőket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Betyárkodás a bakonyban extra adrenalinnal.
3: Az egyik legbiztosabb választás, ha nem csak a gyerekeknek akarunk jót, hanem magunknak is, ha egy kalandparkot választunk a családnak, akár egy hétvégi program gyanánt. Az országban számos remek park van, amit egyszer az életben érdemes kipróbálnunk. Az egyik ilyen a Balatontól északra Ajka közelében Kislődön fekvő Sobriuska kalandpark. A 30 hektáros területen elterülő park a Bakony legendás betyárjáról kapta a nevét. Ahogy egy belevaló kalandparkhoz illik, itt is van sok minden, amihez jó nagy adag bátorság kell. Erdei erőpróba, extrém drótkötélpálya, quad, vízi akadálypálya, jetski és még sorolhatnánk. Felnőtteknek és az igazán bátraknak javasoljuk a drótkötélpályát, ahol akár 80 km/h sebességgel is szágulhatunk, 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. Tanyasi élményfröccs a Zselic szívében. Az egyik kedvenc meseirodalmunk a Zselic szívében egy aprócska festői településen Patcán található. A Somogy megyei falu fantasztikus helynek ad otthont, a Katica tanyára messze földről érkeznek családok az év szinte minden napján. Nem csoda, hiszen a birtokon fenomenális programok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 13 hektáros területen bőven akad izgalom mindenkinek, mindeközben testközelből tapasztalhatjuk meg a hagyományos állattartás szépségeit. Merész vállalás volna, akár csak felsorolni is a Katica tanya programjait, attrakcióit, de mindenképpen ajánljuk kipróbálni nyáron a víziparkot, a kalandbarlangot, adrenalin függőknek pedig az elektromos versenygokart pályát. Nagyon szeretjük, hogy mindemellett a tanyának, a kezdetektől fogva fontos, hogy látogatói a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyják szórakozás közben, aminek érdekében igazán sokat tesznek. Nagy erdei mesevilág végtelennek tűnő kalandokkal, Zsuzsival zárva. A debreceni Kerekerdő élményparkban már a kapuban látható, hogy ez a hely könnyen beszippant és valószínűleg mesés élményekkel enged távozni. Van itt dzsungeles vonat, körhinta, beszélő fa, szellemkastély és drótkötélpálya is, felnőtteknek erősen ajánljuk a 3-as és a 4-es pályát. A debreceni mesevilág ráadásul a Zsuzsi-Erdei vasútvonalán található, amely nem csak közlekedési eszköz vagy programelem, egyfajta debreceni ikon és hagyomány, mely 140 év, számos generáció gyermekkori emléke, családi és baráti kirándulások nosztalgiája.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Mit ad Isten? Eljött a Partcafé ideje, a Balaton hangjának adunk teret itt a rádióban. Ez a második évfolyam 25. adása, tehát jubilálunk. Az egybe gyűlteket pedig köszönti a két műsorvezető, Marsall Szilvi
2: és Mihálovics András.
1: Bringázás lesz a téma, sokaknak a kedvence, bár tőlem egy kicsit távol áll a téma, de hát ha majd egyszer néhány év múlva én is ráfanyalodok, hogy sútba dobjam a Gladius és drót szamára pattanjak. A mai vendégünk pedig Öreg Laki István, Senior Marketing Specialist, a Balaton Bike 365-től. Szervusz, köszöntünk a stúdióba, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Bemelegítő kérdés, egy kicsit lazulj le, és vedd fel a beszélgetés vonalát, az az lenne, hogy van-e bármiféle balatoni kötődésed? Gyerekkorból, mostantól, odaköte, magánélet, hivatás, mindez együtt, mit lehet erről tudni?
3: Aha, több évtizednyi balatoni kötődésem van, a Balatonnál nőttem fel. És hát az összes gyerekkori emlékem oda köt.
1: Mely részéhez a Balatonnak?
3: Déli part. Uh-huh. Déli part, és annak is a közepe, a Balaton szíve, Balatonboglár, illetve attól egy picit távolabb szülős kislak uh-huh. az otthonom. És nem csak a balatoni élmények, hanem az összes bringás élmény is ide köt, úgyhogy azt hiszem, hogy fogok tudni egy-két dolgot uh-huh. mesélni ezzel kapcsolatban.
1: Jó, beszélj is egy kicsit erről, hogy lettél az, aki ugye Senior Marketing Specialist vagy a Balaton Bike 365-nál. Kicsit talán ismertessük meg a hallgatókkal, akik nem tudnák, mi az a Balaton Bike 365.
3: A Balaton Bike 365 az a turisztikai szervezet a Balatonnál, ami arra hivatott, hogy a Balatonnál jó és elérhető legyen a bringázás az év 365 napján. Azon munkálkodunk, hogy a lehető legszínesebb útvonalajánlattal kényeztessük azokat, akik a Balatonhoz jönnek bringázni, és hogy minden infrastruktúrális és nem infrastruktúrális feltétel adott legyen uh-huh. a jó bringázáshoz.
2: Azt meg nyilván én tudom, de hogy szerintem beszéljünk arról is, hogy hol vannak ezek az útvonalak, és milyen hosszú ez az útvonal.
1: A Balaton körbe lehet bringázni, egy csomó ismerősöm ezt minden évben megteszi.
3: Így van, ezt teszik a kezdők, és neked is ezt javaslom. És hogyha ezen túl vagy, akkor érdemes eltávolodni egy kicsit, és bejárni azt a közel 1000 kilométernyi kitáblázott útvonalat, ahol a Balatontól eltávolodva egy kicsit más spotból tudod megnézni a Balatonnak a víztükrét. Ezek egyébként olyan kijelölt túra útvonalak, ahol gyakorlatilag akár egy applikációval, vagy akár anélkül a táblákat követve be tudod járni a legszebb kis rejtett zegzugokat. Ezen kívül pedig van gyakorlatilag egy 1000 kilométernyi útvonal hálózat, ahol te magad is tudsz útvonalat tervezni, tehát nem kell előre kijelölt túrákhoz alkalmazkodni.
2: Ezek egyébként ékszerdoboz útvonalak. Legutóbb Istvánnal együtt voltunk egy sajtótájékoztatón Kapolcs környékén, uh-huh. és ő tudja elmesélni, hogy mettől meddig tart ez az új kitáblázott útvonal, de tényleg nagyon szép.
3: Igen, gyakorlatilag ez nem egy statikus dolog, folyamatosan bővül. Amiről Szilvi beszél, az a Vigán Petendés környéke, ahol újabb útvonalakat adtunk át, tábláztunk ki, és ami még érdekes és szintén viszonylag új keletű dolog, az a keleti medencének a felderítése és kitáblázása. Ott is nagyon sokáig gyakorlatilag csak a közvetlen vízparti bringa út állt rendelkezésre, most már viszont ott is el lehet, és érdemes távolodni kicsit a parton.
1: Hogy kerültél kapcsolatba marketing szakmával, azon belül is mondjuk a kerékpáros turizmusnak a marketingjével, azt lehet tudni? Uh-huh.
3: Hát ez elég egyenes út volt, mert hogy mivel a Balatonnál nőttem fel, ott valaki vagy mezőgazdasággal, vagy turizmussal kezd el foglalkozni, és akkor én inkább a turizmust választottam, mert a napsütés nem bírom hosszú távon, úgyhogy a Veszprém Egyetemen ismerkedtem meg az idegenforgalmi ismeretekkel, és azon belül pedig a marketing tetszett meg a legjobban, amit aztán tovább mélyítettem a Pécsi Egyetemen, hogy abban még jobban képbe legyek. A bringázáshoz pedig gyerekkorom óta adott szenvedély. Először csak egy ilyen helyváltoztatási ok volt, illetve a szabadságnak az áloga, most pedig már gyakorlatilag egy ilyen napi szintű hobbi uh-huh. és becsípődés, ha mondhatjuk.
1: Napi szintű hobbi az azt jelenti, hogy aktívan kerékpározol nap, mint nap, hóban, igen. fagyban, kánikulában?
3: Így van, uh-huh. így van, így van.
1: Van kedvenc útvonalad Balaton környékén, valahol? Vagy mindig az, amit legutóbb felfedezel?
3: Mindig az, de azért van egy-kettő, tehát gyakorlatilag a Balaton felvidéken nagyon jó panorámás útvonalak vannak, és nyilván a déli part is, mivel a szívem odahúz, a Kishegy és környékét mindenkinek szívből ajánlom, uh-huh. mert nagyon klassz.
2: És a kezdőknek, mondjuk Andrásnak mit tudunk ajánlani?
1: A déli part hosszú egyenesei. Hosszú, síma egyenesei.
2: Én is azt választanám.
3: Ebben van egy kis tévedés, mert egyébként a déli part sem annyira sima, mint sokan gondolják. Ha egy picit távolabb jössz, akkor ott elég szép dimpeket, dombokat lehet találni, és szépen gyűjteni a szinteket. Viszont, hogyha abszolút kezdőként állsz bele, akkor van egy jó hírem, hogy az elektromos kerékpárokat feltalálták, és kifejezetten olyanoknak ajánljuk, meg olyanoknak szól, akik most ismerkednek ezzel a hobbival. Egyébként nekem is van elektromos bringám is, hogyha most kezdesz ebbe bele, akkor szerintem érdemes kipróbálni uh-huh. egy ilyen bringát.
1: Mi az, ami ilyen kezdcsinálóként, kérlek áruld el a hallgatóknak, hogy mennyiben más kerékpárral felfedezni a Balaton, mint akár autóval, akár gyalog mondjuk?
3: A kerékpár az pont a kettő között van. Tehát én nagyon szeretek gyalog is túrázni, meg nagyon szívesen autózok is, de gyalog néha azt érzem, hogy hú, többet is láthattam volna, csak egyszerűen a tempóm az ennyit engedett, az autó meg egyszerűen túl gyors, meg nagyon elzárja az érzékszerveidet, és nem feltétlenül állsz meg olyan helyeken, amit amúgy így gyorsan be tudnál fogadni. A bringa az pont a kettő között van. Tehát a bringa az alkalmas arra, hogy már értékelhető távot megtegyél egy nap, viszont nyitva hagyja az érzékszerveidet, és elvisz olyan helyekre, ahol autóval mondjuk nem is tudsz eljutni esetleg, mert éppen nem járható, vagy nem szabad oda menni.
1: Hogyan alakul a kerékpáros szempontból a Balaton környéke? Mert azért, aki nem kerékpározik, mint például én, az is hallja, hogy azért vannak ott fejlesztések elég rendesen, bővül a szolgáltatói hálózat, javulnak az útvonalak, stb. Ez most egy ilyen reneszánszát kezdi élni a Balaton környéki kerékpározás?
3: Hát nem csak a Balatonnál, én azt gondolom, hogy világszerte, tehát egyrészt van egy nagyon erős trend, hogy sokan akarnak kiszakadni, minél több időt a természetbe, meg a levegőn tölteni. Amikor a Covid volt, akkor az abszolút bedurrantotta ezt a trendet, hogy mindenki ki akart menni, és nagyon elkezdett a kerékpárok eladása is növekedni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag kimondható tény, hogy egyre több ember ül kerékpáron. És akkor az a kérdés, hogy miért pont a Balatonnál érdemes kerékpározni, ott pedig szintén nagyon együtt állnak a csillagok, mert hogy nagyon sokféle színes a kínálata a Balatonnak bringázás szempontból. Aki csak családosan akar egy laza délutáni kört tenni, annak is adottak a feltételek, aki pedig valami komolyabb országúti vagy montis sportteljesítményre vágyik, neki is minden megvan hozzá.
1: Mennyire osztotta újra a lapokat a már említett elektromos bicikli szerinted? Bevont új embereket, akik addig nem mertek ilyen-olyan okból nekivágni egy ilyen kerékpáros túrának?
3: Abszolút. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az elektromos bringák azok kinyitották a kapukat, olyanoknak is megmutatja a bringázás élményét, akik vagy koruk, vagy edzettségük miatt, vagy egyszerűen az érdeklődés hiánya miatt eddig nem foglalkoztak a bringázással, most viszont már elég érdekes és elérhető nekik. Egyébként ez nekem személyes tapasztalat szintén, hogy nagyon sokszor azt tartott vissza, hogy mondjuk egy tök jó kilátóhoz, vagy egy másik hegyre föltekerjek, hogy mert tudtam, hogy az akkor már rengeteg energia lesz, nem fog beleférni. Egy e-bike-kal nincsenek ilyen korlátozások, tehát gyakorlatilag tényleg kinyitja a kaput mindenki számára kvázi.
1: Arról mi a véleményed, hogy mennyire lehet nyugodtan kerékpározni a Balatonon és környékén? Ezt azért kérdezem, mert én autósként azt látom, hogy nem ideálisak a fővárosban és az agglomerációban, mondjuk így, a kerékpározás feltételei. Azt gondolnánk, vidéken talán jobb a helyzet.
3: Abszolút így van. Ez az útvonalhálózat, ami kijelölésre került, ez nem 100%-ban kerékpárutakon halad. Viszont olyan útvonalakon halad, amit helyismeret által tudunk, és tudtak a kollégák, hogy kevésbé forgalmas. így nyugodtan használhatók bringázás céljából.
1: Tehát akkor ez egy családi programnak gyerekekkel is lehet ajánlani, mert nem kell attól félni, hogy folyamatosan zúgnak el mellett, tehát 70-nel az autó.
3: Így van, sőt a túra kínálat az úgy van kialakítva, hogy kifejezetten ki lehet választani, hogy te most családos vagy gyerekkel szeretnél menni, és akkor csak olyan túrákat fog ajánlani, amikor biztos, hogy egy picit sem keveredsz főútra, vagy nem kell átkelned sem egy főúton.
2: A kihelyezett táblák hogy néznek ki, milyen tartalommal bírnak, és mi alapján lett kiválasztva az az útvonal, és mondjuk a kitáblázás helye?
3: Itt mindig az volt a cél, hogy olyan helyekre is eljuttassuk a bringás érdeklődőket,

0: terepes mont is, és vannak, és ez a legnagyobb, amik ilyen általános túrázós útvonalak. A táblázás az pedig gyakorlatilag követi a túrának a megnevezését és annak a számozását, hogyha megnézed, hogy melyik túrán akarsz menni, akkor egyértelműen a számozás és a megnevezés alapján követhetővé.
1: De ez nem kereszt tábla, tehát nem ez a vigyázat biciklistek, ennek nem, külön, nem. Külön dizájnja van, ugye?
0: Így van, uh-huh. Így van, így van.
1: És arra rá van írva, hogy ez a Balaton Bike 365, vagy ez ilyen balatoni túraútvonal a kerékpárosoknak, vagy hogy néz ki egy
0: hát
1: ilyen?
0: Hát teljesen egyedi arculattal rendelkezik, aha. Amint az elsőt meglátod, akkor utána az összes többit már könnyű követni, nem lehet összekeverni. Én most egy 3-4 hete a Kalandkör 400-at csináltam meg, ami szintén az útvonalhálózat része, és az egyik nagy büszkesége ennek a régiónak. Annak is van egy nagyon egyedi piktogramja, egy logója, amit gyakorlatilag végig lehet követgetni a táblákon. Nagyon nem is kell a telefonhoz nyúlni. Hogy
1: és ez jól táblázott, tehát hogy ez adja magát, nem kell megállni, leszállni a bringáról, abszolút. Hogy most akkor már tovább.
0: Igen,
1: oké, mit szólnak az érintett települések? Hiszen lehet, hogy élik a maguk nyugodt hétköznapi kis életét, és akkor időnként a ti kezdeményezéseteknek köszönhetően időnként elég nagy számban megjelennek ott bringás turisták. Fel vannak készülve? Örülnek ennek?
0: Hát ez megint nagyon aktuális és friss az élményem, mert hogy ez az előbb említett Kalandkör 400, ez kifejezetten távolabb megy a Balatontól folyamatosan. Gyakorlatilag a meglévő túraútvonalakból van összefűzögetve, úgyhogy ez egy tényleg látványos és klassz útvonal legyen, és sok helyen meg kellett állnom közben. És nagyon érdekes volt, hogy akár a somogyvári pizzázóba, vagy a nem tudom, bármelyik déli parti kisboltba, hogyha megálltam, akkor úgy fogadtak, hogy ja, bringás, azt a kört csinálod? Tehát, hogy nem én voltam az első, nagyon jó szívvel fogadtak, és igen, azt mondták, hogy ők nagyon szívesen látják a bringásokat. Ez gyakorlatilag az egyik fő motivációja az útvonalak kijelölésének a bringás élményeken túl, hogy gyakorlatilag ezekre a kis településekre, ezekhez a vállalkozókhoz olyan bringás vendégeket vigyünk, akik amúgy nem találtak volna oda.
1: Milyen egy bringás vendég, ha már ezt a kifejezést használtad? Nagyon más, mint mondjuk egy autós turista, vagy egy gyalogos turista?
0: Hú, hát ezzel nagyon mély bugyrokat lehet kinyitogatni.
1: Csak nyugodtan, ezért van az a
0: igen, a bringás vendég az más, leginkább azért, mert fáradtan és kétkeréken szokott megérkezni, ha valóban megérkezik. És ebből következően azért mások az igényei is. De amúgy a bringás vendégek szerintem jó fejek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem nagyon látok embert szomorúan leszállni bringáról, úgyhogy ha valaki bringással találkozik, és ő leszáll, akkor általában ott egy ilyen jó attitűd szokott lengeni a beszélgetés körül.
1: Többet költ, mint egy átlagos turista? Mert meg több helyen költ, gondolom?
0: Volt korábban egy olyan beidegződés talán, hogy a bringás turista az az, aki egy szatyorral a kormányon, meg egy hátizsákkal megáll a fa alatt, és akkor őt köszönni, jól érzi magát. Biztos, hogy volt és van is ilyen, de azért most már a világ nagyon más, és nagyon sokszínűvé vált a bringa használóknak a köre. Vannak, akik olyan értékű kerékpárral érkeznek, ami drágább, mint a te meg az én autóm együtt, és őneki bizony igénye az, hogy jó helyen tudja a bringáját letenni, és ha úgy tetszik, akkor kész arra, hogy akár többet is fizessen, mint egy normál.
1: Hogy lehet a kerékpáros turistáknak a kedvébe járni, ha már itt tartunk? Milyen minőségű étkezést, milyen minőségű szállás, milyen szolgáltatásokat szeretnek a bringások, milyen visszajelzéseket kaptok?
0: Hát az első és legfontosabb, hogy amikor megérkezik a bringás, akkor tudja hova tenni a bringáját. Tehát ez még akkor is, hogyha nem a szemefénye az a bringa.
1: Ez egy tároló elég, amit így látunk mondjuk a városokban, amihez oda lehet lakatolni, és akkor megvagyunk?
0: Nem.
1: Vagy
0: nem,
1: ennél azért szofisztikáltabb?
0: Nem feltétlen. Tehát, hogy bringásból sokféle van, és én azt gondolom, hogy úgy is kell tekinteni a bringásokra, hogy egy nagyfokú empátiával szemlélni azt, hogy kinek mennyire, milyen az igénye, és ezek mennyire eltérőek. Ahogy mondtam az előbb, vannak olyanok, akinek a bringa a szemefénye, és még az sem elég neki, hogyha mondjuk egy ágyban alhat a bringájával, és ezt most tényleg szó szerint értsd. Van, akinek az is elég, hogyha a szobában van a bringa, valakinek az is elég, hogyha egy tető alatt egy zárt tárolóba, és valakinek az is elég, hogyha egy valamihez oda tudja láncolni. De én azt gondolom, hogy a kettő között van azért a túlnyomó igazság, valami zárt helyen lezárva tudja.
1: Oké, okay, ha már a bringánál tartunk, és ebbe az irányba ment el a beszélgetés, akkor szervíz lehetőség, vagy biciklinél tölt.

0: fizetési lehetőség is alapvető? Uh-huh. Vagy azt meg lehet azért spórolni?
1: Nagyon sok olyan beavatkozás van egy bringán, amit egy egész napos túra után azért érdemes megtenni, akár csak ellenőrizni, vagy akár állítgatni. A bringás szerszámokat hurcolni az elég macera, mert súly meg térfogata van, úgyhogy aki bringával túrázik, az mindennél hálásabb azért, hogyha a megálló helyen ott szerszámokkal a bringájához tud nyúlni, fel tudja fújni a kerekét, vagy akár le tudja mosni. Mert hogy azért a bringások vannak annyira hiúak, hogy szeretik a sáros bringát másnap tisztán újra elővenni, és ezért klassz, hogyha van valami mosási lehetőség is. És az e-bike, amit mondtál, az pedig egyértelmű, ez nem is csak a szálláshelyeken kérdés, hanem ez gyakorlatilag napközben is téma lehet, hogy mondjuk amíg megállok enni valamit, vagy amíg alszok egy szálláson, addig fel tudjam tölteni a bringámat.
0: Oké. Okay. Na tartsunk egy rövid szünetet, és a bicikli igényeit azt most feltérképeztük elég rendesen az elmúlt percekben öreg Laki Istvánnal, de hogy aki a biciklin ül, neki milyen igényei vannak, például ezt azért majd még a szünet után meg fogjuk tárgyalni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
0: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, folytatódik a Part Café, a Balaton hangja. Itt fogtuk vendégünket, öreg Laki Istvánt, Senior Marketing Specialistet a Balaton Bike 365 színeiben. A szünet előtt ott tartottunk, hogy mi kell a bringának, ezt alaposan ki is veséztük, hogy legyen töltési lehetőség, legyen megfelelő, akár magas szintű tárolási lehetőség is, meg nem árt, hogyha van a házigazdának egy szerszámkészlete. De ha lepattantunk a bicikliről, és nagyon odafigyelő és nagyon rigorózus bringásként biztonságban tudjuk a bringánkat, akkor utána mit csinál egy kerékpáros turista? Milyen ételeket szeret, milyen minőségű szállásokat vár el, milyen szolgáltatásokat vár el turistaként? Erről lehet-e tudni valamit?
1: Amint a bringás leszáll a bringájáról, akkor legelőször általában szeretne megszabadulni attól a ruhától, ami rajta van. És én akár bringával, akár gyalog túrázó, akkor mindig azt mondom, hogy egy mosó és szárítógép az a világ kincsét éri. Úgyhogy ha megoldható az, hogy a bringás ruhámat, vagy akár a sima utcai ruhámat, azt, ami rajtam volt, azt kimossák, akkor az nagyon-nagyon értékes tud lenni. Uh-huh. Hogyha ez megvan, akkor jönnek így a szokásos emberi szükségletek, ami egy szálláshelyen kapcsolatban lehet. És utána jön nyilván az étkezés, tehát az energiát visszapótolni. Nem kell azért itt annyira bonyolult dolgokra gondolni, viszont általában az a szabály, hogy amikor egy bringás reggel elindul, akkor neki valami szénhidrátban gazdag étel kell, amikor meg este azért, akkor meg valami fehérjében gazdag, hogy visszapótolja az energiát. Hogyha erre egy nagyon picit oda tudnak figyelni a szolgáltatók, akkor gyakorlatilag ezt már ki lehet pipálni. Aztán vannak nyilván azért ennél speciálisabb táplálkozással összefüggő igények, tehát akik versenyszerűen országúton vagy erdőben bringáznak, azoknak szükségük lehet olyan étrend kiegészítőkre, amivel még inkább tudják pótolni így az elégetett energiát, felkészülni a következő napra.
0: Uh-huh. Szerencsére nincsenek egyedül a bringások szállásválasztás ügyben sem, mert van egy Balaton Bike Hotel puskázokén. Ehhez van közöttök? Ez mit jelent a gyakorlatban?
1: Igen, van közünk.
0: Ez egy ilyen segítség a kerékpárosoknak, hogy ha ezt látják, akkor gondolom ott ezeket, amikről addig beszéltünk, ezeket megkapják, ezeket a szolgáltatásokat. Nagy valószínűséggel.
1: Így van. Most mondhatnám, hogy ez egyszerűen pár szállodának egy gyűjtőhelye, de szerintem ennél sokkal többről van szó, ez egy kerékpáros központú szolgáltatás szemlélet. És hogyha ez igaz, akkor ott biztosan teljesül az, hogy a vendégigényeire, a bringás vendégigényeire szabott szolgáltatásokkal várják a vendéget, ami tényleg azzal kezdődik, hogy megoldott a bringa elhelyezése, és az összes eddigi, amit említettünk.
0: Uh-huh. Hány szálloda van ebben a...
1: Ez ilyen 24 körül.
0: Uh-huh. Gondolom ez nyitott, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő a kerékpáros turistákra fejleszti a szolgáltatásait, továbbfejleszti, akkor lehet jelentkezni, hogy jó napot kívánok, szeretném ezt a titulust elnyerni. Ehhez is jár egy logó, hogy én az utcán bringázva rájöjjek arra, hogy itt egy ilyen szálláshely működik?
1: Így van, tehát ezt az utcáról is észreveheted, illetve van ennek egy gyűjtő oldala, ahol ezen szállodák és szálláshelyek össze vannak gyűjtve, hogy már az előzetes tervezgetés fázisában is elérhetőek legyenek ezek.
3: Uh-huh. A weboldal tartalma, azon kívül, hogy föl vannak sorolva nyilván a szállodák, meg a szolgáltatások, ezen kívül még miből áll?
1: Uh-huh. Annyiban más ez, mint valamilyen szálláshely gyűjtő oldal, hogy itt kifejezetten már ebben a fázisban is a bringások igényeire koncentrálunk. Megmutatjuk neki például, hogy az adott szálláshelyről milyen túrák indulnak. Össze vannak gyűjtve egy csokorba, tehát amikor a bringás utazását napjait tervezi, akkor ott gyakorlatilag előre tudja, hogy melyik túrán akar majd részt venni. Uh-huh. Azt is pontosan látja, hogy pontosan milyen bringás szolgáltatások vannak, tehát nem az van, hogy apró betűben ott van, hogy van egy kerékpáros tároló, hanem pontosan képen meg tudja nézni, hogy ott milyen bringa tároló van, hány darab e-bike töltési lehetőség van, mi van a szerszámfalon, és hogy van-e éppen étrend kiegészítőkből kínálat az adott szálláshelyen.
0: Uh-huh, uh-huh. Bármilyen kategóriai szállás csatlakozhat? Tehát apartman, magánapartmantól a 6 csillagos szállodáig?
1: Így van, direkt pontosan ez volt a cél, hogy gyakorlatilag mindenféle igényre uh-huh. ilyen szempontból is választ adjon ez a gyűjtő oldal, és ebből következően, ahogy mondtad, az apartmantól az 5 csillagos szállodáig.
0: Miért jó ez nekik? Mert azt értem, hogy a bringásoknak miért jó, mert személyre szabott szolgáltatásokat kapnak, ami egy mágnes lehet, de mondjuk egy szállodának miért jó?
1: Szerencsére, akik ebben a körben benne vannak, nekik nem kell magyarázni, hogy ez miért jó, mert hogy egyre többen felismerik azt, hogy egyre több olyan bringás turista van, aki hajlandó és szeretne is kifejezetten bringás központú szolgáltatásokért fizetni. Uh-huh. És azért jó nekik, mert ezt a gyakorlatilag folyamatosan növekvő szegmest, ezt ők célzottan ki tudják szolgálni a bringásokra szabott szolgáltatásokat.
0: Igen, és ezzel vendégszám és árbevétel növekedést érnek el, gondolom, mert a matek az végül is erről
1: szól. Végén a...
3: Igen, és ebbe azok a szolgáltatók is látnak fantáziát, akik nem kimondottan a bringás szolgáltatásokra nyújtanak palettát?
1: Idővel biztos.
3: Tehát arra gondolok, hogy nyilván valaki lehet, hogy egy jó borászatot keres, egy jó éttermet, tehát hogy minden összefügg.
1: Igen, tehát azt biztos, hogy érzékelik a szállásokon kívül a vendéglátóhelyek és borászatok is, hogy ott egyre többen bringával érkeznek meg, és olyankor azért megkérdezik, hogy az addig a bringát föl lehet-e tenni, tölteni, vagy hova tudom állítani. És én azt gondolom, hogy ahol így tárt karokkal és rájuk szabott szolgáltatásokkal várják őket, annak úgy azért híre megy a bringás körökbe, és akkor az valóban forgalom növelő tényező.
3: Még egy kérdésem, hogy hozzám érkezett már olyan kérdés, hogy, hol lehet ebbe a minősítési rendszerbe bekapcsolódni egy szálláshelynek, vagy hogyan lehet?
1: A balatonbikehotel.hu oldalon van az elérhetőségünk, és egyszerűen oda egy e-mail küldéssel fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Nagyon örülünk, hogyha vannak.
0: És akkor kimentek, megnézitek, hogy meg kell mutatni, hogy kérem, itt gondolom, hogy itt tartatják a biciklit, ez van a szerszámfalon, tehát végignézitek a szolgáltatást, vagy elég ilyen önbevallásos módszerrel
1: jelentkezni? Nem, ezt tehát kifejezetten egy ilyen szakmai támogatást nyújtunk ilyenkor a szálláshelyeknek, és ez nem csak az infrastruktúrában merül ki, hanem szeretnénk abban is segíteni, hogy lehet jobban a bringásokat elérni. Tehát hogy lehet a kommunikációt úgy formálni, és hogy lehet az értékesítési csatornákat úgy nyitogatni, hogy ez kifejezetten a bringás közönség elérésére szolgálja.
0: Oké. Váltsunk egy kicsit témát. Mikor érdemes bringázni a Balatonnál? Mert lehet, hogy nyáron, amit főszezonnak tartunk, és a legtöbben vannak, akkor nem igazán kedvezek a feltételek.
1: Én mindig azt szoktam mondani, amikor távolra jött barátaimat invitálom a Balatonhoz bringázni, hogy bármikor jöhettek, csak július és augusztusban ne. Ez nem azt jelenti, hogy július és augusztusban nem lehet bringázni a Balatonon, mert lehet, csak hogy én azt gondolom, és ennek elég sok év tapasztalat el mögötte, hogy a kora tavasztól a nyár kezdetéig, és aztán a kora ősztől az ősz végéig, meg olyan idő van akár télen, érdemes a Balatonnál bringázni. Egész egyszerűen azért, mert sokkal sok színűbb a táj, nem akkora a zsúfoltság, sokkal jobban elérhetőek a szolgáltatások, meg hát eleve ez egy fizikai testmozgás, tehát nem érdemes 30 plusz fokban.
0: Azt nézem, hogy ha ezt mondod, akkor megint csak ugye a 4 évszakos Balaton koncepciójára rá kell kérdezzek, mert hogy ezen a műsoron végigvonul ez a gondolat, akkor ez egy ideális a balatoni szolgáltatók szempontjából, hogy július-augusztusban megfelelünk a tömegturizmusnak, mondjuk egy étteremként, vagy egy szálláshelyként, és akkor tavasszal meg ősszel kicsit megnyújthatjuk a szezont, ha mondjuk odafigyelünk a kerékpáros turistákra.
1: Valószínűleg ez lehet az egyik legfőbb motivátor, hogy azokat a szeptember végi, októberi, vagy akár november elejé szabad szobákat és ágyakat a bringások a legnagyobb örömmel veszik ki, hiszen nekik akkor a legalkalmasabb a bringázásra a Balaton.
0: Kész van a Balaton a bringás turizmusra, vagy még el kell egy-két helyen fejlesztés? Akár az utak minőségét, akár a szállások mennyiségét, szolgáltatások minőségét, útvonalak hosszát, ezer ilyen indikátora van annak, hogy jó hely a kerékpáros turistáknak ez a térség, vagy nem.
1: Én ezt minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy a Balaton az infrastruktúrális szempontból gyakorlatilag lassan kipipálható bringás szempontból. Volt szerencsém a világnak, van egy ilyen becsípődés, hogy bárhol megyek a világon, akkor én ott mindig bringázok és bérlek kerékpárt. A Balaton ebből a szempontból most már gyakorlatilag az élvonalba tartozik. Igen, annak ellenére is, hogy a kerékpár utat néhol még mindig felnyomta a fák gyökere, de mindenhol a világban felnyomja a fák gyökere a kerékpárutat. Ennek ellenére ezzel a több mint 1000 kilométer bringázható útvonallal, hozzá a táblákkal és a térképrendszerrel, az infrastruktúrális szempontból nagyon klassz minden. Ami szerintem most vissza van, és pont amiről az előbb beszéltünk, hogy maguk a szolgáltatók, a szálláshelyek, illetve a vendéglátóhelyek is felfedezzék azt, a közel évi 20-30%-os bringás szám növekedésben rejlő lehetőséget, hogy ezt az ígyszert érdemes lecsapni lassan.
0: Tehát akkor infrastruktúra pipa, még egy kicsit a szolgáltatásokon kell fejleszteni. Vannak olyan térségek, ahol különösen ráfér a fejlesztés, vagy úgy szépen minden egyszerre fejlődik, látván az érkező bringás vendégeket?
1: Én nem tudok külön térséget kiemelni, sőt, abban se tudok különbséget tenni, hogy most ez Balatonpart, vagy a Balatontól távolabb eső falvak, mert hogy nagyon sok lelkes szolgáltató jelezte a szándékát Balatontól távolabb is. Úgyhogy szerintem nem lehet így kategorizálni.
0: Egy napot bringáznak, vagy most már többet is? Akik kerékpáros turistaként érkeznek a térségben, és akkor itt összekapcsolnám azzal, hogy a bike hotel hálózat, azt gondolom, abban is segít, hogy, hogy ne egy napot, meg ne másfél napokat kerékpározzunk a Balaton környékén.
1: Így van, így van. Tehát, hogyha kinyitasz egy térképet a Balaton Bike Hotel oldalon, akkor gyakorlatilag adja magát és kirajzolja magát, hogy milyen köröket vagy akár csillagtúrákat lehet összehozni. Ebben az óriási segítség, hogy előre látható az, hogy hol fogok tudni biztosan bringás fókuszú szállást találni. Az meg, hogy mi a tipikus bringás tartózkodási idő, az nyilván nagyban függ a célcsoporttól, meg a szándéktól is. Tehát, hogy
0: aki csak van, pár órát kerékpáros túlást.
1: Nyilván van az is, de van, aki meg kifejezetten erre építi fel az egész heti balatonos tartózkodását, hogy ő most akár csillagtúraszerűen, akár egy körtúrában, de meg fogja ismerni a Balatont két keréken.
0: Utolsó kérdés talán legyen az, hogy akkor mi a tervetek Balaton Bike 365-ként? Mi van a tartsajban a következő évekre?
1: Ahogy mondtam, azt gondolom, hogy infrastruktúrális szempontból közel kipipálható a Balaton kerékpáros turizmusa, ami vissza van, hogy erről egyre többen tudjanak. Azt gondolom, hogy a Balaton az nemzetközi szinten is egy megállja a helyét kerékpáros színvonal szempontjából. Az egyik feladatunk, hogy ezt megmutassuk nemzetközi szinten is, hogy érdemes ide is ellátogatni. És amit az előbb említettünk, hogy mögé tegyük azt a szolgáltatói bázist is, akik tényleg értik, hogy mi az, hogy bringás központú szolgáltatásrendszer.
0: Oké, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Még egy pár perc türelmedet kérjük, mert programajánlónk következik.
2: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
0: Az előttünk álló hétvégére fogunk hallgatóinknak a megszokott szerint programokat ajánlani. Június 25 és június 28-a között csütörtöktől vasárnapig mi minden történik a Balaton környékén. Erre adunk néhány hasznos tippet. Kezded, Szilvi?
3: Persze, kezdem én akkor, igen. Tehát pont az említett időszak között rendezik meg az Örvényes Völgy Fesztivált Zalacsányban. A négy napos esemény a zene, a kultúra és a természet találkozására épül, a családias hangulatú fesztiválon koncertek, irodalmi programok, kiállítások, gyermekfoglalkozások és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivál az elmúlt években a Nyugat-Balaton egyik legjelentősebb kulturális rendezvényévé vált, amely egyre több vendéget vonz a térségbe.
0: Június 28-ára, az vasárnap, arra ajánlanék én a programot. Ez egy nyári portanyitogató lesz, a Balaton felvidéken fog mindenre sor kerülni. Helyi termelők, kézművesek, családi gazdaságok nyitják meg kapuikat mindazok előtt, akik érdeklődnek a tevékenységük iránt. Megismerhetjük a helyi értékeket, a vidéki mindennapokat, kóstolhatunk és bemutatókon vehetünk részt, ha ellátogatunk a nyári portanyitogatóra. A Balaton felvidék autentikus arcával ismerkedhetünk meg, ha ezt megtesszük. Június 28-án, vasárnap tehát.
3: És ugyancsak június 28-án, vasárnap különleges szabadtéri programmal várja a látogatókat a Szent Antalfai Dobosi Birtok. A Mozizza szőlőben eseményen a szőlősorok között kialakított szabadtéri moziban élvezhetik a vendégek a nyáresti filmvetítést. A programot a Birtok Borai és a Balaton felvidék páratlan panorámája teszi teljessé. Csak valószínűleg azért is akadtam, mert mi azért rendszeresen járunk oda, és látjuk azt a panorámát, tehát hogyha valami kiválóan alkalmas egy ilyen rendezvényre, akkor ez a helyszín. És ugye ez a rendezvény egyszerre kínál kulturális, gasztronómiai és turisztikai élményt a látogatóknak, akinek pedig még lenne igénye ahhoz, hogy programokat kapjon, vagy lásson, az a visitbalaton365.hu oldalra látogasson el.
0: Öreg Laki Istvánnak, a Balaton Bike 365 Senior Marketing Specialistjének köszönjük szépen, hogy itt volt, további jó munkát kívánunk, és azt, hogy ezek a tervek valósuljanak meg, amiről beszéltél, és még klasszabb hely legyen a bringások számára is a Balaton. Köszönjük, hogy itt jártál.
1: Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek. Gyere egyszer bringázni a Balatonra.
0: Most már nem tudok hova hátrálni, az az igazság, mert a műsor készítői közül mindenki, csak én nem, úgyhogy ez már... Itt kezd ciki lenni, igen.
1: És az előbb említett programokra is biztos, hogy bringával érkeznék, úgyhogy hajrá.
0: Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, ez volt már a Partkafé, búcsúzunk, jövő héten is lesz majd ilyen adás, akkor is érdemes lesz majd velünk tartani. Mára ennyi, köszönjük a figyelmet, Marzsan Szilvi kolléganőmmel együtt búcsúzunk.
3: Hát nagyon köszönöm, hogy együtt vezethettem veled ismét a műsor.
0: Részemről a szerencse.
3: Így van, Mihálovics Andrást hallották.
0: Köszönjük szépen, a viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Társadalmi vitán van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló törvénycsomag. Búzs Balást is őrizetbe vették az NKA pénzek ügyében. Társadalmi egyeztetés kezdődött több jelentős fővárosi közlekedési fejlesztésről. Harmadfokú hőségriadó van, 33 fok lesz délután. Felhők alig lesznek, az égen a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Társadalmi vitára bocsátották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló törvénycsomagot. A két legfontosabb újítás, hogyha egy cég és kapcsolt vállalkozásai nettó árbevételének legalább 75%-a az elmúlt 5 évben közbeszerzésekből vagy koncessziókból származott, a NAV-nak kötelezően értesítenie kell az MVVH-t. Ha a hivatal úgy ítéli meg, hogy fennáll a közvagyon sérelmének veszélye, a magáncéget állami felügyelet alá vonhatja. Aki megpróbálja hátráltatni a nyomozást, eltitkolja az iratokat vagy megtagadja az együttműködést, akkor a bírság magánszemélyek esetén 50.000-től 50 millió forintig terjed, cégeknél és szervezeteknél pedig 500.000-től 5 milliárd forintig. Búzs Balást, Óbuda volt polgármesterét is őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki az NKA pénzek ügyében. A 24.hu információi szerint a nyomozók az otthonánál állították elő az egykori politikust, majd Kecskemétre vitték és gyanúsítottként hallgatták ki. A lapnak Bush ügyvédje is megerősítette a hírt, hűtlen kezelés miatt kezdeményezték Bush letartóztatását, aki részletes vallomást tett. Tegnap a NAV nyomozói lefoglalásokat és kutatásokat tartottak, és Bush Balázson kívül még 5 embert tartóztattak le az NKA botrány miatt. Ők korábban a Nemzeti Kulturális és Támogatás Kezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan közülük még most is. A 6 embert több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Közben újabb előadók folyósíthatták vissza az NKA-tól kapott támogatást. A 17 milliárd forintból már majdnem 2 milliárd 160 millió forint került vissza. Az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedett az összeg. Vélhetően azért, mert Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a hónap elején Facebook posztban szólította fel azokat, akik úgy érzik, hogy nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, hogy egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. Társadalmi egyeztetés kezdődött több jelentős fővárosi közlekedési fejlesztésről. A Budapesti Közlekedési Központ a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra után.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Egy elég radikális javaslatot terjesztett a főpolgármester elé a levegő munkacsoport. A szervezet szerint a budapesti gépjárműforgalom drasztikus korlátozására van szükség a nyári hőségnapok idején. Az autóforgalom a levegő munkacsoport szerint ugyanis tovább növeli a hőmérsékletet, és a gépjárművek okozta légszennyezés jelentősen súlyosbítja a hőség egészségkárosító hatását. Erről fogunk beszélgetni most Szegő Judit környezetkutatóval, aki a levegő munkacsoport projekt vezetője, és itt van velünk a telefon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
9: Mi van pontosan a javaslatban?
10: Hát, annyira azért nem nevezném drasztikusnak, ugyanis azért több nagyváros bevezetett már ehhez hasonló, illetve rengeteg nagyvárosban ugye létezik alacsony kibocsátású övezet is, illetve az egész belvárosra is vonatkozhat. Így aztán ezek ilyen állandósultabb jellegű, nem tudom, intézkedések is városokban, úgyhogy inkább a budapesti szabad közlekedéshez képest egy ilyen
9: igen,
10: nevezhető legfeljebb drasztikusnak.
9: Na, igen, azért neveztem drasztikusnak, mert amikor bármi ilyen javaslat van, ami picit is korlátozza a budapesti sofőröknek a jogait, az autójukkal való szabad eljutás jogát bárhova, akkor ezt ők drasztikusnak élik meg.
10: Vagy a jogait a dugóban való dicsörgése, igen. Tehát ez a lényeg, hogy itt a hőség napokról van szó, ugye ezek azok a napok, amikor az előjelzések szerint 25 fok, vagy annál magasabb az átlag hőmérséklet, 27 és annál magasabb az átlag hőmérséklet, és ami várható, és ez ahhoz hasonlóan, mint a smog riadó esetén, ilyenkor valamilyen intézkedéseket kell hozni. Egyrészt, hogy ez a helyzet javuljon, hogy ne legyen annyira rossz a helyzet, másrészt, mert ez igen veszélyes az emberekre nézve, akik a városokat lakják. Úgyhogy itt a Amiről szó van, hogy az ilyen egyszerű lehetőség, egyszerű megoldás lenne a smogriadóra hasonlóan meghozni egy olyan döntést, hogy minden második autó közlekedhet csak ilyen napokon a városban, azaz, hogy a rendszám alapján páros, páratlan meghatározással lehetne a belső mozgást megoldaniuk. De ugye azt is azért kell tudni, és ez is egy fontos információ, csak ezzel most jelenleg nincs lehetőségünk a főpolgármestert bombázni, de ugye maguknak az álló autóknak is elképesztő melegítő hatása van. Annak is, hogy minden le van aszfaltozva a városban, hogy fekete a föld a helyett, hogy zöld növényzet nőne, tehát mindenképpen az autók számának általános csökkenésére is szükség lenne, nem csak a hőségnapokon. De ugye ezek a napok azok, amikor akár 30%-kal is megnőhet a halálozások, az idő előtti halálozások száma, főleg az idősebb, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők esetében. Úgyhogy az ő védelmük érdekében nagyon sok drasztikusabb lépést kéne megtenni, így sokkal kevesebb lenne az az autó, ami ugye nem elég, hogy a meleget önti magából kifele, amiatt, hogy a motorja működik, és ilyen mellékesen elképesztő forróvá válik a motorháztető, tehát nyilván nem kellene neki ennyire forrónak lenni, csak haladni szeretne az úton, de ő még pluszban melegíti is a környezetét, hanem ugye ezek az autók ráadásul még a kipufogójukon keresztül is a legtöbb, amik ugye a belső égésű autók, rengeteg légszennyező anyagot eresztenek a levegőbe, ami tovább súlyosbítja itt a helyzetet, tehát a légszennyezés együtt a napsugárzással, itt egy ilyen nagyon magas ózonszintet eredményez, itt az ózon miatti megbetegedések, légzőszervi problémák összeadódnak azzal, hogy elképesztően meleg a városokban, ugye a sok beton, az aszfalt, mint mind, akár amikor le is hűlne a levegő az esti órákban, még akkor is öntik ki magukból a meleget, tehát nincs lehetőség egy kis hűsre, még abban az időszakban sem, ami ugye csökkenteni az átlag hőmérsékletet. Úgyhogy hát emiatt foglalkoztat a téma bennünket, és azt szeretnénk, hogy itt az embereknek a városban élő embereknek az élhetőségért mindent meg lehessen tenni, és
1: egy lehetősége van nem tudok elmenni, ahova szerettem volna, otthon maradok, és addig is bömböltettem a légkondit, amit nem kellett volna, ha mondjuk elmegyek sétálni, vagy ki az erdőbe. Akkor ez ebből hol jön?
9: Ezt egy morgó autós mondja most.
1: Nem, én azt mondom, pont a legkevésbé vagyok autós a stábban, és abszolút tömegközlekedés párti vagyok, de azért fölmerült bennem.
10: Hát igen, de a tömegközlekedésre is ugye el lehet jutni rengeteg Budapest körüli erdőbe.
1: Nem, mindenhova, igen.
10: Javasolni tudom a budai hegyeket.
1: Persze.
10: Igen. Hát azért van néhány jó nagy parkja Budapestnek, ez egy óriási szerencse, nem a legbelsőbb városrészekben, onnan nyilván fel kell pattanni valamilyen amúgy légkondicionált buszra, és ilyenkor egyébként nagyon jó előre, éppen nagyon lakosságbarát intézkedéseket hoznak, az már egy évek óta 2004 óta talán van már ilyen hőségriadó rendelet, és ilyenkor az ilyen tömegközlekedő eszközökön sokkal jobban, sokkal kötelezőbben be van kapcsolva a légkondicionáló, vannak erre szabályok, a munkavégzésénél is sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy a megfelelő pihenőidő, védőital, stb. Rendelkezésre álljon, tehát azért ezek a intézkedések már régóta megvannak, mert hogy tudjuk, hogy tényleg elképesztő veszélyeket jelent a hőség. Hát igazából akár egy ilyen biciklire felülésnél is olyan melegszéllel számolhatunk, ami rendkívül hűsíti az ember szervezetét. Tehát igazából, hogy a párolgással
1: hűsítünk. Hát az enyémet 35-ben nem, annyira nem hűsíti, illetve ameddig rajta ülök, addig hűsíti, de abban a pillanatban, hogy leszálltam, tízszeresen nem hűsít.
10: Így van. Csak egy árnyékos helyen érdemes leszállni. Ezt én is aláírom.
1: Hát nem tudom, én még nem látom annyira a nagy előnyeit az képest, hogy igen, hogy mit teszünk akkor, hogyha leállítjuk
9: Na, nézzük akkor a best practice-eket, illetve a kedves hallgató azt kérdezi, hogy történtek-e mérések azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mennyivel melegítik fel az autók, a gépjárművek, a városoknak a levegőjét, hőmérsékletét, illetve hogy ahol bevezettek ilyen korlátozásokat, ott mit lehetett tapasztalni?
10: Uh-huh. Igen, tehát az a helyzet, hogy itt egy egészségügyi határértékekről van szó, tehát egészségügyi problémákról van szó, ami egy emberi szervezetnél nagyon-nagyon kritikus. Tehát nekünk a hőmérsékletünket kötelező ezen a 36,5 körüli Celsius fokon tartani, és mindent megtesz a szervezet, erre van beállítva, hogy ezt a hőmérsékletet érje el. Tehát, hogy ennél ne menjen magasabbra, egyébként alacsonyabb lesz a hőmérsékletünk. Úgyhogy itt minden tized fok számít, ami egyébként benne is van a sajtó közleményünkben, hogy itt ne is arra gondoljanak az emberek, hogy itt ez 10 fokokat jelent egy város számára, sokkal többet jelentene az, hogyha zöldítenének, tehát itt az miatt olyan 3 és 7 fok között melegebb a nagyvárosnak a belső részei, amiatt, hogy kevesebb benne a zöld felület. Az autóforgalom egy olyan 0,7-1,2 fok körüli melegedést okoz, csak ugye ez is számít. A szervezetünkről van szó, hihetetlenül, hát ugye aki megy ilyenkor az utcán, gyalogosként, ugye itt arról is van szó, hogy a város lakóknak egy nagyon nagy része nem ül be az autójába. Ő számukra, akik bejárnak mondjuk Budapestre, és ilyenkor is autóba jönnek be, ezek az autók okozzák ezt a plusz egy, körülbelül egy fokos emelkedést. Tehát aki az utcán megy, az tapasztalja azt, hogy így elmegy mellette az autósor, és így löki el a hőség a nem tudom, a utcafala, a házfala felé.
9: Igen, ezt lehet érezni, abszolút.
10: Érezheti. Nyilván nem az autóban ülő légkondival ellátott autóban ülő embernek az egészsége az, ami ebben a helyzetben különösen veszélyben van. Itt az összes többi emberről van szó, már pedig valamivel több ember van az utcákon, itt az embereknek általában is csak a körülbelül fele, maximum 2/3-ának van autója, tehát azért ez nagyon sok embert érint. Akár mondhatjuk azt, hogy itt egy ilyen egyenlőségbeli, ilyen szociális problémáról is lehet beszélni, mert nem a legszegényebbeknek van fantasztikusan légkondicionált új autója, amikben ez ugye tud működni is. Úgyhogy az ő védelmükről is van szó, ugye olyan időskorúak járkálnak ilyenkor esetleg még bevásárolni, akik már esetleg nem is kapnak jogosítványt, úgyhogy az ő haláleseteknek a száma az, ami ilyenkor drasztikusan megemelkedhet.
1: De azt nem értem ezen, hogy segítene, hogyha minden másik autót leállítanánk. Hát nekik ugyanúgy el kell menni ők, akiknek nincs autójuk vásárolni és intézni az ügyeiket.
10: Hát ezek az emberek pont megtehetnék azt, hogy ezeken a napokon, ugye minden másnap, tehát ez így változna, egyik nap be kell mennie dolgozni, a másik nap viszont a hőségriadóra hivatkozással, vagy otthon maradhat egy home office-ba, hogyha ezt nem teheti meg, akkor kénytelen tömegközlekedésre rászállni. Esetleg a munkahely, mert ugye ez azért sok mindent fog maga után vonni, tehát hogyha megtörténik egy ilyennek a bevezetése, itt a munkahelyek is alkalmazkodni fognak. Lehet, hogy indítanak egy külön járatot, amivel összeszedik a munkásaikat, stb. Tehát ez, mivel még csak egy ötlet, amit mi bedobtunk a főpolgármesternek, ennek utána a kidolgozása az egy következő lépés. De ugye nyilván fele annyi autó lesz utakon, fele annyi autó fog kipöfögni egyébként a kipufogóján is, illetve a motorház tetején is hőséget, és akkor ennyivel is kevesebb lesz a melegedése a belvárosnak.
1: Egy hallgató azt kérdezi, hogy akkor akiknek így megakadályozzák a munkavégzését, például mesteremberek, villanyszerelők, azokat ki fogja kompenzálni, ha így gyakorlatilag minden második nap nem tudja.
9: Tehát mi a javaslat végezni? Szerint az ötlete?
10: Ez a javaslatban is szerepel. Igen, szerepel a javaslatunkban, hogy kivételek. Tehát ez mindig kivételekkel kell az ilyen helyzeteket megoldani. Természetesen, akinek ez elengedhetetlen munkaeszköze, ott nem, tehát közszolgáltatási járműveket, tömegközlekedés, az sem fog leállni, minden második busz sem fog leállni, élelmiszerellátók, a taxik, a közautók például, ilyen esetekben még inkább lehetőség van a közautók, ezeknek az autó megosztó rendszereknek a használatára is, hogyha másképpen nem tudjuk megoldani, mert hogy ezek az autók legalább annyival nem gyarapítják az autók számát az utakon, ők ugye addig járnak, addig vannak az úton, addig működnek, amíg valakinek tényleg szüksége van eljutni A-ból B-be, ráadásul az ilyeneknek a használatát általában tényleg nem fölösleges utakra használják, hanem a szükséges pár percre, amíg ezt fizetniük is kell, ugye perc alapú ennek a dolognak a számlázása.
9: A másik oldalt is nézzük meg, egy másik hallgató meg azt írja, hogy ő meg azt büntetné egyenesen azokat az autósokat, akik várakoznak és járatják a motort. Ugye teljesen jellemző, hogy a hőség miatt, hogy a klímaberendezés miatt járatja az autót, hiszen különben nem menne a klíma, de közben természetesen várakozó helyzetben állva pöfög.
10: Abszolút, és nem is a szóval már Ugye vannak olyan országok, ahol tilos az álló autóban járatni a motort, nagyon jól vannak már ezek a start-stop rendszerek, valamelyik autó ezt már önállóan eldönti, hogy ő most akkor leáll. Ugye az is egy ilyen megszokott kép, hogy valakinek bömböl az légkondicionálója, be van kapcsolva a motor, és lehúzott ablakkal dohányzik az autójában. Tehát ezek ilyen extrém esetek, ezekkel is persze valamilyen szabályozással kellene tenni. Itt vannak már ilyen apró kezdeményezések, inkább helyi jellegűek, hogy ki lehet rakni táblákat ilyen parkoló helyek elé, hogy itt bizony le kell állítani a motorjáratát, de ugye ehhez azért egy jogszabálynak változnia kell. Stimmel. Míg a smog rendeletre nagyon könnyen ráhúzható ez a hőségriadós rendelet, úgyhogy mi azért is javasoljuk ezt a hőség esetén bevezethető minden második autónak a kipjöjjelre, mert ugye ez egy egyszerű és gyors lépés lenne, és még most erre a nyári időszakra, akár júniusra bevezethető lehetne.
9: Mi lesz a sorsa ennek a javaslatnak? Érkezett-e valami válasz a főpolgármesteri hivataltól?
10: Jelenleg még nem, de például a mai napon tárgyalja a főpolgármesteri hivatal a hőségriadóval kapcsolatos intézkedéseket, és ezen mi is részt leszünk, úgyhogy van lehetőségünk felszólalni.
9: El lehet olvasni a levegő munkacsoportnak a teljes javaslatát? Mert hogy vannak azok, akik rögtön ráugranak egy bizonyos részre, de most azoknak mondom, hogy már beszéltünk erről, és nem lesz kitiltva mindenki, tehát nem erről van szó, és a munkához való jog az természetesen, mint ahogy említette is, hogy benne van a javaslatban, de a teljes javaslatot el lehet olvasni?
10: Abszolút, ebben a sajtóközleményünkben egy linken rajta van a levél maga, amit a főpolgármester úrnak küldtünk, úgyhogy hogyha ezt közé teszik, akkor igen.
9: De a levegőmunkacsoport oldalán egyébként ott van?
10: Ó, persze, okay. A híreink között szerepel, igen, a levegő.hu.
9: Oké, okay, rendben van. Köszönjük szépen, várjuk akkor az eredményét ennek az egésznek, hogy ezzel mi lesz, Judit. Köszönjük szépen az információkat, további
10: köszönöm
9: szép napot.
10: Köszönöm a lehetőséget, és jó hűsölést, viszont hallásra.
1: Köszönjük, vissza.
9: Szegő Judit környezetkutató, a levegő munkacsoport projektvezetője beszélt arról a javaslatról, amit benyújtottak a főpolgármesternek azzal kapcsolatban, hogy korlátozzák az autók számát a fővárosban a hőség miatt.
11: Rádió Café. Van barátom.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Vitekör. Dali Borovú Granye. És még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát, és nem félnek használni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.

0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok méghozzá. Június 24-én, és pontosan indultunk, mert hogy 6.30 van a mikrofonnál. Ács Gábor.
3: És Nyúl Zsuzsi, jó reggelt.
2: Szevasztok, jó reggelt. 0636 98 098 0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket folyamatosan kapunk. Egyébként az ismétléshez is vannak hozzászólások, de én most nem ebből idéznék, hanem egy nagyon aktuális dolgot hoznék ide egyből, azonnal, kalóriadeficites diétával. Két gondom van. Számolnom kell, lejárom a lábam a cuccokért, ha változatosan kívánok étkezni. Ez utóbbi mondjuk plusz kalóriavesztés. Szóval ki van ezt találva? Írja nekünk Gézu. Igen, hát valószínűleg ez az a kalóriadeficites diéta, ez mondjuk így a nagy hőségben kicsit könnyebben megy. Egyébként ma azt hiszem harmadfokú lesz a hőségriadó, szóval megérkezik hozzánk is. Igen, ez a hatalmas hőhullám.
3: A kupolának a legdurvább része a 40 fokos cucc, ami most ugye Franciaországban van bőven 40 fölött.
2: Meg. Fogok is hozni egyébként erről egy hírt. Olaszországban pedig már a munkaidőt is csökkentették emiatt, mert hogy akkor a hőség, úgyhogy hát állunk kell ezeket a napokat. Tessék?
3: Általánosan mindenkire vonatkozóan?
2: Igen, igen, igen, igen.
3: Mert
2: igen.
3: Szerintem a 20-ra hűtött légkondis irodában pötyögő, és a kint... Na most komolyan, tehát szerintem van különbség, tehát hogy mi...
2: Én hívtam embereket, hogy jöjjenek le majd a Balatonra hétvégén, azt mondták, hogy meg vagyok őrülve. Tehát
3: már, hogy miért?
2: Teljesen így nyilvánvalóan a kellemes, hűvös légkondis lakásukban fogják eltölteni a hétvégét egy behűtött dinnye társaságában.
3: Azért ez meglep.
2: Igen.
3: Tehát én biztos, hogy a Balatont választanám.
2: Látod, vannak olyanok, akik azt mondják.
3: Attól függt, várjál.
2: Hány éves vagy?
3: Milyen minőségű a lakosztály.
2: Hát igen. Ugye? Hát ez
3: ott
2: is egy...
3: abban van elég kondi. Mennyi a szúnyog?
2: Ojjajajajaj, de
3: nyilván
2: ilyenek
3: fölmerül, tehát nem egyszerű a válasz, de hogyha hűvösben tudok ücsörögni, és el tudok menni, amikor kedvem szottyan csobbanni, és van mondjuk egy mezei zuhany, kerti zuhany.
2: Kerti zuhany, igen.
3: De bármilyen zuhany. Hát akkor hát nem tudtuk neki. Kerti, nekem tuti balcsi.
2: A kerti zuhany, amiből amúgy is forró víz jön, mert hogy felmelegíti.
3: Hát először egy kicsit, amíg megsüti a nap, de aztán...
2: Na jó, ti hol fogjátok tölteni a hétvégét és ezt a nagy hőhullámot? Írjátok meg nekünk 036 98 098 0 SMS, Viber, WhatsAppon tudtok minket keresni.
3: Könnyen beszélek, mert én hűvösebb éghajlat felé fogok elmozdulni majd pont a hétvégén, úgyhogy...
2: Na, szuper. Kinyissuk ezt a témát, hogy merre utazol, vagy...
3: Hát az a helyzet...
2: Vessünk egy néhány pillantást az adásmenetre.
3: Az a helyzet, hogy nem mondhatom el.
2: Ne viccelj, komolyan?
3: Senkinek sem.
2: Hú, ez a, hát még jobban felcsigázol, hogy hová
3: ez
2: utazom.
3: Ez a gyerkőcök kedvenc éves projektje, a meglepi túra, amikor semmiről semmit nem tudnak. Aha. Tehát azt, hogy mikor van a találkozó, az egyetlen információ, meg hogy kell-e meleg ruhát is elcsomagolni, és nagyon-nagyon élvezem, ahogy a tippelgetnek, hogy merre fogunk menni, tehát azt tudják, hogy mikor indulunk, mikor érkezünk,
2: de
3: a következő lépés se, tehát amikor már nagyjából látszik az irány, hogy melyik vonat, vagy melyik busz, vagy melyik reptér, akkor is elindul a spekuláció, hogy na vajon melyikre szállunk föl, de tehát úgy képzeld el, hogy már sétálunk a terminálon, oda megyek ilyen kamukapukhoz, mégsem az, és akkor egyiknél aztán egyszer csak megállunk és felszállunk, és akkor onnantól spekulálgatnak tovább, hogy még mit.
2: Nagyon-nagyon jó. Lennék most a gyermekeid helyében. Azt írja nekünk valaki, hogy én a Dunaparti evezős csobbanós programjavaslatomra ugyanezt a meglepő választ kaptam, írja nekünk ez egyik kedves hallgató. Hát igen, szóval ez a helyzet, látod? Vagyunk így egy páran, akik bár invitálunk embereket, de nem akarnak.
3: Hát ez meg a legszomorúbb üzenet.
2: Diófalati fetrengés, futóműszerelés, írja. mire Gyurihez lesz.
3: És meg azt hittem, mi pedig megnézzük a Velencei tó maradékát.
2: Jaj. Aha. Na jó, Szent Iván év volt már a Víradóra. Fel, hogy 23-ra, 24-ére volt ugye ez a Szent Iván. Ma van egyébként az Ivánok névnapja, sok boldogságot kívánunk nekik. Különböző névhagyományok fűződnek ehhez az ünnephez, például a tűzugrás erejével azt mondják, hogy meg lehet erősíteni a szerelmi kapcsolatot, el lehet tűzni a gonoszt, és az almát, hogyha bedobod, akkor a tűzbe, akkor annak mágikus ereje van. Hát annyi biztos, hogyha kiveszed onnan, akkor hát
3: na jó, majd engem is, meghívsz egyszer egy ilyen balatoni hétvégére, és rakunk tüzet, akkor majd kipróbálom.
2: Jó, oké, átugorjuk. Izgis. Oké. Na, de kicsit komolyabbra fordítva, vannak itt fontos évfordulók is, mint például 1497, ekkor fedezte fel Kanadát Giovanni Cabato, aztán 1793-ban a francia forradalmi nemzetgyűlés megszavazta a jakubinus alkotmány végleges szövegét, 1812-ben Bonaparte Napóleon serege átlépi az orosz birodalom határát, hát nem lett túl jó vége.
3: Aztán már nem sokára megfordultak.
2: Igen, és a szerkesztőnk ide tett egy dátumot, egy eseményt, de nem fejtette ki.
3: Melyikre gondolsz?
2: Ez a szolferinói ütközet 1859-ben.
3: Biztos azt hitte, hogy a mackó lesz itt, és majd ő Kenny vágja, és hát, 20 percet beszél róla.
2: Hát komolyan mondom, mindjárt sértve érzem magam, mert hogy én is felkészültem.
3: De ő neki föl se kell készülni?
2: Igazad van, nekem viszont úgy volt ez a, na, ez mesélj, a kis információ, mesélj. De nem igazából emlékeztem a történelmből erre, de mondom, hát hogyha itt van, akkor valahogy azért helyezzük kontextusba, mert ugye ez egy nagyon fontos a szolferinói ütközet. Az osztrákok vereség szenvedtek a francia császári és a szardiniai királyságnak a haderőitől. Ez volt egyébként a második függetlenségi háborúhoz kapcsolódó esemény. Az olasz függetlenségről van szó természetesen, és az olasz területek egyesítése volt a cél. A csatának van egy nemzetközi vonatkozása is, mert hogy a csata után a svájci üzletember, akit Henry Dunannak hívnak, vagy hívtak, több tízezer sebesült katona ellátatlanságát látva rendkívül meghatódott, és ez az élmény inspirálta arra, hogy a későbbi Vörös Keresztet létrehozza, valamint az első genfi egyezményt is ennek köszönhetjük, ami egyébként a mai hagyományos humanitárius jogi rendszer alapját képezi, tehát a mai napig, úgyhogy emiatt ez a dátum nagyon fontos. Akárcsak fontos dátum, nem tudom, mondjam tovább, vagy...
3: Mond,
2: persze. Oké, 1874-ben volt az első alkalom, hogy elindult a fogaskerekű Városmajor és Schwab hegy.
3: Kíváncsi voltam, hogy átugrod-e, de nem. Nagyon helyes. Ennek örömére, ennek emlékére ma közlekedik a nagyon-nagyon ritkán előkapott nosztalgia jármű. Csodálkoztam, hogy miért szerdán, de ugye azért, mert ez a napja. Szóval a fogaskerekű megnyitásának az évfordulóján ma délután sajnos kicsit fölborította a programot, mert terveztem vele, hogy majd megnézem és utazok, de az első azt mondom, hogy 14:48-kor indul, 4 kört megy egyébként, úgyhogy ezt nagyon régóta el szeretném kapni. Úgyhogy, ha valakinek van kedve, meg ideje, meg bírja persze a meleget, nem valószínű, hogy légkondicionált lenne a jármű, természetesen, úgyhogy ma a fogaskerekűn ilyen is van.
2: Igen, jönnek egyébként az üzenetek, van, aki azt írja, hogy Orfű lesz a hétvégi program, ugye ott lesz egy tök jó kis fesztivál,
3: persze.
2: Fishing and Orfű, aztán...
3: Én is benézek.
2: Te is benézel? Uh-huh. Na, szuper, jól van. Majd küldjél valami üzenetet, jó, vagy valami, valamit. Szombaton megyek egy focikupára, Füves Pálya azt mondja, hogy árnyék nélkül már alig várom. Hát azért, Tomika, figyelj, szerintem mindenképpen a hidratálásra figyeljetek oda, nem csak te, hanem a csapattársaid is, és akkor vissza még az eseményekhez, mert hogy 1986-ban megkezdi sugárzását a Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádiója. Uh-huh. Ez már megvan neked ez az
3: persze,
2: élmény, nekem
3: hogyne,
2: is, hogyne, igen, hát igen, ú, de jó
3: ki
2: volt.
3: Ki
2: nem hallgatta annak idején.
3: Hát az túlzás, hogy jó volt, de hallgattuk.
2: Hát a hatalmas élmény volt.
3: Hát élmény volt, meg más volt, meg érdekes volt,
2: igen.
3: De ugye a zenei felhozattal nem voltam elégedett már akkor sem. Hát de mindegy, mindig is ilyen kicsavarodott volt. 2010, ezt viszont nem tudtam, Wimbledonban ekkor játszották a leghosszabb meccset, a profi tenisz történetének leghosszabb mérkőzését. John Isner és Nicolas Mahu.
2: Igen.
3: Így kell mondani?
2: Igen, szóval Nicolas Mahu.
3: 11 órán és 5 percen keresztül
2: játszottak. Az, igen, és aztán
3: végül... Elmentek aludni, folytatták másnap, és végül
2: 70-30-ra
3: a döntőszett. Nagyon kemény. Úgyhogy ez 2010-ben volt. Tehát igen. Erre például emlékezte, pedig nyilván akkor ez tele volt, vagy tele volt vele a híradó, gondolom én.
2: Ugorjunk a születésnaposokra. Nos, akit mindenképpen kiemelnék, az például 1386-ban Kapisztán Szent János, aki Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje napon született, aztán 1890-ben Baktai Ervin magyar festőművész, művészettörténész. Egyébként az asztrológusoknak ő egy fontos irányjelző, minden tekintetben Ázsia utazó volt egyébként, és 1915 Sir Fred Hoyle nevét kell mindenképpen megemlítenünk, csillagászról van szó, szkifíróról, a nukleoszintézis felfedezése vagy megalkotása volt az ő egyik fontos.
3: És az micsoda?
2: Hát figyelj ide, ő azt mondta, én eleve nem hitt abban, hogy a nagy boom volt az, ami létrehozta a teremtést. Tehát innen indulunk. Tehát ő ennek egy tagadója volt. És aztán azt mutatta ki, hogy a hélium és a hidrogén elemeken, kémiai elemeken kívül azért van vas, szén és oxigén is a csillagok belsejében. És most egy ilyen bonyolult okfejtést átugorva, az a lényeg, hogy ő mondta először, hogy igazából az emberi test atomokból áll, és tulajdonképpen mi is csillagpólból származunk.
3: Oh,
2: mennyire szép,
3: nem? Nagyon.
2: Úgyhogy emiatt őt mindenképpen szerettem volna megemlíteni.
3: Oké, akkor nézzük még gyorsan a zenészeket. Révész Sándor, magyar énekes, 53-as, Tolcsvai László, magyar zeneszerző, előadó művész, 50, Lionel Messi, aki... az utolsó valószínűleg, hát fenne tudj, bennála még azt sem nem kijelenteni, hogy az
2: még
3: utolsó.
2: Az biztos. Ugye,
3: amit most játszik, ebből még ha 4 év múlva a felét játsza, akkor még
2: hogy
3: mindig.
2: Csinálja? De, hogy csinálja? De egyébként minden idők egyik legsikeresebb VB játékosáról van szó. Uh-huh.
3: És tényleg elképesztő. És 1992-ben Vámos Márton olimpiai bronzérmes és világbajnok magyar vízilabdázó.
2: Hétvégén Balaton átevezés, mi más giga leégés? Hát medve, írja nekünk a medve. Fú, de szerintem ő nem az a medve.
3: Nem a mi medvénk.
2: Viszont ez a giga leégés, hát ezt azért még gondoljuk át.
3: Bár szóval a mi medvénknek is, hogyha már panaszkodik, hát nem bírják az öreg csontjai már a gladiátorkodást, és ő már ott a korelnök, és már nyugdíjba vonulna, de nem lehet. Hát mert nem lehet a legendákat, a példaképeket, nem lehet csak úgy elereszteni, hát valakivel be kell vonzani az új generációt is, ugyebár.
2: Igen.
3: Milyen sport lenne neki jó időnként, már így elkalandozik és gondolkodik rajta. Hát szerintem az evezés azt úgy bírná,
2: evezés,
3: nem?
2: Bírne.
3: Nem?
2: Hát főleg, hogyha tudod, ilyen olyan lenne, hát mint ezek a római, hogy hívjákok voltak, tudod, ezek a hajók, most nem fog eszembe jutni a neve, amit ilyen gályarabok, tudod, a római korban hajtottak. Na, jó, befejezem.
3: Na jó, majd ajánljuk neki, de lehet, hogy azért nem lesz elégedett az ajánlásainkkal. Írt egy hallgató, hogy őt a legjobban zavarja és idegesíti ez a nagy légkondis időszak, mert hogy a túlhűtött irodákban borzasztó fölöltözve, fázva. Hát nekem ez a repülőkön nagyon, nagyon durva, amikor nem tudod, hogy... De a Ryanair-en legalább tudod, hogy mindig baromi hideg van.
2: Ja.
3: Tehát, hogy gyakorlatilag ott szétfagyasztanak. Ott legalább, nem mindig, de úgy általában. Na, de a Wizz Air, az ott a 30 és a 15 között. A középút az ritkán van, de hogy ott van, amikor nagyon meleg van, néha eltalálják, de most például vacogtam, tehát számoltam, vágtam a centit, hát pedig csak ezért vittem magammal még egy plusz hosszú nadrágot a londoni utazásra, és sehol nem használtam, csak a repülőn. Az is rajtam volt, és egy pulcsi,
2: és még jól lett volna, hogy van egy takaród is, akkor ezek szerint.
3: És takaró kellett, hogy vacogtam, tehát teljesen kész voltam. Úgyhogy ez rendkívül. És amikor a kollégák azt mondják, hogy öten vagyunk a szobában, akkor 18, akkor tényleg nehéz.
2: Hát igen, és van olyan kollega egyébként, aki pont így fázik meg, és gyakorlatilag egész télen óvja magát, és nem beteg, és aztán amikor bejön a nyár, érted,
3: van
2: akkor
3: ismerősöm.
2: Egy ilyen...
3: Én nagyon-nagyon próbálok rá figyelni, mert egyszer-kétszer beleszaladtam, és azóta tényleg ilyen.
2: Vajon ez már egy életkori sajátosság?
3: Nem hiszem. Hát már egy picit igen. Ma, jó, te mosolyogjál.
2: Jó, majd, van, de érintett vagyok, azért mondom.
3: Érintett leszel, de majd érezni fogod. Igen, igen. Annyi sajátosság van benne, hogy még jobban kell figyelni, szerintem, mint korábban.
2: Jó reggelt ilyen hőségben, múzeum, mozi, késő délután, szabad strand, a római program, Csilla.
3: Na, köszönjük, Csilla. Na, gyorsan zenéljünk, aztán, már megint eldomáljuk itt a lapszemleidőt is.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na, mit emelnél ki a lapokból?
3: Hát szerintem sokakat érint, és érdekel, hogy mi történik majd a fix 3%-os hitellel.
2: Na, miért? Van róla információ?
3: Van róla információ. Portfolio.hu-n találtam egy írást, Palkó András szedte össze a részleteket.
2: István, nem?
3: András István? Palkó István?
2: Szerintem István legalábbis. Ő szokta.
3: Oké, akkor lehet, hogy én néztem el az ő keresztnevét, ezúton is elnézést kérek. Szóval a Tisza kormány várhatóan megszünteti majd a fix 3%-os kamatozású otthonstart lakáshitelt, ugyanakkor szigorítja a feltételeit, tehát nem biztos, hogy megszűnik, de szigorítás lesz. A program eddigi jelentősen felpörgette ugye a lakáshitelezést, azonban a jegybank adatai szerint a támogatás legnagyobb részét a magasabb jövedelműek vették igénybe, ezért egyre több kritika érte, mert hogy nem elég célzott, ezt mondjuk szerintem mi is elemeztük már itt a műsorban.
2: Hát, hogy 50-szer, igen.
3: Így van. A banki szakértők szerint várhatóan szűkítik majd az első lakásvásárlóknak a fogalmát, tehát hogy kik számít igazából első lakásvásárolnak, és korlátozni fogják majd az ingatlanok kiadását, valamint szigorítják az adóstárs besorolásának a szabályait is. Erről tehát a portfólió lehet bővebben olvasni.
2: A benzin árstopp kivezetés kapcsán én a HVG-nek a cikkét ajánlom, mert azért foglalkozik a mellékhatásokkal is. Tehát mit csinál az új kormány? Megvárta, hogy ez egy nagyon káros és értelmetlen és rossz intézkedés. Most nyilván túllépve a választásokon, meg a populizmuson, meg a szavazat szerzőképességén. Leesett, és szerencsésen igen, tehát ha megvárták, ez stratégiailag egy helyes döntés volt.
3: Ja,
2: mert a legjobb pillanat
3: jól,
2: a kivezetésre.
3: Igen.
2: Az, amikor tényleg a világpiaci árak elkezdenek csökkenni, és aláesnek a 595-ös védett árnak, mármint a benzinnél. De úgy szüntetik meg, hogy közben odarakják a miniszter kezébe a lehetőséget, hogy ő egy szemében bármikor visszacsinálja.
3: Igen.
2: És azért ez nagyon fura. És akkor most mivel vagyunk előrébb? Ez azt jelenti, hogy emelkedik egy kicsit, akkor majd jön kapitány István, és azt mondja, hogy akkor ismét csapoljuk meg a stratégiai tartalékot, mert ugye ez a rendszer úgy, az előző rendszer, ami bebukott, mert már benzinár hiány volt, az úgy működött, hogy egész egyszerűen kevés volt a benzin, mert hogy arra veszteséges beszerzésre kényszerített volna, amit nem termelünk meg magunknak, és akkor egyszerűen majdnem elfogyott. Jó. Akkor most csináljuk meg másképpen, akkor a stratégiai tartalékot csapoljuk, és kötelezzünk egy állami céget, hogy töltse vissza piaci áron. Így egy állami cégnél keletkezik a gigantikus veszteség, azt állambácsi visszatölti, az egyszerű polgár meg örül, hogy olcsó a benzin. Tehát ugye csak ez meg mondjuk elfogyhat. Oké, most mákunk volt, leesett, nem kell többet ezzel. De hogyha megint ilyen lesz, szóval ez a tartalék arra van, hogyha probléma van, akkor az legyen. Nem arra, hogyha fölmegy a benzinár, akkor lehessen népszerűsködni, és akkor ezt csapolgathassuk.
3: Na, ezt akartam mondani,
2: tehát
3: hogy ezért...
2: Én ezt nem is értem, igen, tehát hogy ezt miért, hogy gondolják, tehát ez mondjuk egy gyakorlatilag, igen, de a HVG is egyébként azt írja, hogy a Nagymártoni út folytatása. A Nagymártoni út folytatása, csak még, hát még annyira se, hogy rendeleti kormányzás megcsinál, bármikor bármit megcsinálhatnak, mostantól a miniszter, ha úgy dönt egyedül, akkor ez mehet tovább, ez a baromság.
3: És az, hogy ez most megtörténhetett, az nagyrészt a külső piaci körülményeknek köszönhető, hogy most
2: vezetik ki. A kivezetés,
3: akár még pár héttel ezelőtt is ez egy érzékeny téma lett volna, most, hogy kicsit kedvezőbbek a világpiaci tendenciák, így most egy kicsit.
2: Ez egy tiszta sor, de hogy nem eltörölték, hanem oké, most eltöröljük, de bármelyik pillanatban visszavezethető, csak a miniszternek kell azt mondani, hogy hoppá, akkor ez így minden esetre fura.
3: Jó, én amit még említenék, bár igazából picit érintőlegesen már utaltam rá, hogy ugye elég nagy hőhullámok vannak Európában, és ez Franciaországot érinti különösen érzékenyen egyébként, mert hogy ott az éjszakai hőmérsékletek is soha nem látott szintre emelkedtek, tovább súlyosbítva ezzel a nappali forróságot, a rendkívüli meleg már az energiarendszert is megterheli. A magas folyóvíz hőmérséklet és a hűtési problémák miatt francia erőműveket is ideglenesen le kellett, atomerőműveket le kellett állítani, úgyhogy ez elég komoly. Egyébként a szakértők szerint a tartós hőkupola miatt napok óta extrém 40 Celsius fok feletti hőmérséklet Nyugat-Európában rendkívül megterhelő. Ez folytatódik a továbbiakban is, és ez főként az energiaellátásra és a mindennapi életre is hatással lesz. Szóval igazából most lesz szerintem az első olyan komolyabb nyár, ahol majd jönnek ezek az energiaellátási és mindennapokat érintő.
2: Voltak már kisebbek, csak ugye de hogy
3: igen, tehát most itt a szuper El Niño miatt szerintem, meg a hőkupolák megjelenése miatt, ami végighúzódik Európán, mindenhonnan jönnek.
2: Hát a szuper El Niño az majd csak télen érezteti hatását, legalábbis azt mondták a szakik, azt így körbejártuk, de igen. Biztos, hogy rosszabb lesz a helyzet. Annyit még, hogy a HVG-s cikket, amit a benzin kapcsán idéztem, vagy foglaltam össze, az a cím, hogy üzemanyagárak a Tiszának csak megtetszett a nagymártoni politika, hogyha valaki erre kíváncsi, a címben is ezt emelték ki. Akkor gyorsan tőzsdézzünk egy percben.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
2: Na, hát Budapesten az OTP mentette meg az indexet, annyira nem, hogy pluszba lendüljön, de a tisztességesebb mínuszból fölhozta. Az OTP átfordult pluszba, és majdnem az index is átfordult pluszba, de összességében a BUX még egy kis mínuszban maradt a nap végére is. A Richter tartott még kicsit fölfelé, de a MOL és a Telekom lefelé húzta az indexet, úgyhogy egy ilyen 2% vagy 1-2% ilyen negatív vége lett az indexnek, de mondom, ez egy csökkenő mínusz volt a nap folyamán. Amerikában ütötték a technológiát, ez viszont már és kimondottan az AI-t, tehát ami a leginkább hajtotta fölfelé az árakat, most azt a, nem is szektor ez, hanem inkább a kapcsolódó iparágak, mert már nem a nagy technológiai cégek, azok egyébként nem is muzsikálnak idén túl jól, hanem az AI-hoz ez különféle módon kapcsolódó agyon hype-olt cégeket ütötték meg, tehát ennek a tendenciának volt a korrekciója. Szóval Randi.
3: Igen, ne eskél szerepet be a Gábor.
2: Nem esek, nem. Odébb rakta a szendvicsemet, csak így csodálkoztam, de mit miért zavarta őt
3: de
2: az én szendvicsem?
3: De most még tőzsdézzünk.
2: Nem fér el.
3: Hát, jó reggelt, szia.
2: Mondjad. Neked egy mikrofonra van szükséged, meg egy papírra a kezedben. Nem, pont az én szendvics.
3: Gábor, ott tartottál, hogy ütik a technológiai
2: jó,
3: cégeket.
2: Egyébként ennyi a lényeg,
3: az AI-jal
2: nem akarom ezt tovább habosítani. Okay. Igen. 2,2% a Dow Jones meg mínusz nullában volt, ehhez képest az, hogy az egyik nulla, a másik pedig mínusz 2,2, ez azért látszik, hogy kimondottan szelektív eladások voltak, viszont most nem annyira szálltak bele helyette másba sem, de összességében viszonylag kevés papírra korlátozódott az eladási hullám, tehát ezek a félvezetők és az elmúlt hetek AI ralliában résztvevőkre leginkább.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon Nrt. Támogatásával.
3: És a szendvicsed is megvan. Nagyon
2: mások, kinézte magának.
5: A szendvicsed,
3: de hogy néztem. Nem hiszem el gyerekeket, ez kész.
5: Óvoda.
3: Hát, na...
5: Nem, csak itt szokott mindig. Tehát itt nem, van egy picike kis helyem, és ide rakja a kocsi kulcsát, a telefonját, a kajáját, a joghurtját, a kanalát, a néha a kávés csészéjét, és a másfél literes üdítőjét is.
3: Értem. Akkor most szerintem...
2: Egyszer az életben előfordult. Légyszeres rajzolt körbe azt a helyet, hogy mi az, ami érinthetetlen. És esküszöm, figyelni fogok rá mostantól.
3: Igen, majd egy ilyen kis szigetelő szalaggal így a pulton így lekülönítjük azt a helyet, ami a Gáboré. És egyébként még a joghurtról nem is beszéltünk, hogy van-e ma epres joghurt abból a bizonyos áruházból.
2: Áfonyás van. Ugyanabból a szériából származik.
3: Értem. Jó.
2: Ahogy öregszem, a váltavatosságot részesítem előnyben, úgyhogy mindig így. Na jó, jönnek a hírek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú szólműsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
6: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
7: The Soul Session.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
1: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt szintén lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett, csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Mától egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virágbenedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Ma délután jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Idény József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyi utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Belső informátorok hálózata épülhet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán. Búzs Balást is őrizetbe vették az NKA pénzek ügyében. Leállt a klíma a Győri Kórház egyik épület blokkjában. Harmadfokú hőségriadó van, 33 fok lesz délután, felhők alig lesznek az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Belső informátorok hálózata épülhet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnál. A tegnap társadalmi vitára bocsátott törvénycsomag tervezet szerint bevezetik a közérdekű vagyon visszaszerzési jutalmat. Az a magánszemély, aki olyan bizonyítékot vagy eltitkolt offshore számlát szolgáltat a hivatalnak, amely korábban ismeretlen volt, a sikeresen visszaszerzett vagyon értékének 10%-ára jogosult. Ennek a díjnak a felső határát 100 millió forintba maximálják. 6 embert tartóztattak le az NK a botrány miatt, köztük van Búzs Balázs, Óbuda volt polgármestere is. Mindannyian a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak. A 6 embert több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Kamatot csökkentett az MNB. A várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos mérséklésről döntött a monetáris tanács. A kamatvágást több tényező támogatta, a jelentős olajárcsökkenés, az erős forint, a piaci kötvényhozamok jelentős csökkenése és a hazai inflációs adatokban megjelenő pozitív meglepetések. Leállt a klíma a Győri Kórház egyik épület blokkjában. Ezen a részen található az onkológia egy része, a kardiológia, a belgyógyászat és a gyermekintenzív osztály is. A javításhoz szükséges alkatrészek már megérkeztek, várhatóan ma megjavítják a szerkezetet. Hétfőn a Budapesti Országos Onkológiai Intézetben is elromlott a hűtési rendszer, ott műtéteket is át kellett szervezni. Itt ma éjjel kezdődött a javítás. Krónikusan alulfinanszírozott a magyar egészségügy. Jelenleg a GDP 4,7%-át fordítja az ország egészségügyi kiadásokra, miközben Európában ennek kétszerese jut a területre, közölte a szakminiszter. Hegedű Zsolt egy konferencián azt mondta, a magyarok egészségügyi költéseinek 48%-a gyógyszerekre megy el. A kormány célja, hogy a lakosság közvetlen egészségügyi kiadásainak aránya 15%-ra csökkenjen. Hegedű szerint a következő években évente 500 milliárd forinttal több forrás érkezik az egészségügybe, ennek jelentős részét az ápolói bérek emelésére fordítják, annak érdekében, hogy enyhítsék a humán erőforrás válságot. Idén is az Alza vezeti a PVC 2025-ös e-top listáját, a dobogón pedig a tavalyival megegyező sorrendben a Kifli és a Média Markt áll. A 15 legnagyobb Magyarországon működő online kereskedő együttes forgalma bruttó 622 milliárd forint volt. A témával bővebben is foglalkozunk 7:30 után itt a Millás reggeliben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most kapcsolódik be a Millás reggeliben, Rádió Café 98.0. Ma van június 24-e, és 7 óra 10 perc egészen pontosan, és már jönnek az üzenetek, amiket a 0636980980 SMS, Viber, WhatsApp számainkra várunk. Van valaki, aki azt írja nekünk, hogy baleset történt az M7-esen Budapest felé, az M0-ás lehajtónál, alakul a sor, kint van a rendőrség is, ő úgy hogy kint van a jár, de így is jó. Ez igazából fél hétkor történt ez a baleset, nem tudom, hogy jártok-e arra, hogyha igen, akkor feltétlenül írjátok meg nekünk, a mikrofonnál pedig Ács Gábor.
6: És Nyúl Zsuzsi, jó reggelt.
5: Jó reggelt.
6: Mindenkinek. Finom volt a szendvics, kérdezitek, köszönöm szépen.
5: Igen.
6: Ez üzemanyagként szolgál, tehát ez nem irigységről van szó, meg nem is arról, hogy ne adnám szívesen bárkinek, igen, de ugye igen. Ahhoz, hogy kitartson a lendület 10:00-ig, ahhoz szükség van. Begyöpösödött módon a 7:00 és 7:02 között szigorúan
5: elköltött. Olyan szerethető ez, de tényleg.
6: Ha még igaz is lenne, ugye? Akkor igen. Meg főle. Na jó, csináltunk egy műsorelemet belőle legalább. De van, ami viszont tényleg fontos és izgalmas. Úgyhogy gyorsan kanyarodjunk is rá arra, hogy megkérdez bennünket a BKK, hogy merre menjen a villamos.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Szóval a közlekedés fejlesztésekről kérik ki a lakosság véleményét. Korábban is voltak ilyen társadalmi egyeztetések, hogy most ebben mi az újdonság, most a darabszám, vagy máshogy csinálják, mikről lehet most véleményt mondani. Erről kérdezzük Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét, akit van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt!
6: Hát akkor legyen az első kérdésem, de az imént föltettem, hogy ez most valami új koncepció, vagy az eddiginek a továbbfejlesztése, mármint az, hogy megkérdezzük a lakosságot és a nagyobb, komolyabb fejlesztésekről?
8: Hát mondhatom, hogy annyira nem új a koncepció, a BKK-nál most már lassan több mint 5 éve működik külön részvételiségi osztály, aminek az a feladata, hogy minél inkább becsatornázza a lakossági véleményeket a tervezési folyamatokba. Lefordítva, ugye ülnek a mérnökök az elefántcsont tornyukban, tervezgetik a jobbnál jobb közlekedésfejlesztéseket, viszont nagyon fontos nekik, hogy találkozzanak a felhasználókkal és a budapesti lakosokkal is, és ezért szervezünk nagyon-nagyon sokféle társadalmi egyeztetési akciót. Vannak kérdőíveink, vannak lakossági bejárásaink, vannak nagyon hagyományos civil szervezeti egyeztetéseink, de próbálunk videókkal is tájékoztatni az embereket, figyeljük a Facebook kommenteket, hogy milyen visszajelzések érkeznek a bejelentett fejlesztéseinkre, és ezek alapján próbáljuk formálni azokat a projekteket, amit meghatározzák.
6: Akkor kezdjük azzal a konkrétummal, ami tegnap volt. Tegnap volt a lakossági bejárás a Pacsirta mező utcában, ahova villamost terveznek. Ez hogy zajlott, illetve hogy is néz neki 9-es busz helyett 9-es villamos végig a Pacsirta mező utcában? Meg aztán majd nyilván az is fölmenül, hogy akkor ezt miből finanszíroznánk.
8: Igen, a Pacsirtömező utcai projekt egy nagyon izgalmas projekt. Itt a főváros kötött egy szerződést egy nagy ingatlan fejlesztővel, aki Óbudán fog sok lakást építeni, és azért cserébe, hogy ezt a sok új lakót el tudjuk látni, a főváros azt kérte az ingatlan fejlesztőtől, hogy finanszírozza egy új villamosvonalnak a megtervezését. Ezt Pacsirtömező utcai villamosnak hívjuk. Ez a budai fonódónak az északi ágából ágazna ki, körülbelül a Kassin Mártírok partja magasságában, a parkja magasságában, és a Pacsirtömező utcán keresztül, a Szórián téren át, a Szentendrei úton egészen a Kaszás dűlőhív megállóig futna ez az új villamosvonal.
6: Na most, bocsánat, az elágazásnál akkor keresztül vág az amfiteátrumon, vagy akkor ott megkerüli, vagy akkor az hogy menne ott, mert az olyan...
8: Természetesen nem célja semmilyen fejlesztésnek, hogy ősi római romokon átmenjenek az ilyen új villamosok, megkerülni az amfiteátrumot a villamosvonal, viszont most még ez egy nagyon korai fázis ennek az egész tervezési folyamatnak, pont azért tartunk most lakossági egyeztetéseket és bejárásokat, hogy a lehető legkorábban tudjuk ezt az egész projektet véleményeztetni az ott élőkkel, meg akik arra közlekednek és használják ezt a vonalat.
6: Bocsánat, azért, de mi a kérdés? Hát ott van a Pacsirtömező utca, azon végig megy, itt nincsenek alternatívák, hogy melyik kis utcán, azon végig megy egyenesen, aztán mi itt a kérdés, hogy van be a lakosság véleményt nyilváníthat?
8: Hát ugye a helyi lakosok ismerik a legjobban a saját utcáikat, és ezt most így könnyű elmondani, hogy oda teszünk egy villamost a Pacsirtömező utcára, viszont ott például nagyon szűk a hely, tehát nagyon sok döntést kell meghoznunk majd arról, hogy minek mennyi hely jut majd a jövőben, hova kerüljenek rakodóhelyek, hova kerüljenek mozgássérült parkolóhelyek, hova kerüljenek fák, hova kerüljenek zöld felületek, hova kerüljenek nem tudom, milyen sorrendben legyenek bicikliutak, szegélyzónai funkciók, mikromobilitási parkolók. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket természetesen meg fognak tervezni a mérnökök is, viszont azok, akik ott laknak, azok talán lehet, hogy nálunk egy picit jobban tudják, hogy mikor szállítja a henteshez az új ételeket a beszállító, nekik hol szoktak parkolni, az most jó úgy, ahogy parkolnak, lehet, hogy valami más kellene kitalálni, és pont erre jók ezek a kérdőjévek, illetve a lakossági bejárások, hogy ott első kézből tudjuk megbeszélni az ott élőkkel, hogy szerintük, hogy lenne ez jobb.
5: Ugye eleve 5 ilyen jelentős fejlesztés és stratégiai program előkészítése zajlik. Melyekről van még most szó, ami ugyanilyen fontos, hogy a lakosság bevonásával készüljenek el ezek a tervek?
8: Igen, a Pacsirtömező utcai villamosnak, ugye ez Észak-Budán van egy déli párja is, ez a budafoki útra tervezett villamosvonal, vagy akár mondhatjuk, hogy a budai fonódónak a legújabb dél-budai üteme. Itt a budafoki úton szintén iszonyatosan sok új lakás épül, és szeretnénk az ide költözőknek minél gyorsabban valamilyen nagyon jó és nagy kapacitású kötött pályás alternatívát építeni, azért, hogy az ide költöző sok-sok ember ne autóval induljon el majd a belváros felé, hanem használja a villamost. Egy másik projekt az egy...
6: De itt még gondolom, itt egy többféle nyomvonal lehet, tehát házak között, vagy kint a Budafoki úton, vagy hogy itt ez is dilemma még, vagy nagyjából a nyomvonal már adott?
8: Van egy-két kisebb kérdés a nyomvonallal kapcsolatban, de az fix, hogy a Budafoki úton menne a villamos, a kérdések azok inkább olyanok még, amik nyitva vannak, hogy hogyan kapcsolódjon az egyes villamoshoz, hogyan kapcsolódjon akár a 4-es, 6-os villamoshoz ez az új villamosvonal, és hogy az ütemezésünk, amit kitaláltunk, az, mert ezt több ütembe építenénk meg, azok mi kerüljen az első ütembe, mi kerüljen a második ütembe. Ugye ennek a villamosvonalnak a tervezett vége az Budafok vasútállomásnál lenne, de valószínűleg ezt nem rögtön egyben fogjuk megépíteni.
6: Nagyobb összegben, vagy akár a szendvicsemben is fogadni mernék arra, hogy a leggyakoribb kérdés, hogy vajon ilyenkor hány autós sáv szűnik meg egy ilyen fejlesztésnél, akár a Pacsirtömező úton, akár a Budafoki úton, erről tudsz valamit
5: ez
6: mondani?
5: Ez egy érzékeny társadalmi réteg, igen, az autósokat, ez hogy érinti?
6: Autós hallgatóink is fölteszik a kérdést.
8: Hát ugye mindig arra törekszünk, hogy nagyobb legyen a kapacitása ezeknek az utaknak azután, hogy felújítottuk és megépítettük a villamost. Ugye az fontos látni, hogy egy villamos sokkal több ember tud elszállítani, mint bármilyen bármilyen autósáv, pont azért tervezzük ezeket a villamosvonalakat olyan helyekre, ahol látjuk, hogy ma is sokan szeretnének utazni. Még nagyon korai lenne ilyen sávszámokról beszélgetni ezeknél a projekteknél, ezért is mondtam, hogy ezek nagyon a legelején vannak. Az a célunk, hogy ezeken a helyeken, ahol ma egyébként autóval természetesen lehet közlekedni, de mondjuk a közösségi közlekedés nem elég jó, a gyalogos közlekedés nem elég jó. Tegnap például a Pacsirtomező utcai bejáráson arról beszélgettünk, hogy milyen látványosan rossz ebben az utcában, mondták az emberek, hogy nincsenek gyalogosok. Mert hát senki igen, nem szeret igen, olyan igen. helyen menni, ahol nagyon hangos a zaj, nagyon rossz a levegő, és ezen valahogy változtatnunk kell. Ez a BKK-nak az egyik legjobb eszköze arra, hogy ezeket a problémákat elkezdjük megoldani.
5: Hogyan lehet egyébként a lakosságot jól bevonni, hogy lehet elérni ezeket az online kérdőíveket, milyen formában priorizáljátok a beérkező véleményeket?
8: Alapvetően több csatornán próbáljuk elérni a helyieket, nem csak online lehet ezeket a kérdőveket kitölteni, hanem papír alapon, az ügyfelszolgálatainknál is elérhetők, illetve le is lehet tölteni, onnan akadálymentes verzió is a kérdőíveinknek azért, hogy a látássérült emberek is a saját felolvasó programjukkal ők is el tudják mondani a véleményüket, de nagyon fontos az, hogy kimenjünk a terepre és a helyszínen beszélgessünk velük. Sok-sok tájékoztató kampányt szoktunk ilyenkor csinálni a helyi önkormányzattal, illetve próbálunk szórólapozni, illetve plakátolni, és hogy minél több ember elmondja a véleményét. És amikor meg megérkeznek ezek a vélemények, akkor mindegyik társadalmi egyeztetési folyamatról, illetve azoknak a fázisairól készítünk egy összefoglaló dokumentumot, amiben reagálunk a beérkezett észrevételekre. Van, hogy tételesen, amire lehet, hogy akkor ide ezt szeretném, reagálunk ebben az összefoglaló dokumentumban, hogy jó, ez tök jó ötlet volt, vagy azt mondjuk, hogy ez tök jó ötlet, de nem biztos, hogy ebben a projektben fogjuk megcsinálni, és néha meg azt kell mondanunk, hogy sajnos ez nem egy olyan ötlet, ami mondjuk a főváros stratégiai céljaival egyezik, de akkor azt is meg szoktuk indokolni, hogy miért, és utána a kollégáim pedig a tervező kollégáknak tartanak egy bemutatót, hogy akkor ez a lakosság elvárása a projekttel szemben, és a tervezési megbeszéléseken meg ezeket folyamatosan képviselik, hogy hát igen, tök jó, hogy oda te terveztél valamit, de hogy a lakosok meg nem ezt kérték, tehát akkor ezt próbáljuk meg még egyszer.
6: Okay.
5: Nagyon jó az a társadalmi párbeszéd.
6: Az információkat, és majd beszélünk a többi projektről is. Szép napot, jó munkát neked is.
8: Köszönöm, sziasztok!
6: Szia. Kovács Bendegóz, a BKK szóvivője volt a vendégünk az elmúlt percekben.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Are you coming to the tree?

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Láttam, majdnem táncoltál el. Ja,
3: én meg rajtad láttam, igen. De hallgatóknak is mindig ez jut eszébe. Régóta játsszuk ezt a dal, de ugye kicsit új értelmezést
2: Igen, és egy örökzöld lesz.
3: Hát ez biztos, igen. Na, haladunk tovább gyorsan. Ömlik a pénz a nyugdíjcélú megtakarításokba? Hogy? Eddig pont az volt a baj, hogy meg nem. Mi történt az emberekkel? Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezetőszerkesztője a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt.
2: Na hát azt láthatjuk, hogy ugye egy egészen felfutó tendenciában vannak a nyugdíj megtakarítások, de vajon minek köszönhető ez? Ez egy általános trend, vagy csak egy ilyen pillanatnyi jelenségről van szó, az emberek elkezdtek öngondoskodni, szóval kicsit bontsuk ki, hogy mi erre.
3: De az emberek nem olyanok, hogy reggel fölkelnek és elkezdenek öngondoskodni, mert 40 évig nem csinálták, és de mi történt?
2: Olyan szkeptikus, hogy folyamatosan ellentmondasz nekem, Gábor, de nem baj.
3: Úgy, hogy ez belém van kódolva. Na.

0: hogyha fene teszik, akkor sem tudták elérni, hogy ne csökkenjen a taglétszámuk. Tehát, hogy kevesebb volt az új belépő, mint a végén a pénzt kivevő tagságot megszüntető. Uh-huh. És most jött el az elmúlt időszakban és az elmúlt bő egy év egyértelműen egy ilyen adat, amikor már lényegesen láthatóan több ember lép a nyugdíjpénztárba, mint amennyi ott hagyja. És a másik két ilyen speciális nyugdíjcélú megtakarításnál, a nyugdíjbiztosításnál és a nyesznél is az látszik, hogy láthatóan, tehát nem ilyen inci-finci módon, hanem láthatóan növekszik mind a vagyon, mind, és itt főleg talán ez a lényeges, hiszen ez mutatja, hogy több ember gondol erre, a szerződéseknek a száma. Tehát a nyugdíj előtt takarékossági számla, ez a NYESZ, itt is van egy csak nem 10%-os bővülés. Tehát úgy tűnik, hogy mintha a magyarok közül, és hát elsősorban azért nyilván a fiatalabbak közül, egyre többen rájönnének arra, hogy hát baj lesz itt, hogyha csak arra számolunk, hogy majd az állami nyugdíjat megkapom. És éppen ennek a korosztálynak a mobilizálása a legnehezebb, hiszen most elég, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor mi, vagy hát ti fiatalok vagyok, mondjuk, hogy én 20 vagy 30 éves voltam, hát akkor azért nem azzal foglalkoztam, hogy hú, de jó lenne már most a nyugdíjra, most már azért el kéne kezdeni félretenni. Tehát itt azért extra meg kell győzni az embereket arról, hogy hidd el, tudom, hogy most ezzel nem foglalkozom, nagyon messzinek tűnik. De amikor ott leszel, akkor meg ezt nem lehet visszapörgetni. És ráadásul pont most mennek folyamatosan nyugdíjba azok a emberek Magyarországon, akik az elmúlt években a kényszerbétékkel, a katával, az evával, az echóval úgymond többet tudtak keresni, de ennek az ára az volt, hogy amikor majd kijön nekik, hogy milyen nyugdíjat állapítottak meg a befizetéseik alapján, akkor dobnak egy hátast, mert egy elképesztő kicsi összeg lesz ahhoz képest, amikor egyébként a jövedelmük volt. Tehát, hogyha nem takarítottak meg ezzel párhuzamosan, akkor egy bődületesen nagy pénzügyi pofont kapnak akkor, amikor nyugdíjba vonulnak. Tehát ezért lenne fontos az, hogy értsék meg az emberek, hogy ahhoz, hogy ők meg tudják őrizni, vagy akár hasonlóvá tudják tenni az időskori jövedelmi helyzetüket az aktívhoz képest, ahhoz nekik kőkeményen megtakarítaniuk kell. De most nem is keveset.
1: Aha, de akkor most ez a kör is érintett, vagy nem ők, hanem éppen fiatalok a motorjai a növekedésnek, az, hogy most hirtelen beindultak a nyugdíjcélú megtakarításra?
0: Úgy érzem, hogy mivel a egyértelműen minden területen plusz szerződés számról beszélünk, tehát az új szerződések száma, vagy az összes szerződés száma, az összes belépő száma, vagy az összes tagszáma is nő, hogy itt ebbe szerintem alapvetően a fiatalabb korosztály lehet benne. Most nem azt mondom, hogy 20 évesek állnak sorba mondjuk az önkéntes pénztáraknál, de nem tűnik nagyon észszerűnek, hogy mondjuk a több mint 50 ezer új pénztár tagba ott az 50-esek kezdenek el azt mondani, hogy hú, most még van egy bő évtizedem, akkor gyorsan belépett az önkéntes pénztárba. Tehát én azt gondolom, és egy kicsit remélem is, hogy a fiatalabbaknál ez valahogy már jobban leesett, még akkor is, hogyha az ilyen-olyan adókedvezmények, amit ugye ehhez adnak, ez egy elég ösztönző dolog. Ugye sok egyébként, amikor a pénztárak elindultak, azért léptek be, mert 20%.
1: Igen, de ugye most ezek megvannak, tehát ebben nem volt változás az ösztönzőkben az elmúlt években. Akkor mi az, ami mégis jöhetett? Akcióztak valamit a szolgáltatók, vagy jobban ajánlották a banki ügyintézők, vagy hogy mi lehet még, ami azért bemozgatta?
2: Volt egy ráerősítő kampány, valaminek lennie mondjuk, kellett. Igen, ami hozta ezeket a számokat.
0: Olyan egyértelmű és totálisan új dolog, ami eddig nem volt, az még 2025-ben nem történt. Persze, a pénztárak is, a biztosítók is, a befektetési szolgáltatók is akció

0: húznak, egyre jobban terelik ebbe az irányba az embereket. Például, amikor valaki találkozik egy bankszámla akcióval, akkor gyakran ott az ajándékpénzbe már bele van csomagolva az, hogy akkor kapod meg a mondjuk plusz 100 000 forintot, hogy a befektetési szolgáltatást, ezt, azt, nem, azt is igénybe veszel. De önmagában ezek nem teljesen új dolgok. Tehát persze hozzájárulhattak 1-2%-kal valamilyen módon, mint hogy az is, hogy ezekkel a módszerekkel lehet elkerülni a szoszót és a kamatadót. Uh-huh. Tehát azért az, egy, az is egy vonzerő. De itt azért egy hosszú távú elköteleződés van, tehát azt mással is el lehet, TBS-ezni is lehet. Azt, aki nem nyugdíjra megtakarít, az inkább TBS-be megy, nem minek kössön nyeszt.
1: Vagy hát egy mezei állam, lakossági állampapírt vesz, az is teljesen adómentes
0: így
1: és
0: van,
1: költségmentes.
0: Így van. Tehát, hogy én mindezek mellett, mindezek ösztönzők mellett, adóösztönző és ilyen-olyan akció kedvezmények mellett, mostani számunkban egyértelműen azt mondom, hogy minden ilyen befektetés növekedett, és a darabszám is növekedett, ami azért még összességében mindig alacsony, tehát szép dolog a növekedés, de hogyha azt nézem, hogy ebből a három konstrukcióból most összesen 1,7 millió élő szerződés van, ami azt jelenti, hogy nem ennyi ember vesz igénybe, mert van, akinek több van, tehát bizony bőven lehet, hogy ez inkább csak 1,5 millió, vagy akár 1,2 millió embert érint, akinek ténylegesen van nyugdíj megtakarítása, azért az összességében még mindig elég kevés.
1: Aha, oké.
0: Okay. Azt is láthatjuk, hogy mennyi embernek nincs ilyen megtakarítása, igen, sajnos.
1: Jó, tehát bízunk benne, hogy akkor most valami elindult, mert ugye sok-sok éven keresztül vártuk, hogy talán, na mindegy, ez talán valaminek az eleje, nem pedig egy hirtelen, igen, váratlan beindulás.
0: Én nagyon remélem, hogy valaminek az eleje, mert az elkövetkezendő időkben pont azok, akik majd most léphetnének be egy pénztárba, akik most kezdhetnének el megtakarítani, mert most lesz önálló jövedelmük, na ők látják majd tömegesen, hogy az ő szüleik, akik nyugdíjba mennek, és bele voltak kényszerítve, vagy egyszerűen a jobb nettó érdekében választották a kényszerbétét, a számlázást, a ECHO-t, Katát, Evát, hogy nekik mekkora a nyugdíja. Aha. És lehet, hogy ez is egy ösztönzerő, és talán ez lesz a legjobb ösztönzerő arra, hogy bizony, ha nem akarok úgy járni, mint a szüleim, akkor lehet, el kell kezdeni, és nem kis pénzzel. Tehát persze kis pénzt elrakva az elején, abból is összejön egy viszonylag nagyobb összeg, de azért az összeg sem sok, ami összességében nem van rakva. Tehát itt az sem mindegy, hogy ez majd az idős éveimben plusz 50 000 lesz egy hónapban, vagy plusz 2 000.
1: Aha. Na még egy kérdés akkor, Zsuzsitól, ugye?
2: Nem, igazából nem kérdés, csak a hallgatók reagálnak az elhangzottakra, és azt írja valaki, hogy nekem a nyesznél az volt az ösztönző, hogy az államkincstárnál is megjelent, így ebben építek kötvénylábat. Szerintem sokan gondolkodnak így, mondja ő, hiszen minimum összeget berakni 500 000 forint, maximum egy havi fizetés az embereknek is kihasználva az adó jóváírást, úgyhogy hogy szerintem valószínűleg sokan így gondolták át, hogy milyen összefüggésben lehetett ezt.
1: 2 éves megtehették, igen, volna, amikor megcsökkenés volt. Tehát
2: hát igen, gyakorlatilag ez volt. Egy konkrét hallgató írja ezt, hogy neki számára mi volt a vonzó.
0: Nagyon érdekes, hogy az államkincstárnál vezethető nyesz volt ösztönző erő. Hogyha belegondolunk, ott mivel én állampapírt tudok venni, aminek a hozama egyébként is adómentes teljesen, ott vezetett nyeszeknek az adókedvezmény nem most nem szoros. Tehát úgy is ösztönzőleg hatott valakire, akinek nyilván volt már az államkincstárnál állampapírszámlája, úgy is belevágott ebbe, hogy valójában ő ettől plusz adókedvezmény nem kap. Önmagában a lehetőség, hogy ott van, hogy ezt elé teszik, ez már ösztönzi arra, hogy megtakarítson, akkor is, hogyha speciál ezzel ő az állampapír számlájához képest nem nyer igazándiból hát, semmit.
1: De a jóváírást, de a jóváírás, tehát az a befizetett adójából a visszaigényelt 100 000-et azért azt ő hozzá tudja tenni a állampapír számlával szemben.
0: Tehát azért ez nagyon arra jó. Gondolok, hogy a hogy ugye ezeknél nagyon erős vonzerő volt a
1: tehát az, hogy
0: adó elkerülés is.
1: Igen, de ugye az a árfolyamnyereség, a kamatadónak az elkerülése, meg a mindenféle
0: meg
1: költségekét.
0: A igen, ez így van. Ez így
1: tehát
0: van.
1: Az a mezei állampapírnál is ott van valóban, ez kétségkívül.
0: Csak hogy valójában a állampapír, tehát az államkincstára vezetett nyesznél tűnik a legkevés, gondolná az ember, hogy ott van a legkevesebb, úgymond pozitív ösztönző, de önmagában, aki ugye a nagy infláció idején elkezdett egyáltalán állampapírozni, aki azt se tudta korábban, hogy mi az, egy fivérje nem volt benne, és az államkincstárnál megnyitotta az állampapír számláját, és azon állampapír tart, és hozzászokik ahhoz, hogy adja, veszi az állampapírt, és sokszor már bizony kisnyugdíjasok is ezt simán megteszik.
1: Uh-huh. Ami egyébként jó dolog.
0: Nagyon jó dolog. Nekem van egy segítő ismerősöm, akinek az édesapja, aki már 80 pluszos, az megkapja a nyugdíjat, és már hívja is a lányát, hogy akkor most hó elején mennyit kapunk az
1: állampapírszámlára,
0: és hogyha ez már ott van, és mellette azt mondják, hogy ott a nyesz számla, amit ott meg lehet nyitni, hát akkor miért ne? Ha ez nem lett volna, lehet, hogy nem jutna eszébe.
1: Oké. Mondjuk pont ő nem tud a visszatérítést nagyon. Pont a legkevésbé se éri meg, de oké, szerintem ezzel lezárhatjuk.
0: A helyzetet mondom, hogy miközben másikon az, hogy óriási pénz parkol lekötetlenül a bankoknál, bődületes összeg, amire semmi kamatok nem fizetnek. Másik oldalon ez is van, és a nagy infláció az azért nagyon sok magyar befektetővé tett. Uh-huh. Ez főleg állampapír befektetővé, de nem baj az. A lényeg az, hogy a pénz ne rohassza nulla kamaton.
1: Jó van. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot
2: köszi
1: akkor
2: szépen,
1: neked is.
2: Szia.
0: Szívesen. Sziasztok.
2: Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
3: Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Helyzetjelentés az emberiségről. Azt még az öcsém is tudja, hogy a VIP karszalag, backstage karszalag nélkül nagyobb égés, mint a napi jegyes. A sima VIP azt vagy megvette, vagy megszponzorálta. Azt, hogy ki a menő, azt meg kell tudni mutatni. Ez van ma, de régen sem volt könnyebb.
3: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
4: Ha az ember be akar menni egy jobb helyre, akkor megkérdezik a szekusok, hogy hova-hova kiskoma. Erre én vagyok a király. Aha, akkor mutasd a koronádat, vagy lépj szorajra, minimiki. Az ember ilyenkor vagy fölhúzza a mackó ujjat és belép, vagy hamuvá ég a csaja előtt, és mehet valami talpas kocsmába szigetelni, ahol nagy a sor, és be kell állítani a jattot a péjen. Valahogy így lehetett ez szegény Mátyás királlyal is, ugyanis egy Wolfram Ilona nevű udvarhölgy ellopta a koronáját egy díszpárnában. Amiután lehetett gőlevest főzni az öreglánnyal, meg áruhában kószálni, mert korona nélkül nem engedtek be a szekusok a palotába. Frankon.
5: Memo. Mátyás király gömörbe.
4: A női hölgy ellopta a koronát. Aztán az valahogy kikötött egy Frigyes nevű császárnál, aki jelezte, hogy csak egy olyan királynak adja oda, aki szimpi. Végül a Mátyásnak vissza kellett vásárolnia a Szent Koronát 80 000 aranyforintért, 400-as euró mellett, cirka 6000 milliárd forint. Apukám szerint ez céges kiadás, bár attól függ, hogy mit írt a Frigyes a számlára. Lehet a könyvelés miatt kellett a kutyavásár. Tessék jobban vigyázni a dolgokra!
6: Zsebrádió!
7: Napközi. 15:15-kor.
8: Vagy ahogy az ördög írói mondaná.
9: 50-50.
10: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutó terület-kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
8: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Hát ha úgy kezdenénk, hogy nincs változás a dobogón, akkor biztos akkor? azt gondolnák, hallgattak, hogy Jóncsi, akkor minek beszélünk erről. De azért van egy csomó érdekesség a friss.
3: De hogy kik vannak azon a dobogón?
2: Elkereskedelmi toplistán, ha nem is az első háromban átrendeződések, meg egy jó nagy koncentráció, úgyhogy mindenképp érdemes szerintem beszélni róla. Madar Norbert a PVC elkereskedelmi csapatának vezetője a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdv a hallgatóknak én is.
2: Na szerinted mi a legérdekesebb, legfőbb mondani való, ami, hát olyan gondolom nincs, ami téged is meglepett, mert aki egész évben azért folyamatosan figyeli a piacot és benne van, nem ilyenkor derül neki a fontos dolgok, de
3: ránézzük
2: aki...
3: a big picture-re, akkor mi a helyzet, milyen tendenciák?
4: Igen, tehát ahogy ti is mondjátok, valójában a felszínen talán nincs akkora újdonság, továbbra is az a Magyarországon a legnagyobb forgalma bíró elkereskedő a mezőnyben. Azonban talán, hogyha, és most vissza is tekintek a Millás reggelis beszélgetéseink eddigi alkalmaira, talán amit mindenképpen érdemes kiemelni, az, hogy ebben a piacban minden eddiginél nagyobbá vált a súlya a regionális, illetve a külföldről jövő elkereskedőknek, és ha csak a saját vásárlásainkra gondolunk, akkor is igaz az, hogy egyre inkább elmosódik a határ az úgymond magyar meg hazai operációval bíró szereplők és a teljes egészében külföldi cégek között, és bizony, hogyha azt kérdezzük a vásárlóktól, az emberektől, a lakosságtól, a magyaroktól, hogy ki jut eszük elsőnek, hogyha elkereskedelemre, webáruházra, online vásárlásra gondolnak, akkor már bár egyébként forgalomban az a legnagyobb erre a kérdésre, tehát hogy ki az első, akire
2: már
4: gondolunk,
2: most, te most
4: a Temu jön már szóval, így van, és ez az igazán nagy változás, nem meglepő, talán ez már a tavalyi évben is ott lógott a levegőben, de az, hogy ennyire megnyilvánul, az számomra azért mindenképpen jelzi azt, hogy az emberek bizony nem vesztették a lelkesedésüket, és ez a továbbiakban is ez a lelkesedés ez meg fog maradni, és a külföldi jelenlét erősödik, ami egyébként pedig felteszi majd magasra a lécet, és feladja a leckét a hazai operációval bíró szereplőknek, hiszen nekik meg egyre inkább egy nemzetközi szintérben kell tudniuk értékajánlatot megfogalmazni.
3: Na igen, tehát hogy mennyire van esélyük így a kisebb hazai webshopoknak, webáruházaknak a felzárkózásra, hogy egyáltalán a versenybe való belépésre, hogy látjátok ezt? Ugye nagyon erős versenytársak vannak itt a piacon.
4: Így van. A Ramsorban külön foglalkoztunk azokkal a cégekkel, akik magyarországi háttérrel indulva próbálnak ebben a térben érvényesülni és a vásárlóknak ajánlatot adni. Ebben a mezőben egyébként az Euronics.hu számít a legnagyobb magyar kereskedőnek, és ez egy családi vállalkozás, akinek a tulajdonosa Fazekas Bálint ott volt a rendezvényünkön, és ő amikor átvette ezt a díjat, akkor külön kiemelte, hogy kettős érzései vannak, mert egyrészt nagyon büszke az eredményükre, de a másik oldalról meg fontos célnak tartja azt, hogy ezen a piacon a regionális versenyben hogyan tud a magyar érvényesülni, és aláhúznám az ő egyik mondását, amit mi magunk is tanácsadóként nagyon régóta mondunk, hogy a digitális térben legyen az egyébként kereskedelem is webshop, de legyen bármilyen szolgáltatása is a magyar gazdaságnak, akkor lehet életben maradni hosszabb távon, hogyha ezt határok nélkül csináljuk. És mi magyarok ebben egy kicsit talán félénkebbek vagyunk, sokkal inkább ragaszkodunk a pici kis saját piacunkhoz, miközben azt látjuk, hogy egy Alza Csehországból, egy Allegro Lengyelországból, egy Emag Romániából zokszó nélkül bejön hozzánk, és egyébként nyilván jól is teszik, de mi magyarok vagy nem nagyon merünk határon túlra kacsintani, miközben ez lenne a túlélésünk záloga.
2: Uh-huh. A forgalmi toplistán a Temu miért nincs rajta? Nem tudjuk a számait, vagy módszertani okokból, vagy ez hogy néz ki?
4: A számait tudjuk, a PVC-nél ezek az adatok rendelkezésre állnak, csomagszámra, rendelés számra vetítve is pontosan látjuk, hogy ez mekkora volumen. A tavalyi évre vetítve nagyjából 14 millió darab rendelés, csak hogy így egy nagyságrendi számot mondjak, az ami a Temu neve mellett van.
2: Magyarországon.
4: A 14 millió rendelés közel 200 milliárd forintnyi elköltött forintot jelent a másik oldalról. A toplistában azonban azért nem nevesítjük, mert nincs magyarországi operációja a kínai szereplőnek, és ebben a mezőnyben talán olyan szempontból is mérlegelve, hogy a hazai jelenlétet erősítsük, azokat a cégeket nevesítettük, aki legyen magyar vagy külföldi, de legalább magyar operációval bírjon, tehát legyen itthoni vállalata, fizessen itthoni iparőzési adót, foglalkoztasson adott esetben magyar embereket, és itt próbáljon ezen a versenypiacon érvényesülni a helyi szabályok szerint.
2: Van még a Temon kívül más hasonló szereplő, aki nagy és már a forgalom alapján itt lenne a toplistán?
4: Van még egy ilyen szereplőnk, igen, ez a lengyelországi székhelyű Allegro, aki még a tavalyi teljesítmény alapján nem is lenne olyan kimagasló, azonban amit idén érzékelünk, tehát most már ugye lassan eltelt a fél év 2026-ból is, az idei éves teljesítményeket látva, a piaci erőviszonyok átalakulását látva, az Allegro lesz az, aki valószínűleg egy év múlva ilyenkor a toplistánkon kiemelkedő helyen lesz, és arról fogunk beszélni, hogy mi kellett ehhez. Na, ők 2024 évvége óta vannak jelen Magyarországon. Egy úgynevezett silent launch-al indultak, ami azt jelenti, hogy nem nagyon volt marketing aktivitás, nem láttak óriás plakátokat, talán most már nem is fogunk olyan sokat látni ilyen témában, de alapvetően nem volt annyira vizibilis a cég, és most arra jutottak odáig el, hogy rámerték kapcsolni a teljes gázt az operációra, és iszonyatosan elkezdtek hirdetni, aktivitásokat generálni, és látjuk ezt mi is a vásárlói ismertségi adatokból, hogy óriásit ugrott előre a cég. Ők egy piac térként működnek, ami azt jelenti, hogy nem klasszikus kereskedő, nem saját árukészlete van, vagy nem csak, hanem beenged értékesítőket, kisebb cégeket, vagy kisebb magánszemélyeket, akiknek a kínálata szintén erősíti a választékát, hasonlóan az Amazonhoz például, és ez a lengyel óriás egyébként a saját otthoni piacán 50%-os piacrészsel bír, amit csak egy kontextusban jelzik, ezen a top listán szereplő első három helyezett együttesen a 13%-ot a magyar elkereskedelmi piacban.
2: Ez azért érdekes, mert ugye őróluk már nagyon régóta beszélgettünk veled is, hogy jönnek. Ezt képest nagyon lassan jöttek, később jöttek, mint ahogy számítottunk rá. Szinte előrengették a Temut, mintha megvárták volna, nyilván nem ez volt a cél, de miért jöttek ők ennyire későn?
4: Egyébként nem mondasz ilyen szempontból ördögtől a dolgot, mert valójában pont ez történt, csak nem Magyarországon várták meg a Temut, hanem hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak minket sanyargatnak ezek a körülmények, de valójában egész Európában tetten élhető a jelenség maga, nevezetesen az, hogy globális, leginkább kínai szereplők a jellemzően az adott európai ország belföldi kereskedelmét, legyen az online kereskedelem, vagy egyébként a hagyományos is, leuralják, hogy elkezdik átalakítani, sanyargatni. És bizony a lengyelek is ugyanígy érintettek voltak, és az Allegrónak hát komoly erőfeszítés, meg üzleti modell, finomhangolás, meg nyilván egy-két álmatlan éjszak is kellett ahhoz, hogy a belföldi piacet megerősítse annyira, hogy aztán újra tudjon koncentrálni a regionális terjeszkedésére, és most ezt látjuk, hogy úgymond talán minden kicsit rendben, jobb helyzetben van már a lengyel piacon, tehát most már mertek újra foglalkozni az egyébként nagyon fontos cseh piacukkal, szlovák piacukkal és magyar piacukkal.
2: Egy meglepetés, Zsuzsi, mindjárt, egy meglepetés számomra, hogy a top 5-ben a változás, hogy a Telekom följött az ötödik helyre, ugye az online kereskedők listáján, Tesco csúszott le, végül is majdnem velük cseréltek helyet, illetve van egy új szereplő, olyan új szereplő, akinek még nem hallottam a nevét, a Modivo. Ők kicsodák, róluk beszélj meg, kérlek.
4: Igen, a rangsor alkotásnak egy fontos szempontja, hogy nem webáruházakat rangsorolunk, hanem webáruházakat üzemeltető cégeket. Van, aki ebből kifelé több webáruházzal is érintett. Én egyébként nagyon klasszikus példa, a 15. helyen lévő Libri Bookline csoport, akik ugye kettő darab elkereskedelmi platformot is üzemeltetnek. A Modivo csoporttán ismerősebb, hogyha azt nem mondom, hogy CCC, vagy elcipő, mind a kettő weboldal náluk van, az ő tulajdonunkban áll, és egyébként ezek olyan áruházak, amik Európa szerte minden országban jelen vannak. Az együttes forgalmukkal érdemelték ki ezt a hetedik helyet, külön-külön értelmezve, nyilván nem lennének ilyen előkelő helyen, de itt cégeket rangsorolunk.
2: Okay.
3: Hogyha egy dolgot kellene kiemelned, ami a mostani toplistából érdekes lehet, akkor mi az, ami a legjobban mutatja szerinted azt, hogy a piacnak milyen lesz a jövője? Ugye volt már néhány gondolat, amit elmondtál, hogy például nem nagyon bátrak például a magyar szereplők, hogy regionális szinten terjeszkedjenek, de vajon mi az, ami kiolvasható a jövőre nézve szerinted ebből a toplistából? Milyen tendenciákra következtethetünk?
4: Európa szerte nagyon erősen jelen van és formálja az ottani elkereskedelmi piacokat a piactér modell, marketplace modellnek a súlya. Nyugat-Európában már a forgalomnak, az online forgalomnak már nem a felét ezek a típusú kereskedések adják. Ugye ilyen a Temu is például, vagy az Amazon, ami még mindig nincsen nálunk. Ilyen volt az OTP-nek a Fizje, ilyen a Pepita, és így tovább. De alapvetően nálunk még nem volt akkora súlya ezeknek a piacoknak, és az idei topista van szintén újdonság, hogy a Volt megjelent, a Volt Marketplace megjelent a hatodik helyen, és talán ez mutatja a legjobban azt, hogy egy átalakulás, egy koncentráció indult el. Az online vásárlásnak a növekedésével párhuzamosan szűkül az a választék, amin belül egyébként a rutinos online vásárlók a napi, heti, havi döntéseik belül eldöntik, hogy honnan fognak rendelni. Minél rutinosabb, vagy annál kevesebb olyan preferált kereskedőd van, akitől vásárolsz. És hogyha ebbe a preferencia térképbe belefér egy piac tér, akinek egyébként nagyon széles szortimentje van, és minden igényedet le tudja szedni, akkor bizony elő tud fordulni olyan állapot, amikor gyakorlatilag leszűkül és egyszereplőssé válik ez a mixed, mert mindennek kapsz az adott szolgáltatótól. Ha voltam legjobb példa ennek a gondolkodásnak, mert végig gondoljátok, akkor a klasszikus készételrendeléstől egészen az zacskó jégig, vagy akár egy telefonkábelig, vagy akár bármilyen műszaki cikkig, mindent meg tudtok már lassan vásárolni ezen a platformon, mindezt úgy, hogy pár órán belül meg is kapjátok a terméket, tehát nem csak választékban, hanem élethelyzetben is kínál egy alternatívát. És ez önmagában üzleti modellben veszélyes, vásárlóként meg nyilván élvezzük ennek a pozitív dolgait.
3: Olyan, mintha kiválasztanék ebben is egy márkát, ami azután a hű leszek, mert mindenben
2: nagy
3: mest
2: lesz, hogy ki lesz az, mindenki az egy akar lenni, ahol minden ott van, és hogy ezt ki tudja leginkább a lakosságot magához csábítani. Izgalmas. Na, nagyon szépen köszönjük. Fogunk még akkor erről beszélni.
4: Én is köszönöm.
2: Jó munkát, szia-szia. Madar Norbert a PVC elkereskedelmi csapatának vezetője volt a vendégünk.
0: Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
3: És újra itt van Czoller Andi, jönnek a 8-as hírek. Szia!
1: Őrült sebességgel elkapta előlem, amíg maradék egy szem szendvicsét.
2: De ez már csak a egy órával ezelőtti alázásra adott
3: reakció. Ez a szendvics szaga, ami lehet, hogy végig megy az egész műsoron, de
1: én már tudom, hogy mi fog történni. Kerek ki. Egy óra múlva jön, hogy Andika, lekevered magad, elmegyek kávézni.
3: Igen.
2: De ennek semmi köze a szendvicshez.
1: Nem, a 9 órához van köze.
3: De figyelj, mondjam már el.
2: Korábban 10-kor kávéztem, és való igaz, hogy újabban erről hoztam 9-re, és igen.
1: A szokások rabja.
3: Gábor, mondd már meg nekem, hogy mi van a szendvicsedben. Tehát, hogy így sajt, uborka, felvágott, szalámi.
2: De senkit nem érdekel.
3: De engem érdekel. Ha azt hiszed, nem érdekel, senki nem érdekel.
2: 15 éve.
3: Hát hallgatok, ugyanaz. Várják
2: 15 éve ugyanaz.
1: Ne keserítsen.
3: Na, de én 15 éve se tudtam.
2: Szigorúan PIK által gyártott, de minden üzletben saját márkás termékként is forgalmazott, elfogadható áron kapott csemege.
3: Igen.
2: Szalámi. A sajtban őrületes változatosságot okoz, hogy néha tilsziter, néha pedig ementáli.
3: Érzetelek.
2: És igen. Kaliforniai paprika, és aha, egy kis vajacska.
3: Értem.
2: Alul.
3: Jó. Innentől kezdve lesz egy millás reggeli szendvicsünk. Báj Ács Gábor.
1: Jó lesz.
2: Na, jó étvágyat mindenkinek, és akkor jönnek a hírek.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
6: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyi intézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budaörsi úton a Sasadi úttal, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton a Megyeri útnál, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtti szakaszon. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot, itt is lelassult a haladás. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irigy József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Jelentősen drágul a Széchenyi hitelek kamata, komoly vízhiány van Zalában, az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt. Harmadfokú hőségriadó van, 33 fok lesz délután, felhők alig lesznek az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Jelentősen drágul a Széchenyi hitelek kamata, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium úgy döntött, hogy a jelenlegi fix 3%-ról csaknem a duplájára 5,89%-osra emelkedik a kamat. Június 19-től szigorítják a Széchenyi kártya program egyes hiteleinek feltétele. A döntés célja, hogy a program fenntarthatóvá váljon, úgyhogy közben továbbra is kedvező finanszírozási lehetőséget biztosít a hazai mikro, kis és középvállalkozások számára, írja a Privát Bankár. Három egykori államfőtől is elveheti a kormány az illetményeit. Olyan javaslattal álltak elő, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat, a jövőben ne részesüljenek élethosszígtartó juttatásokban. A lépés érinthet is Schmidt Pált, aki majdnem két év után a plágiumi ügye miatt kényszerült lemondani, Novák Katalint, aki kevesebb mint két év után belebukott a kegyelmi ügybe, és Sulyog Tamást, aki 2024. február óta államfő, de a kormány minden jogilag lehetséges eszközt bevet, hogy elmozdítsa pozíciójából. Komoly vízhiány van Zalában. 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, ez 18 ezer embert érint. Aki az ivóvíz hálózatról öntöz, az a korlátozások idején nem csak lopás miatt indul eljárás ellene, hanem közüzem megzavarása miatt is. Zalacsány és Kehida Kustány környékén 9 tározója van a közműcégnek, ebből 2 már szinte teljesen kiürült. Újraindult a vonatközlekedés Németországban. Néhány óráig semmi sem járt, mert elromlott az egyik informatikai rendszer. A nap folyamán járat kimaradásokra és jelentős késésekre kell majd számítani. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, közölte az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója. Michel Barnier az EU tagságról rendezett népszavazás 10. évfordulóján közölte, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, várják őket. Beszélt arról is, hogy egy esetleges újbóli csatlakozás esetén lehetne tárgyalni arról, hogy a britek, csak úgy, mint kilépésük előtt, kimaradhassanak a Schengeni övezetből és az Euróvezetből, emeli ki a portfólió. Tegnap volt a valaha mért legmelegebb nap Franciaországban. Az ország nyugati részében 40 fok feletti hőséget kellett elviselni. Egy atomerőmű egyik reaktorát is leállították, mert a közeli folyóvize már túl meleg volt ahhoz, hogy lehűtse a reaktort. Párizsban olyan hőség van, hogy az Eiffel-torony és a Louvre is csak korlátozott ideig tart nyitva. Disneylandben az összes szabadtéri attrakciót lezárták. Olaszországban közben 15 városban van a legmagasabb hőségriasztás, a kormány pedig engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Nálunk sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok, méghozzá június 24-én 8 óra 11 perckor. A 0636 98 098 0 SMS, Viber és WhatsApp számunkon folyamatosan jönnek az üzenetek a műsorhoz kapcsolódóan, és persze megszólítattál, Gábor.
4: Hát nyilván megszoktam. Ha kérdésekkel provokálom a hallgatókat, akkor érthető.
1: Kétféleképpen is, az egyik, hogy írja valaki, hogy az Ácsnak üzenem, hogy a proletár szendvics két vastagabb szeletkenyér között egy vékonyabb szeletkenyér, mivel hülyeségeket beszél ma is, írja valaki. Aztán azt mondja, hogy a tech szektor nem muzsikál, a tech szektor fejleszt. Üdv, írja nekünk ki.
4: Mert hogy aki muzsikál, az a mága és a kis grófó, írja a hallgató.
1: Jó, azt én valahogy
4: tőzsdén mindenki muzsikál valahogy. Na, jó van, de értem egyébként. És amúgy ploretárt írt, tehát tegyük hozzá.
1: Ja, és nem mondtam, hogy a mikrofonnál Ács Gábor.
4: És Nyol Zsuzsi, természetesen. Nincs új baleset, ugye?
1: Nincs új baleset, viszont van egy hétvégi programunk, mert ugye azzal kezdtük az adást, hogy megszólítottuk a hallgatókat, hogy írják meg, hogy ebben a nagyon-nagyon erős hőségben mit fognak csinálni. Majd hétvégén írja valaki, hogy meseösvényre és műhely látogatásra ment volna Márk, de hogy hőgutát nem akarja, hogy kapjon ő meg a gyerekek, úgyhogy valószínűleg egy kicsit ilyen különösebb programot terveznek.
4: Volt egy
1: fekvő, így is van. Igen, volt valaki, aki azt írta nekünk, hogy
4: nem fogod megtalálni, most hiába keresed, ezt most
1: mondom. Lényeg az, hogy akkor csak idézzük meg az ő üzenetét ilyen formán, hogy ha jól emlékszem, Békés Csaba környékén lesz majd egy fekvő bicikli találkozó, és utána pedig túrázni mennek. Elképesztő. Is. Fekvő bicikli találkozó.
4: Az egy nagyon-nagyon menő.
1: Menő? Én félnék, de egyébként minden tiszteletem, szóval.
4: Hát beszélgettünk azzal a házas párral korábban sokat, akik körbefekvő bringázták a világot, és mindenként beszámoltak nekünk. Nagyon jó cucc. De most témát váltunk, mert ez is rendkívül izgalmas lesz, higgyétek el.
5: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
1: Hát igen, mert hogy középkori várak, templomok és egyéb épületek tucatjai rejtőznek Magyarország erdeiben, elfeledve magukra hagyva, gyakorlatilag a pusztulásnak kitéve. A helyi önkormányzatoknak vagy forrásaik nem voltak az eddigi kormányok, meg pedig szándékuk nem volt arra, hogy megmentsék ezeket a történelmi kincseket. Na de most van egy önkéntes mozgalom, méghozzá a Bozót Brigád, akinek a tagjai arra szánták el magukat, hogy a növényzet fogságából megszabadítják ezeket a műemlék épületeket, és hát valamilyen formában új életet adnak ennek. A kezdeményező itt van a vonalban velünk, Tóth Zsolt Marcell. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Most azért érdekes, mert tulajdonképpen producer vagy, természet és dokumentumfilm, rendező és operatőr. Honnan keveredtél ebbe a dologba, hogy te egy ilyen önkéntes Bozót Brigád programot hoz létre? Mesélj erről!
6: Kezdjük az elején. Egyébként nem kell ennyi titulus, mert igazából mi tartalom előállítók vagyunk. Nyilvánvaló, hogy sok mindent csináltunk az életünk során, tehát ezek a címkék talán kicsit
1: igen,
6: sokat.
1: Én is egyébként tudnék egy tucatot mondani a nevem mögé. Igen,
6: de nem kell. Ez tudod, olyan a világ ma már, hogy az ember mindent is csinál. Egy kicsit ilyen ez a tartalomgyártás is. Szóval igazából mi úgy csöppentünk bele, hogy jó pár évvel ezelőtt összehozott minket a sors Vadó Janival, a rádiós kollégától, úgymond, vagy volt kollégátokkal, aki ugye köztudott, hogy nagy várimádó, és az AMC-nek, akkor a Spektrum TV-nek kezdtünk el egy sorozatot csinálni közösen, a Várfoglalókat, és megmondjuk őszintén, hogy nagyon szerettük mind a ketten, vagy nem mind a ketten, mert többen az egész csapat, de hogy a Jani és a filmgyártó csapat, és ezt 5 éven keresztül csináltuk, ebből rengeteg hazai várat csináltunk meg, de felvidékit, és Erdélyben is jártunk, és ez tök jó volt, ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy szórakoztató, kicsit turisztikai, ismeretterjesztő kis sorozat volt, sokan szerették, sokan mentek emiatt esetleg ezekre a helyszínekre, de egy idő után éreztük, hogy szűkké vált a keret, na nem azért, mert elfogytak volna a várak, hanem azért, mert szeretne az ember tenni, ugye, hogy egyre több helyszínre eljutottunk, sokszor láttuk, hogy milyen különbségek vannak vár és vár között, vagy éppen milyen elhagyatott állapotba kerülnek. Sok helyen egy pár civil küzd érte, és egy idő után tudod, volt ez a kis, hogy tenni akarunk mi is valamit a magunk módján, és így ugrottunk bele, tavaly először Fejérkőváránál, ez Sámsonházán van, Nógrádban, ami egy nagy, fantasztikus helyszín egyébként, tehát nagyon érdemes elkirándulni az a csodálatos látvánnyal, de tudod, úgy magára volt hagyva egy tényleg elképesztő helyszínen, és akkor megbeszéltük az önkormányzattal, a nemzeti parkkal, a tulajdonossal, mindenkivel, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha segítenénk, hogyha egy kicsit ez úgy rendben legyen. Tehát, hogyha oda fölmegy a turista, akkor nem a szedresen kell átmásznia, és akkor alig lát egy-két romot, hanem hogy úgy megcsináljuk. És akkor, amikor ennek nekiugrottunk, akkor éreztük azt, hogy úristen, ez egy mindenki érezte, hogy ebbe sokkal több van. Tehát ez az az élmény, amikor több száz éves romok egyszer csak ott lesznek előtted, értelmezést kap az egész, látod az alaprajzát, látod a különböző esetleg volt helységeket, vagy éppen látsz egy hatalmas ciszternát, akkor úgy érzed, hogy hú, akkor te tettél valamit itt a saját közös múltunkért, és ez nagyon fellelkesített minket, és akkor igazából elhatároztuk, hogy hát akkor próbáljuk meg, fogjunk bele egy ilyen idézőbe vett vállalkozásba.
1: Igen, tehát, mert hogy ez egy civil kezdeményezés, és önkéntesekkel dolgoztok továbbra is. Hogyha jól,
6: igen,
1: jól
6: vannak ugye abszolút, vannak partnereink, és ugye amikor ezt az első két adás kiment, akkor még meg is hirdettük, hogy minél több önkéntes jöjjön, és nem hiszed el, de annyi jelentkező van, és annyi ember szívén viselni egyébként a történelmi helyszíneknek a sorsát, és itt nem kell nagy óriás helyszíneket elképzelni, tehát nagyon sokszor ez egy mondjuk egy pici kis elhagyott kripta, vagy egy kis kápolna, vagy éppen egy kolostor maradvány, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek itt vannak körülöttünk, nagyon sokszor elautózunk mellette, csak nem veszük észre, vagy nem tudunk róla, esetleg még a térképről is már elfelejtődött, de ott vannak, és mondjuk 700 éve ott dacolnak az idővel, és sokszor van az, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt esetleg ott voltak feltárások, tehát mondjuk rendben volt téve egy időben, de az idő újra, meg a természet újra körbeölelte, és mi ezen próbálunk egy picit változtatni. Nagyon sok helyen tudod, az a helyzet, hogy az invazív fajok egyszerűen olyan szinten és olyan gyorsan telepednek meg, mondjuk a romokon, hogy pillanatok alatt, pár évtized alatt hatalmas pusztítást tudnak végezni. Ez az egyik egyébként, ami nagyon fontos, ez az értékmentés része, a másik pedig egyébként, hogyha mégiscsak elkirándulsz oda, és mondjuk egy gyerekkel mész, nagyon sokszor nem látod, hogy milyen úgymond aknák rejtőznek a lábad alatt, tehát hogy beleléphetsz, leeshetsz, és egy csomó minden, tehát ebbe is próbálunk segíteni, hogy ez úgy tudod, láthatóvá váljon, körbejárhatóvá váljon, és ami a legfontosabb, hogy értelmezhetővé is váljon. Tehát azt is csináljuk, hogy ilyen rekonstrukciós rajzzal kiteszünk információs táblát, és akkor
1: ez nagyon fontos. Igen, ez azért nagyon fontos, mert nyilván az elvégzett munka az egyrészt látványos, hogyha valaki oda téved, de akkor már fontos, hogy arról is informálódjon, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is, és akkor ebben is tudtok segíteni, hogy valami fajta kontextusba helyezitek azt a romot, amit éppen megtaláltok.
6: Így van, sőt, ennél tovább megy a dolog, mert az Aktív Magyarország az egyik támogatónk, és ők túraútvonalba építik be, tehát innentől kezdve mások számára is esetleg tervezhető helyszínné válik, és arról meg ne beszéljünk, hogy egyébként marha jó kis anyagokat is lehet készíteni belőle, és Jani, aki egyébként csillogó szemekkel dolgozik egy ilyen helyen, és imádja ezeket a helyszíneket, és utána nyomoz, és utána kutat családtörténeteknek, hát számára az egy óriási felüdülés ez a hely, másrészt meg nagyon jó kis anyagok, ismeretterjesztő anyagok születnek, ami szerintem ugyanolyan fontos, hogy ezek a helyszínek ne menjenek feledésbe. És egyébként a fő célunk az, hogy nyilvánvaló ezt most mi, mint kezdeményezők csináljuk, mint Bozót brigádosok, de a célunk az, hogy valójában a helyi közösségeknek is megmutassuk, hogy mi rejtőzik az ő településük környékén, vagy éppen a településükön, mert sokszor még azt se tudják, hogy a településükön van egy kis értékes ilyen helyszín, amit ki lehetne használni idézőjelbe, tehát lehetne egy kis forgalmat generálni a kocsmában, meg esetleg az ABC-ben.
4: Hát ha még nem zárt be.
6: Hát egyébként igen, tehát ezt sok helyen látjuk, hogy ez probléma. Ez probléma, hogy délben már bezár a kis közért.
4: Na, hát meg, ha egyáltalán még van, és nem örökre bezárt. Na, a lényeg az, hogy azt akartam kérdezni, hogy néz ki egy ilyen nap? Tehát meghirdetitek, hogy akkor adott várnál, találkozó reggel, egész nap akkor bozótot vágunk, takarítunk, összegyűjtjük, van egy vezető, aki ott irányítja a munkálatokat. Így, ahogy én ezt képzelem.
6: Hát ennél bonyolultabb, mert ugye nem az van, hogy mi kitaláljuk, hogy ide megyünk, és akkor oda meghirdetünk, és jön egy csomó ember. Ezt megelőzi egy terepszemle, illetve megelőzi az, hogy mindenkivel egyeztetünk, aki ott fontos. Tehát ha kell a természetvédelemmel, ha kell a nyilván az önkormányzatok beleegyezésével, ha hozzájuk tartozik, ha más a tulajdonos, mondjuk magántulajdonban van valamilyen formában, akkor a tulajdonosokkal, a helyi egyesületekkel esetleg, akik mondjuk tudnak segíteni. Szóval sok szereplős a dolog. Miután ez terepszemléződött, és kitűztük az időpontot mindenki beleegyezésével, akkor igen, meg szoktuk hirdetni, illetve hát van már most egy elég erős ilyen önkéntes csapat mag, akik most már folyamatosan járnak vissza, és mindig szeretnének az újabb és újabb helyszínekre menni, illetve hát hírlevél formájában, aki feliratkozik hozzánk, neki eljuttatjuk az időpontot, és mindig megírjuk, hogy egy adott helyszínen mondjuk mennyi önkéntesnek tudunk feladatot adni, mert vannak pici helyek, ahol nem férünk el sokan, de vannak nagy helyszínek, vagy nagyobb helyszínek, ahol meg nagyon sok ember kell. És képzeld el, mondjuk a mostani 40 fokos vagy 35 fokos kánikulában, például most hétvégén Bándon, ez Veszprémtől nem messze, forgattunk, illetve a bándi Schöning-malmot, régi vízimalmot, 1700-as években épült vízimalmot hoztuk egy picit rendbe, vagy legalábbis jobban láthatóvá tettük, és biztonságosabbá, és ott is 30 ember dolgozott ebbe a iszonyú kánikulába, úgyhogy kemény feladat, reggel összegyűlünk, egyébként igen, van vezetője, tehát például Jani, a Vadon Jani az, aki ugye reggelente eligazítást tart, és nyilvánvaló van aztán olyan kolléga, aki a munkavédelmi szempontokból is tart eligazítást, mert nagyon fontos, azért ezekre nagyon-nagyon kell figyelni és vigyázni, és utána mindenkinek megvan a maga feladata. Valaki padokat készít például, valaki ugye, ahol mondjuk bozótost kell eltávolítani, azzal dolgozik, általában ezzel dolgoznak a legtöbben, mert ez a legnehezebb, mondjuk egy csalános veszi körbe, vagy éppen mondjuk a bálványos mirigy invazív fafaj rongálja a romot, akkor nekik azzal kell foglalkozni, hogy ezeket eltávolítjuk. Van olyan, aki pedig mondjuk abba segít be, hogy mondjuk vizet hoz mindenkinek például, mert az is egy fontos feladat, és ami a legfontosabb, hogy amikor a terület, vagy pontosabban az a sáv körbejárhatóvá válik mondjuk a rom körül, az épületek körül, akkor általában másnap szokott jönni múzeumi munkatársak, tehát valamelyik a szakembertől, és jönnek fémkeresősök, ezek is önkéntes fémkeresősök, akik ugye mindig egy múzeumnak dolgoznak ilyen esetben régész felügyelettel, és a területet átfésülik, átvizsgálják, és elképesztő leletek jönnek elő. Tehát, hogy így az ember nem is hinné, hogy a munkája eredményeképpen pont azért, mert mondjuk nincs bozótos, hogy középkori pénzérméktől kezdve a nyílhegyeken át, a középkori fegyverekig, a használati tárgyakig rengeteg leletet szednek elő, és ilyenkor körülbelül egy 8-10 fénykeresős is dolgozik egyszerre, és egész nap vizsgálják át a területet, és gyűjtik össze, és aztán azt a múzeum munkatársai később megtisztítják, katalogizálják, és a múzeumba elviszik.
1: Millió kérdés fogalmazódott meg bennem, ahogy beszéltél, de nem akartam a szabadba vágni, mert elképesztő lelkesedéssel mondtad mindez, de hogy hogyan, két kérdésre válaszolj, hogy egyrészt, hogy hogyan fedezitek fel ezeket a helyeket? Tehát egyszer csak valaki, nem tudom, dobja valami közös csoportba, hogy arra járt és látott valamit, illetve a másik...
4: Milyen, ami kicsit, mi alapján választotok
1: közülük? Igen, a másik pedig egy picit személyesebb kérdés, hogy neked volt-e olyan, ami ilyen nagyon nagy wow érzés volt, és úgy érezted, hogy ez mindenképpen egy ilyen mérföldkő lesz a Bozót brigád életében?
6: Hát most körülbelül olyan 6 helyszínnél tartunk, pontosan 6 helyszínnél forgattunk már,

0: párszor jártam ezeken a helyeken, de ő sem ismert. Egy régi ilyen papírmalom, ilyen vízimalom, tulajdonképpen az is, azt a helyszínt ajánlották, és teljesen el volt képedve. Szóval kapunk kívülről is helyszínjavaslatokat, ezeket is megnézzük, és vannak nyilvánvaló előre kigondolt helyszínek, amiket meg ugye bejárunk, megnézzük, és beszélünk a helyiekkel is, hogy hát ez egy közös munka, tehát ez nem csak a idézőben mi agylövésünk, hanem hogy legyen a helyieknek is agylövése, hogy mi abban tudunk segíteni, hogy segítünk nekik most helyre tenni a dolgokat, ugye, vagy kicsit rendbe tenni a dolgokat, mert az a gond, hogy vagy forrás hiányosak ezek a pici önkormányzatok, vagy emberük sincsen, akit ki tudnának küldeni, mert ugye azt mi is tudjuk, hogy most egyszer rendbe tesszük, de ezt jövőre is rendbe kéne tenni, meg utána is rendbe kéne tenni. Ez egy folyamat, és mi ezt próbáljuk kialakítani, hogy mi az első lökést megadjuk, meg nyilván utókövetést is csinálunk, tehát például Sámsonházára most már másodjára fogunk majd idén visszamenni. Tehát az fontos, hogy a helyiek is maguknak érezzék ezt, és ahol nyitottság van erre, akkor például azokra a helyszínekre mindenképpen megyünk. Ahol azt látjuk, hogy nincs fogadókészség, vagy nincs igazi nyitottság, ott azért elgondolkodunk, hogy mert ugye akkor jövőre ugyanígy ebben a helyzetben.
1: Ez is benne van akkor a kiválasztás szempontok között, hogy hova megyünk, akkor
0: persze. Így van. És akkor van még egyéb más szempontok is vannak, mert például vannak természetvédelmi szempontok is. Tehát vannak olyan helyszínek, ahova nem lehet menni mondjuk fészkelési időszakban, ezeket nyilván maximálisan tiszteletben tartjuk, tehát mindenhol próbálunk egyeztetni, és például a Nógrádi várak esetében egyeztettünk a Büki Nemzeti Parkkal, és majd oda csak bőven a fészkelési és vegetációs időszak után fogunk menni, nyilvánvalóan az ő szakembereikkel és az ő útmutatásaikkal egyetértve. Tehát ilyen szempontok is vannak, tehát sokféle szempont van, de nem csak mondom, nem csak várak, meg nagy helyszínek, hanem vannak egészen pici. Van olyan, amely egy településen, mondom, egy kis kriptakápolna, amit például múlt héten takarítottunk ki, és nagyon kis, mondjuk úgy, hogy kedves helyé vált.
1: Minden második, harmadik, vagy minden hétvégén, vagy milyen időközönként vannak események?
0: Igen, a mi terveink az, hogy nagyjából 3 hetente legyen. Itt az elején azért ez most elég sűrű volt, itt szinte minden hétvégén, és ott volt olyan hét, ami egy héten két helyszínt is meglátogattunk, de a terv az, hogy 2-3 hetente megyünk egy-egy új helyszínre, és akkor általában egyébként a fő nap, tehát amikor az önkéntesek nagy része van, az egy nap, az általában a vasárnap szokott lenni, vagy a hétfő. Uh-huh. Azért próbáltuk valahogy ide tenni, mert sokszor...
1: Igazából
0: vasárnap és a...
2: Nehogy megjelenjen ott Gábor egyszer csak.
0: Vasárnap és hétfő. Mi örülünk, hogyha jöttök, vagy valaki egyik kötök jön. Szóval hogy azért a vasárnap hétfőt választottuk, mert így van esély azoknak is jönni, akik nem tudnak mondjuk szabadságot kivenni, akkor jönnek vasárnap. De pont fordítva is, hogy vannak például olyan partnereink, akár két cég résztvevő is, akik örömmel jönnek és segítenek az eszközeikkel, szerszámaikkal, de náluk meg csak szinte a hétköznap jöhet szóba, illetve sokszor a helyieknek is a hétköznap sokkal jobb. Szóval, hogy ezt próbáljuk így szem előtt tartani, és ezért általában a vasárnap és a hétfő az a nap, amikor csinálunk valamit.
2: Szuper, nagyon-nagyon köszönjük, hogy elmondtad mindezt, és bízunk benne, hogy felkeltettük az érdeklődést a projekt iránt. bozotbrigad.hu-n lehet a további részleteket elolvasni
1: veletek. És akkor továbbra is ilyen lelkesedéssel, és köszönjük.
0: Mi is köszönjük nektek, és ha annyit lehet hirdetésként mondani, hogy a YouTube csatornán erről az epizódokat mindig meg lehet nézni, hogy egy adott helyszín, és utána el lehet menni. Ez egy nagyon jó családi programmá válhat azok számára, akik érdeklődnek az ilyen helyszínek iránt, úgyhogy örömmel várunk önkéntesként is mindenkit, illetve hogyha csak kirándulni szeretne menni, hát nekünk az ugyanolyan nagy örömet okoz, ha valaki megnézi ezeket.
2: Köszönjük szépen!
1: Bozót Brigádra kell keresni, ez a lényeg a YouTube-on. Köszönjük!
0: Köszönjük szépen!
2: Szia! Tóth Zsolt Marcellel beszélgettünk, a Bozót Brigád egyik alapítójával.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk.

0: Sörözünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.

0: Hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na, kitől idézünk?
2: Ma George Patakit. Lelőttem a poént. George Patakitől származik az idézet, mert igazából annyira...
1: Jaj, nem akartad az elején elmondani.
2: Nem, mert hát, szóval nagyon átallásos.
1: Jaj, lehetne mástól is. Na jó, akkor jöjjön az idézet. Ja, hogy
2: figyelj, ez óriási. Na, tehát akkor ki mondja? Egy perc, ki mehet?
1: Mondom akkor én, mert annyira rám testáltad. Sokkal gyorsabb növekedési pályára kell állítanunk a gazdaságunkat azáltal, hogy kidobjuk a korrupt adótörvénykönyvet, igen, és csökkentjük az adókulcsokat.
2: Igen.
1: Jó, de hát...
2: Tehát ezt a mondást ezt George
1: sokan
2: Patakitól
1: mondhatták volna, de ugye, igen, ezért gondoltad, hogy ki emlékszik még a születésnaposok listájára, aki ezt mondhatta, és hát valószínűleg...
2: Így kellett volna helyesen feltenni.
1: Igen, lehet,
2: kérdést,
1: hogy Tolcsvai Lászlót kevesen tippelték volna, vagy a színészeket is, de igen, ki lehetett.
2: Egyébként George Pataki 95 és 2006 között volt New York állam 53. kormányzója.
1: Azt mondja, hogy... Van egy fontos üzenet, még egy gyorsan megkérdezzük. A fekvő bringás találkozóra jött egy hallgató, hogy nálunk a kocsma előtt van fekvő bicikli találkozó. Igen, de szerintem akkor neki azt üzenhetjük, hogy ő még örülhet, hogy van,
2: igen,
1: kocsma,
2: hogy van
1: mert
2: kocsma
1: a félországban. Szerintem igen, minden másik faluban bezárt az elmúlt
2: néhány
1: évben.
2: És azért ebben a nagyon melegben
1: a közösségi
2: csak
1: tér.
2: Óvatosan az italokkal. Aztán... Vannak itt különböző reakciók arra nézve, ami még a reggeli csillag dologgal, születéssel kapcsolatban volt. Nagyon szeretem a hallgatókat.
1: Te tudtad értelmezni?
2: Én nem igazából tudtam értelmezni. Az volt a lényege, hogy azt írta nekünk az egyik hallgató, hogy a csillagok összeomlása után jönnek létre azok az elemek, amik itt igazából szóba kerültek a reggeli nukleoszintézis kapcsán.
1: Nukleoszintézis.
2: Igen, és aminek egyébként az a lényege, hogy úgy tartják, hogy a csillagporból születik az ember, de hát nem. És erre érkeztek ilyen nagyon jó cáfolatok a hallgatók részéről.
1: Ja, akkor nem mész bele a részletekbe.
2: Nem megyek bele a részletekbe,
1: szerintem
2: komoly,
1: nem. Jó. Azt hittem, hogy...
2: Komoly és tudományos.
1: Azt hittem, hogy te viszont szintetizáltad azokat a rendkívül hosszú tudományos magyarázatokat, amit a hallgatók beküldtek. Ebben bíztam, hogy akkor ezeket majd elővezeted nekünk egy percbe sűrítve, de akkor ez erre most nem fog sor kerülni.
2: Erre most nem, viszont azt el tudom mondani, hogy a Millás reggeliben beszélni fogunk még egy kicsit a négyzetméter rovatunkban, például a Virágpiac lakóparkról, aztán szóba kerül majd az is, hogy vajon miért tűnnek el Magyarországról az eurázsiai hiúzok, és egyáltalán nem végül, és nem utolsó sorban, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért volt izgalmas a Hungarian Startup University programnak ez a bizonyos éve, a tanéve, amit most fogunk majd zárni. Úgyhogy egy ilyen rövid ajánlóval készültem még a műsor hátra jó részére.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: Nos, ahogy megígértük, akkor egy gyakorlatilag évzáróval fogjuk folytatni, és annak az eredményeit fogjuk értékelni, mert hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség egyik kiemelt célja az, hogy minél több piacképes innovációval rendelkező magyar vállalkozás legyen, és minél nagyobb számban vonja be a fiatalokat ebbe a folyamatba. Egészen pontosan arról van szó, hogy a Hungarian Startup University program második fél éve lezárult, és ennek az eredményeiről fogunk beszélgetni Szvattelkes Viktóriával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Hungarian Startup University programjának operatív vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, hát akkor értékeljük, hogy hogyan alakult ez a második fél év, mit mutatnak a legfontosabb számok és eredmények.
2: Rendben, egy nagyon izgalmas időszak van mögöttünk egyébként, szerintem ez a tavasz vége, nyár eleje, amiért csináljuk a programot, itt látszódnak az eredmények. Ugye az első fél évet nagyjából 3000 hallgató kezdte el, ebből 1000 hallgató döntött úgy, hogy folytatja a második fél évet, úgyhogy ezt kimondottan sikerként könyveljük el. Közülük is 80%-a sikerrel teljesítette a tárgyat, ebből nagyjából 300 hallgató pedig projektmunkán dolgozott, egy csapatban, ösztöndíjat cserébe egy gyakorlatias startup ötleten dolgoztak, aminek az eredménye került értékelésre így május vége, június elején. Ez az összegzésük, az úgynevezett progress report, ami gyakorlatilag tartalmazza azt, hogy honnan indultak, milyen probléma megoldásra próbáltak, milyen megoldással előrukkolni, milyen piac számára szerettek volna egy startupot létrehozni.
3: Egy kicsit ugorjunk az elejére, hogy kik vehettek ebben részt, mikor kellett jelentkezni, már visszaugrunk, hogy előre is ugorhassunk, tehát hogy a következőnél, hogy működik a jelentkezés, kik a célcsoport, igen.
2: A jelentkezés ugyanúgy történik, mint bármelyik szabadon választható tantárgy esetében, tehát hogy a pártfelvételi időszakban az adott egyetemen, Magyarországon 33 egyetemen érhető el, illetve idén elsőként csatlakozott hozzánk egy külhoni egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, úgyhogy ez egy újdonság volt az idei évben. Mind a két fél évben külön kell jelentkezni a hallgatóknak, és angol nyelven elérhető ez a szabadon választható tantárgy.
3: Oké, na akkor vissza a mostani végzősökhöz.
2: A végzősökhöz, igen.
1: Mit jelent?
2: Ő mögöttük, ugye? Aha. Igen,
1: nem, bocsánat. Nem, parancsolj, mondd, és aztán majd utána kérdezünk.
2: Szóval mögöttük gyakorlatilag két fél év munka van, az első fél évben egy ötlettel rukkolnak elő az első fél év végére, és ezeken az ötleteken dolgoznak a második fél évben csapatokban egy-egy mentor segítségével.
1: Mit jelent a gyakorlatban az, hogy a hallgatók számára a mentorálás és az ösztöndíj mennyire tudja segíteni azt, hogy valódi startup programok szülessenek? Tehát mit jelent ez a gyakorlatban? De nyilván ezen a legfontosabb cél.
2: Így van. Tehát, hogy szeretnénk a hallgatókat már a kezdetektől fogva segíteni, nincsenek egyedül hagyva. A második fél év elején kapnak egy-egy mentort maguk mellé, illetve két csapattagot, így három fős csapatokban tudnak dolgozni. Az ösztöndíj az jelenleg havi 65.000 forint, amit a hallgatók 4 hónapon keresztül kapnak, illetve az a 15 csapat, amelyiket a leginnovatívnak, legpiacképesebbnek ítél egy szakértői bizottság, ők kerültek be a módéire, ők pedig extra 1 millió forintos kiemelt ösztöndíjat kapnak.
3: De ez még nem volt meg, ugye? A demo day az most jön, vagy most következik,
1: így
3: ugye?
1: Van,
2: így van, az jövő héten pénteken lesz, de a csapatok már kilettek választva rá.
3: Aha, és ott mi történik?
2: A demo day-en előadják, pitchelik az ötleteiket, standard 3-7 perces formátumban, úgy néz ki, hogy 3 percük van arra, hogy bemutassák a projektüket angol nyelven a zsűri és a befektetők előtt, ezután 7 percben válaszolnak könnyebb-nehezebb kérdésekre a projektjükkel kapcsolatban.
1: Nagyon felkészültnek kell lenni, de vajon a program szakértői mit gondolnak, vagy mit mondanak arról, hogy az egyetemistáknak milyen kidolgozott ötlettel kell előállniuk, hogy ez valóban piacképes legyen, van-e valamilyen pontozás, vagy valami sorvezető rendszer, ami alapján eldöntik ezt?
2: Így van, különböző szempontrendszer alapján volt az értékelése ezeknek a projekteknek. Az értékelésben részt vettek egyrészt a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakértői, illetve külső szakértőket is felkértünk, és így alakultak ki a végső pontszámuk, ami alapján bekerült ez a 15 csapat. Egyébként róluk annyit, hogy az látszódik nagyon, nagyon világosan, hogy nem a következő Facebookot akarták feltalálni, hanem nagyon gyakorlatias, olyan problémákra keresnek megoldást, amivel ők maguk szembesülnek, tehát mint fiatalok mindennapi problémákra, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt látni azokat a projekteket, amik végül bekerültek.
3: És mi lesz ezekkel a korábbi évek tapasztalatai alapján?
2: Azt látjuk, hogy nagyjából 10% meg tud maradni. Van egy alumni programunk, amelynek a célja ezeknek a projekteknek a támogatása, a fejlesztése, később is részt tudnak venni olyan pályázatokon, amit a Nemzeti Innovációs Ügynökség hirdet, őket segítjük, mind mentorációval, felkészüléssel, illetve olyan összekötéssel a piacon belül, ami segíti az életben maradásukat. A maradék, aki bár nem marad meg, mert felbomlik a csapat, de ők is azt a visszajelzést adják, hogy egyrészt a szemléletváltás, tehát egy olyan sajátságos tudásanyagot kaptak ebben a két fél évben, ami segíti őket a későbbi munkavállalásuk során, és van olyan, aki egyébként évekkel később fog belevágni startupba, saját vállalkozásba, amiatt mert elvégezte a tárgyat.
1: Tehát igazából, ha nem is valósul meg azonnal a projekt, azt a szemléletet meg hozzáállást, azt viszik magukkal tovább.
3: Később bármikor ez van, hasznos ez lehet, nagyon, ki tudja mikor.
1: Nagyon fontos lehet. Jó, jövőre milyen programokkal készültök, vagy lesz-e hasonló, tervezitek-e a folytatást már most?
2: Természetesen. Szeptemberben indul a hetedik tanéve a Hungarian Startup University programnak. Ez lesz a harmadik év, ami angol nyelven zajlik, úgyhogy továbbra is mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatókat szeretettel várjuk. Célként továbbra is ott van a nemzetközi terjeszkedés. Ugye jelenleg egy külhoni egyetemünk van, de szeretnénk bővíteni majd a továbbiakban. Illetve szintén ugye ebben a tanévben indult a BASE programunk, ami középiskolásokat célozza meg, úgyhogy ezt is szeretnénk továbbiakban is bővíteni. Ebben az évben még csak az OTIO versenyből kikerült projektek kerültek be, de most már szeretnénk ezt úgymond kinyitni a nagy közönség számára, szóval bármelyik középiskolást várjuk, aki szeretne projektfejlesztéssel foglalkozni, vagy csak tanulni róla, vagy esetleg van már ötlete. És az is a célunk, hogy a HSUP BASE-ből kikerült csapatok utána be tudjanak menni a HSUP-ba és továbbfejleszteni az ötletüket.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a július 3-ai Demo Day-hez, innen is a
3: csapatoknak is,
1: a csapatoknak, igen,
3: is.
1: Igen.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, Szvatelkes Viktóriával beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Hungarian Startup University programjának operatív vezetőjével.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.

0: éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na, amíg Zsuzsi átgondolja, milyen legyezőt vegyen magának.
0: Árulkodós
2: vagy. Szerintem ezt megszoktattad, hogy előbb-utóbb minden elhangzik.
0: Mindig ezt csinálod velem. Mindig.
2: Én?
0: Igen.
2: Hát ez abszolút Igen. Millás reggeli hagyomány. Ez egymásnak szánt apró megjegyzéseket.
0: Jó.
2: Közeljük a hallgatókkal is. Szóval színes, nagy, kicsi, mintás. Várjál, van annál jobb.
0: Na.
2: Hát a menő. Tehát az a mini ventilátorok.
0: Az nem elegáns. Nem elegáns.
2: Ja, csak nem tudtam, hogy találkoztál-e vele.
0: Abszolút ismerem, sőt, van olyan is, hogy bézba sok ebben építőt, az a vége.
2: Én hangosan fölhögök mindig. Akkor is megtettem spontán, mikor pont mellettem jött el, és látta, hogy ezen röhögök, és nem tetszését fejezte ki az illető.
0: Gábor, ezer éve ismersz engem. Tehát én azért nem inkább egy legyezős fajta vagyok.
2: Igen, nem tudlak elképzelni ventilátor sapkával a fejeden.
0: Igen.
2: A Gede a nagy baseball sapkás, őt igen.
0: Akár, igen. Őt mondjuk akár én is, de mondjuk, hogyha az Endrére gondolok, aki a kezében a ventilátorral menne, akkor biztos, hogy 2 percenként kiakadna valamin. Miért nem működik? Miért nem jó? Miért nem csinálták meg jó? Nem? Tehát, hogy már így hallod így a hangját, ahogy erről beszél.
2: Hát igen. Ez a valaki már nagyon régóta együtt dolgozik. Akkor igen.
0: Hát az a csúcs, amikor reggel 7 órakor itt valamin úgy nagyon látványosan ki tud akadni, és akkor mit csinál a műsorvezetőtárs? Hagyja, hogy ezt úgy kiélje magából. Tudod,
2: hát az csak, hogy működik a ventilációt, azt meg kell élni. Tehát akkor
0: igen.
2: Elfolytani úgyse lehet, van akinél igen, de van akinél nem. Hát ez egy ilyen műfaj.
0: Jönnek még folyamatosan az üzenetek szerencsére a 0636980980 SMS, Viber, WhatsApp felületeinkre. Azt írja valaki, hogy jó reggelt, máhogy akkor még mondhatjuk, még 3 percig mondhatjuk, hogy jó reggelt.
2: Gede naptár szerint, illetve Gede időszámítás szerint 9:00-kor állunk át a délelőtre,
0: igen.
2: Már eltanulom tőle.
0: Hollandiában ma délben nem légkondicionált munkahelyeken túlnyomó többségben hazamehetnek, tehát dél körül a kedves munkatársak, természetesen az egész napot ki fogják fizetni. Gondolok itt az építőiparra, gyárakra is, írja nekünk valaki Hollandiából, úgyhogy igen, én a műsor elején talán említettem is, hogy Olaszországban is rövidített munkaidővel.
2: Majdnem mindenhol most a hőség, szokatlan igen. hőség érint, igen, Nyugat-Európában, meg délen. Itt van Czoller Andi.
0: Igen.
2: Elmehetek kávézni, Andika?
3: Persze.
2: Kicsit magabiztosabban. Köszönöm szépen, akkor élek a lehetőséggel.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
3: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: A Big George Property bemutatja, kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén! Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset történt az Andrássy úton befelé a Dózsa-György után a külső sávban egy sáv járható. Baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Rád-György utcát a Kígolyó utca után. A 39-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Rád-György utca megállót nem érinti. Továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Széll Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondol.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A jegybank elnök szerint most lehetnek kivezetni az árrésztopot. Újjáépülhet a visegrádi együttműködés, egyre súlyosabb üzemanyag hiány van Oroszországban. Harmadfokú hőségriadó van, 33 fok lesz délután. Felhők alig lesznek az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A jegybank elnök szerint most lehetne kivezetni az árrésztopot. Varga Mihály közölte, mini kamat csökkentési ciklusba kezdtek, szeptemberig még legalább két ilyen 25 bázispontos kamat vágás jöhet. Az inflációról elmondta, hogy márciushoz képest érdemben lefelé tolódott az inflációs pálya, mérséklődtek az árak, lassan az emberek is kezdik elhinni, hogy lefékezett a drágulás üteme. És még az árrésztopok azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Újjáépülhet a visegrádi együttműködés. Olyan V4-et szeretnének a tagok, ami az EU-ban hiteles hangot képvisel, mivel Közép-Európa gazdasági szempontból és a lakosságot tekintve is jelentős súllyal bír a kontinensen. A cseh, a lengyel és a szlovák kormányfőt a miniszterelnök fogadta tegnap Gödöllőn, ahol mindenki jelezte, hogy elkötelezett a további együttműködés mellett. Magyar Péter közölte, szó volt az energiaellátásról, az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók fejlesztéséről, valamint arról, hogy támogatják a nyugat-balkáni országok csatlakozását az EU-ba. Társadalmi vitára bocsátották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló törvénycsomagot. A terv szerint a szervezetnél a rendőrök és a NAV nyomozók mellett könyvvizsgálók, igazságügyi pénzügyi elemzők és vállalat átvilágítási szakértők dolgoznak majd, mivel a bonyolult offshore és céges struktúrák felgöngyölítése speciális szaktudást igényel. A hivatal munkatársai olyan eljárási jogokat kapnak, hogy bármelyik vizsgálcég székhelyére, telephelyére, vagy akár magán ingatlanába is külön engedély nélkül beléphetnek, ott kutathatnak, és minden iratot, számítógépes adatot lefoglalhatnak, sőt, joguk van a vizsgálcégek munkaidőn kívüli lezárására is, hogy megakadályozzák a bizonyítékok megsemmisítését. Mától újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. Az elmúlt 4 hétben zajlott a munka Sárbogárd és Dombóvár között. Mostantól megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekednek majd a vonatok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Egyre súlyosabb üzemanyag hiány van Oroszországban. Már azt mérlegelik, hogy betiltják a gázolaj exportot, sőt, akár külföldi importra is rászorulhatnak az olajfinomítókat ért ukrán dróntámadások után, olvasható a Portfólión. Közben éjszaka az ukrán drónerők jelentősen megrongálták a Krím-félsziget energetikai és katonai infrastruktúráját, és a félmilliós Szevasztopol teljes sötétségbe borult. Kivezényelnék az amerikai katonaságot a Közel-Keletről, erről fogadott el egy határozatot az Egyesült Államok Kongresszusának szenátusa. A jogszabály ugyanakkor nem bír törvényi kötelezettséggel az elnökre nézve.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.

0: mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok. Szép jó napot kívánunk mindenkinek. Június 24-e van, méghozzá 9 óra 10 perc. És azt hiszem, hogy most már megkezdődtek akkor a szóbeli érettségiknek az utolsó napjai, órái. Ugye? Jól gondolom, Gábor.
3: Igen, mindketten érintettek vagyunk benne. Igen, valóban.
1: Az előbb te voltál, aki kicsit árulkodtál, rólam gondoltam, akkor én bedobom.
3: Igen,
1: ezt.
3: Az én fiamat mára, az a szerdára sorsolták, vagy osztották be. Az hát nagyon mókás. Próbáltam érdeklődni, hogy akkor hogyan, melyik nap, meg semmi. Hogy előző hetekben van-e valami. Lényeg az, hogy hát az osztályfőnöknek volt egy sejtés arról, hogy esetleg valami programot szeretnék szervezni. Neki meg az volt a legfontosabb, hogy biztosíts, hogy a gyerek az reggeltől estig tanulással tölt az idejét, és nehogy véletlenül az átcsalád valami kirándulást, vagy bármit tervezzen, úgyhogy az utolsó pillanatig nem kaptunk információt, hogy bármikor lehessen valami iskolai program. Nyilván megoldottuk, de a lényeg az, hogy most a héten, és elvileg péntek
1: minden esetre egyrészt, mi már túl vagyunk rajta, vagy hát, hogy nem mi, hanem ő.
3: Gratulálok.
1: Tehát igazából a tegnapi napon ez így lement, úgyhogy igazából ezt a kis szösszenetet azért is tettük ide, mert hát minden érintett szülőnek kitartást kívánunk a mai napra is.
3: Az érintett diákoknak először is. Szülők igen. Csak aggódnak. Hát aggódni az könnyű, meg kell.
1: Hát az
3: akik
1: nehéz.
3: Akik most teljesítenek, azok a gyerekek, így is van. Van-e valami fontos üzenet? Azon kívül, hogy Szigetváron ráférne az útra a felújítás.
1: Ez gyakorlatilag egy olyan topik, igen, amit Vassa írt nekünk, ami szerintem akár egy ilyen, nem tudom, nyári etap is lehetne, mert ugye a mezőgazdasági gépek vannak ugye az utakon, amik alaposan tönkreteszik a burkolatot, úgyhogy akár ez majd a későbbiekben szerintem egy téma is lehet.
3: Van
1: itt
3: jó pár ilyen útszakasz, ez
1: így van. Mindes reggeliben, igen.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: És itt van velünk a stúdióban Balla Ákos, a Bayer Property ZRT értékesítési igazgatója. Szia!
4: Sziasztok,
1: jó reggelt!
3: És angyalföldről fogunk elsősorban beszélni, de azért érdekes, és idő kicsit messzebbről, és fussuk át a budapesti ingatlanpiacot, valóban leállt, mert hogy az utóbbi hetek, hát a hónapok talán túlzás, de nagyjából...
1: Hát lassan már hónapokról is beszélhetünk, szerintem egy elég erős tendenciaváltás van.
3: Tehát
1: most.
3: Mint ahogy hirtelen befulladt volna, hát ha egy gigantikus növekedés utáni leállást, hogyha befulladásnak lehet nevezni, lehet, hogy játék a szavakkal, de hogy most tényleg leállt a piac, megállt az áremelkedés, mit érzékeltek?
5: Ez így igaz, és nagyon fontos, hogy ezt nem közvetlenül a választásokhoz lehet kötni. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye azért azt gondolom, hogy ez egy befolyásoló mindenkinek az életében, ugye, aki valamilyen módon épít, kereskedik, tehát valamilyen módon a gazdaság része ingatlanokkal, bármivel kereskedik, de ez már korábban, tehát márciusban egy komoly visszaesést mutatott be az ingatlanpiac. Egészen egyszerűen azért...
3: Tranzakciószámban vagy árakban?
5: Tranzakciószámban, ugye az árak pedig lassabban követik. Ugye az első indikátor ugye a tranzakciószám, illetve még ezt is megelőzi az, amikor eltűnnek a vevők. Amikor eltűnnek a vevők, ugye azt nagyjából ugye a tranzakciószám követi le, és hogyha ez hosszabban fönnmarad az állapot, ugye akkor az árakhoz is hozzá kell nyúlni. Most még ugye itt nem vagyunk, egyelőre ott vagyunk, hogy kevesebb vevő van. Egyébként ugye ez a visszaesés az annak köszönhető, hogy az ingatlanpiaci keresletet nagyon megtolta fölfelé az OSP hiteleknek a megjelenése tavaly nyáron. Ugye tavaly szeptembertől lehetett ezeket valójában igénybe venni, de nagyjából egy évvel ezelőtt már erre a piac spekulált, a vevők erre spekuláltak, és ez kifutott olyan márciusig. Most jelen pillanatban ugye ez a hitel, ez még elérhető, tehát nem szeretnék senkit riogatni, hogy ez nincsen ez a hitel, de egy
3: most volt
5: már
3: sajtóinformáció arról, hogy szigorítás lesz.
5: Bizonyára szigorítás lesz, bizonyára hozzá fognak nyúlni, ugye azt látjuk, hogy nagyon sok mindenhez hozzányúlnak, ami az elmúlt időszakban jó vagy rossz volt. Én bízok abban, hogy csak a rossz dolgokhoz nyúlnak hozzá, és vagy a nem annyira jó dolgokhoz, és a jó dolgokat megtartja a mostani kormány, hiszen egyébként ugye ez a hitel, ez jó volt azoknak a fiataloknak, akik nem sok önerő, vagy nem jó, nem volt jó, jó jelen pillanatban azoknak a fiataloknak, akik kevés önerővel rendelkeznek, és az első lakáshoz szeretnének hozzájutni.
3: De nem volt jó azoknak, akik meg már így se jutnak a magas árak miatt lakáshoz, ellenben adót megfizetnek, tegyük hozzá.
5: Ugye ezek nagyon nehéz kérdések, akár társadalmi szintű kérdések, úgy gondolom, hogy soha nem volt könnyű lakáshoz jutni. Dobálózunk néha árakkal, hogy régebben ennyi volt egy lakás, régebben annyi volt egy lakás, de ugye mellé kell tenni azt, hogy mennyi volt akkor a fizetés. Reálisan nézve, hogy az embereknek a megtakarításaikhoz képest soha nem volt könnyebb, vagy soha nem volt nehezebb lakást vásárolni, mindig is nehéz volt lakást vásárolni. Az egy kikönnyítési lehetőség a fiatalok számára, hogyha egy kevés önerővel, vagy egy kifejezetten célzott támogatással lehet ingatlant vásárolni. Ez mozgatta az ingatlanpiacot, tehát erről szólt az otthonstartítvány program, és hogyha a kormány abban nyilatkozik, hogy egy kicsit szigorít, de tiszták lesznek azok a paraméterek, hogy mi alapján lehet megkapni, akkor azt gondolom, hogy az új építésű ingatlanok piacára vissza fog térni a kereslet. Most is van kereslet, csak kb. 50%-os. Az új építésű ingatlanok piacán ez egy komoly megnyugvást hozhat. Az, hogy a környékbeli panelárak 1,5 milliót érnek-e, arról azért lehetne egy hosszasabbat beszélgetni, de azt gondolom, hogy ez egy külön beszélgetésnek a tárgya. Röviden összefoglalva, nem gondolom, hogy panel lakások 1 millió 3, 1 millió 4, 1 millió 5 ér normálisak lennének Budapesten.
3: De bizonyára az otthonstart miatt mennek ennyiért?
5: Az otthonstart miatt mentek föl ebből a szempontból, ugye ehhez igazították az eladók ugye az áraikat, ezzel ugye az eladók nagyon szívesen éltek, ugye minden pozitív jellel az eladók szeretnek élni, beépítik az árakba, de ugye ezt a vevők egy idő után nem tudják, nem szeretnék megfizetni. Ugye a hitelről beszéltem nagyon sokat az elmúlt percekben, ez jelentős az ingatlanpiacon, hiszen az ingatlanpiacot nagyban a hitelhelyzet mozgatja. Jó lenne, hogyha a megtakarításaink tudnák mozgatni, vagy a GDP növekedést tudná mozgatni az ingatlanpiacot, azért most ott vagyunk, hogy a hitel lehetőségek a legfontosabb indikátorok az ingatlanpiacon.
1: És ugye nyilván nagyon fontos a választásnál, a döntésnél a lokáció is. Budapesten azt látjuk, hogy az új építésű lakások piacán gyakorlatilag a 13. kerület az, ami Angyalföld, ami most nagyon-nagyon prioritást élvez. Minek köszönhető ez, hogy látjátok ezt a tendenciát?
5: Ezen az alpiacon nevezük alpiacnak, hiszen itt ugye egy kerület az önmagában egy alpiac tud lenni. Ugye itt ugye ilyen alpiacot egyébként mondjuk a 11., 13., 9. kerület környéke tud önmagában képviselni, vagy a esti külvárosok, budai helyszínek, ezek különül egy-egy alpiacok, de ebből a szempontból a 13. kerület, illetve annak is ugye az angyalföldi rész egy önálló alpiacot jelent. Itt egyébként mindig is népszerűek voltak az új építésű ingatlanok, és folyamatosan 30 és 50 közötti volt az egy időben zajló ingatlanfejlesztések száma, amik mondjuk 50 lakástól akár több száz lakásig épültek, ezek 500 lakásnál nagyobb fejlesztések is voltak. Vannak olyan kerületek, ahol soha nem volt ilyen nagy mértékű fejlesztés, sem darab számában, sem volumenében, tehát ez egy mindig népszerű kerület volt. Ugye mi ennek az oka? Hát egyrészt ugye a metró a jó közlekedési kapcsolat, de azért metró van máshol is ugye azért Budapesten. Itt azért ugye a munkahelyeket tenném ugye mindenféleképpen az első helyre, hiszen hogyha valaki a 13. kerületben dolgozik, és itt azért ugye több mint 3 millió négyzetméternyi iroda van ebben a kerületben, ahol egyébként ugye számtalan munkahely található, tehát több százezer irodai munkahely van ebben a kerületben, az ehhez közeleső lakáshelyszínek, lakóhelyszínek azért népszerűek, mert aki ugye itt dolgozik, az innen tud járni munkába, aki befektetésnek vásárol ingatlant, az azért tud itt vásárolni, hogy majd olyan embernek adja bérbe az ingatlanát, aki ugye innen szeretne bejárni munkába. Kis túlzással ugye ezekről a helyszínekről ebben a kellemes nyári melegben, papucsban, rövid nadrágban be lehet sétálni a munkahelyre, és nem kell felszállnunk a tömegközlekedésre, ahol esetleg ugye időt kell, hogy töltsünk, de hogyha mégis tömegközlekedéssel mennénk valahova dolgozni, vagy a dolgainkat intézni, akkor ugye a 13. kerület ebből a szempontból is jó helyzetben van, hiszen nem egy, hanem több kötött pályás közlekedés, tehát villamosok, metró, buszjáratok, minden elérhető a környéken, Városliget sétatávolságra van, tehát ha azt nézzük, hogy jó-e itt élni ebben a kerületben Angyalföldön, akkor azt gondolom, hogy a válasz az, hogy igen, és ebben nem csak egy, tehát a munka miatti jó megélhetőség vagy élhetőség a lényeg, hanem az, hogy a munka után is azért vannak vásárlási lehetőségeink, szórakozási lehetőségeink, ki tudunk menni a parkba, és ugye, hogyha minden igaz, akkor itt ugye az Angyalföld mellett, vagy Angyalföld területén, jó kérdés, hogy ez mihez sorolandó, ugye a Rákos rendezőnek a megvalósuló fejlesztése is erre majd rá fog segíteni, ami mivel, hogy ugye azért nagyban nem piaci alapon működik, hanem itt azért ugye ebben egy fővárosi önkormányzati érintettség van. Várható az, hogy itt ugye elég nagy közterületi fejlesztések lesznek, amik ugye majd a környéknek is szólnak. Tehát alapvetően itt a telken belül megvalósuló zöld felületek, azon kívül megvalósuló zöld felületek, infrastruktúrák, most is jól állnak a kerületben, vagy ebben a városrészben, és ez csak fejlődni fog.
1: Van egy konkrét projekt, például a Virágos piac környéke. Ugye ott az, ez egy legendás helyszín volt Angyalföldön, és most ott is készül egy fejlesztés. Beszéljünk egy kicsit konkrétan erről.
5: Igen, ugye ez a Virágpiac lakópark, vagy Virágpiac projekt, ugye gyakorlatilag, ahol a Virágpiac egy korábbi működése volt, ez ugye a 2000-es évek környékén már azért eléggé hanyatlott, és ugye ez egy nagy ker volt, tehát azért ugye azt kell tudni, hogy ide azért ugye nem az átlagember ment be virágot vásárolni korábban, hanem ez a valóban a virágkereskedelemhez kötődött. Ez átalakult, megszűnt, és ugye ennek a helyén egy felhagyott ingatlan maradt, aminek a helyén ma egyébként a Bayer Property 451 lakást épít. Ez egy elég nagy ingatlan fejlesztés a kerületben.
3: Hány házban?
5: Ez egy összefüggő épület, egy összefüggő, tehát mint egy ilyen ötszög alakú, magában majdnem beleharapó kígyó vagy kukac nagyjából az épület, tehát ez egy hosszú, több négy utcára határos ingatlan együttes, ami ugye körbe vesz egy kis közbezárt területet, egy kis pihenőparkot, ami ugye a lakóknak a pihenőparkja.
3: Kizárólagosan? Tehát csak
5: a belső rész az kizárólagosan alakul ki, de egyébként ugye ennyiből, ebből a szempontból jól jár a környék is, hiszen egyébként a Szegedi út felül, ugye ez a Szegedi út, Szent László utca helyszíne, ahogyha be tudjuk így azonosítani, a Szegedi út felől egy olyan megnyitott zöld sétány lesz, ami a közforgalomnak, mindenki számára megnyitott sétány lesz, ami egyfajta passzásként a közlekedést is segíti, tehát itt át tudunk menni úgymond ezen a telken, és ráadásul ezt úgy tudjuk megtenni, hogy itt egy zöld fás környezetben, szépen kiépített környezetben tudjuk ezt megtenni, vagy akár oda a környezetben, környékbeli lakók is oda mehetnek, tehát ez nem egy elzárt terület lesz, tehát ennek a projektnek van egy külső és egy belső kis pihenővezete is. Ez egy jó dolog, és egyébként a 13. kerületben ez jellemző, azt gondolom, hiszen itt is, mint minden más kerületben megpróbálja ugye a fejlesztő a zöld tematikát behozni. Minél inkább ugye a belváros felé megyünk, ez ott eltűnik, de azért az angyalföldi területen tud olyan egyensúlya ennek lenni, ahol van egy jó minőségben megépített épület, kellemes térarányok és egy zöld környezet.
3: Ennél a projektnél is kellett úgymond külső vállalásokat tenni, csak a Budapest rovatban hangzott el, hogy különböző fejlesztéseket az ingatlan fejlesztők vállalnak, parkosítást, villamos fejlesztésbe, beszállás, meg ilyesmék, hogy igazából már az engedélyezéseknél is van egy igénye a
5: főkormányzatoknak. Ugye alapvetően a 13. kerület ebben nagyon ügyesen jár el, tehát ebből a szempontból csak dicsérni tudom a kerületet, hiszen egyébként a kerület egy reálisan fejlesztő barát kerület, ugye ennek köszönhető az, hogy itt azért ugye nagyon szépen megújultak az elmúlt évtizedekben, ugye 94
3: óta. Mit jelent? Mitől reálisan fejlesztő barát? Egy kerület ugye általánosságban.
5: Vannak a budapesti kerületek, amik azt mondják, hogy nem, semmit nem. Ugye ők alapvetően az idős nyugdíjasokat szolgálják ki, akiknek a szemük megszokta a több tíz éve ott levő ingatlanokat, és ezt szeretik nézni, nézegetni. Ugye ez nem egy fejlődő építészet, ez nem egy fejlődő város, és egy idő után ugye a fiatalok el fognak szökni ezekből a kerületekből, hiszen a fiatalok nem érzik itt magukat jól. Hogyha van egy olyan kerületi vezetés, aki ugye hosszasan azt a célt fogalmazza meg, hogy munkahelyeket hozzunk a kerületbe, lakásokat, minőségi lakhatást hozzunk a kerületbe, akkor egy teljesen más élet alakul ki ebben a kerületben, és ugye itt azért a 13. kerületben élen jár, hiszen van kereskedelem, van iroda, tehát van munkahely, van lakás, és ezek nagyon szép egyensúlyban vannak, és természetesen elkéri a pénzt a beruházótól a közművek fejlesztésére, az infrastruktúra fejlesztésére, bizonyos adatokat átvállaltat velük, tehát nem az önkormányzat csinálja meg ezeket, ugye ez nem arról szól, hogy az önkormányzat engedi és közben az infrastruktúrát megépíti. Ezek nagyon kemény tárgyalások adott esetben, sőt, bizonyos esetekben ellehetetlenítenek egy-egy fejlesztést, hogyha az önkormányzat túl sokat kér, hogyha túl keveset kér, ugye akkor pedig nem jár jól ugye a közösség, de hogyha nem valósul meg valami, és szépen lassan az épületek állapota leromlik, az sem jó megoldás.
3: Szóval Angyalföld az a realitás, az azt jelenti, hogy az a középút megvan, tehát hogy mindig van egy közösség számára is előnyös megoldás ez az állításod ezek szerint.
5: Alapvetően igen, de ugye volt jó pár hasonló fejlesztés még azért ugye az elmúlt 10 évben ugye Budapesten, a Korvin-Szigony projekt volt egy olyan, ahol ugye nagyon sokan nem is gondoltuk, ugye, hogy honnan jön föl ugye az a környék, és ha most elmegyünk, akkor egy nagyon kellemes, nagyon élhető környezetet látunk ott. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatoknak, a fővárosnak ezt a gondolkodást kellene mindenhol megvalósítani, és akkor ugye sokkal szebb lenne a lakókörnyezetünk. Angyalföldet ebből a szempontból kritika nem érheti, tehát szépen halad a kerület, és ez a projekt, a Virágpiac projekt is ebbe illik bele, illeszkedik be ebből a szempontból, de nem kell kritikus infrastruktúrát megvalósítani, tehát nem arról beszélünk, hogy itt most az ingatlan fejlesztőnek mindent meg kell csinálnia, mert nincsen semmi a környéken, pont arról beszélünk, hogy ez egy szépen kialakult városrész, ahova egyébként 1-2-3 projekt szépen beilleszkedik, és az embereknek nem kell bemutatni ezt a kerületet, hanem szeretnek oda menni, szeretik ezt megvásárolni.
3: Ez mikor indult ez a projekt?
5: Ez a projekt kivitelezésében alig pár hónapja indult, és 2027 évvégére, 2028 elejére lesz kész.
3: Ugye de ez már az otthonstart ismeretében, ahhoz alkalmazkodva?
5: Nem feltétlenül, de a projekt tökéletesen alkalmas az otthonstart hitelprogramra. 299 darab nappali egyhálós lakás van, ami egyébként 70 millió forint alatt egy pár százezer forinttal elérhető, és ez már úgy sikerült. Ebből a szempontból, ha nem lenne otthonstart, akkor is egyébként ezek a lakások nagyon jó vételnek számítanának ezért az összegért.
3: De akkor nagyobbak lennének? Ez már utólag
5: nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát az otthonstart program arra mutat rá, hogy azért alapvetően a legegyszerűbben, legolcsóbban, legkedvezőbben megvehető ingatlan egységeket támogassa. Ha nem lenne otthonstart, az emberek úgy is ezt keresnék. Ebből a szempontból ugye a másfél szobás az optimum, ahol azért már egy kis család el tud indulni, tehát nem 5 évre, hanem 10-20-30 évre vesz valaki lakást. Egy másfél szobás lakásban azért hosszabban el lehet ezt képzelni. Tehát a másfél szobás lakások a slágerek egyébként is az ingatlan piacon, és az otthonstart is erre segített rá. Itt ugye ezek a lakások, mint újépítési lakások 1,5 millió forintos ár alatt vannak éppen csak egy hajszállal, de ebben egyébként ez egy nagyon jó lehetőség. Vannak kisebb lakások, 28 négyzetméteres kisebb garzólakások, ezek egyébként nem felelnek meg több tekintetben az otthonstart programnak, viszont a vevők igényeinek annál inkább, és egyébként vannak nagyobb lakások, amik meg az értékük miatt lógnak ki a 100 milliós értékhatárból, de egyébként ezeket is a családok kedvelik, keresik, de erre ugye piaci hitelt vagy önerőből történnek vásárolni, tehát ugye történnek a vásárlások, tehát nem minden lakás OSP-s ebben az épületben, de legalább 70%-a megfelel az otthonstart hitel
1: feltételeinek. Parkolóhelyekkel kapcsolatban?
5: Parkolóhelyekben nagyjából 70%-ban szolgáljuk ki a,

0: városba, vagy akár az agglomerációba, akkor az egy fölötti autószámra van valós igény, hiszen ugye vannak olyan helyszínek, ahonnan a család általában egynél több autóval közelíti meg a hétköznapi logisztikában az életet. Aha. Ugye anya, gyerekek egyik autó, apa másik autó, vagy fordítva, tehát valami ilyesmi. Ugye az agglomerációban ez simán a másfeles mutatót mutatja, de egy belvároshoz közeli tömegközlekedéssel jól ellátott helyszínen 0,7-es arány szokott jól működni, és ennek egy része természetesen már elektromos parkoló, tehát ugye most már nem csak arról beszélünk, hogy van-e parkolóhely, hanem ahogyan a városban nagyon sok zöldrendszámos autót látunk, ugye ezeknek a töltéséről is gondoskodni kell. Nagyjából 40%-ban tudjuk biztosítani a különféle projektekben a parkolóhelyet. Ez már nem csak építészeti műszaki beruházói kérdés, hanem egy közmű rendelkezésre állási kérdés is, és azt mondom, hogy ez a jövőnek az egyik legnagyobb kérdése, hogy van egy piaci igény, ezt mondjuk az elektromos hálózatok hogyan fogják tudni kiszolgálni.
1: Oké, akkor még egyszer csak oda, hogy mikor lesz kész, illetve hogy terveztek, illetve lesz-e utódja.
0: 2028 első negyedévében már kulcsot fogunk adni ugye a vevőknek, tehát ez nem egy képlékeny határidő, hanem addigra már mindenki úgy készülhet, hogy alapvetően a lakásba már beköltözik. Csak a konyhabútort kell hoznia, hiszen ugye ez a lakások teljesen készek, burkolás, festés, szaniterek, fürdőszoba berendezése, egyébek minden ott van. Légkondicionálót, redőnyt, mindent tudunk biztosítani, vagy biztosítunk, illetve ehhez ugye már tényleg csak a bútorokat, meg a konyhabútort kell betenni, tehát ez egy viszonylag gyors költözést fog tudni ugye megvalósítani. Ugye akinek a hitelét intéznie kell, ugye az ugyanúgy ebbe az időszakba bele fog férni, vagy már most el tudja intézni a hitelügyintézését, főleg, hogyha ezt az otthonstart hitelprogramot szeretné kihasználni, akkor erre mi igyekszünk ugye már most mi is ráfordulni, hogy ezt ő meg tudja tenni, tehát a vevőket a magával ezzel is ki tudjuk szolgálni. Úgyhogy igazából ezek a legfontosabb paraméterek időben, vagy feltételrendszerben.
1: És hogy lehet utána továbbiakat tervezni, amikor bizonytalanná válik ismét a szabályozási környezet, de ezt mondjuk lehet tudni, hogy csomó mindent meg akarnak változtatni a rendszerben, és akkor nagyjából utána már azzal számol a szakma, már mint új fejlesztéseknél, hogy akkor utána, miután nagy változások most lemennek, az új kormány meghozza azt, amit ő máshogy akar csinálni, és utána azért már tervezhetővé válik, és most még ilyen visszafogjuk a fejlesztéseket, mert nem tudjuk, mi lesz, vagy hogy néz ki most a piac.
0: Ugye ez kicsit úgy azt a hasonlatot hoznám, hogy az öntöm, amikor ugye országúton megyünk, és jó lenne egy reflektorral vezetni, de ilyen rövid távra csak a sima fényszórónkkal tudunk látni, és talán most az elmúlt időszakban ugye ez még rövidebbre változott, ez a látási távolság. Ilyenkor azért ugye az nem várható el az ingatlan fejlesztőtől, hogy most még telkeket vegyen, meg terveztessen, meg egy csomó költségbe vagy döntésbe verje magát. Most én azt gondolom, hogy a kormányzaton van a reflektorfény, hogy ők mit szeretnének, milyen irányba viszik el ugye a hazai lakáspiacot, gazdaságot, építőipart. Ezek ugye összefüggő kérdések, hiszen egyébként ugye a magasépítésben egy nagyon komoly szegmens ugye maga a lakásépítés. Van egy igény, ugye alapvetően igény van bérlakásokra, szociális alapú bérlakásokra, arról nagyon sokat lehet beszélgetni, de van piaci alapú igény is, minőségi lakásokra, jó energiahatékonyságú, jó minőségű ingatlanokra. Én bízok abban, hogy ezt nem csak én látom így, hanem majd a törvényalkotó is így fogja látni, de ez ugye áfa jogszabályhoz kell hozzányúlni, hogy az 5%-os áfa maradjon, a kedvező hiteleket ebben vagy hasonló formában kellene vagy érdemes lenne biztosítani, és alapvetően az építési engedélyeket sem kellene ezzel egy időben nehezíteni. Mert hogyha ezek a következmények ugye nem követ, vagy ezek a feltételek nem állnak rendben, akkor viszont azt a drámai kifejezést kell, hogy mondjam, hogy le fog állni a magasépítés lakáspiaci szegmense, nem lesz elérhető új lakás, és hogyha nem lesz elérhető új lakás, és nem indulnak új lakásprojektek, akkor meg eszméletlen magasra fog szökni ezeknek az ára, hiszen azért az igény megvan erre, és az emberek úgymond vadászni fogják az elérhető új vagy újszerű lakásokat. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a legjobb az lenne, hogyha a piac szépen nyugodtan tudna dolgozni, kiszámíthatóan a fejlesztők tudnának a jövőre tervezni.
1: Hát a kereslet az fontos lenne, hogy maradjon vagy növekedjen, mert eddig is pont ez volt inkább a probléma. Igen. hogy a kínálat, mert a keresletet élénkítették, de hogy a kínálatodnál nem volt.
0: Ugye ez bizonyos mértékben, nem is kis mértékben szabályozhatja egyébként ugye a használt lakásoknak az árát is, hogyha az új építésű lakásnak az árát elkezdjük egy picit szabályozni, korlátozni, nem mesterségesen, de azért lefelé szorítani, akkor ugye ehhez fognak igazodni a használt lakások is. Nem normális az, hogy egy 13. kerületi panellakás ma szinte drágább, mint egy 2028-as átadású új építésű lakás. Tehát ez egy komplex rendszer, és bízok abban, hogy ebben nagyon gyorsan, nem óriási döntések születnek, de legalább azok a döntések megszületnek, amik a piac további működését engedik, biztosítják.

0: amennyiben ez így valósul meg, akkor egyébként nagyon sok új építésű ingatlant fogunk látni, mert nem csak a mi cégünk, hanem több cég is rajtra készen, ugrásra készen ott van és szeretne fejleszteni, akár 8-10 ezer új építésű lakást. Ha ez nem következik be, akkor ez a szám ez akár 1000-2000-re visszamehet pár év alatt, tehát szinte a tizedére csökkenhet az új lakásoknak a kínálata, ami egyébként még csak a lakások megújulását sem segíti, tehát ez hogyha most akárhogyan nézzük, egy 4 milliós országos lakás átlaghoz képest, az, hogy lecsökkenne 10 000 alá mondjuk az országos új építésű lakásoknak a száma, teljesen torz képet mutat. Ez azt jelenti, hogy öregedő lakásállományban lakunk, ami ugye nem szép, nem jó, nem energiahatékony, ez nem hát lehet cél.
1: Reméljük,
0: az ellenkezője kellene, hogy a cél legyen, úgy gondolom.
1: Oké, így legyen, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Balla Ákos volt a vendégünk, a Bayer Properties ZRT értékesítési igazgatója, a négyzetméter rovatban természetesen.
2: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Betyárkodás a bakonyban extra adrenalinnal. Az egyik legbiztosabb választás, ha nem csak a gyerekeknek akarunk jót, hanem magunknak is, ha egy kalandparkot választunk a családnak, akár egy hétvégi program gyanánt. Az országban számos remek park van, amit egyszer az életben érdemes kipróbálnunk. Az egyik ilyen a Balatontól északra Ajka közelében Kislődön fekvő Sobriuska kalandpark. A 30 hektáros területen elterülő park a Bakony legendás betyárjáról kapta a nevét. Ahogy egy belevaló kalandparkhoz illik, itt is van sok minden, amihez jó nagy adag bátorság kell. Erdei erőpróba, extrém drótkötélpálya, quad, vízi akadálypálya, jetski és még sorolhatnánk. Felnőtteknek és az igazán bátraknak javasoljuk a drótkötélpályát, ahol akár 80 km/h sebességgel is szállódhatunk, 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
2: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Varga Zoltán, elemző a vonalban. Jó reggel, szia!
2: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Induljunk a tegnapi kamatcsökkentéstől. Várakozásoknak megfelelően beindult a kamatcsökkentés. A kérdés inkább az volt, hogy egy ciklus kezdetére is utal-e majd a Magyar Nemzeti Bank, illetve benne lesz-e a pakliban, hogy tovább csökkentenek. Ezzel kapcsolatban mit mondtak, illetve hogyan reagáltak a piacok?
2: Elég erős üzeneteket küldött a jegybank már a közleményben is, tehát a sajtótájékoztató előtt jelezték, hogy folytatódhat a kamatvágás, illetve további kamatvágások jöhetnek, hogyha a jelenlegi feltételek fennmaradnak, mind külső, mind belső feltételek. Majd Varga Mihály sajtótájékoztatón tett egy olyan kijelentést is, hogy még kettő, tehát még a nyári hónapokban szemszerűsítette, hogy még kettő egyenként 25 bázispontos kamatvágás van benne a pakliban, ami elég erőteljes változás kommunikációban a korábbiakhoz képest, és ezt azzal indokolták, hogy az iráni helyzetet sikerült nagyjából rendezni, ami az inflációs kilátásokat jelentősen javította, illetve csökkentette. És ami nagyon szembetűnő volt, hogy márciusban, ugye amikor még 100 dollár körül volt az olajárfolyama, akkor 3,8%-os inflációt várt az MNB az idei évre, most már csak 1,8%-os, ilyen nagy módosításra nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára.
1: Úgyhogy és ennek jövő évet illetően is azért elég markánsan lejjebb vitték, ugye?
2: Így van, a jövő évit is csökkentették, illetve a 2028-as évben várnak majd 3%-ot, de ugye az is felmerül, hogy az euró bevezetése miatt majd csökkenteni kell az inflációs célszintet 2-2,5%-ra esetleg. Úgyhogy a következő hónapokban ez is előkerülhet a jegybanknál. Nyilván annak is meg lesznek majd a monetáris politikai hatásai. De egyelőre nagyon optimistának tűnt a jegybank, úgyhogy ennek megfelelően gyengült is a forint, hiszen bár a piac már árazott egy viszonylag masszív kamatcsökkentési pályát, ugye ezt meg is erősítette a jegybank, úgyhogy 355 fölé került az euró árfolyam, és jelenleg is ott van.
1: Uh-huh, oké, okay. Ez mekkora gyengülés, honnan indultunk? 352 környékéről?
2: 352-353-ról indultunk tegnap, igen, és felment egészen 357-ig is, ha jól emlékszem, de mindjárt meg is mondom pontosan, 356,92-ig felszaladt tegnap, és utána visszakorrigált egy kicsit. Ami viszont még a devizapiacon nagyon szembetűnő, és szerintem a következő hetekben nagyon érdemes rá figyelni, ez van az MNB-vel kapcsolatos, hogy az euró-dollár egy nagyon fontos támaszt letört tegnap 1.14-nél, és tovább erősödik ma a dollár, ami ugye közvetve majd a forint árfolyamát is befolyásolhatja a következő hetekben, vagy akár a részvénypiacokat is. Ennek pedig elsősorban ugye a múlt heti Fed kommunikáció az oka.
1: Uh-huh. Oké, okay. Akkor kanyarodjunk a tőzsdére. Ott azért nem szokott ennyire direkt hatásokat okozni egy-egy kamat döntés, még akkor sem, hogyha egy markáns hangsúlyváltást hallhatunk a jegybank részéről. Mit mutatnak az árfolyamok ma?
2: Tegnap egyébként nagyon felülteljesítő volt a hazai részvénypiac, ugye az amerikai technológiai szektort nagyon csúnyán beadták, és ma sem talál magára még annyira a futures-ök alapján az amerikai részvénypiac, ma sem fog feltétlenül. Európában inkább lefelé mozdultak a tőzsdeindexek, a BUX viszont továbbra is stagnálást mutat. Ugye tegnap is egy rendkívül negatív hangulatban is tudta tartani magát. A vezető részvények közül egyedül az OTP-ben látunk kis mínusz 45.130 forint az árfolyam, az 0,38%-os csökkenés. A MOL majdnem ugyanennyivel emelkedik, 3.762 forint, a Richter 0,17%-os pluszban 11.950 forinton, és a Magyar Telekom 0,36%-os pluszban 2.764 forinton. A forgalom egyébként most lépi át majd a 2 milliárd forintot összforgalom szinten a béten.
1: Uh-huh. Oké, okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked is, szép napot!
2: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Szia, szia! Varga Zoltán elemző mondta el, hogy a devizapiacok hogyan reagáltak az MNB kamatcsökkentésére, illetve az ahhoz fűzött kommentárjára, illetve a tőzsdei helyzetképet mutattuk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Európa legnagyobb vadon élő macska féléjének egykori természetes élőhelyül szolgáló szlovák-magyar határvidéken már a drámai mértékben lecsökkent az eurázsiai hiúz állománya, és a faj gyakorlatilag eltűnőben van Magyarországról. Itt az ideje, hogy erről komolyan beszélgessünk. Itt van a vonalban dr. Sütő Dávid, a WWF Magyarország nagy ragadozó szakértője. Szia, jó reggelt, vagy hát szép napot kívánunk!
2: Szép napot nektek is.
1: Igen, mert ugye reggel azon már egy kicsit túl vagyunk. Na szóval mit jelent pontosan az, hogy az eurázsiai hiúz eltűnőben van Magyarországról, és mennyire kritikus most a helyzet, hogy tényleg erről beszélnünk kell?
2: Hát igazából, ha egy kicsi visszatekintéssel kezdenénk, akkor talán könnyebben el tudjuk ezt helyezni. Ugye a 80-as évek után elkezdtek jelenni Magyarországon a nagyragadozók, ugye a hiúz, farkas, és ugye ez egy ilyen, hát így mindenki örült neki, ez egy szenzáció volt, és hát viszonylag egyébként nagyjából a 2020-as évekig, ha nem is gyakran, de rendszeresen lehetett hiúznyomokkal, hiúzzal, kamerafelvételeken találkozni a különböző pontjain az észak-magyarországi régiónak, ugye Zemplén, Aktelek, Bükk, Mátra esetleg, illetve ugye Börzsöny. A Börzsöny az egyetlen hely, ahol tulajdonképpen 2025-ben még észlelték azt az állatot, ami ugye nagyon-nagyon régóta ott él. Tudni kell, hogy ezek viszonylag territoriális állatok, tehát ragaszkodnak a saját territóriumokhoz, ott töltenek sok időt, és azt tapasztaltuk viszont a legutóbbi projektünk, a LECA során, amiben pont a hiúz volt a zászlós hajófaj, gyakorlatilag ezen a határokon átnyúló magyar-szlovák mintaterületen zajló monitoringnak, hogy 3 évig kerestük a fajt, gyakorlatilag a Mátra, a Bükk, az Aktelek és az ezeket körülölelő területeken, illetve a határon túlnyúló szlovák karsz területén. És hogy a magyar oldalon igazából nem találkoztunk az állat nyomaival sem kamerafelvétel sem készült ez idő alatt a fajra. Ami ugye, hát egyrészt nyilván ugye ez nem jelenti azt 100%-osan bizonyosan, hogy nincs itt hiúz, hiszen egy nagyon-nagyon rejtőzködő, magányosan élő fajról van szó, de azért 3 év alatt, főleg úgy, hogy ugye az elmúlt időszakban a mostában megszokottaktól eltérően hosszú napokig, hetekig hóval borított volt a Bükk is a térsége. Így azért mégiscsak azt gondoljuk, hogy kellett volna észlelnünk az állatra utaló jelenét bármilyen formában is, de ezt nem igazán sikerült. Egyébként ezt közösen végeztük, ezt a monitoringot a Bükki Nemzeti Park igazgatósággal és munkatársaival. Itt természetesen az Aktelek Nemzeti Park igazgatóság és munkatársai, az Egererdő, illetve az Istenmedei Vadászőrség is részt vett tulajdonképpen ebben az egész projektben is a monitoringban. A szlovák oldalon pedig szintén egyébként egy ilyen nagyon változatos csapat állt össze, és ott is gyakorlatilag a szlovák karsz nemzeti parktól, a szlovák WWF-en és a helyi vadgazdálkodón, konvadászokon keresztül sokan kerestük. De nem igaz, hogy szlovák területén megtaláltuk, viszont ami kevésbé jó, hogy ott is nagyon alacsony volt az állomány sűrűség, amit tapasztaltunk, tehát mindössze 2 felnőtt állatot találtunk, és itt megint egy kicsit történelmi kontextusba helyezném. Az 1970-es években Nyugat-Európában többfelé történt hiúz visszatelepítés, és ennek az egyik forrása az egyébként pont ez a szlovák karszt környéki térség volt, ahonnan Szlovéniába és Svájcba is telepítettek vissza állatokat. Tehát történelmileg ennek a területnek egy ilyen erődítményének kéne, hogy legyen a fajnak, és mégis sokkal alacsonyabb volt az állomány sűrűsége.
3: Elköltöznek, visszaszorulnak, vagy egész egyszerűen fogy az állomány európai szinten is?
2: Ez lenne a következő lépés. Ugye azt láttuk, hogy ebbe a LECA projektben volt egy másik helyszín is, a hiúzokkal foglalkoztunk. Ez a 3-as határa volt az ukrán, lengyel, szlovák területeknek a keleti Kárpátokban. és ott viszont a monitoring során egyébként összehasonlításképp egy viszonylag hasonló méretű területen 17 felnőtt állatot találtunk, tehát azért egy jóval nagyobb szám a kettőhöz képest, és ugye itt megint csak azt mondom, hogy figyelembe kell venni, hogy ezek magányos állatok, viszonylag nagy teritoriumot tartanak fent, tehát nem várhatjuk el azt, hogy óriási állomány sűrűség legyen egy kis területen. Viszont nem tudjuk, tehát erre ez nem fér bele a projektbe, hogy megállapítsuk az okait annak, hogy nálunk a szlovák-magyar határ régióban miért tűnt el a faj, miért szorulnak vissza az állatok. Tehát ezt a jövőben erre kell esetleg erőforrásokat fordítani, hogy megtudjuk, hogy mi itt a probléma. Ugye ez nagyon változatos lehet. Egyrészt azt tudni kell, hogy a hiúz a nagyragadozók közül talán a legérzékenyebb az élőhelyre. Mindazonáltal egyébként, hogy mindannyian valamennyire úgynevezett generalista fajok, tehát hogy viszonylag tágtűrés határúak más fajokhoz képest, de a hiúz az érzékeny tud lenni a zavarásokra. Továbbra is egyébként érinti őket valamennyire az illegális elejtések, kimondottan egyébként tőlünk talán északabbra. Ez azért is probléma, mert egyébként Magyarországon az északkeleti régió az gyakorlatilag az északnyugati Kárpátokban élő hiúz populációnak a déli elterjedési határa, tehát egy perem terület. Itt nem igazán várhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok egy alkalmas élőhely számukra, tehát jelen kellene, hogy legyenek. És az ilyen jellegű élőhelyekre egyébként az a jellemző, hogy inkább a magterületekről, tehát ezeknek az elterjedési területeknek a kiemelt területeiről, központi területeiről húzódnak az állatok át inkább a peremterületekre, amik általában kevésbé optimálisak, mint a központi területek. Viszont, hogyha azt tapasztaljuk, amit most is, hogy a szlovák területen élő állomány is viszonylag rossz állapotban van, akkor ugye megint csak megnehezül az, hogy Magyarországra visszatérhessen egy-egy-egyet, ami teritoriumot tud kialakítani.
3: Mit lehet tenni?
1: Igen, tehát hogy most már látjátok, hogy mi a probléma, van egy megoldási tervetek, vajon mit lehet akkor most itt konkrétan tenni az elkövetkező két évben, nem tudom.
2: Köszönöm. Igen, a következő lépések ugye itt a probléma okainak a feltárása, illetve hát ugye a monitoringnak a folytatása az egyébként csak fontos lenne, hiszen ugye olyan állatokról beszélünk, amik nem igazán ismerik azokat az adminisztratív határokat, amiket mi most itt megszabtunk, tehát mi azt mondtuk, hogy Magyarországon nincs hiúz, de hát valójában ugye az élőhelyének a déli részén nincs hiúz. Ő nem tesz különbséget, hogy ő most Magyarországon vagy Szlovákiában, és ugye mivel gyakran találkozunk olyan nagy ragadozókkal is, amik szívesen használják a határ egyik is mindkét oldalát, ezért ugye sokszor tud például olyan probléma lenni, hogy ugyanazt az állatot kétszer számoljuk, meg egyszer megszámoljuk Szlovákiába, egyszer Magyarországon. Tehát fontos lenne, hogy ezek a monitoringok, ezek összehangoltak legyenek is, hogy tulajdonképpen ez az együttműködés, amit elkezdtünk ebben a projektben, ez folytatódjon, illetve hogy megpróbáljuk kideríteni ezeknek az okait. Valamint ugye, hogy itt az erdőgazdálkodással lehet esetleg még felderíteni a különféle kapcsolatokat. Ugye most itt a moratórium kapcsán talán egy kicsit a zavarás megszűnik ezeken a területeken. Meglátjuk. Valószínűleg ezeknek egy sokkal összetettebb oka van, amit nem lehet pusztán egy okra visszavezetni. Miért tűnhettek el ezek az állatok?
1: Jó, mi annyit tudunk ehhez még hozzátenni, hogyha lennének tudományos fejlemények e tekintetben, hogy miért tűnnek el, miért kerülhetnek vissza ezek az állatok, akkor feltétlenül folytassuk ezt a beszélgetést, mert szerintem egy nagyon izgalmas fázisban vagyunk az okok feltárásában, úgyhogy mindenképpen térjünk vissza rá. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
3: Szép napot, szia! Köszönöm.
1: Dr. Sütő Dáviddal beszélgettünk a WWF nagyragadozó szakértőjével.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: Na hát, hogy elillant ez a 3,5 óra? Mi? És még a szendvicsem is megmaradt az egyik legalábbis, úgyhogy...
1: Igen, de közben nekávéztál, megettél egy joghurtot, meg
3: hát
1: ilyesmi.
3: Hát azok után, amit a Andi bedobott, kénytelen voltam most már eljátszani azt a szerepet, hogy 15 éve ugyanazt a szendvicset eszem, és a napirendem minden pontjához másodpercre ragaszkodom, és ugyanazt ismétlen.
1: Igen,
3: napról napra.
1: És azért azt még hozzá kell tegyük, mint egy kiegészítésképpen, hogy ez a szendvics csak a Millás reggelinek szól. Tehát ezt mindig akkor fogyasztod, amikor itt vagy a Millásban.
3: Változatos étkezés híve vagyok, leszámítva a rádiós szendvics kategóriát.
1: Így van.
3: Ami teljesen érthető, hogy társul az aluljáros minyom mellé. Tehát ez...
1: A legjobb
3: kiegészítő.
1: A legvégén dobott be ezt az aduászt. Nem is hiszem.
3: A hallgatók azóta húznak ezzel évek óta, úgyhogy nem lehetett kihagyni.
1: És a kellő folyadékbevitel, ami mindenképpen fontos.
3: Igen,
1: ugye,
3: igen, dobozlégzés, maci, van. És stb.
1: Milyen sokat emlegettük ma a kollégákat. Igen.
3: Így van. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
1: Szép napot
3: a kollégák jönnek holnap is.
1: Sziasztok.
3: Természetesen. Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Ha meg meghívnak a retteget Iván bulijára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
5: A heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
9: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Budakeszi úton a Szépjuhászné útnál sávlezárásra kell készülni. A 8. kerületben a Mária utca nem járható a Baross utca után egy szabálytalanul parkoló jármű miatt, ezért a 83-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Korvin negyed Mária utca megállót. Továbbra is erős a forgalma a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, de erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. A Budafoki úton ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Schilling Zsolt, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
16: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Víztakarékosságra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV a Magyar Színház ügyében. Kizárt, hogy Irán feladja a rakéta programját. Harmadfokú hőségriadóban 33 fok lesz délután. Felhők alig lesznek az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Víztakarékosságra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A szervezet azt kéri, hogy a locsoláshoz lehetőleg ne ivóvizet használjunk, csökkentsük a locsolás gyakoriságát és az öntözéshez felhasznált víz mennyiségét. 6 embert tartóztattak le az NKA botrány miatt, köztük van Búzs Balázs, Óbuda volt polgármestere is, mindannyian a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak. A 6 ember több mint 17 milliárd forintot meghaladó, vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely kiszélesíti a kőolajtermék előállítót terhelő különadót. Ez eddig az úgynevezett extra profitot terhelte, vagyis azt a hasznot, amelyet a kőolajtermék előállító, a gyakorlatban a MOL, azzal ér el, hogy a drágább Brentnél olcsóbb orosz nyersolajat dolgoz fel. A javaslat a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre is kiterjeszti a különadót, az erre a sávra vonatkozó adókulcs 50%, az 5 dollár feletti árkülönbözethez továbbra is a korábbi 95%-os adómérték tartozik. Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV a Magyar Színháznál. Azt az időszakot vizsgálják, amikor Zalán János volt az igazgató, akit aztán a társulati tiltakozások ellenére is a Kolibri Színház élére nevezett ki Hankó Balázs. A NAV az Indexnek jelezte, az ügyben folyamatban van a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Pénzért hozták az új tartalékosokat a honvédségbe az előző kormány idején. A honvédelmi miniszter szerint az ajánlási rendszer révén mintegy 1500 tartalékos került a honvédséghez 700 millió forint közpénzből. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a haderő nem piramis játék. Utalva arra, hogy a rendszer a létszámnövelést helyezte előtérbe az alkalmassági szempontokkal szemben. 455 ember ellen emeltek vádat egészségbiztosítási csalás miatt az Egyesült Államokban, akár 6,5 milliárd dollár. A vádlottak közül 90-en orvosként vagy más engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberként dolgoztak. A minisztérium szerint néhány csalási ügy a betegek állapotának jelentős károsodásához vagy akár halálához is vezetett. Teljesen kizárt, hogy Irán feladja a rakéta programját, vagy korlátozza a rakéták hatótávolságát. Erről nem is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, Irán nagyon sérülékeny lenne rakétaképessége nélkül, ezek a fegyverek az ország védelmének kulcspontját jelentik.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai sztár hip-hop csapat a Roots 1999-es Grammy-díjas dala a You Got Me több nagyszerű, ugyancsak Grammy-díjas zenész közös munkája. A dalt részben Jill Scott soul R&B énekesnő szerezte, a rap betéteket a csaj rapper Eve magyarázta szalagra, a refrént pedig Erykah Badu soul énekesnő dalolta fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Jimi Hendrix Experience harmadik dalában, a Crosstown Traffic-ben Hendrix végig egy rögtönzött szájharmonika félét, úgynevezett kazút használ, amelyet egy darab zsebkendőből és egy fésűből kreált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Annyi állatfaj sorakozik fel az Alamo Racetrack album címeiben, hogy ivós játékot is játszhatunk. Bőven ad hozzá muníciót a holland alternatív rockzenekar. Házi madarakról, szarvasokról és solymokról is neveztek már el egy-egy korongot. 2006-ban dobták piacra a Black Cat John Brown nagylemezüket. Így ez volt a macska éve a banda életében. De hívhatjuk a halott állatok évének is. A címadó dalban a szövegíró megjegyzi, a kerítésen vígan mászkáló macsek nem is sejti, hogy egy napon elhalálozik, ám azt elmulasztja megemlíteni a szerző, hogy a cicának 9 élete van. A The Kiss Me Bar című számmal pedig lezárhatjuk ivós játékunkat, ha már egyszer a csapat stílszerűen egy bárba kalauzolt minket. És halott ló lesz az itt felszedett leányzóból e rövid affér végére.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Johan Renk, svéd zenész, klip és legújabban játékfilm rendező. Legnagyobb sikerét zenészként Stakka Bó néven, az 1993-as Here We Go-val, kliprendezőként többek között Kylie Minogue, Madonna, a New Order, Beyoncé és Robbie Williams videóival aratta. Játékfilmes karrierje a 2008-as Sundance Fesztiválon indult Downloading Nancy című játékfilmjének premierjével. De a nagy sikerű Chernobyl sorozatot és a Walking Dead és Breaking Bad néhány epizódját is ő rendezte. Hallgassuk most második legnagyobb slágerét, a Great Blondinót.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2005-ös brit indie évfolyam eminensei mellett ült a padban egy liverpooli zenekar, amely a post-punk és a new wave mellett ska hatásokat is felvett. Liverpool mindig is híres volt a 60-as évek zenei örökségét továbbcipelő zenekarairól, és a Dead Sixties-nek pont ebből lett elege. Második albumukkal mégis beálltak a sorba, az ugyanis egy ska, punk és funkmentes tömegrock lemez lett. 2007 karácsonyán szép csendesen fel is oszlottak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Peggy Lee, amerikai dalszerző, jazz és táncdalénekesnő élete során összesen 52 sorlemezzel ajándékozta meg a világot. Az utolsót 1993-ban 73 évesen készítette Moments Like This címmel. 2002-ben 91 éves korában hunyt el. A most hallható Fever az ő előadásában lett igazi sláger 1956-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmézenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádiókafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
6: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Leállt a klíma a Győri Kórház egyik épület blokkjában. Újraindult a MÁV Intercity-jeinek és hálókocsijainak fővizsgáztatása. Utcazenei fesztivált és versenyt indított a főváros. Harmadfokú hőségriadó van, ma 33, holnap 37 fok lesz. Felhők alig lesznek az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely kiszélesíti a kőolajtermék ellátót terhelő különadót. Ez sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. Az adót kiterjesztik a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. Tanácsadó bizottság jön létre a nemzetbiztonsági iratok felülvizsgálatára. Ez konkrét javaslatokkal segíteni a nemzetbiztonsági szolgálatoknál őrzött iratok áttekintését, valamint tájékoztatná a nyilvánosságot is a folyamat eredményeiről. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra is. Leállt a klíma a Győri Kórház egyik épület blokkjában. Ezen a részen található az onkológia egy része, a kardiológia, a belgyógyászat és a gyermekintenzív osztály. A javításhoz szükséges alkatrészek már megérkeztek, várhatóan ma megjavítják. Hétfőn a Budapesti Országos Onkológiai Intézetben is elromlott a hűtési rendszer, ott műtéteket kellett átszervezni, itt már éjszaka megkezdődött a javítás. Az egészségügyi minisztérium létrehoz egy új háttérintézményt, amely valamennyi egészségügyi szolgáltatót egységes szempontrendszer alapján értékeli. A szervezet elsődleges feladata a beteg jogok és a beteg biztonság érvényesülésének vizsgálata lesz. Hegedűs Zsolt tárcavezető szerint a jövőben a finanszírozásnak is jobban kell tükröznie a teljesítményt és az ellátás minőségét. A szolgáltatók finanszírozásában pedig nagyobb szerepet kell kapniuk az eredményességi mutatóknak és a minőségi ösztönzőknek. Újraindította a MÁV az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. A lépés azért fontos, mert a MÁV jármű hiányának egyik oka éppen az volt, hogy több kocsi javításra vagy kötelező műszaki fővizsgára várva állt. Ezért nem lehetett őket forgalomba állítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a szerelvények fokozatosan visszakerülnek a forgalomba, de néhány esetben az alkatrészek beszerzése hónapokig tarthat. Utcazenei fesztivált és versenyt indított a főváros. A Budapest Play-re már lehet jelentkezni, az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei Szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma és holnap is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Csütörtökön élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dintinó Patricia producer a mai vendégem, akivel a Valami Vad című film elképesztő nemzetközi sikeréről beszélgetünk. Konrád Zsuzsanna rövidfilmje egymás után hódítja meg a rangos nemzetközi filmfesztiválokat, és már egy lépéssel közelebb került ahhoz is, hogy az Oscar díjért is versenybe szállhasson. A mágikus realista történet főhőse egy kitűnő tanuló kamaszlány, aki időnként medvévé változik. A különös átváltozás azonban sokkal több szól, mint egy mesés történetről, családi terhekről, szabadságvágyról, elhallgatott feszültségekről és a feltétel nélküli szeretetről. Mit kezdünk azokkal az érzésekkel, amelyeket nem merünk kimondani? Mi történik egy családban, amikor a generációkon át öröklődő hallgatás egyszer csak utat tör magának? Beszélgetünk a film születéséről, a nemzetközi sikerekről, az Oscar esélyekről, és arról, hogy miért tud ennyire erősen kapcsolódni a nézőkhöz egy medvévé változó lány történet. Ténete. Zene után már is kezdünk Dintinó Patricia producerrel, maradjatok ti is! Jó.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Dintinó Patricia, producer, akit köszöntök, szia!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: És ahogy ezt mondtam, egy film kapcsán beszélgetünk, amely egy rövid film, a címe Valami Vad, Konrád Zsuzsanna a rendezője, és hát most már ott tartunk, hogy olyan nemzetközi fesztiválokon is értékelték, amelyek tulajdonképpen kvalifikálta az Oscarra. Ugye? Mondhatom így összefoglalva.
2: Igen, ez így van, hogy már a premiér, tehát a világpremiér az az A-kategóriás Tallinni filmfesztiválon volt még tavaly télen, és ott már elhoztuk a legjobb élő kisfilmes díjazást, ami már kvalifikálta a filmet, de az itthoni premiér, a Friss húsnak a legjobb kisfilmdíját is elhoztuk nemrég, úgyhogy ez így most duplán is kvalifikálta a filmet.
1: Na, hát ami miatt ez kifejezetten érdekes, hogy nem mondhatnám, hogy egy olyan problémát jár körbe, ami nagyon új lenne, mert most már egyre inkább azt gondolom, hogy az életnek egy folyamatos és állandó kérdése, hogy hogy állunk egymáshoz, hogy néznek ki a közösségeink, akár a legkisebb közösségünk, abban mennyire toleráljuk egymást, mennyire segítjük egymást, csak hogy csinált egy ilyen kvázi, mondhatnám, hogy mesevilágot, de annyira nem mesés, mint inkább ijesztő, viszont ezáltal szerintem sokkal közelebb jön a kérdés.
2: Hát talán kézzelfoghatóbbá teszi.
1: Igen, az a kérdés, amit olyan érdekes, amikor nulláról nézed a családban, akkor nem látod.
2: Igen, és szerintem ez volt a cél, hogy egy viszonylag általános élethelyzetet fessünk fel, viszont ahogy ezt megmutatjuk, az szerintem ott próbáltunk nem hétköznapi eszközökkel dolgozni, és így jött be az egész mágikus realizmus, meg a mese, az átalakulás, a metamorfózis, tehát hogy ezeket az elemeket próbáltuk behozni, hogy egy hétköznapi élethelyzetet, családi szituációt megszínesítve tudjunk elmesélni.
1: Próbálok úgy mesélni róla, hogy ne spoilerezzek, bár igazából ez egy rövid film, és ahogyha valaki elolvassa az ezzel kapcsolatos sajtókiadványból készült cikkeket, akkor azért sok minden benne van. Tehát, hogy van egy kislány, aki kitűnő tanuló, egyetem előtt áll, és a nyitókép az az, hogy egy viszonylag átlagosnak mondható, rendezett, de semmilyen kiugró, tehát úgy látom, hogy tényleg ez a nagyon középszerű család, és semmilyen kiugró alatt értem azt, hogy se a körülmények, tehát hogy olyan nagyon átlagos, sőt, egy picit még olyan, mint hogyha egy kicsit vissza is mennénk az időben. És hogy ebben ugye a szülők zárt ajtók mögött tanakodnak arról, hogy mi lehet az ő gyerekükkel. Hát szerintem ezt mindenki ismeri.
2: Igen, és hát tényleg az, hogy ez szerintem helyzettől függetlenül valójában minden családban megjelenik. Tehát, hogy
1: el is hangzik a kulcsmondat. Igen. Minden családnak megvan a maga furcsasága.
2: Pontosan, úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb mondat a filmben, és aztán az egyedi családi dinamikák azok változóak, de szerintem egy fontos rétege a filmnek a szülői létezés, a gyerek elfogadása, a testvérek közötti kapcsolat, és ugye a Zsuzsi is egy fiatal szülő, vannak testvérei, tehát ő mind a két oldalhoz így nagyon jól tudott kapcsolódni, és nagyon érdekelte, hogy tudná ezeket a szemszögöket megmutatni, illetve ami nekünk nagyon jó visszajelzés volt, hogy ez mennyire működik a magyar közönségen kívül, tehát hogy tényleg egy Tallinntól Portugáliáig, most már majd megvan az amerikai premierünk is, és hogy jönnek be folyamatosan a fesztivál szelekciók, hogy azért ez pont emiatt, hogy ennyire univerzális, de közben meg szerintem van egy nagyon erős kelet-európai rétege is, de hogy mégis mennek vele az emberek, és hát az mindig nagyon jó érzés, amikor az ember látja, hogy felnevet a közönség, de ezt azért inkább itt Magyarországon tudtuk megtapasztalni, és akkor, amikor elmentünk a külföldi filmfesztiválokra, és láttuk, hogy ott is működik, akkor így megnyugodtunk, hogy akkor ezt értik az emberek.
1: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy ez világszerte kérdés, és lehet, hogy ezzel egy ilyen nagyobb ablakot nyitok. Szerintem, hogy világszerte kérdés, hogy a generációk hogyan értik meg egymást. És biztos, hogy ebben benne van az is, hogy ugye a mi generációnk az megcsinálta azt a kísérletet, hogy mi van, ha csak 30-40 körül szülünk. Tehát, hogyha nagyobb lesz köztünk a korkülönbség, mint a szüleink és köztünk. Szerintem ennek azért kezd, nem csak hogy kezd, hanem ennek látszódik, hogy van egy olyan vetülete, hogy nagyon sokan kvázi magukra maradnak, mármint úgy értve, hogy a családok.
2: Igen.
1: Tehát ugye kevésbé van nagy család, az együttélés, nagy családos együttélés szinte kiveszőben, de hát, hogy a hétköznapokat, a mindennapokat valahogy mindenkinek magának kell megoldani. Nincs annyi rugalmasság ebbe, meg hát valószínűleg ugye szülők is idősebbek, kevésbé tudnak segíteni, és így tovább. Ott meg ugye még nagyobb a generációs különbség. Szóval szerintem ez egy óriás kérdés, hogy oké, hogyan tudjuk megérteni, és hogyan tudunk boldogulni ebbe az egyébként pici körben. Hogyan tudunk egymásra reagálni, és azért ez a valami vad, ez az átváltozás, ez még lehet kedves is, de azért bennem például bekapcsolta azt, hogy úristen, hát ez minden tönkre tesz, hiszen egy vadállat lesz belőle, aki a puszta létezésével, tehát nem azért, mert valamit tönkre akar tenni, a puszta létezésével egy lakásban naponta tönkre tesz valamit. És ugye ez a kép is ott van, hogy amikor a kislány átváltozik, és csak jön-megy, akkor is a család többi tagja el kell zárkózzon, hiszen ez egy vadállat.
2: Hát igen, és hát ezzel nagyon meg akartuk mutatni azt, hogy attól függetlenül, hogy valakivel mondjuk egy házban élünk, vagy akár a saját gyerekünk, hogy mennyi olyan rétege lehet a személyiségének, amit nem ismerünk, vagy nem akarunk megismerni, vagy nem akarunk elfogadni, vagy abban a...
1: Meg hát attól még, hogy nem direkt, de kárt tesz, lehet, hogy ő benne, vagy mi ő, tehát
2: igen.
1: Hogy itt a családi dinamikában, bármiben.
2: Hát igen, és az meg szerintem azt is szimbolizálja, hogy az adott helyzetben ő mondjuk nem tud beilleszkedni, vagy kárt tesz benne, és hogy azzal mennyire vagyok hajlandó azon én változtatni, mennyire adok én neki teret, mennyire értem meg, hogy ezek a kártékony dolgok például miből jönnek. Tehát, hogy ebben sok minden van, meg szerintem ez tényleg egy ilyen elemeltebb szimbolika. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a vadságára, vagy arra, hogy mennyire félelmetes ez az állat, akartuk ezt kifuttatni, csak persze. Hogy egy nagyon szembetűnő és kézzelfoghatóan abból a térből kilógó
1: hát na, igen, ezt mondom én is, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy ő ott áll, és bőg, morog, és széttép mindenkit, egyszerűen csak létezik.
2: Igen, tehát hogyha mondjuk cicává változott volna, akkor valószínű egészen más hatást tudtunk volna elérni, és egyébként beszélgettünk sokat erről, de hogy ezt meg tudnánk-e mutatni más állattal, de hogy valahogy nagyon ezt a vadságot, ezt az ősi erőt akartuk kihozni, mert hogy közben meg ez így szembeáll egy picit azzal, hogy ez a jó kislány szindróma, amit azért sokan hoznak szülői megfelelés miatt, felvételi időszak, tehát hogy mennyi olyan rétege van mondjuk egy ilyen tinédzsernek, amit ő nem élhet meg, vagy nem bonthat ki, és ezt akartuk így kontrasztba állítani, és erre nagyon jó megoldásnak tűnt a medve, meg úgy tűnik, hogy ezzel így mennek az emberek.
1: Hogyha már szóba hoztad, akkor erre át is léphetünk, hiszen ugye itt egy, ahogy mondtam, kitűnő tanuló, aki amúgy az egyetemi előkészítő előtt van, az látszik, hogy erre nagyon büszkék a szülők, és az is látszik, hogy ő pedig ebben így nagyon ki van merülve. Nem túl sok kép, sőt, beszéd szinte nincs is a részéről, de ez nagyon érzékelhető, hogy ebből ő így valahogy elvágyik.
2: Igen.
1: És van ugye itt egy a segítségkérés, az egy a segítség szerepében, vagy a segítségadó szerepében, tanácsadó szerepében egy rabbi jelenik meg. Na most ennek hogy ez mit akar mondani, erre vagyok kíváncsi, ugye ennek lehet vallási alapja, de nekem sokféle fajta gondolatom van erről, de először arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit gondoltok, vagy mi volt a terv.
2: Igazából ez a Zsuzsi ötlete volt, ő szerette volna azt megmutatni, hogy a szülők a maguk szintjén próbálnak segítséget kérni, és próbálnak olyan eszközökhöz is nyúlni, ami számukra elérhető, és ők itt egy vallásos család, és igazából az is szerintem beszédes, hogy mondjuk először nem egymással próbálják ezt igazán megbeszélni, hanem egy ilyen külső iránymutatásra szorulnak, vagy a fele mennek, onnan várják a megoldást, és szerintem ez egy érdekes dolog, hogy utána mit, tehát hogy mit hiszel az ember, a vallásnak a szerepe, az, hogy a családban ezt adott esetben egy gyerek hogyan, vagy egy tini hogyan tudja befogadni, és igazából ebből szerettünk volna így morzsákat, mert nyilván egy rövid filmben ezt nem lehet sokkal
1: jobban
2: kibontani, de meg hát érdekesnek tartottuk ezeket az ilyen archaikus képeket, hogy miket szimbolizálhat ez, és ugye a rabbi is több megoldást is próbál adni a szülőknek, de hát láthatóan egyik sem az teljesen, ami vagy szóval, hogy egyiket sem tudják teljesen befogadni, hogy na, akkor megoldottuk a lányunkat, és most már értjük, hogy mi történik vele.
1: Onnan nekem sokkal inkább az jött le ebből, hogy valakinek mi el akarjuk mondani a mi gondolatainkat, és az jelezze azt vissza, de ugye a zsidó hagyományban a külső és a belső állapot, lelki állapot nem független egymástól, tehát ez nem idegen, és hogy azt is érzékeltem, hogy lehet, hogy ezt akarja megmutatni, vagy így akar valamiféle választ találni, és én azt is gondolom, hogy a másik kulcsmondat, vagy ilyen kulcsmozzanat, amikor a haragvásra kérdez rá a rabbi, hogy létezhet-e, hogy van
2: Igen.
1: valami, ami ezt a gyereket zavarja, és akkor, és erre a válasz, hogy na de miért haragudna?
2: Igen.
1: És akkor az jutott eszembe, hogy ó, hát ez hányszor van, amikor egy családon belül valami van, valami történik, és persze az egy alapállapot, hogy talán nem tart sokáig a harag, meg nyilván elfogadjuk egymást, meg hogy ez mégiscsak egy család, de hogy olyan sokszor van az, hogy dehogy is, hát nem, ezt mi megállapítjuk, hogy a másiknak ez nem esett úgy rosszul, ez nem olyan, nem haragszik, túllép.
2: Hát abszolút, tehát szerintem is ez egy kulcsmondat.
1: Egyébként az amúgy abszolút a devalválása a problémáknak.
2: Igen, meg hát az, hogy nem tudok annak ellenére, hogy adott esetben a legjobb szándék vezérel sem a saját nézőpontomból kikerülni, és befogadni azt, hogy mondjuk a másik van egy csomó minden zajlik, és akár haragszik is, vagy indulatok vannak benne, ami nekem nem kézenfekvő.
1: Igen, ez még ami nekem nagyon megjött, és sokszor látom, hogy hiába van az, hogy így nagyon tudjuk, esetleg tudatosak vagyunk az életünkre, de abban a pillanatban, ahogy a másik nézőpontjának a figyelembe vétele egy kicsit is kényelmetlen számunkra, akkor azért elkezdjük legyártani a magunk felmentő fantáziáját és azoknak a mondatait. Nagyon érdekes, ezen rengeteget gondolkodom, hogy hogyan is lehetne ezen változtatni, mert ugye abban a pillanatban azért magunkat nem akarjuk rossznak látni, vagy rossznak érezni.
2: Nem, meg hát szerintem tényleg az van, hogy a legtöbb esetben, tehát itt is most, ha az anyát vizsgáljuk, ő a legjobb
1: szándékkal.
2: Hát sőt, gyötrelemmel,
1: félelemmel.
2: Igen, hogy ő mindenkinek megírja a heti beosztását, meg a dolgait, tehát hogy ő tényleg így kvázi menedzseli az egész családot, de hogy aztán ebben a szereplők, hogy mennyire érzik magukat
1: komfortosnak,
2: és hogy mennyire érzik azt, hogy ezek a ő saját életük, vagy tehát, hogy
1: és lehetőségeik, és minden, amit ők
2: meg vágyaik, pontosan. Az szerintem egy nagyon releváns kérdés, és szerintem itt jön be az, hogy ő a legjobb szándékkal tervezi azt, netán a saját álmait éli meg a gyerekén keresztül, hogy külföldi egyetemre küldi, de hogy ebben a folyamatban valójában hol van a lánynak a valós vágya, az sokszor szerintem előfordul, hogy fél úton valahol ez lemaradt, vagy ez már csak ő tolja itt ezt a nagy ambíciót.
1: Igen, ez is egy ilyen nagyon mindennapos, hogy amit én nem tudtam megvalósítani, azt majd a gyerekemtől várom, és közben az is, hogy érzékelem, hogy amit a szüleim nem, az tőlem, és nekem is ez kényelmetlen, és mégis nekem ez a furcsa, hogy nem tudunk, tehát érezzük a saját életünkbe, hogy mi volt nekünk kényelmetlen, és akkor én azt látom, hogy két út van, de nyilván, tehát a vagy tolod a 100%-ig, vagy annyira megóvod tőle a gyerekedet, hogy akkor meg a másik irányba lengsz ki, és adott esetben lehet, hogy ezt a minimális törekvést sem rakod bele, vagy segíted kifejlődni, amire szükség lenne.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes limbó szerintem, meg tényleg azt, hogy tehát, hogy tök fontos, hogy egy gyerek is szerintem, hogy ambíciózus legyen, meg kialakuljon az, hogy neki is vannak céljai, de hogy közben meg ebben szabadon tudjon választani, és hogy kifejlődjön benne az, hogy mi az ő saját hangja, vagy mi az ő saját belső vágya, és hogy azt ne influálja adott esetben egy szülőnek a meg nem élt élete vagy vágya.
1: Nagyon nehéz lehet ezt, tehát hogy ebben, mert szerintem a szülő az folyamatosan azon gondolkodik, hogyan tesz jót. És ugye minden cselekedete vagy terve mögött valószínűleg van 5 képe, hogy oké, de mi van, ha, és ezt nagyon sokszor hallom barátaimt, hogy én ennyi idősen így és így álltam ehhez, és azt látom, hogy a gyerekem totál más személyiség, és azt viszont meg nem tudom, hogy akkor neki mi zajlik a fejbe, ez a jobbik, meg ugye észreveszi, hogy tök más.
2: Igen. De ez már egy tök jó felismerés.
1: Egy jó felismerés, csak hozzá egy csomó szorongást.
2: Igen, vagy abszolút. Meg nehéz kapcsolódni, vagy szóval, hogy itt jön be tényleg ez, amiről beszéltünk az elején is, hogy ez a generációk közötti teljes ilyen miszkommunikáció, meg elbeszélés, hogy hiába vagy a legjobb szándék vezérel, tökre másba vagyunk, nem értjük, más nyelven mondjuk, és hogy ez így el tud siklani. Szóval szerintem itt a filmben az is érdekes, hogy mondjuk a testvérő hogyan áll az egészhez, meg nyilván meg egyébként annyira azt érezzük, hogy ez egy gazdag történet.
1: Hát
2: hogy
1: nagyon sok nézőpontja van, hát a két, tehát a magát, a házasságot is megmutatja, csak azt majd a zene után akarom átbeszélni. De persze, és az, én azt sem zárom ki, hogy az átváltozás az mindezekre válasz is.
2: Abszolút, abszolút. Tehát én is azt gondolom, hogy ez része, Nyilván itt a nézőkre is bízunk az egésznek a... Tehát ugye azt gondolom, hogy minden történet egy kicsit mást jelent az
1: hát
2: adott
1: milyen
2: nézőnek.
1: Milyen gombot nyom be?
2: Igen, és de úgy érezzük, hogy mindannyiunkban maradt még sok kíváncsiság, meg érdeklődés, hogy így ennek így jobban a mélyére esünk, úgyhogy azt tervezzük, hogy ezt nagy játékfilmé is kifejlesztjük.
1: Igen, én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezek a különböző szálak hogyan alakulnak, mert ez eléggé, ugye ez egy 21 perc, tehát gyorsan kifejlődik a konfliktus, gyorsan kerülünk azzal valamilyen viszonyban, már ott van a megoldás lehetősége, és aztán utána egy másik, egyébként nem várt megoldás, és a végére pedig szintén mindenkire rá van bízva, hogy mit gondol arról, ami történik. De igen, ezeket a szálakat lehet, hogy jobban meg lehet mutatni. Mi beszélni fogunk róla, csak most akkor zene és feles infók jönnek, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Dintino Patriciával, aki producer, és a Valami Vad című rövidfilm kapcsán beszélgetünk, ami mondhatnám úgy is, hogy az Oscar kapujában áll, hiszen minden

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin,

0: Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man, c'est super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
2: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
3: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szijjeldeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Dintino Patricia, producer. A Valami Vad című film kapcsán beszélgetünk, amit nagyon röviden összefoglalok, ez egy rövid film, Konrád Zsuzsanna a rendezője, és nemzetközi és magyar fesztiválokon is olyan rangos helyezést ért el, ami tulajdonképpen kvalifikálja az Oscarra, tehát mondhatjuk, hogy egy lépéssel közelebb került, hogy az Oscarra nevezhető legyen. Egy fiatal, egyetem előtt álló, egyébként éltanuló, kitűnő lányról szól, aki időről időre átváltozik egy medvévé. Egyébként ez is egy érdekes momentum, mindjárt erről is beszélgetünk, tehát, hogy egy frankó élő medvével forgattatok. Úgy tűnik nekem.
2: Így van. Okay. Ezt megerősítem.
1: Okay. Tehát időről időre ő átváltozik abba a térbe, abba a családba, abba a lakásba, ahol lakik medvévé, és hát nyilván ezzel valamit kezdeni kell, és ez kellő kétségbeesést hoz magával, a szülőknek a folyamatos rágódását, gondolkodását, külső segítségkérés, és nyilván ez az egész egyébként egy szimbólum, ahogy te is mondtad, hogy ezeket a archaikus ős képeket is kívántátok használni, hogy mi mit jelent, hát ugye azért a medve, még ha szelíd is, a vadságot, és mindenképpen azt, hogy nem fér el abban a térben.
2: Igen, a termete az hangsúlyos.
1: Ami azt jelenti, hogy valahogy ez a lány nem fér oda be, nem jó ott neki, és azok a körülmények, amik ott vannak, az, és főleg a kilátások nehezek. Na, akkor, és azt mondtuk, hogy érdekes itt a testvér kapcsolat, és a szülő kapcsolat is. Úgyhogy nézzük a testvér irányából. Azt tudom, hogy valahogy úgy is kezdődik a film, hogy a kis testvér felveti, hogy mi lenne, hogyha elmondanák a lánynak, aki Zsófinak, aki időnként átváltozik, hogy ő átváltozik, mert olyan, mintha ezt ő nem tudná. És mi a válasz? Nem összeroppanna. Tehát a szülők meg akarják óvni attól, hogy elmondják neki, hogy ő időnként egy vadállat lesz.
2: Igen, tehát szerintem ez jól mutatja, hogy mondjuk egy a fiatalabb testvér nézőpontjából, hogy ő milyen közvetlenséggel, nyitottsággal, őszinteséggel közeledik a testvéréhez.
1: Meg hogy remélnéd talán azt, hogy akkor ez erre lenne válasz.
2: Igen, tehát hogy ő...
1: És lehet, hogy igaza is lenne.
2: Igen, meg szóval, hogy ez egyfajta nyitottság is, hogy az a válasz, azt én azzal utána fogok tudni valamit kezdeni, míg a szülőkben már egy ilyen sokkal félelemből telébb szőnyeg alá seprős, én majd ezt jobban tudom kicsit, tehát ugye ezek jelennek meg, és pont emiatt szerintem még inkább ugye bezárul köztük a kommunikáció, meg az egymás megértésére való lehetőség.
1: Igen, és hogyha a szülőket nézzük, a szülők egymás közti viszonyát is, az látszik, hogy összezárnak, az látszik, hogy aggódnak, de azt gondolom, hogy ebbe az átváltozásba és ebbe a fajta tulajdonképpen szorongásba, ugye ezt egy szorongást is megjelenít ez az állapot, tehát benne van a családi dinamika is. Mi az, amit gondoltok, hogy sikerült megmutatni erről a szülőpárról?
2: Hát szerintem ez, hogy így a felszínen mennyire nincs annak meg a lehetősége, hogy nyitottan bármiről beszéljünk, vagy beszélhessünk, és szerintem ez egy óriási probléma. Nyilván itt eltérő vélemények vannak arról, hogy meg kell mindent beszélni, vagy, de hogy szerintem ez egy nagyon fontos pontja akár a két szülő közti kapcsolatnak, akár a gyerek szülő között, hogy legyen egy olyan biztonságos tér, amiben kvázi bármit elmondhatok, attól engem ugyanúgy fognak szeretni, ugyanúgy fognak, tehát ugyanúgy elfogadnak, és nem kondíciókhoz kötött. Tehát, és szerintem erre nagyon jól reflektál ez, hogy vajon, hogyha ez a lány törzúz, akkor őt ugyanúgy fogják-e szeretni, vagy ha őt egészen másra vágyna, mint mondjuk, amit az anyuka vagy az apuka kitalál neki, akkor őt attól ugyanúgy elfogadják-e és fogják-e szeretni. És szerintem itt jól látható az
1: általános kérdés egyébként.
2: Igen, ez egy nagyon általános kérdés, meg úgy kvázi az összes emberi kapcsolatunkra, tehát ez ugyanúgy applikálható barátságokra.
1: És nagyon sokszor igen. van, hogy nem, amúgy igen. Nem fognak igen. elfogadni, hanem igen. olyan vagy, amilyen a másiknak igen. megfelel, az már egy másik kérdés, igen.
2: Igen, és hát ebben ezért volt nagyon izgalmas, hogy aztán itt teret hódít az ő valós lénye. És itt ezért akartuk ezt egy ilyen medvévé alakítani, hogy ez egy akkora teret igénylő, és más kondíciókban, meg más környezetben, tehát magát jól érző lény, aki egy teljes ilyen kilógó a családi puzzleből.
1: Igen, és akkor ez látszik, hogy ez ugye szenvedést okoz a családnak, de mégis kell rá valamiféle megoldás, és itt a megoldás az az, hogy egy olyan közegbe áthelyezni, ahol neki jó lehet, és akkor innentől én már nem mondok többet, mert majd te mondod, hogy te tudod, hogy tényleg mennyit akartok ebből kifejezni, csak hogy egyik oldalon egy szenvedés, másik oldalon egy megnyugvás, ez is valószínűleg egy olyan állapot, amibe kell majd változás. De ez már az út része, ugye? Amikor
2: igen, meg szerintem tényleg ez az elfogadás a kulcs, hogy ha valakit szeretek, és itt nyilván itt most így a időközben nekünk az egyik legfontosabb szereplő, a megnézőpont az anyának a nézőpontja lett, az, hogy ő milyen utat jár be ezen ilyen nagy kihíváson, amire nem számít, de aztán szerintem jól megmutatja, és annak ellenére, hogy egy kis film, tehát hogy nagyon tömören, meg rövid igen. időnk van rá, ő azért bejár egy komoly érzelmi utat, és hát nagyon többet nem is mondanék a történetről, de szerintem ez egy nagyon fontos kulcs, hogy az az érzelmi út, amit ő bejár, az aztán tényleg a szeretetet, meg az elfogadást, azt tehát, hogy arra hegyezzük ki.
1: Szerinted benne van-e ebben, és úgy általában ebben a konfliktusban, amit ugye próbáltok megmutatni, benne van-e ebben az a fajta elvesztése egy gyereknek, mármint, hogy a képzeletbeli, tehát, hogy elveszítjük, egy szülő elveszíti, el kell gyászolja azt a képet, amit ő hisz a gyerekéről, vagy hogy abból mi lesz.
2: Igen, abszolút. És szerintem ez is megint csak ilyen általános az emberi kapcsolatokra, hogy ugye vizionálunk valamit, hogy ki milyen, meg milyennek kéne lennie, és hogy nagyon sokszor az okoz fájdalmat, az a kontraszt, hogy a valóság és az én általam elképzelt vagy projektált vízió közötti különbség, és hogyha azok nem úgy történnek, akkor azt el kell fogadni, és ennek így a beismerése az nagyon sokszor fájdalmas, és szerintem ez halmozottan így van egy szülői kapcsolatnál, főleg egy tinédzsernél, aki egyre inkább a saját maga szabad útját járja, és ezt elfogadni, és ettől függetlenül mégis ott maradni egyfajta megtartó ilyen háttérként.
1: Igen, szerintem óriási kihívás lehet, meg nagyon nehéz lehet azt beismerni, hogy nem, hogy nem ilyet, ezt próbálom én is egy picit itt tojásségekkel lépdelek, mert nem azt akarom mondani, hogy beismerni azt, hogy nem ilyet akartam, mert szerintem nem ezt kell beismerni, hanem azt, hogy valahogy megfér együtt az, hogy ezt vagy azt tökre nem fér bele nekem, Én mondjuk azt szoktam mondani ebben a korban a saját családomban is, meg a barátaimnak is, hogy azért abban reménykedhetünk, hogy ez egy nagy átmenetiség. Tehát, hogy itt sok minden megtörténik, ami aztán kipucolódik, és nem feltétlenül ezek a személyiségi jegyek fogják örökre jellemezni a gyereket, de hogy valahogy azt elérni, hogy megfér az bennem, hogy dolgokat nagyon nem szeretek, de ettől még ott vagyok, és feltétel nélküli a szeretetem. És ezt valahogy kifejezni.
2: Igen, és hát, hogy tényleg ez egy ilyen változó, de nagyon intenzív időszak, egy fejlődő...
1: Mondjuk kipokol.
2: ...szervezetnek és a személyiségnek, és hogy ezt tényleg megfigyelni, megtartani, de nem feltétlenül minősíteni.
1: Meg azon, ugye itt a továbbtanulás is egy nagyon fontos kérdés, és azt meg szintén látom a környezetemben, ahol ez már így a porondon van, és egyet tudok érteni azzal, hogy a szülőkben benne van az, hogy de hát mi látunk rá a világra.
2: Persze.
1: Mi, és egyébként
2: mi majd tudjuk, hogy mi lesz jó neked.
1: És bizonyos szempontból ez van. Tehát,
2: persze.
1: Hogy felnőttként pont az a dolgod, hogy megmutasd, hogy milyen lehetőségek vannak. Az már kevésbé, hogy te ezt teljesen eldönts, de hogy én sokaknál látom azt, hogy azt érzékeli, hogy a gyereke nem biztos, hogy tényleg el fogja tudni dönteni azt. Mert a körülmények miatt tök mindegy mi miatt. Szóval, hogy és akkor itt a control freakből eljutunk a teljes uralásig. Mert ugye igazából itt az egész átváltozástán emiatt kezdődik.
2: Abszolút. Csak hogy szerintem az nagyon fontos, és én is emlékszem, hogy ez anno az én életemben, vagy a környezetemben hogy zajlott, hogy mondjuk a szülőknek már egészen más nézőpontja van, és szerintem ez még az a kor, amiben engedni kell azt, hogy legyen kíváncsiság, legyen kísérletezés, és szerintem az, tehát, hogy az kell, hogy meghatározó legyen, ami kicsit is érdekli, és lehet, hogy a szülői szemszögből
1: érdektelen,
2: vagy érthetetlen, vagy a piaci körülmények szempontjából, mert ugye nagyon sokszor ez van, hogy de hát, hogyha te, nem tudom, művészeti pályára akarsz lépni, akkor abból nem lehet megélni, tehát előbb legyen egy rendes szakmád, legyél először. Tehát, hogy nekem rengeteg ilyen osztálytársam volt, aki...
1: Ja, én minden színész, meg művész ide beült, és akkor kiderül, jogi egyetem, hogy ha elvégzett valamit, te teljesen feled, nulla percet töltött benne, de és megteremtette ezt a fajta illúziót.
2: Igen, és hogy itt jön ki az, hogy mondjuk még szerintem még egy serdülő korban még azért még nem feltétlenül ezek a félelemből berögzült választások vannak, és szerintem felnőtt korunkban meg már nagyon sokszor rakódik ránk ez, és a döntéseinket ebből a térből, tehát ebből a félelem uralt a térből hozzuk meg nagyon sokszor, meg fejből, és sokkal kevésbé egy ilyen őszinte lelkesedésből, vagy szívből, és szerintem ez például rossz, és nem szabad, hogy itt így a szülők ezt így ráerőszakolják a gyerekre. És a mi történetünkben is egy kicsit ez van, hogy nagyon ki van ez az út így járva, le van kövezve, csak hogy tényleg félúton így a főszereplő valójában ebből kicsekkolt.
1: Igen. Abszolút, igen. És akkor kérdés, hogy tudunk-e vele menni, vagy tényleg itt ez így elvész teljesen.
2: Igen.
1: Na, egy picit, van még néhány percünk, térjünk rá erre a medvével való forgatás. Mindig érdekel az állatokkal való forgatás.
2: Hát nagy kihívás. ugye a Zsuzsinak egyébként az egyetemi tanára az Enyedi Ildikó, és...
1: Hát ő egyébként otthon van az állatokkal.
2: Igen, úgyhogy azért mondom, hogy ez egy tök szép lenyomat a filmben, hogy tényleg ez is megjelenik, vagy hogy ez mint eszköz, ez a Zsuzsinak is nagyon fontos volt. Én egyébként imádom a testről és lélekről, meg ahogy ott az Ildikó használta a szarvasokat, és mi Horkai Zoltánnal forgattunk szintén, aki az Enyedi filmben is a szarvasokat is hozta, úgyhogy ő egy nagyon elismert, megtapasztalt állattréner. de nyilván ez azért, ami, tehát hogy ez így elméletben így kerek, és aztán amikor ott vagy a fizikai térben egy tényleg ilyen nagy állattal, azért az nagy kihívás így gyártási szempontból, meg nyilván egy kis filmben azért a költségvetés, meg az erőforrások azok limitáltak, úgyhogy emiatt így duplán azt mondanám, vagy halmozottan nekünk ez egy nagy kihívás volt, hogy minden rendben menjen, de itt azért nagyon pontos tudás, meg háttér volt mögöttünk, ahogy a Horkai velünk volt, és mindent lepróbáltunk, tehát hogy ez volt a kulcs, hogy igazából amikor effektív a medve benn volt velünk, meg forgattunk vele, akkor mi már mindent lejártunk, és minden egy, tehát hogy semmilyen spontán dologra nem volt lehetőség, és emiatt igazából minden jelenetet egyszer vettünk fel, tehát hogy nagyon limitált időt töltöttünk vele valójában. Az is egy fontos kitét volt, hogy úgy vágjuk össze, úgy vegyük fel, hogy nagyon, tehát hogy senki ne legyen vele egy térben valójában. Úgyhogy de hát ettől függetlenül mondom, ez, tehát ahogy beszéltük, hogy ha ez a Maci csak meg akar simogatni, akkor is valószínű egy ilyen.
3: Kettőtép.
2: Igen, tehát hogy akkor a körmeid van, tehát hogy nagyon nagy állatról van szó tényleg.
1: Igen, de akkor ezt nyilván ez is egy érdekes, és ilyen értelemben mindenki számára különleges momentum volt.
2: Abszolút. Igen, tehát hogy mondom, gondolkoztunk sokat arról, hogy más állattal meg tudnánk ezt csinálni, meg most nagyon sokat beszélgetünk, ahogy a nagyjátékfilmet is szeretnénk továbbfejleszteni ebből a történetből, hogy marad-e a medve, ott nyilván egy nagyjátékfilmben ez még nagyobb kihívás, meg nyilván nagyon fontos számunkra az is, hogy minden etikusan történjen, úgyhogy ez egy nagy kutató munka, meg rákészültséget igényel, de én azt gondolom, hogy működött mindkét oldalról jól.
1: Na, hát akinek kedve van, az hol fogja ezt megtalálni előbb-utóbb?
2: Most még elérhető, a Friss Húsnak van egy ilyen együttműködése a Cinegóval, úgyhogy ez most online a Friss Húsnak a magyar és nemzetközi ilyen nyertes filmjeiből van egy válogatás, úgyhogy ezt online a Cinegón lehet megnézni, illetve július 29-én és 30-án lesz a Várkert moziban egy vetítés, illetve majd az új film Pikniken augusztus 29-én Veszprémben. Úgyhogy most ezek vannak, amik ilyen fix időpontok, de tervezünk még további vetítéseket, illetve jönnek be folyamatosan a külföldi fesztivál meghívások, úgyhogy még ez is javában zajlik.
1: Hát nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És nyilván visszatérünk rá, hogyha elkészül erről a nagy,
2: abszolút,
1: vagy a nagy játékfilm.
2: Köszönöm.
1: Dintinó Patricia producer volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szép napot, holnap 11-kor jövök friss adással.
0: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriadót. A jegybank elnök szerint most lehetne kivezetni az árrés topot, kivezényelnék az amerikai katonaságot a Közel-Keletről. Harmadfokú hőségriadó van, holnap 37 fok lesz. Felhők alig lesznek az égen, csapadék nem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot, a következő napokban ugyanis tovább fokozódik a hőség. Ez az időkép szerint annak a hőkupolának köszönhető, ami jelenleg Nyugat-Európában okoz extrém forróságot, és ami a következő napokban fokozatosan Magyarország fölé húzódik. Hétvégén már az egész országban 35 fok feletti maximumokra kell számítani. A legforróbb tájakon szombattól jó eséllyel a 40-41 fokot is elérjük, így szinte biztos, hogy több napon át megdönthetjük az évszázados melegrekordot. Közben már több tucat zalai településen gond van a vízellátással, és a rendkívüli hőség és aszály miatt 69 településen kellett már korlátozó intézkedéseket bevezetni. Zalaegerszegen elsőfokú vízkorlátozást jelentettek be, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, házikertek, tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek mosása és az úszómedencék töltése is. A jegybank elnök szerint most lehetne kivezetni az árrés topot. Varga Mihály közölte, a mini kamat csökkentési ciklus szeptemberig tarthat, legalább még 2 ilyen 25 bázispontos kamatvágás jöhet. Az inflációról elmondta, hogy márciushoz képest érdemben lefelé tolódott az inflációs pálya, mérséklődtek az árak, lassan az emberek is kezdik elhinni, hogy fékezett a drágulás üteme, és még az árrésstopok azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Újjáépülhet a visegrádi együttműködés. Olyan V4-et szeretnének a tagok, ami az EU-ban hiteles hangot képvisel, mivel Közép-Európa gazdasági szempontból és a lakosságot tekintve is jelentős súllyal bír a kontinensen. A cseh, a lengyel és a szlovák kormányfőt a miniszterelnök fogadta Gödöllőn, ahol mindenki jelezte, hogy elkötelezett a további együttműködés mellett. Magyar Péter közölte, szó volt az energiaellátásról, az északdéli közlekedési és energetikai folyosók fejlesztéséről, valamint arról, hogy támogatják a nyugat-balkáni országok csatlakozását az EU-ba. Kivezényelték az amerikai katonaságot a Közel-Keletről, erről fogadott el egy határozatot az Egyesült Államok Kongresszusának szenátusa. A jogszabály nem bír törvényi kötelezettséggel az elnökre nézve, de felszólítják Donald Trumpot, hogy állítsa le az Irán elleni háborút, vagy kéri a kongresszus jóváhagyását a katonai műveletek folytatásához, írja a BBC.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma és holnap is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Csütörtökön élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
2: A mai DJ Tipsza volt.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
9: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Víztakarékosságra figyelmeztetnek mindenkit, jelentősen drágul a Széchenyi hitelek kamata, különleges koncert lesz a Sziget mínusz egyedik napján. Harmadfokú hőségriadó van, holnap 37 fok lesz. Felhők alig lesznek az égen és csapadék sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriadót, a Magyar Vízi Közmű Szövetség mindenkit víztakarékosságra figyelmeztet, azt kérik, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne ivóvizet használjunk, csökkentsük a locsolás gyakoriságát és az öntözéshez használt víz mennyiségét. Közben a tavalyi nyárnál is jócskán több Zalaegerszeg vízfogyasztása, ezért első fokú korlátozást vezetett be a város. A polgármester közölte, az úszómedencék töltése, a házi kertek locsolása és a gépjármű művek tömlős mosása is tilos. 6 ember tartóztattak le az NK-a botrány miatt, köztük van Búzs Balázs, Óbuda volt polgármestere is. Mindannyian a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak. A 6 ember több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Jelentősen drágul a Széchenyi hitelek kamata. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium úgy döntött, hogy a jelenlegi fix 3%-ról csak nem a duplájára 5,89%-osra emelkedik a kamat. Június 19-én megszigorították a Széchenyi kártya program egyes hiteleinek feltételeit. A döntés célja, hogy a program fenntarthatóbbá váljon, úgyhogy közben továbbra is kedvező finanszírozási lehetőséget biztosít a hazai mikro, kis és középvállalkozások számára. Olvasható a Privátbankáron. Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV a Magyar Színház ügyében. Azt az időszakot vizsgálják, amikor Zalán János volt az igazgató, akit aztán a társulati tiltakozás ellenére is a Kolibri Színház élére nevezett ki Hankó Balázs. A NAV az Indexnek jelezte, az ügyben folyamatban van a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Generációk, stílusok és ikonikus hangok találkoznak egy különleges koncerten augusztus 9-én, a Sziget mínusz egyedik napján. A több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Fellép mások mellett Beethoven, a Carson Koma, Lovasi András, Földes László Hobó és a Bagosi Brothers Company. Különleges zenei fúziókat is láthatunk, Presser Gábor, Kis Tibor és a Csík zenekar is összeáll egy dal erejéig, de Törőcsik Franciska, Fullajtár Andrea és Radnai Csilla is több szerzeményt előad közösen. Egyre súlyosabb üzemanyag hiány van Oroszországban, már azt mérlegelik, hogy betiltják a gázolaj exportot, sőt, akár külföldi importra is rászorulhatnak az olajfinomítókat ért ukrán dróntámadások nyomán, olvasható a Portfólión. Közben éjszaka az ukrán drónerők jelentősen megrongálták a Krím-félsziget.
2: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
10: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 24-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Opera.
10: Masszanyi paraszt becsület és Ruggero Leoncavallo Bajadzók című egy felvonásos operáit mutatja be június 25-én a Margit szigeti szabadtéri színpad. A Parasztbecsület és a Bajadzók megszületésük óta gyakran együtt kerülnek színre, annak ellenére, hogy zeneileg és történetileg nincsenek közvetlen kapcsolatban, a tematikai hasonlóságok miatt remekül kiegészítik egymást. Mindkét opera a vidéki Olaszországban játszódik, a középpontban pedig a féltékenység, a szerelem, a bosszú és a becsület áll, amelyek végzetes kimenetelű tragédiához vezetnek. Az előadásról az egyik főszereplőt, László Boldizsárt kérdeztük.
6: Margit sziget gyakorlatilag most már szinte egyedülállóan, kimagaslóan kezeli az opera műfaját. És a Margit szigeti szabadtéri színház ebben az évben 3 opera bemutatót tűz ki palettájára, amitől egyedülállóvá teszi a nyári fesztivál. És hogyha ebből a szemszögből nézzük azt, hogy egy Parasztbecsület Bajadzók az egyik ebből, ami eleve 2 opera. Na, ennek megfelelően számíthat az ember egy egyedülálló dologra. Ezek pedig mind a Margit szigetnek a produkciói. Tehát azért ezt úgy kell tekinteni, hogy ezt aznap este születik ott meg, ezt nem láthatja másik kőszínházban, és ez ad még egy plusz izgalmat neki, hogy itt összehozza a Margit sziget körülbelül zenészekkel együtt 200 embert a színpadra, mert hogy ez a két opera, ez valami egészen, ez teljesen más, mint egy Verdi, egy Puccini. Azt lehet mondani, az 1900-as évek eleje, 1800-as évek végének az olasz falusi igazi realitása, tehát ahogy történtek ott a dolgok, amilyen egyszerűen történtek a dolgok, amilyen mélyen és amilyen megrázóan történtek ezek az események. Szóval ilyen hihetetlen. Tehát a kettő történet egymás után nem véletlenül kezdték el játszani, amikor ez a két opera megszületett, elég hamar együtt elkezdték játszani. Egyrészt a hosszúsága miatt, ugye a kettő együtt olyan hosszú, mint mondjuk egy hosszabb Verdi opera, vagy egy Macbeth, de hát két olyan sztorit kap ezért a néző. Ha lehet mai kifejezés előbb, a two-in van, ami egyszerűen olyan, hogy utána az ember napokig nem tér magához, ha jól csinálják. Na most mi ezzel leszünk, hogy jól csinálják. Kétszer adjuk előtt egy csütörtökön és szombaton is, ami megint egy vállalás a Szabadtéri Színháznak, úgyhogy itt aztán elszabadul a pokol.
1: Fesztivál.
10: 2026-ban is visszatér a különleges hangulatú fesztivál a Reggae Camp, a hazai reggae, dub és ska zenekarok mellett a jamaikai Linval Thompson, a brit League of the Rebels és az olasz származású Rankin Delgado is fellép. Július 21-e és 25-e között a Reggae Camp fesztiválon Lakitelken. A fesztivált immár 23. alkalommal rendezi meg a Ladánybere 27.
1: Kiállítás.
10: A Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diploma munkáiból nyílt kiállítás Best of Diploma 2026 címmel a HAB Kulturális Művészeti Központban az Andrássy úton. A tárlat a frissen végzett hallgatók alkotásain keresztül mutatja be, milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket. A válogatásban a festészet, a szobrászat, a grafika és az intermédia mellett restaurátori és vizuális művészeti diplomaprojektek is helyet kapnak. A kiállítás augusztus 9-éig látogatható.
1: Fesztivál.
10: Július 1-e és 4-e között 13. alkalommal veszi be a nagymarosi Dunapartot a V4 fesztivál és színházi találkozó. A programsorozat felépői között a francia Nouvelle Vague, a holland Kraken Smack, a hazai frontról a Bagosi Brothers Company, Daniel Fia Parnogras, az Analog Balaton, az Elefánt, valamint a Bohemian Betyár szerepel többek között. A nagymarosi fesztivál a koncerteken túl gazdag és változatos programkavalkáddal is készül. Színházi előadások, utcai performanszok, kézműves workshopok és természetjáró programok is várják mindazokat, akik a Dunakanyar vadregényes környezetében szeretnének élményekben gazdag napokat átélni.
1: Kiállítás.
10: Egy hónapig ősember barlangá változik a Liget Galéria Vető Orsolya Liának és Vidra Rékának köszönhetően. A kiállítás címe Cave of Forgotten Dreams, ami Werner Herzog 2010-es dokumentumfilmjére utal, amelyet a dél-franciaországi Chauvet barlangban forgattak. Vetőhely specifikus festményei és Vidra gyapjúból épített installációja június 18-a és július 24-e között várja az érdeklődőket.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Betyárkodás a bakonyban extra adrenalinnal. Az egyik legbiztosabb választás, ha nem csak a gyerekeknek akarunk jót, hanem magunknak is, ha egy kalandparkot választunk a családnak, akár egy hétvégi program gyanánt. Az országban számos remek park van, amit egyszer az életben érdemes kipróbálnunk. Az egyik ilyen a Balatontól északra Ajka közelében Kislődön fekvő Sobri Jóska kalandpark. A 30 hektáros területen elterülő park a bakony legendás betyárjáról kapta a nevét. Ahogy egy belevaló kalandparkhoz illik, itt is van sok minden, amihez jó nagy adag bátorság kell. Erdei erőpróba, extrém drótkötélpálya, quad, vízi akadálypálya, jetski, és még sorolhatnánk. Felnőtteknek és az igazán bátraknak javasoljuk a drótkötélpályát, ahol akár 80 km/órás sebességgel is száguldhatunk. 1 kilométer hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. Tanyasi élményfröccs a Zselic szívében. Az egyik kedvenc meseirodalmunk a Zselic szívében egy aprócska festői településen Patcán található. A Somogy megyei falu fantasztikus helynek ad otthont. A Katica tanyára messze földről érkeznek családok az év szinte minden napján. Nem csoda, hiszen a birtokon fenomenális programok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 13 hektáros területen bőven akad izgalom mindenkinek. Mindeközben testközelből tapasztalhatjuk meg a hagyományos állattartás szépségeit. Merész vállalás volna akár csak felsorolni is a Katica tanya programjait, attrakcióit, de mindenképpen ajánljuk kipróbálni nyáron a víziparkot, a kalandbarlangot, adrenalin függőknek pedig az elektromos versenygokart pályát. Nagyon szeretjük, hogy mindemellett a tanyának, a kezdetektől fogva fontos, hogy látogatói a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyják szórakozás közben, aminek érdekében igazán sokat tesznek. Nagy erdei mesevilág végtelennek tűnő kalandokkal, Zsuzsival zárva.
11: A debreceni Kerekerdő élményparkban már a kapuban látható, hogy ez a hely könnyen beszippant és valószínűleg mesés élményekkel enged távozni. Van itt dzsungeles vonat, körhinta, beszélő fa, szellemkastély és drótkötél pálya is, felnőtteknek erősen ajánljuk a 3-as és a 4-es pályát. A debreceni mesevilág ráadásul a Zsuzsi erdei vasútvonalán található, amely nem csak közlekedési eszköz vagy programelem, egyfajta debreceni ikon és hagyomány, mely 140 év, számos generáció gyermekkori emléke, családi és baráti kirándulások nosztalgiája.
12: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A legnépszerűbb francia rapper és hip-hop producer, a szenegáli és csádi származású MC Solar. Líraiságban, szójátékban és filozófiában is erős. A kevés olyan rap előadók egyike, akik annak ellenére népszerűek az Egyesült Államokban, hogy nem angolul szövegelnek.

0: Megélítő Love lesz.
1: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Olykor megfogadja idős szomszédja ötleteit komponálás közben May Powell. A San Franciscó-i dalszerző énekesnőt kérve kéretlenül tanácsokkal látja el Phil bácsi, akiről a környéken köztudott, hogy finoman szólva nem veti meg a könnyebb tudatmódosítószereket. Egy alkalommal azt javasolta, hogy Powell írjon dalt a pozitív emberi kapcsolatokról, amelyek őt az ilyen szerek által kiváltott tudatmódosult állapotra emlékeztetik. A zenész először nevetett a koncepción, aztán amikor egyik legjobb barátnője támogatásra volt szüksége, Powell megírta Contact High című 25-ös dalát, amelynek szövegében részletezte, hogy barátságuk mennyi pozitív energiát termel.

0: Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkaba, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat.

amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald Wilson Big Band 1962-es azonos című jazz szerzeményének feldolgozása.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Túl hangos koncert miatt perelték be a Smashing Pumpkins zenekart 1999-ben. Peter Jeffrey muzikológus korábban kerülte a rock műfajt, sokkal inkább a Gregorian énekek álltak közel a szívéhez. Az akkor 44 éves professzor mégis elkísérte 12 éves fiát a banda 1997. január 25-i New Haven-i buliára. Állítása szerint még 2 évvel később is csengett a füle, pedig az esemény alatt végig füldugót viselt. A felháborodott koncertlátogató nem csak az együttest óhajtott a bíróság elé citálni, hanem annak összes tagját külön-külön, az előzenekarokat, a koncert helyszínéül szolgáló arénát, New Haven városát, a Virgin Records lemezkiadót, a füldugó gyártóját, valamint az üzletet, ahol a füldugót vásárolta. Összesen 15 000 dollár kártérítést követelve. Az ügy kimenetele sajnos titok. Azt viszont tudhatjuk, hogy a csapat nem játszotta a Today-t a szóban forgó fellépésen. Így ezen dal miatt Jeffrey úr biztosan nem indított pert. Ki tudja, talán még tetszett is volna neki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bootleget készíteni pofon egyszerű. Egy dal akapelláját, azaz éneksávját össze kell hegeszteni egy másik szerzemény instrumentális verziójával. Ezt már a legegyszerűbb ingyenes hangszerkesztő szoftverrel is meg lehet tenni. Csupán egy kis fantázia és ritmusérzék kell hozzá. És persze nem árt, ha stimmel a hangnem is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriadót. A jegybank elnök szerint most lehetnek kivezetni az árrés topot, kivezényelnék az amerikai katonaságot a Közel-Keletről. Harmadfokú hőségriadó van, holnap 37 fok lesz. Felhők alig lesznek az égen, csapadék nem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot, a következő napokban ugyanis tovább fokozódik a hőség. Ez az időkép szerint annak a hőkupolának köszönhető, ami jelenleg Nyugat-Európában okoz extrém forróságot, és ami a következő napokban fokozatosan Magyarország fölé húzódik. Hétvégén már az egész országban 35 fok feletti maximumokra kell számítani. A legforróbb tájakon szombattól jó eséllyel a 40-41 fokot is elérjük, így szinte biztos, hogy több napon át megdönthetjük az évszázados melegrekordot. Közben már több tucat zalai településen gond van a vízellátással, és a rendkívüli hőség és aszály miatt 69 településen kellett már korlátozó intézkedéseket bevezetni. Zalaegerszegen elsőfokú vízkorlátozást jelentettek be, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, házikertek, tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek mosása és az úszómedencék töltése is. A jegybank elnök szerint most lehetnek kivezetni az árrés topot. Varga Mihály közölte, a mini kamat csökkentési ciklus szeptemberig tarthat, legalább még két ilyen 25 bázispontos kamatvágás jöhet. Az inflációról elmondta, hogy márciushoz képest érdemben lefelé tolódott az inflációs pálya, mérséklődtek az árak, lassan az emberek is kezdik elhinni, hogy fékezett a drágulás üteme, és még az árrésztopok azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Feljelentést tettek a debreceni akkumulátorgyár ügyében. A Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a Szemkorp akkumulátorgyár melletti vízfolyásban. A polgármester arra kéri a környezetvédelmi hatóságot, hogy széleskörű vizsgálatot folytasson le az ügyben. 25%-kal drágul a lottózás augusztustól, 4-ről 500 forintra emelkedik a számsors játékok alapdíja, és ekkora mértékben emelkednek a nyereményösszegek is. Idén-nyáron ismét ingyenesen lehet fürödni a Dunában, Budapesten, az árasztóparti strandot június végén vagy július elején nyitják, és a római parti plázs is fogad fürdőzőket. A vízminőséget a BGH akkreditált laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi. A fürdőzés mindenhol csak a kijelölt zónában, nyitvatartási időben engedélyezett. Kivezényelték az amerikai katonaságot a Közel-Keletről, erről fogadott el egy határozatot az Egyesült Államok Kongresszusának szenátusa. A jogszabály nem bír törvényi kötelezettséggel az elnökre nézve, de felszólítják Donald Trumpot, hogy állítsa le az Irán elleni háborút, vagy kérje a kongresszus jóváhagyását a katonai műveletek folytatásához, írja a BBC.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma és holnap is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Csütörtökön élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Akik szívesen hallgattak 2025-ben a 60-as, 70-es évek soul zenéjére emlékeztető új dalokat, igazán hálásak lehettek egy autoversenyzős filmnek és egy svájci luxusóragyártónak. A Grammy, Oscar és Golden Globe díjas producer Mark Ronson és a Brit Awards díjas énekesnő Ray az említett év júniusában jelentették meg egyik közös munkájukat, a Grand Macost Boy Bad News-t, Joseph Kosinski F1 a film című nyári blockbusterének egyik betétdalát. Ha már így egymásra találtak zeneileg, és ha már mindketten az Audemars Piguet nagykövetei, még ugyanabban a hónapban kihoztak egy másik kollaborációt, a Suzanne-t, az Óra cég alapításának 150. évfordulójára.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Svédország a robosztus gépjárművek, a különleges kézifegyverek, az összeszerelhető bútorok és a katonai repülőgépek mellett számos kiváló zenei formációt adott már a nagyvilágnak. Elég, ha csak az egy időben a Volvonál is több adót befizető Abbára, a rockot játszó Europe-ra, vagy a svéd trónörökös esküvőjén is fellépő Roxette-re gondolunk. A Scissors elnevezésű alternatív rock együttes ugyancsak svéd találmány. Hazájukban eredetileg Scissors Palace volt a nevük, míg Skandinávia többi részén 12 Seasons-ként kerültek be a köztudatba. Az erotikus utalásokat és némi nemű áthallásos felnőtt tartalmat is magában hordozó Jerk It Out számuknak köszönhetően világszerte elismerté váltak. Hazájukban munkásságukat svéd Grammy-díjakkal jutalmazták.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Benny nyári hangulatú, vidám hangzású, azonban sötét jelentéssel bíró dalnak szánta a 2024-es Sad Boy-t. A sötét jelentés pedig nagyjából ennyit takar. Az új-zélandi énekesnő rossz fiúk helyett folyamatosan szomorú fiúkat fog ki, és ez kikészíti. A művésznő a Rolling Stone magazin ausztrál kiadásának kifejtette, elege van belőle, ha valaki erős férfinak álcázza magát, és közben csak egy segítségre szoruló, lelkisérült fiú, aki nem hajlandó terápiára menni, inkább fejest ugrik egy párkapcsolatba. Benny sajnálatosnak tartja, hogy a rossz fiúság mindössze egy imázs, amellyel be lehet csapni szegény lányokat. A dalszöveg elején még majdnem mindig tökéletes a srác, a végén már világgá kell menni tőle. Most már teljes mértékben értjük, miért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Merville Hall, művész nevén Moby, New York egyik legkeményebb részében, Harlemben született 1965-ben. A világszerte ismert és elismert amerikai dalszerző, énekes és producer, DJ-ként is fellépett és fényképészettel is foglalkozik. Az elektronikus zenei stílusok körében alkot. Ezen kívül harcos vegán életmódjáról és állatvédőként is ismert. Moby világszerte 20 milliónál is több albumot adott el. Az AllMusic weboldal szerint a 90-es évek egyik legmeghatározóbb könnyű zenei előadója. Első, saját magáról elnevezett lemeze után szinte minden évben jelentkezett új koronggal. Lemezeinek száma csupán néhánnyal előzi művész neveinek összességét. A Moby mellett Voodoo Child, UHF, Barracuda, Brainstorm, DJ Cake, Lopez és Mindstorm néven is ismerős lehet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Sokan hiszik úgy a mai napig, hogy a Stuck in the Middle with You Bob Dylan száma. Pedig nem. A dalt Joe Egan és Jerry Rafferty szerezte, és a Steelers Wheel adta elő 1972-ben. A dalból számos cover verzió született, de csak azután, hogy a világ Quentin Tarantino első moziának, a Kutyaszorító Bannak köszönhetően újra felfedezte magának.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bossa nova, a szamba és a jazz ötvözéséből született 1958-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Víztakarékosságra figyelmeztetnek mindenkit. Jelentősen drágul a Széchenyi hitelek kamata. Különleges koncert lesz a Sziget mínusz egyedik napján. Harmadfokú hőségriadó van, holnap 37 fok lesz. Felhők alig lesznek az égen, és csapadék sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriadót a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Mindenkit víztakarékosságra figyelmeztet. Azt kérik, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne ivóvizet használjunk, csökkentsük a locsolás gyakoriságát és az öntözéshez használt víz mennyiségét. Közben a tavalyi nyárnál is jócskán több Zalaegerszeg vízfogyasztása, ezért első fokú korlátozást vezetett be a város. A polgármester közölte, az úszómedencék töltése, a házi kertek locsolása és a gépjármű évek tömlős mosása is tilos. 6 ember tartóztattak le az NK-a botrány miatt, köztük van Búzs Balázs, Óbuda volt polgármestere is. Mindannyian a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak. A 6 ember több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Jelentősen drágul a Széchenyi hitelek kamata. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium úgy döntött, hogy a jelenlegi fix 3%-ról csak nem a duplájára 5,89%-osra emelkedik a kamat. Június 19-én megszigorították a Széchenyi kártya program egyes hiteleinek feltételeit. A döntés célja, hogy a program fenntarthatóbbá váljon, úgyhogy közben továbbra is kedvező finanszírozási lehetőséget biztosít a hazai mikro, kis és középvállalkozások számára. Olvasható a Privát Bankáron. Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV a Magyar Színház ügyében. Azt az időszakot vizsgálják, amikor Zalán János volt az igazgató, akit aztán a társulati tiltakozás ellenére is a Kolibri Színház élére nevezett ki Hankó Balázs. A NAV az Indexnek jelezte, az ügyben folyamatban van a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Generációk, stílusok és ikonikus hangok találkoznak egy különleges koncerten augusztus 9-én, a Sziget mínusz egyedik napján. A több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Fellép mások mellett Beethoven-Hofia Carson Koma, Lovasi András, Földes László Hobó és a Bagosi Brothers Company. Különleges zenei fúziókat is láthatunk, Presser Gábor, Kis Tibor és a Csík zenekar is összeáll egy dal erejéig, de Törőcsik Franciska, Fullajtár Andrea és Radnai Csilla is több szerzeményt előad közösen. Egyre súlyosabb üzemanyag hiány van Oroszországban, már azt mérlegelik, hogy betiltják a gázolaj exportot, sőt, akár külföldi importra is rászorulhatnak az olajfinomítókat ért ukrán dróntámadások nyomán, olvasható a Portfólión. Közben éjszaka az ukrán drónerők jelentősen megrongálták a Krím-félsziget energetikai és katonai infrastruktúráját, az 500 ezres lélekszámú Szevasztopol teljes sötétségbe borult.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma és holnap is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Csütörtökön élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A bitcoin piacát figyeljük ma, egészen pontosan abból indulunk ki, hogy a hosszú távú bitcoin tartók rekordot döntöttek, ugye legalább 155 napig tartották a bitcoint, és ennek a halmaz a jelenlegi forgalomban lévő kínálat mintegy 83%-át teszi ki. Mit jelent ez pontosan, hogyha megnézzük, hogy medvepiacról beszélgettünk az elmúlt hónapokban, és azt is, hogy mi következik?
3: Igen, tehát ugye a medvepiacnak azért megszokott lenni az a sajátossága, hogy az emberek megijednek, és akkor elkezdik eladni, hiszen esik az árfolyam, ami további zuhanást generál. Ugye minden ciklusra azt láttuk, hogy egyre kisebb az ijegység, és a profibb befektetők, vagy inkább nem is a profi a jó szó, hanem a tapasztaltabb befektetők tudják, hogy ilyenkor várni érdemes. Ez számomra azt jelenti, hogy a bizalom az megvan a bitcoin jövőjében, tehát nagyon sokan tartják, és egész egyszerűen nem adják el. Ezzel együtt ugye az árfolyam nem erősödik, mert hogyha csökken a kínálat, azzal kéne, hogy az emelkedés jöjjön, tehát azért a negatív hangulat az a piacon jelen van. A hit és a bizalom az továbbra is erős a bitcoinban. Ilyenkor talán inkább vásárolni érdemes, ugye, hogyha jók az árak, akkor érdemes venni.
1: Még mielőtt a vásárlásra térnénk rá, azt mondtad, hogy sokan tartják. Sokan tartják, vagy a legnagyobbak, a bálnák tartanak óriási összeget?
3: Igaziból is, tehát a bálnák azok ülnek rajta. Ugye a Michael Saylor a nagyon híres tartó, aki azt mondja, hogy soha nem ad el. Ott volt egy picike eladás, ami egyébként egy kis zavart is okozott a piacon, de ugye azt osztalékfizetésre adták ki. Egyébként ezzel szemben meg most van egy friss hír, hogy a Franklin Templeton az pedig osztalékból vásároltak. A Franklin Templetonos osztalékból bitcoint vásároltak azok, akik kifizetést kaptak. Úgyhogy ezek csak ilyen érdekes történetek, a nagyok általában tartják.
1: És akkor azt mondod, hogy jön a vásárlás időszaka?
3: Azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes vásárolni, persze ésszel kell neki mennie. Inkább azt mondanám, hogy aki gondolkozik bitcoin vásárláson, az most figyelje a piacot, és most álljon készen.
1: Azért az elmúlt hónapokban volt bőven kockázat, voltak bőven olyan események, amik hatottak, vagy hathattak volna a kriptopiacra is. Ez is azt mutatja, hogy nő a bizalom a kriptók iránt?
3: Ugye nagyon sok a kérdés, és vannak pillanatok, amikor határozottan az egyik dolgot lehet gondolni, majd egy héttel később pedig a másik dolgot, úgyhogy nehéz erre okosat mondani. Az biztos, hogy azok, akikhez most nagy mennyiségű bitcoin kapcsolódik, ők vigyáznak rá és nem adják el, sőt azért látjuk, hogy ezekbe a tárcákba általában csak gyűlnek a bitcoinok és nem fogynak.
1: Szóval vélhetően nőni fog a kereslet, és ez párosul akkor egy olyan képpel, hogy az aktív kínálat viszont kisebb a nagyon sok tartó miatt. Ez miket okozhat?
3: Ugye rövid távon nem tudjuk megmondani, azért a hangulat az most is negatív, tehát ugye 60-65 ezer között mozog a bitcoin árfolyam. Ugye nem csak a kínálat szűkebb, hanem a kereslet is szűkebb, és egy ilyen helyzetben minden piacon könnyebb mozgatni az árfolyamot, tehát ugye kis változások bármelyik oldalon azok nagyobb hatást gyakorolnak az árfolyamra. Ezért rövid távon ez nagyon nehezen kiszámolható. Ez viszont hozhat jó beszállási pontokat, tehát azoknak a figyelmébe érdemes ajánlani most ezt az eszközt, akik amúgy is készülnek bitcoint vásárolni, vagy bitcoint felhalmozni, mert nagy valószínűséggel jönnek olyan időszakok, amikor egész jó áron lehet, ha bár most is ugye körülbelül a felénél van a mindenkori csúcsának, úgyhogy ugyan ésszel, de most lehet gyűjtögetni.
1: Azt mondtad, hogy a kereslet szűkebb, de ezelőtt viszont azt is mondtad, hogy a kereslet növekedésére számítasz.
3: A kereslet növekedése, ugye ott van egy folyamatos kereslet azoktól, akik felhalmoznak és vásárolnak, de ez nem az az őrület, ami szokott lenni a nagy hype-oknál, tehát ahhoz képest kicsi mind a két oldal. Ugye a keresletnek a növekedése az inkább hosszú távon értendő, hiszen azok, akik hosszú távon tartják, nem adnak el, egyre több olyan lesz, aki elkezdi vásárolni, és nyilván azzal majd vége is lesz majd valamikor, megint csak nem szeretnék jósolgatni, ugye avval vége is lesz a medvepiacnak, és akkor megindulnak majd megint fölfele az árak, és hát ez a ciklus, ez valószínűleg ugyanúgy fog lezajlani, mint ahogy szokott, habár most már nem hiszem, hogy találkozunk ilyen 80%-os zuhanásokkal, ugye eddig az volt a jellemző, hogy a csúcsok után körülbelül 80%-ot esett.
1: Mit lehet mondani, kik vásárolnak most? Tehát megjelennek a portfóliókban a kriptók, teret kapnak, hogyan diverzifikálnak a befektetők?
3: Egyre inkább, tehát ugye a régebben azt el lehetett mondani, hogy főleg az Z és az alfa generáció vásárolja a kriptókat és a bitcoint. Ez azért megváltozott 24-ben, amikor elkezdtek megjelenni az ETF-ek, ugye ETF-eken keresztül egyre többen használják a kriptókat, elsősorban a bitcoint, akár diverzifikálási céllal is.
1: Azt már sokszor elmondtuk, hogy már nem annyira független a kriptopiac a hagyományos piactól, mint sok-sok évvel ezelőtt. Egyre inkább például összefügg a mozgásukat nagy tech részvényekkel, mindenféle geopolitikai események is hatással vannak a kriptopiacra. Hogy vannak itt a kockázatok? Tehát a kriptodevizák piacáról tudjuk, hogy kockázatos piac, de mintha rájönnének még plusz kockázatok is az eddigieken felül.
3: Igen, tehát azért azt látni kell, hogy ha likviditási válság van, akkor menekülnek a kockázatosabb eszközökből, úgyhogy ilyenkor együtt mozog, illetve van sok egyéb helyzet, amikor együtt mozog, de érdemes megnézni 25 utolsó negyedévét, amikor akár az S&P 500-at, akár a Nasdaqot nézzük, mindegyik olyan 15-20%-os pluszba volt. Ugyanebben az időtávban több mint 30%-os mínuszban volt a bitcoin, úgyhogy ott leszakadt az általános mozgásról, habár nem abba az irányba, amerre a kriptosok szerették volna, de hát azt lehet mondani, hogy azért a vállalati részvényeknek az árát hosszú távon mégiscsak a cégnek az értéke, a profit, meg a piac határozza meg. Ugye a bitcoin az pedig egy olyan monetáris eszköz, amire nem gyakorol hatást a politika. Tehát ez kötelező érvény olyan hosszú távon különbséget fog produkálni. Még hogyha rövid távon vannak olyan gazdasági helyzetek, meg van olyan piaci hangulat, ami egy irányba viszi. Úgyhogy rövid távon nem érdemes gondolkodni semmiképpen sem a bitcoinba, ugye a spekuláció és szerencsejáték hosszú távon egészen más tényezők befolyásolják.
1: És magába a vásárlás-eladás módjába is beleszólt, egyre inkább beleszól a hagyományos piac. Gondolok itt arra, hogy pár évvel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy legyen mindenkinek saját tárcája, decentralizált felületeken lehet kereskedni a kriptókkal. Ehhez képest ugye nagyon sok a centralizált szereplő, ami sokaknak biztos jelent, megjelentek az ETF-ek, tehát egyre jobban ide is beférkőzik a hagyományos piac. Itt mit látsz?
3: Ugye azt mindig elmondtuk, hogy a saját tárca az abban az esetben lehet jobb megoldás, hogyha az ember képzi magát, tehát időt kell ráfordítani, hogy értsük meg, hogy hogyan kell kezelni. Aki ezt meg akarja spórolni, annak inkább az ETF-eket kell javasolni, hiszen ott azért mégiscsak van egy olyan szolgáltató, akinek felelőssége van abba, hogy azokat a terheket levegye az ügyfeleknek a válláról, amiket csak úgy lehet felelősséggel vállalni, hogyha az ember utána jár, tanul. Én azt gondolom, hogy néhány hét tanulást azt feltétlenül bele kell vinni. Egyébként azt látjuk, hogy azért ezeken a szolgáltatókon keresztül nagyobb ütemben nő a kereslet. a bitcoin és az egyéb kriptók iránt.
1: Szóval tehát bitcoin mozgások, kereslet, kínálat, vásárlás, eladás, ezeket foglaltuk össze Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is!
0: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Pincér! Pincér!
8: Igen, mit parancsol?
7: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
9: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
10: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Ez itt a Zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskünk tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: ortopédus.
1: Bolyongunk a Károlyok között. Mint egy időben az utónév szótárban csak K betű lett volna. Itt az idő, hogy egy kis helyet csináljunk a többi névnek. Úgy határoztunk, hogy Károlyokat küldünk a Marsra, és mire lesz oda távolsági busz és mi is mehetünk, addigra ott is csinálnak egy olyan klassz helyet, mint ez a jó kis föld. Tehát indítsuk el közösen a Mars Károly embertanfolyamot. Oda küldjük a megfelelő Károlyokat, ők megtanítják a Mars lakóknak a fontos dolgokat, a művészeteket, feltalálják a Marsra is az autót, és mire oda megyünk, minden Mars lakó új Lagerfeld zakóban vár minket reptéren. Jó? Zsűrizünk. Ki és mit tanítson a Mars lakóknak? Én mondom a javaslatokat, ti meg majd eldöntitek. Tehát, jöjjenek a Károlyok. Carlo Ancelotti, korábbi olasz labdarúgó és edző. Szerintem kell a foci fontos. Chuck Berry, Károly. Ő gitáros és énekes. Na, a rock'n'roll egyenlő buli. A buli egyenlő randi, a randi egyenlő szerelem, a szerelem egyenlő család. Család egyenlő gyerekek kell. Charles Bronson Károly, amely ő egy filmszínész, nagy bajsza van. Ő a nappal szemben is tud pontosan lőni, és elengedett kézzel is tud szájharmonikázni. Nagyon javaslom. Charles Chaplin Károly, ő egy filmszínész. A legviccesebb. Egy kis móka mindig jó, hát ki akar majd savanyú marslakókkal együtt élni? Karl Lagerfeld Károly, német divattervező. Kérem szépen, egy úr, a Marson is úr. Nagy figyi, Carlos Ray Chuck Norris Jr. Chuck Norris. Ő egy harcművész és színész. Hú, művészet és lélek. Ha nem visszük, ő visz minket. Carlos Santana Károly. Hát ő egy ilyen latinos rockzenész és gitáros. Lép, lép, alávág, box, box, beleáll. A nők imádják, ha valami latin szól. Szerintem kell. Charles Dickens Károly. Ő író. Ő olyan szomorú regényeket írt, hogy jobb, ha nincs a földön. Vigyük. Charles Goodyear Károly. Ő kémikus volt, technikus, és hát tulajdonképpen ő találta ki az autógumit, azzal, hogy vulkanizálta. Erre majd visszatérünk. Azért a Marson sem járhatunk fakerekeken. Jön. Gerendai Károly, Károly. Fesztiválok nélkül üres a nyár. Ha viszi az Iszkirit is a Mars Fesztiválra, jöhet. Karel Gott Károly. Hát ő egy énekes, a nagy imádja. Az idősebb Mars lakókra is gondolnunk kell. Szerintem vigyük. Karl Benz Károly. Német mérnök. Ő a Mercedes autó kapukája. A Marsjárókban is rádió, azt láttam az űrös filmekben. Úgyhogy kell oda egy ilyen autótervező, aki tesz majd az autókban rádiót. Hát egyébként hogy szólna a zsebi? Gesztesi Károly, Károly. Ő Shrek. Nem kérdés, ő lesz a Mars lakók magyar hangja. Nagyon szomorú, de ezek közül a Károlyok közül csak néhányan élnek. De annyi mindenért szerettük, vagy szeretjük őket, hogy szükségünk lesz rájuk a Marson is, amikor oda költözünk. Sok sikert kívánunk a tanári karnak. Free Mars Károly Egyetem!

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Most pedig egy emberkísérletet fogok végrehajtani a szülők bevonásával. Kérem, mindenki figyeljen! Kedves szülő, hallott ön már az UNESCO-ról? A Zsebrádió hallgató gyerekeknek mondom, hogy figyeljék meg, hogy a közelben lévő felnőtt milyen büszkén bólogat, hogy ő hallott már az UNESCO-ról. Vagyis okos, mert felnőtt. Oké, ez idáig remek. Most pedig, kedves szülő, a következő 10 másodpercben foglalja össze egy mondatban, hogy mi is az az UNESCO. Nos, kedves zsebarátaim, a mellettetek lévő Suttyomban Zsebrádiót hallgató szülő 99,9%-ban kétféle választ adhatott. Vagy azt mondta, hogy fogalmam sincs, vagy azt mondta, hogy nos, édes gyermekem, az UNESCO egy nagyon fontos nemzetközi szervezet, amiben sok ország vesz részt, és fontos dolgokat döntenek el benne fontos emberek. A maradék 1%-ban anyukád vagy apukád, vagy külügyminiszter, vagy párizsi nagykövet, csak épp itthon van. Ettől függetlenül azok a szülők adtak jó választ, akik azt mondták, hogy fogalmam sincs. És azért, mert nem tudni valamit, azt bevallani sokkal jobb, mint hülyeségeket beszélni. Az UNESCO teljes neve Egyesült Nemzetek Nevelésügyi és Kulturális Szervezete. Nyugodtan mondhatjátok azt, hogy tök jó. És ez mi a fenét jelent? Teljesen jogos az észrevétel, magam is hasonlóképpen vélekedek. 2021-ben igencsak nehéz értelmezni az UNESCO-t, de nem az ő hibája. Olyan már, mint egy kedves dédpapa, akinek mindent elnézünk. Eredetileg azért jött létre, mert a II. Világháború után az emberiség baromira megijedt, hogy micsoda pusztításra képes. Főleg, ha mindenki mindenki ellen harcol. Ezért jó lenne egy minden kormány felett álló hatalom, aminek célja, idézem, elősegítse a nemzetek és népek közötti tartós béke megteremtését. 76 évvel a megalakulása után szerintem kimondhatjuk, hogy az UNESCO terve nem jött be. De természetesen ettől még az UNESCO egy nagyon fontos nemzetközi szervezet, amiben sok ország vesz részt, és fontos dolgokat döntenek el benne fontos emberek. Annyira fontos ez a szervezet, hogy 2017-ben az Amerikai Egyesült Államok kilépett az UNESCO-ból. Két nappal később pedig Izrael is, mert az általában úgy szokott lenni, hogy ahova megy Amerikó, oda megy Izrael is. Ezt szokták úgy hívni, hogy nemzetközi trend.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Trend. A trend angol szó, jelentése, irányzat, irányvonal. Akkor szoktuk használni a trend kifejezést, ha valaminek a jellegéről, irányultságáról, változásának vagy fejlődésének irányáról beszélünk. De például az is egy trend, hogy az okostelefon mindig okosakat mond. Mint például most is.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: filmkritikus.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
5: filmkritikus
4: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: A filmkritikus legfontosabb ismertetőjele egy olyan színű szemüvegkeret, amely egyetlen ruha összeállítással sem harmonizál.
4: 2.
5: Olykor nagyobb szemfogat is hord a nyakában, de azt senkinek nem szabad megfogni.
4: 3.
5: A filmkritikus komolyan veszi a munkáját, mert úgy gondolja, hogy nélküle nem tudnánk megmondani, hogy mit gondolunk egy filmről.
4: 4.
5: A filmkritikus munkájának elengedhetetlen része, hogy minél több színésszel készítsen közös fotót.
4: 5.
5: Minél jobb egy filmkritikus, annál többször utaztatják ki a filmforgalmazók a Cannes-i filmfesztiválra. emiatt egyre több filmet tart jónak, emiatt viszont egyre rosszabb filmkritikus lesz.
4: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
6: Kritika? Azt nem tanultuk.
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

előadás, koncert, stb. Elkészítésének, megvalósításának feltételeit meghatározza. Továbbá felügyeli és koordinálja a megvalósításban résztvevő személyeket, szakembereket, de maga a producer is részt vesz bizonyos munkafolyamatokban. Ezen belül a zenei producer például azt is csinálja, hogy amikor kitalál egy 4 fős lányzenekart, akkor megmondja az egyesnek, hogy te leszel a titkárnő, a kettesnek, hogy a vadóc lesz, a hármasnak, hogy a sportos lesz cica nadrágban, a négyesnek meg azt, hogy ő az anyuka, és mindig legyen egy cuclis üveg a kezében. A lányok persze gyorsan beleegyeznek, hogy júj de jó, aztán a 100-valahanyadik fellépés után már annyira unják egymást meg magukat, hogy toporzékolva szélnek erednek, a szegény producer meg ott áll egyedül és törheti a fejét, hogy legközelebb inkább egy fiú banda kéne. Most, hogy kiderült, hogy a zenei producerek élete sem csak fény és csillogás, nyugodtan gondolkodjatok el rajta, hogy mihez lenne kedvetek inkább.

0: Fú, ez nagyon gáz.
1: De még mennyire, hogy az? Pont olyan, mint hogyha például a Zsebrádióból oda menne egy zenei producer hozzátok, a DJ Nafta, a Nafta bácsi, és mindenkinek kiosztaná a feladatot, hogy innentől kezdve milyen szerepet kell hazudnia magáról, és nincs mese. Egész nap ugrálnotok kellene a színpadon egy olyan számot énekelve, ami nem is igazán tetszik.
0: Fú, ez nagyon gáz.
1: Nyugi, ez még mindig jobb, mint az, amit a felnőtteknek kell csinálni, mert a felnőttek is ilyen zenekarokban vannak, csak úgy hívják ezeket a zenekarokat, hogy munkahely. A legtöbb felnőtt a munkahelyén azt tetteti, hogy őt például személy szerint kifejezetten és nagyon érdekli a nanotechnológiás automosás, vagy a termékértékesítés a szakterületen, vagy az akciós bádogáru, vagy például az, hogy mások telefonszámláját könyveljék le egész nap.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Nanotechnológia. A nanotechnológia a nanoszerkezetek jellemzőivel, előállításával és mérnöki alkalmazásával foglalkozó fizikai és kémiai szakterület, mely tágabb értelemben az alkalmazott tudomány és technika széles területeit fedi le. Olyan anyagi szerkezetekkel foglalkozik, melyeknek legalább egy kiterjedése a nanométeres nagyságrendbe vagy ahhoz közel esik, vagy, ahogy nálunk mondjuk, teljesen kis dolgokkal foglalkozik.
1: Tudom, hogy a nanotechnológiás elég jól hangzik, de sajnos nem arról van szó, hogy icipici, láthatatlan robotok szivacsal suvickolják az autódat, hanem csak arról, hogy belekevernek a samponba valami adalékot, amitől kamu nanotechnológiás lesz a hab, és többet adnak érte azok, akik szeretnék, a fény lenne a tragacsuk, mint a Salamon töke.
2: A banja, maharadja, halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Fénylik, mint a Salamon töke. Na ácsi, ácsi, ácsi, mielőtt ránk ugrana a zsebkommandó, elmondom, hogy honnan is ered ez az egész. Ha valami szépen ragyog, csillog, villog, akkor szokás azt mondani, hogy úgy fénylik, mint a Salamon töke. Ki is ez a Salamon, és mitől fénylik az ő töke? Mi kifényesítettük, és utána jártunk. A közismert szólás a középkorból származik, a trónviszályok és háborúk idejéből. Árpádházi Salamon király unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval hadakozott a trónért. Salamon egy idő után királyi ellátásért cserébe megadta magát, ám ennek ellenére László 1082-ben összeesküvés vádjával lefogadta, és a visegrádi vártoronyba záratta Salamont. Az ajtókat és ablakokat befalaszták, László parancsára pedig éjszakánként az őrök töklámpásokkal világították ki a tornyot, hogy okulásként mindenki messziről lássa, kit is tartanak ott fogva. Csórikám, ez így tiszta és érthető, de azért jöjjön csak itt egy kis zsebis csavar. Mivel Salamon a 7. Árpád-házi királyunk 1053 és 1087 közt élt, a visegrádi vártornyát pedig a tatárjárás után építették, valószínű, hogy inkább egy ettől feljebb elhelyezkedő egykori római kori toronyban raboskodhatott. A lényeg, hogy a töklámpás állati jól néz ki, és nagyon jó buli is kifaragni ősszel, ilyen mindenféle mintákkal, amikor szezonja van. Ha hallottál olyan fura

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Hidrogépek, kompresszorok, turbinák, bánkinak a lavalcsövön azt fújják, expandálnék, hely, de nem tudok, mert az izotermám nagyon kanyarog. Na erre varjatok gombot. Tegye fel a kezét, aki értett ebből a versikéből egy kukkot is. Senki? Dettó. Ezt a versikét egy Bánki Donát nevű mérnök bácsiról énekelték a mérnöknek tanuló diákjai. Valószínűleg a diákok meg a tanár úr is értette. De mi nem? Mert ezek olyan titkos, gépészmérnöki szakkifejezések arról, hogy hogyan változtassák meg teljesen a világot porlasztásos módszerrel. De hogy jön ez ide? Donát nap van. És Bánki Donát a leghíresebb Donát, akit ismerünk. Ez a Bánki Donát nevű úr összebarátkozott egy másik mérnökkel, akit Csonka Jánosnak hívtak. Összedugták a fejüket, és kitaláltak egy karburátor, más néven porlasztó nevű dolgot. Hogy értsétek, mit csinált ez a gép, próbáljátok ki ti is. Ezt úgy kell csinálni, hogy isztok egy korty kakaót, szörpel is jó, de nem nyelitek le, hanem csináltok a szátokkal egy jó erős púzó hangot, ilyet, hogy és akkor a szátokból kis spriccel majd a lötty. Ha megfigyelitek, úgy fog szállni, mint a pára. Kocsiban menet közben apu nyakába nem ér. Na, ezt találták ki csak egy géppel, és kakaó helyett benzinnel. Nagy cseppekből kis cseppeket csináltak. Ez arra volt jó, hogy a segítségével meg lehetett csinálni az igazi benzinmotort, ami később az autókat is hajtották. Az az igazság egyébként, hogy ennek a porlasztó nevű dolognak a kitalálását többen is maguknak vallják. Például Samuel Morey, aki egy amerikai úr volt, és majdnem 20 évvel korábban kitalált már valami hasonlót. Itt meg kell jegyeznem újra, hogyha kitaláltok valamit, akkor először is győződjetek meg róla, hogy nem találta-e ki már valaki más. És ha nem, akkor szaladjatok szabadalmaztatni, mert különben lenyúlják. Én viszont úgy tudom, hogy a kocka alakú hógolyó még nincs levédve. Minden esetre ez a Bánki Donát úr nagyon sok klassz dolgot talált ki. És neki köszönhetjük, hogy a törpe vízerőművek ilyen sikeresek lettek.
2: Zsebrádió!
3: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
4: Próbáljuk meg ezt a dolgot nem hagyományosan, hanem sajtószabadságosan. Kezdjük negyedik Bélával. Őt úgy fogjátok tanulni a történelemből, hogy ő volt az ország építő király. Ez csak egy kicsit sajtószabadságos. A teljesen sajtószabadságos verzió az az, hogy a negyedik Béla kezdetben igen béna király volt, mondhatnám azt is, hogy trehány, és ahhoz, hogy föl tudja építeni az országot, hát miatta lebontották. Sőt, azt is mondhatnám, hogy például egy sima mezei alkudozás keretében a negyedik Béla odaadta Pozsonyt, Sopront és Vas megyét valami illetőnek, hogy ne piszkálja már annyit. Már nem volt egy nagyon jó alkusz. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy amikor a világverő tatárok írtak neki egy levelet, hogy adja meg magát, és akkor békén hagynak bennünket, csak elfoglalnak, rá se hederített, nem is válaszolt. Pedig az ilyesmit illett volna komolyan venni. Ha mit illett volna egyenesen, érdemes lett volna. Hogy a sajtó szabadságos verzió teljes legyen, azt el kell, hogy mondjam, hogy a felnőttek általában egyébként tatárokról beszélnek, ezek a világverők, miközben nem tatárok voltak, hanem mongolok. Annyira félt tőlük mindenki, mert mindenkit legyőztek, hogy mi, magyarok, egyenesen kutyafejű tatároknak hívtuk őket. Na, jöttek a tatárok. Mi történt? Hát az, hogy a kutyafejű tatárok jól elfoglalták az egész országot, és ezt a szerencsétlen negyedik Béla egy éven keresztül menekült, hol Pozsonyba, hol Ausztriába. Aztán nem kellett sehol, mert nem szerették sehol, mert béna volt, ezért el kellett mennie Horvátországba, Splitbe, ami marha messze van, még kocsival is. Mentette az irányát a jó öreg, de aztán mázlia lett. mert a tatárok, az a mongolok hírt kaptak, hogy otthon fő-mongol választás van, sőt, fő-fő-fő-fő-mongol választás van, úgyhogy haza kell menni, mert a fő-fő-mongolt úgy választották, hogy a jelölteknek össze kellett verekedni, és aki győz, az a főnök. Ezek után a negyedik Béla, amikor kimentek tőlünk a mongolok, hazajött, és miután sokat tanult a hibáiból, elkezdte használni nagy figyi az eszét. Jogokat adott fűnek, fának, megengedte, hogy városok szülessenek, hogy mindenki szabadon építsen, és a régi és undok és makacs és mohó nemeseket úgy játszotta ki, hogy új nemeseket csinált. Tök újakat, jó sokat, akik meg neki drukkoltak, szóval nem ő épített, hanem csak hagyta, hogy mindenki építkezzen. Na, okos. Éljen a negyedik Béla!
2: Yeah! A mai napközinek vége. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. There's no point in asking, you'll get no reply. Well, I just don't remember 'cause I don't decide. I got no reason and it's all too much.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Nektek.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
1: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Nos, ahogy megígértük, akkor egy gyakorlatilag évzáróval fogjuk folytatni, és annak az eredményeit fogjuk értékelni, mert hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség egyik kiemelt célja az, hogy minél több piacképes innovációval rendelkező magyar vállalkozás legyen, és minél nagyobb számban vonja be a fiatalokat ebbe a folyamatba. Egészen pontosan arról van szó, hogy a Hungarian Startup University program második fél éve lezárult, és ennek az eredményeiről fogunk beszélgetni Svattelkes Viktóriával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Hungarian Startup University programjának operatív vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Nos, hát akkor értékeljük, hogy hogyan alakult ez a második fél év, mit mutatnak a legfontosabb számok és eredmények.
4: Rendben, egy nagyon izgalmas időszak van mögöttünk. Egyébként szerintem ez a tavasz vége, nyár eleje, amiért csináljuk a programot, itt látszódnak az eredmények. Ugye az első fél évet nagyjából 3000 hallgató kezdte el, ebből 1000 hallgató döntött úgy, hogy folytatja a második fél évet, úgyhogy ezt kimondottan sikerként könyveljük el. Közülük is 80%-a sikerrel teljesítette a tárgyat. Ebből nagyjából 300 hallgató pedig projektmunkán dolgozott, egy csapatban, ösztöndíjat cserébe egy gyakorlatias startup ötleten dolgoztak, aminek az eredménye került értékelésre így május vége, június elején. Ez az összegzésük, az úgynevezett progress report, ami gyakorlatilag tartalmazza azt, hogy honnan indultak, milyen probléma megoldásra próbáltak, milyen megoldással előrukkolni, milyen piac számára szerettek volna egy startupot létrehozni.
5: Egy kicsit ugorjunk az elejére, hogy kik vehettek ebben részt, mikor kellett jelentkezni, már illetve visszaugrunk, hogy előre is ugorhassunk, tehát hogy a következőnél, hogy működik a jelentkezés, kik a célcsoport, igen.
4: A jelentkezés ugyanúgy történik, mint bármelyik szabadon választható tantárgy esetében, tehát hogy a pártfelvételi időszakban az adott egyetemen, Magyarországon 33 egyetemen érhető el, illetve idén elsőként csatlakozott hozzánk egy külhoni egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, úgyhogy ez egy újdonság volt az idei évben. Mind a két fél évben külön kell jelentkezni a hallgatóknak, és angol nyelven elérhető ez a szabadon választható tantárgy.
5: Oké, na akkor vissza a mostani végzősökhöz.
4: A végzősökhöz, igen.
3: Mit jelent?
4: Ő mögöttük, ugye?
3: Aha, igen, nem, parancsolj, mondd, és aztán majd utána kérdezünk.
4: Szóval mögöttük gyakorlatilag két fél év munka van, az első fél évben egy ötlettel rukkolnak elő az első fél év végére, és ezeken az ötleteken dolgoznak a második fél évben csapatokban egy-egy mentor segítségével.
3: Mit jelent a gyakorlatban az, hogy a hallgatók számára a mentorálás és az ösztöndíj mennyire tudja segíteni azt, hogy valódi startup programok szülessenek? Tehát mit jelent ez a gyakorlatban?
4: Aha.
3: Mennyiben ez lenne a legfontosabb cél?
4: Így van. Tehát, hogy szeretnénk a hallgatókat már a kezdetektől fogva segíteni, nincsenek egyedül hagyva, a második fél év elején kapnak egy-egy mentort maguk mellé, illetve két csapattagot, így három fős csapatokban tudnak dolgozni. Az ösztöndíj az jelenleg havi 65.000 forint, amit a hallgatók 4 hónapon keresztül kapnak, illetve az a 15 csapat, amelyiket a leginnovatívnak, legpiacképesebbnek ítél egy szakértői bizottság, ők kerültek be a demódéjre, ők pedig extra 1 millió forintos kiemelt ösztöndíjat kapnak.
5: De ez még nem volt meg, ugye? A demódé az most jön, vagy most következik,
3: igen,
5: ugye?
4: Így van, az jövő héten pénteken lesz, de a csapatok már kilettek választva rá.
5: Aha, és ott mi történik?
4: A demódéján előadják, pitchelik az ötleteiket, standard 27 perces formátumban, úgy néz ki, hogy 3 percük van arra, hogy bemutassák a projektüket angol nyelven a zsűri és a befektetők előtt, ezután 7 percben válaszolnak könnyebb-nehezebb kérdésekre a projektjükkel kapcsolatban.
3: Nagyon felkészültnek kell lenni, de vajon a program szakértői mit gondolnak, vagy mit mondanak arról, hogy az egyetemistáknak milyen kidolgozott ötlettel kell előállniuk, hogy ez valóban piacképes legyen, van-e valami ilyen pontozás, vagy valami sorvezető rendszer, ami alapján eldöntik ezt?
4: Így van, különböző szempontrendszer alapján volt az értékelése ezeknek a projekteknek. Az értékelésben részt vettek egyrészt a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakértői, illetve külső szakértőket is felkértünk, és így alakultak ki a végső pontszámuk, ami alapján bekerült ez a 15 csapat. Egyébként róluk annyit, hogy az látszódik nagyon világosan, hogy nem a következő Facebookot akarták feltalálni, hanem nagyon gyakorlatias, olyan problémákra keresnek megoldást, amivel ők maguk szembesülnek, tehát mint fiatalok mindennapi problémákra, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt látni azokat a projekteket, amik végül bekerültek.
5: És mi lesz ezekkel a korábbi évek tapasztalatai alapján?
4: Azt látjuk, hogy nagyjából 10% meg tud maradni, van egy alumni programunk, amelynek a célja ezeknek a projekteknek a támogatása, a fejlesztése, később is részt tudnak venni olyan pályázatokon, amit a Nemzeti Innovációs Ügynökség hirdet, őket segítjük, mind mentorációval, felkészüléssel, illetve olyan összekötéssel a piacon belül, ami segíti az életben maradásukat. A maradék, aki bár nem marad meg, mert felvonik a csapat, de ők is azt a visszajelzést adják, hogy egyrészt a szemléletváltás, tehát egy olyan sajátságos tudásanyagot kaptak ebben a két fél évben, ami segíti őket a későbbi munkavállalásuk során, és van olyan, aki egyébként évekkel később fog belevágni startupba, saját vállalkozásba, amiatt mert elvégezte a tárgyat.
3: Tehát igazából, ha nem is valósul meg azonnal a projekt, azt a szemléletet meg hozzáállást, azt viszik magukkal tovább.
5: Később bármikor hasznos lehet, ki tudja, mikor.
3: Nagyon fontos lehet. Jó, jövőre milyen programokkal készültök, vagy lesz-e hasonló? Tervezitek-e a folytatást már most?
4: Természetesen. Szeptemberben indul a hetedik tanéve a Hungarian Startup University programnak. Ez lesz a harmadik év, ami angol nyelven zajlik, úgyhogy továbbra is mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatókat szeretettel várjuk. Célként továbbra is ott van a nemzetközi terjeszkedés. Ugye jelenleg egy külhoni egyetemünk van, de szeretnénk bővíteni majd a továbbiakban. Illetve szintén ugye ebben a tanévben indult a BASE programunk, ami középiskolásokat célozza meg, úgyhogy ezt is szeretnénk továbbiakban is bővíteni. Ebben az évben még csak az OTIO versenyből kikerült projektek kerültek be, de most már szeretnénk ezt úgymond kinyitni a nagy közönség számára, szóval bármelyik középiskolást várjuk, aki szeretne projektfejlesztéssel foglalkozni, vagy csak tanulni róla, vagy esetleg van már ötlete. És az is a célunk, hogy a HSUP BASE-ből kikerült csapatok utána be tudjanak menni a HSUP-ba és továbbfejleszteni az ötletüket.
3: Nagyon jó, köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a július 3-ai Demo Day-hez, innen is a
5: csapatoknak is,
3: a csapatoknak,
5: igen, is.
4: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen, Szvat Telkes Viktóriával beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Hungarian Startup University programjának operatív vezetőjével.
2: Belát nagyon és!
1: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! A főváros 13. kerületében baleset történt, a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt ott a belső sáv, emiatt nem járható. Így csak egy sávból tudnak a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé kanyarodni. Baleset nehezíti a haladást a 10. kerületben a Maglódi úton a Jászberényi útnál is. Szintén baleset miatt továbbra is fennakadásra kell számítani az Erzsébet hídon Pest felé a Budai híd fő előtt. Ugyancsak baleset okoz torlódást az M0-ás keleti szakaszán az M5-ös autópálya felé az M4-es csomópontnál, tudósít az útinform. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt is erős a forgalom, az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utca közelében, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál, valamint lassulást tapasztalhatnak a pesti alsó rakparton a Szent István parktól, a Lánchídig, a Margit körúton mindkét irányban és a Széll Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriadót. A jegybank elnök szerint most lehetne kivezetni az árrés topot, kivezényelnék az amerikai katonaságot a Közel-Keletről. Harmadfokú hőségriadó van, holnap 37 fok lesz. Felhők alig lesznek az égen, csapadék nem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot, a következő napokban ugyanis tovább fokozódik a hőség. Ez az időkép szerint annak a hőkupolának köszönhető, ami jelenleg Nyugat-Európában okoz extrém forróságot, és ami a következő napokban fokozatosan Magyarország fölé húzódik. Hétvégén már az egész országban 35 fok feletti maximumokra kell számítani. A legforróbb tájakon szombattól jó eséllyel a 40-41 fokot is elérjük, így szinte biztos, hogy több napon át megdönthetjük az évszázados melegrekordot. Közben már több tucat zalai településen gond van a vízellátással, és a rendkívüli hőség és aszály miatt 69 településen kellett már korlátozó intézkedéseket bevezetni. Zalaegerszegen elsőfokú vízkorlátozást jelentettek be, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, házikertek, tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek mosása és az úszómedencék töltése is. A jegybank elnök szerint most lehetne kivezetni az árrés topot. Varga Mihály közölte, a mini kamat csökkentési ciklus szeptemberig tarthat, legalább még két ilyen 25 bázispontos kamatvágás jöhet. Az inflációról elmondta, hogy márciushoz képest érdemben lefelé tolódott az inflációs pálya, mérséklődtek az árak, Lassan az emberek is kezdik elhinni, hogy fékezett a drágulás üteme. És még az árrésztopok azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Feljelentést tettek a debreceni akkumulátorgyár ügyében. A Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a SEMCORP akkumulátorgyár melletti vízfolyásban. A polgármester arra kéri a környezetvédelmi hatóságot, hogy széleskörű vizsgálatot folytasson le az ügyben. 25%-kal drágul a lottózás augusztustól, 4-ről 500 forintra emelkedik a számsors játékok alapdíja, és ekkora mértékben emelkednek a nyereményösszegek is. Idén nyáron ismét ingyenesen lehet fürödni a Dunában Budapesten, az árasztóparti strandot június végén vagy július elején nyitják, és a római parti plázs is fogad fürdőzőket, a vízminőséget a BGH akkreditált laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi, a fürdőzés mindenhol csak a kijelölt zónában, nyitvatartási időben engedélyezett. Kivezényelték az amerikai katonaságot a Közel-Keletről, erről fogadott el egy határozatot az Egyesült Államok Kongresszusának szenátusa. A jogszabály nem bír törvényi kötelezettséggel az elnökre nézve, de felszólítják Donald Trumpot, hogy állítsa le az Irán elleni háborút, vagy kéri a kongresszus jóváhagyását a katonai műveletek folytatásához, írja a BBC.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma és holnap is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Csütörtökön élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 37 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
11: Nagyon szép délután, sziasztok!
12: Szerrebusztok!
11: Ez a Helló járat, és Winkler Nórával ülök velem szemben.
12: Velem szemben pedig én ülök, és velem szemben pedig Mahán Csetvei Frigyes ül.
11: És ünnepélyesen megfogadom, hogy most utoljára, mert most adekvát, most fontos, hogy kimondjam, boldog új évet kívánok mindannyiunknak.
12: Erre nem is gondoltam, amikor január óta ezen viccelődünk, hogy lehetséges egy ilyen pont, amikor ez újra úgy lesz aktuális, hogy nem a Mahán Csetvei Frigyesi univerzumból szemlélve, hanem egy ilyen tágabb perspektívában is van értelme annak, hogy a tavasz közepén egyfajta új indulásnál boldogságot kívánjunk egymásnak.
11: Én még azt is kívánom, hogy éljük meg ezeket a napokat nagyon. Már nem azban a ritmusban, hogy le nem szakadunk a hírfolyamokról, meg a netről, hanem így belülről. De most van az, hogy nem kell már szerintem annyira nagyon erősen kapaszkodnunk a telefonunkba vagy a készülékeinkbe, hanem miközben kimegyünk a szabadba, szabadjára is tudjuk engedni a gondolatainkat, hiszen szabadok vagyunk, és az egy egészen más érzés, mert majd visszagondolva hosszú-hosszú évek távlatában, amikor már leroskadt öreg ember leszek, akkor ezek a napok fognak eszembe jutni, mint életemnek azok a pillanatai, amikre, vagy amikor büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. És képzeld el, az első üzenet, ami jött még az éjszaka, valahogy már nem mondom, hogy hány óra volt, 2 volt az amerikai kereskedőnk, borkereskedőnk, aki mióta a narancsember szolgálott fönt Jézusként az Egyesült Államokban, azóta a védővámok miatt nem tud tőlünk rendelni, de hogy óriás gratulációba volt. Aztán pedig egy cseh partnerünk volt a második, aki mondta, hogy üdvözlünk benneteket ismét Európában.
12: Jaj, de jó.
11: Én is
12: akarok ilyeneket mesélni, de előtte azért miközben egy boldog új évben vagyunk, azért tartjuk magunkat régi hagyományainkhoz, melynek megfelelően a műsor elején elmeséljük, hogy mi mindenről lesz szó. Na például erről, amit tulajdonképpen már a Frici el is kezdett, és boldogan fogjuk folytatni. Szeretnénk most már részletesebben mesélni nektek arról, hogy április 29-én
11: Nem, csak mi? A gitáromat vettem elő, ez egy XX.
12: Ne penges, videó. Ne penges,
11: amíg Coachella Fesztivál van, a világ
12: elmondhatom, hogy mi lesz végre az adásban?
11: Nyugodtan.
12: Tehát április 29-én először fogunk tudni találkozni veletek. A Hello Járat első live actjén erről lesz szó. Friciék Párizsban voltak, és teljesen oda van. Most nyilván azt a szó és mondat ömlenyt, amit én már ebből az utazásból megkaptam, talán a következő két órában sem fogja tudni ilyen részletességgel átadni nektek, de nagyon sok mindent. Igen, én pedig táján voltam végre valahára, sőt előtte még Miskolcon is, és csodálatos panteisztikus élményeim voltak a...
11: Milyen élményeid voltak?
12: Panteisztikus.
11: Most már legyen az, hogy megmagyarázod majd ezeket a külföldi kifejezéseket.
12: Nem emlékszel, nem gimnáziumba tanultuk.
11: Te. Mert te elit gimnáziumba jártál, én pedig egy nyíregyháziba, ahol mindenről volt szó, csak erről nem. Mi ez a szó?
12: A verselemzéseknél tanultuk a panteisztikus, amikor azt érzed, hogy az Isten jelenléte ott van mindenben.
11: Nem mondasz nekem, hogy ez gimnáziumi tananyag.
12: Ez gimnáziumi tananyag.
11: Irodalomfaktor, max.
12: Szerintem nem. Szerintem ez sima basic alapoktatásban van, hogy a verselemzéseknél tanulod a panteisztikus élményt. Jó,
11: nem, okay? Mert nálunk ez úgy volt, mire gondolt a szerző. Vagy az már az érettségi volt.
12: Mindegy. Hogy azt már egyetemen tanultad? Lehet, hogy az már a PhD kutatásodban volt ez a gondolatod? Na,
11: nyilván a TFN verselemzés volt.
12: Visszatekeredek oda, hogy lesz sport, hiszen anélkül nincsen semmi, mozgás nélkül semmi sincsen. Matchmakerünk is lesz, és egy lemezklub élmény is következik majd. Ki lehet találni, míg odaérünk az adásban, melyikünktől, melyikünk szájából fog felcsengeni a lemezklubok és a kicsi lemezboltok istenítésének tartalma.
11: Plusz elmondjuk egy film élményemet, amely remélem nagyon sokatok film élménye lesz, ahhoz fűződő gondolataimat is, mert és buzítsuk együtt hangosan a Nórát, hogy jusson el, tekintse meg. Bár nekem gyanús, ha én mondjuk egy streaming szolgáltató lennék bármelyik, és így monitoroznám a helyi történeteket, mert az az érdekes, hogy amit a Magyar Péterről forgattak, azt pont tegnap láttam, hogy a piros betűs, N betűsön már fönt van, hogy egészen talán 100%-ban biztos vagyok benne, hogy előbb-úgy YouTube felkerül valamelyiknek a rendszerébe, mert ugye pont a helyi tartalmakat próbálják ezzel gazdagítani. Én nem tudom, milyen szerződéseket köthettek a gyártók vagy a forgalmazók ennek a filmnek, azért nevesítsük most már legalább a címét mondjuk el, az Itthon vagyok otthon. Uh-huh. Én nem tudtam soha jól a filmcímeket sem megjegyezni, de most ez egy tippem volt. Emlékszem, pár évvel ezelőtt is volt egy ilyen film, amit láttam, és egyszerűen nem bírtam eltalálni, a magyar film természetesen, ami gimnazistákról szólt, érettségiről, és annak is volt egy ilyen politikai felhang, és hogy dicsértem, és már el is felejtettem a címét, pedig az is nagyon fontos alkotásnak tekinthető. Végül
12: tulajdonképpen
11: is...
12: lehet egy ilyen rovatunk, egy ilyen agyelhalás rovatunk, amiben megemlékezünk az összes dologról, amire már nem emlékszünk.
11: Nem. Egy olyan rovatunk lehet, hogy rádiós műsorvezetés egyes ülj le. Most a zenei felkonfal próbálkozom, amíg a Nórát visszakapjuk. Melissa Manchester. Nem a nevére lettem figyelmes, csak a dalra, és amikor megnéztem, hogy ki adja elő, akkor tűnt fel, hogy Melissa Manchesternek hívnak valakit.
12: De nem így mindig hívják, gondolom. Nem a Manchester családba született, és hosszú dilemmával a Melissát kapta, hanem valamilyen családba született.
11: És de ráadásul egy New Yorki, itt Magyarország úgy mondanák, hogy mi az, amikor végzel valami iskolát, akkor milyen leszel?
12: Tanult, képzett?
11: És akkor van ennek egy megfelelője még, hogy tudod, egy ilyen státusz, hogy első generációs
12: értelmiségi,
11: ezt kerestem, na ez nem sikerül nekem.
12: Hú, tényleg el fogjuk indítani ezt a rovatot.
11: De most már
12: keressük
11: lehet.
12: Keressük a szavakat, az is lehet, hogy az lesz a címának a rovatnak. Keressük a szavakat. Na igen, tehát mondjad Melissa Manchester élettörténetét.
11: Az egész abból kerekedett, hogy nem szűnő vágyam az, hogy a világ összes fontos jachtrok dalát birtokoljam. És ez is közéig tartozik. Ráadásul ugye nőként a 70-es évek elejétől a 80-as évek elejéig nem volt egyszerű azért a zeneiparban érvényesülni. Hát Melissa Manchester is megjárta a hadakutyát. Az édesapja, képzeld, egy klasszikus zenész volt, a New Yorki Operaházban a nagy zenekarban játszott, az édesanyja pedig az első olyan designer, aki a saját nevén ékszer designer New Yorkban, aki a saját nevén tudott kollekciót piacra dobni, még Beyoncé előtt jóval. Még nem voltak ilyen influencer jellegűek, és ide született be a fiatal Melissa, és olyan lemezeket adott ki a 70-es években, egész mondom a 80-as évek legelejéig, amit igen szeretek, és a Shine Like You Should című, az annyira, azt gondoltam a mai adásnak az elejére passzol, meg a hangvétele is, meg hogy ilyen vidám, és mi is azok vagyunk, hogy ezzel elkezdjük végre. Ez itt a Hello járat.

0: Vasárnap reggel elég korán felébredtem, kisétáltam a nappaliba, megfőztem a kávémat, és így néztem magam elé, és azt éreztem, de úgy mindenhol, hogy fú, ez most történelem.
1: És akármi írtam, lesz.
0: Igen, hogy ez most egy nagyon erős nap, aminek itt az elején állok. És körbeírtam a barátnőimnek, köztük a Dorkának, aki fontos szerepet játszik abban a filmben, amit szeretnél majd dicsőíteni mindjárt. És akkor olyan váltakozó, az optimista, realista skálán olyan váltakozó válaszokat küldtek, és úgy tulajdonképpen senkire se tudtam átragasztani azt a, nem hevület volt, hanem inkább egy ilyen kis belső remegés, hogy ez most úgy valami. És elmentünk szavazni, a Peti más körzetbe szavaz, mint én. Elkísértük őt a Simivel, én már akkor ilyen nagyon meghatott voltam, és utána elmentem az én körzetembe, ahol megbeszéltem a nagynénémmel, meg a nagybátyámmal, hogy menjünk együtt, és akkor az is nagyon megható volt, és akkor tudom, hogy egyrészt nekem minden ilyennél, mindig, mikor elmegyek szavazni, akkor van egy ilyen, bekönnyezik a szemem, de most ennél így tovább mentünk, tehát álltam a kék színű függönnyel lehatárolt kis szavazó fülkémben, és így néztem a papírt, és sírva fakadtam, és kérdeztem előtte az ott ülőktől, hogy sokan voltak, és mondták, hogy nagyon, és már ettől valahogy önmagában meghatódtam, hogy most ez úgy egyszerre történik mindannyiunkkal. Bizonyos szemben, független attól, hogy majd hova x-el, de hogy mindenkit ez a nap hajt. És akkor szavaztam, újra sírtam, elmondtam a nagynénémnek, ne haragudjon, mert ugye összevakarom magam, de most még kicsit sírok, mondta, nyugodtan sírjak.
1: De ez még az X behúzása előtt is sírt, nem, nehogy aztán emiatt kell újra számolnia.
0: Hogy a könnyeimmel felitattam, és ezért átcsúszott a vonal valahol rossz helyre. Nem, nagyon figyeltem, de olyan vastagon húztam, mint hogyha az életem múlna rajta ilyen.
1: Bizonyos szempontból ez
0: bizonyos
1: így
0: szempontból
1: is
0: ez így is van. És erre a napra esett délutánra a nagybátyám, 80. születésnapja, és nagyon okosan azért szervezték mostanra a nagy családi bulit, mert sok egyetemista gyerek van már a családunkban, akik más országokban folytatják tanulmányaikat, és a szavazásra mindenki hazarepült, és akkor mindannyian együtt voltunk. És ott voltunk ezen a bulin, 80 éves a nagybátyám, tehát hogy a szüleink baráti köre, akikkel kisgyerekkorunk óta együtt vagyunk. Tehát eleve az is ad egy ilyen különös érzékelését az időnek. Eleve, hogy itthon vannak a gyerekek, akik sajnos most már ünnepekkor vannak csak itthon. Szóval, hogy minden szempontból ilyen érzelmi, erős érzelmi hatások között telt a nap, és közben azon gondolkoztam, hogy mit ünnepeljük a Gyurit, és beszélgetünk, és közben kint, a falon túl, ez zajlik, ez megy, és hogy vajon merre megy. És ahogy vége lett a bulinak, és elindultam a kocsimhoz, kilépve az utcára, már rögtön megütött ennek a kicsit ilyen szorongós izéje, hogy azért olyan sokszor éltem meg, hogy x-elek, nagyon nagy reményeim vannak, és akkor utána olyan összegyűlünk barátokkal, és aztán nem az a verzió van, ami nekem a legszimpatikusabb. És aztán este, hiszen kisgyerekünk van, valamelyikünknek le kell őt fektetni aludni, és ez az enyém volt, úgyhogy tulajdonképpen még a Peti a barátaival várta az eredményt egy másik lokáción, én Simikémnek meséltem a szokásos mesefolyamunkat, és ahogy elaludt, kimentem a nappaliba, és így néztem a híreket, és akkor újra sírtam. Ez tulajdonképpen ez a motívum vitte végig a napot, hogy én különböző pontokon, különböző okokból sírva fakadok, és ott álltam egyedül, és azt hiszem, hogy ez felfoghatatlan, és bizonyos szempontból felfoghatatlannak érzem még most is. Tehát, hogy olyan nagy változás, hogy kell hozzá idő, hogy az ember belakja magáévá tegye.
1: Nagy és nem is nagy, mert hogy másnap meg elindult az élet. Nálunk ez úgy ment, hát felkelt a nap, hogy a lézer is mondta, hogy ugyanúgy fel fog kelni a nap.
0: Nem gondoltam volna, hogy hozzá fogsz fordulni idézetekért.
1: Szerintem ezeket gyűjteni, a dakotákat elfelejtettem annak idején összerakni.
0: Tényleg az is volt.
1: De nem akarok ilyen sekélyes lenni, hanem nálunk ez úgy történt, hogy előző éjszaka értünk haza a Párizsból, egy 15 órát vezettem, hogy haza tudjunk jönni szavazni, és nyilvánvalóan, ahogy összeraktuk magunkat, egyből megindultunk. Azért ott nagyobb nyugodalom volt. Mi azt néztük, hogy látunk-e szavazatvásárlásokat, és persze van olyan ismerősünk, aki már reggel 7-kor hívta a feleségemet, hogy most Pusztavámon most ígérik be a lakatást a roma állampolgártársainknak a szavazatért, és majd mindjárt hozni fogjuk. Mi ebből nem érzékeltünk semmit, nem is ez volt az érdekes, hanem ez a forradalmi hevület. Nem tudom, ilyen 48-ban, 56-ban nem éltem. Tehát, hogy nevessen senki követ rám, aki már akkor is a forradalom barikádjain harcolt. Én nekem az első ilyen élményem ez, hogy valami hasonlót érezhet az ember, amikor azt gondolja, hogy most megváltozhat. És amikor te arról beszéltél, hogy neked is volt már több ilyen választás 4 évenként és csalódás, azért ez most idén jól érzékelhetően tök más volt, mint az elmúlt 16 év mindegyike.
0: Mármint a tétjében, nem vagy az érzületeiben?
1: A tétje az mindenkinek más, az ilyen privát tétek vannak, hanem az érzésébe, hogy ez most nem az volt, hogy egy elaprózódott puzzle próbált összeállni, és érezted igazából belül, hogy ez nem az, aki meg tudja lépni a nagyot, hanem most ez az egész országban tapintható volt. Mi is jártunk sokfelé vidéken, és na, csak arra akarok kiukadni, hogy nem ugyanaz az érzés volt. Ez valahogy jobban átjött most.
0: Szerintem pont azért is kellett visszafognia magát az embernek, hogy ne üljön fel rá rögtön, hogy mindig volt ilyen tapasztalás, és abban igazad van, hogy előjelek tekintetében másfajta volt az előző 4 és 8 és 12 év, de
1: Na mindegy, szóval leadtuk a voksunkat, és utána pedig ebéd után már előre megbeszéltük, hogy a feleségem annyira fiatal, hogy ő neki...
0: Első szavazó volt.
1: Nem, második, de neki kellett menni Pestre, mert hogy forradalmat át kell élni, és úgy volt, hogy akkor persze, hát ne hülyeske. Én csak izgultam, hogy ne történjen semmi, mert ugye annyi teli volt a város mindenféle ágensekkel. Hallottuk jobbról, balról, hogy itt most aztán odavernek nekünk, és megint, na mindegy, nem is ez volt, hanem tudtam, hogy azért 8 óra előttig nagyon, de este 8 óra előttig nem fog történni olyasmi, amiért izgulni kell. Persze ez a folyamatos érzelmi hullámvasút, hogy mi lesz, hogy lesz, merre lesz, de ugyanakkor meg mint mindig próbáltam, mert a kislányom azért levette ezeket a rezgéseket, és már Párizsba is kérdezgette, amikor ugye ki van írva a szabadság, egyenlőség, testvériség mindenhova, hogy ezek, apa, ezek mit jelentenek, ezek miért vannak kiírva, és amikor Sorbonne környékén vagy a Pantheon környékén sétáltunk, akkor próbáltam magyarázni, de ha majd Párizsról beszélek, akkor és amikor szembe jön beérkez a Magyarország, és hogy addig átjöttem Franciaországon, Németországon, Ausztrián, sehol semmilyen arcok a villanypóznán, és ő is már abba volt szóval, hogy mikor veszik le, és én ha valamit szeretnék itt zárójelet nyitok kérni bárkinek felelősségéhez, hogy törüljük el az összes óriás plakátot. Tehát nincs a világon annyi óriás plakát hely, mint nálunk egy négyzetméteren. Ne lehessen ilyet, semmilyen cél. A reklám már úgysem printben zajlik, hanem a neten. Másrészt pedig olyan skrupulusokat vagy deformációkat okozott a gyermekek lelkében. A zenyémben is. De az övékben aztán még jobban. Hogy azt a bűn, a sok bűn közül ez az egyik, amit szerintem elkövetnek ellenünk a politikusok. És aztán a nap vége felé kezdődött ugye az izgalom, mert a feleségem is küldte az üzeneteket, hogy itt a fővárosban azért egy egész más világ bontakozik, mint vidéken. Vidéken nagy csönd volt, és aztán ahogy elindultak a számok, és ugye jött az este, próbáltam lefektetni a pannát, nem tudott elaludni valamiért, egészen biztos, hogy érezte. Pedig, tehát tényleg így hímes tojásszerűen kapcsoltam be, csak bármilyen digitális játszottunk múzeumost meg, amit kellett.
0: Múzeumost játszottatok?
1: Hát a Louvre ugye megtette hatását, úgyhogy ez mindenkinek majd.
0: Kérlek, ezt egy ponton fejtsd majd ki, hogy igen. Játszottok múzeumost, jó? Most, te mi vagy? Igen. Te kép vagy?
1: Dehogy is, én látogató vagyok.
0: És ő?
1: Ő tárlatvezető. Hát én jövök be, majd ehhez is visszatérünk.
0: Jó, ez feltétlenül.
1: És akkor az lett a megoldás, hogy ugye átjött a mi ágyunkba, és mellettem azért gyorsan elaludt, de mondtam neki, hogy ne haragudjál, én most egy picit nézni fogom még a tablettet, hogy mi újság, és akkor fél egyig ment ez. Nyilván nagyon sok, meg a barátaimmal üzengettünk, nyilván nagyon sokszor elsírtam én is magam, mert nem lehetett kibírni.
0: Nem lehetett kibírni, és azt akartam még neked mondani, hogy én ott így némán csendben, tényleg, hogy a Simicse ébresszem föl, de közben halljam ezeket a beszédeket, meg egyáltalán.
1: Az engem nem érdekelt, képzeld el.
0: Engem nagyon, és akkor jöttek nekem is Amerikában élő barátaink, gratulálunk, gratulálunk. Egy másik Amerikában élő barátunk részletesen kifejtve, hogy ez mit jelent a világnak, mit jelent nekünk, mit jelent Európának. Horvátországban élő barátaink iszonyú megható volt. Tényleg azt lehetett érezni, hogy úgy ezt most, ez nagyon nagy figyelem mentén haladunk ebben a sztoriban.
1: Igen, igen, igen, szerintem is ez most jó volt. Most megint úgy érezhetjük magunkat, hogy én nőttem 10 centit, meg hogy így, na, kicsit átalakult a képem saját magunkról. Azt gondolom, ennyi elég. Jeb Bloom következik. I got a lot. Nekünk is egy csomó mindenünk van. Szóval Jack Bloom, meg aki, én meg sosem hallottam róla, de hát az egyik kiadó küldte, hogy hallgassam már meg, és akkor mondta, hú, ez mennyire menő, modern R&B-hez hasonló, de egy csomó minden mellett lehet mozogni és bólogatni rá, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon nagy szívvel ajánlom nektek felfedezésre is, és akkor most tényleg itt megszakadunk, mert irány a muzsika, Jack Bloom, I got a lot.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal.

0: tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Készülünk arra, hogy élőben tudjunk veletek találkozni. Nagyon sok örömet okozott az összes üzenet, amit tőletek kaptunk, és ezek között voltak ilyen rövidek, voltak nagyon önfeltáró, személyes vallomások úgy általában a helyzetekről, amikben ti hallgatóként vagytok a saját életetekben. Iszonyú jó hangulatú mindig ezeket olvasni, mindegyikre válaszolunk, megköszönjük, reagálunk. És most eljött végre a nap, április 29-én, amikor az első live actet tartjuk, mint Hello Járat ketten a Fricivel, aminek a programja közepén egy olyan páros előadás lesz, ami tulajdonképpen a Matchmakernek egy ilyen külön kiadása lesz, amiben már hetek óta készülünk, a Frici küldözget nekem olyan albumokat, amiken olyan zenék vannak, amik neki speciálisan, személyesen nagyon fontosak, és szívesen el is mondja, hogy ezek mik. Én ezekhez keresek szokásos rutinommal párokat a képzőművészetből, de olyan képeket igyekszem oda találni, ami nem csak hogy passzol a borítóhoz, hanem amihez én is el tudok mesélni olyan történeteket, amik nekem fontosak, és lesz egy fordított iránya ennek a közös gondolkodásnak, hogy én küldök a Fricinek képeket, ami nekem nagyon fontos, elmondom, hogy miért, és ő ehhez fog egy hangulatban passzoló zenét keresni.
6: Vagy albumot, vagy meglátjuk. Igazából meglátjuk. Én magam is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy tud működni, mert hát amit a tündővel csináltok, az egy jól kireszelt, kicsiszolt gyémánt már, azon már nagyon sokat nincs mit. A miénk még egy, amit úgy képzeljétek, ezt most megtalálták valahol Dél-Afrikába, lejutott hozzánk Amsterdamon keresztül, és akkor nektek velünk kell összerakni azt, hogy ebből végül is mi a formula. Én azt gondolom, hogy egy a lényeg, érezzük jól magunkat, és a többi az. Én biztos fogok egy csomót hibázni, lehet, hogy el is sírom magam.
5: Én is biztos, hogy el fogom sírni magam. Eleve rajta vagyunk egy elsírós trekken.
6: Igen, ez mondjuk kemény.
5: Igen, és majd a tája a körben megemlékezem még arról is, hogy milyen volt a szőlőbe kint lenni, mert hogy a somszög borokat fogjuk bemutatni, nektek meg kínálni, meg kóstolni, és közben eszünk is, és amit a legjobban várunk, hogy beszélgethetünk veletek, meg röhöghetünk, meg megbeszélhetjük a dolgokat. Mindezt a belváros közepén, a Paula Iede utcában az 55-ös szám alatt található Lofis rendszerűen

0: rendezvény terében fogjuk elétek tárni, és regisztrálni erre az eseményre kétféleképpen tudtuk, az egyik nálam az Instagramon, tehát csak egy sima üzenetben, a másik pedig, ami nagyon sokatok nagyon jól bejárt kapcsolati módja hozzánk, a hellojárat.hu oldalon van egy kapcsolat nevezetű menü.
1: Rögtön a Matchmaker applikáció balra, ha szembe ültök a képernyővel.
0: De ha háttal ültök a képernyővel, akkor nagyon nehéz. Akkor diktálni kell valamelyik rokonotoknak, aki szemben ül a képernyővel. Na, szóval, hogy a kapcsolat menüpontba, ha beléptek, ott rögtön kinyílik, és nagyon egyértelműen ott van, hogy hogyan tudtok nekünk üzenni. Szóval, aki egyébként is ezen a fórumon kommunikál velünk, annak ez könnyű lesz, aki szereti a kalandot, az megtalálja. Aki szereti a kalandot, de nem ebben, az pedig az Instagramon tud nekem írni. Szevasztok, jönnénk hányfővel, és akkor e-mailben mindenkinek visszaigazoljuk, hogy beférte a rendezvényre, amit nagyon várunk, április 29-én.
1: Reméljük olyan lesz, mint a tokiói metroállomásokon látható tömegjelenetek, tudod, mikor hátulról négyen még tuszkolják be láthatósági mellényekvel az embereket, és mindenki nagyon örül, hiszen el fog jutni a munkahelyére időben. Egy skót zenekar következik, a The Twilight Sad, ők már 10 éve nyomasztják a gitárt, a shoegaze, tudod, az az én másik kedvenc területem, ez a fajta köldöknézős, de nem, igazából nem, hát majdnem belekezdtem a történetibe a shoegaze műfajnak, de nem teszem ezt, mert nincs itt a helye még. Az Inhospitable című dal, ami magát...
0: Inhospitable Hospital?
1: Igen, ezt bírták neki Glasgow-ban adni. Jó kis indie gitár muzsika, úgyhogy ha valaki szereti úgy, mint én, mert én oda vagyok, akkor... Tessék, The Twilight Sad.

0: Dobrý deň.
1: Ne kezd. No. Ha lehallgatnak minket is, aztán majd visszaélnek.
0: Tavaszi szünetben.
1: Tudtál oroszul jelenteni?
0: Persze, de szerintem kötelező volt. És Jézusra emlékszel?
1: Persze, emlékszem, de a tavaris učitel nyica nyiktonnyet a szuszvoje.
0: Nyiktonnye a szuszvojet.
1: Ó, azért.
0: Nyiktonnye a szuszvojet.
1: Aha, neked van ez a moszkvai
0: dialekted,
1: úgyhogy azért mindenki figyeljen oda, fogjon mindent, aki minket hallgat.
0: Közös töve ezeknek a nyelvérzék, amit a szüleimtől örököltem, tehát ezt ők is biztos minden nyelven nagyon szépen szólalnak meg. Ja. Tehát végre táján voltam családommal együtt.
1: De lokális ez, hol van ez a tája?
0: Tokajhegyalja.
1: Borvidék.
0: Tokajhegyalja, Borvidék.
1: Világ összes politikusának, és nektek is van ott egy kis birodalmatok.
0: De a világ összes politikusa az egyáltalán nem a tája egy részen dübörög.
2: Én tudom.
0: Hanem ők a fenszi Tokaj és igen, környéke. Mi pedig a rendes, rögvaló, igazi, földszagú, valóságos táján vagyunk. Nagyon kalandos volt az utazás. Simikém kis barátját, aki a saját családjával jött-ment az országban, hiszen tavaszi szünet volt, őt 60-ban vettünk föl, 60-ban kijöttünk az autópályáról, ők is megálltak a benzinkútnál, Áron, a kis Áronka átült hozzánk, a saját gyerekülésével becuccolódott. Hátra onnantól kezdve a gyerekek ezen az ilyen kibírhatatlanul kedves cérna hangon dumcsisztak és röhögtek végig. Megálltunk Miskolcnál, mert ott volt egy elintézni valónk, én a gyerekekkel kószáltam a városba, és néztük a színvapatakot, meg a gyönyörű házakat, meg virágokat szedtek nekem, meg...
1: Nem ettetek pizzát annál a híres pizzázónál?
0: Ne, kávét, bementünk oda kávézni, és szólt valami zene, és a gyerekek ilyen őrült táncba kezdtek, azt is nagyon bírtam, gyönyörű idő volt, és akkor végre tovább haladtunk tája felé. Neked nem akkora flash, mert amikor jössz Budapestre, vagy hogy az adást felvegyük, vagy mert borokat hoztok, visztek, megvan, meg eleve te tájban élsz. Tehát, hogy én is nagyon figyelem, meg keresek erdőket itt Budapesten, meg parkokat, tehát, hogy próbálom 100%-osan megélni, hogy tavasz van, és ez mit jelent látványban, de egész más, amikor elindulsz az autópályán, és így kinyílik a tér, és látod, hogy minden virágzik, és vagy sárga, vagy ropogós zöld, vagy rózsaszín, vagy ilyen habos fehér. Már az út csodálatos volt. Mindenhol ezek a szelíden rezgő kis szírmocskák, őrület. Tökéletes idő volt. Nem volt túl meleg, de olyan tisztán sütött a nap. Fenn voltunk a szőlőbe egy csomót. Eleve az a táj, figyelj, és annyira vágyakozva hallgattam, amikor egész, hát nem télen, de amikor így a tavasz elején még a nagyon hidegben meséltél arról, hogy milyen figyelni, ahogy a nedvek elkezdenek.
1: Könnyeznek, igen.
0: Figyelj, ez annyira megható.
1: És azt meg kell kóstolni. Nagyon finom íze van annak.
0: Én megkóstoltam, képzeld el.
1: Na, ugye?
0: Uh-huh. Ott volt mellettünk Hudák Pista, aki mondta, hogy ne nagyon nyúkáljak hozzá.
1: Hát, de jól kell tudni hozzányúlni.
0: De én megkóstoltam.
1: Az egy műszer.
0: Megkóstoltam, és elámulva néztem, hogy ott a természet folyamatosan teszi a dolgát, és ez mind-mind csendben zajlik, és a felhők közben mennek, és az állatok...
1: Megpattantak a rügyek már?
0: Uh-huh. Igen.
1: Nektek milyen van? Van furmint? Csak furmint?
0: Uh-huh.
1: A furmint az egy híres magyar szőlőfajta. Ezeket el kell mondani Wikipedia-szerűen, mert nagyon sokszor mellé tudunk menni, és az ott Tokajban, Tokajon, táján elég erős tud lenni, ezt majd meg tudjátok 29-én kóstolni, mindenkinek ajánlom. Ha nem vezetnék vissza a fővárosból aznap, én biztos megkóstolnám.
0: Majd neked adunk egy üveggel, hogy otthon meg tudjátok inni a Krisztinát.
1: Nem volt fagy.
0: Mm-mm. És képzeld, ott nincs még, vagy nem is szerencsésen elkerüli azt a részt, ez a kehe, amivel a fél ország küzd.
1: Fitoplazmának hívja.
0: És erről beszéltem is a mi szőlész borászunkkal, hogy van valami speciális szerencsés fekvése annak a régiónak, ahol a szőlő van, hogy valahogy több a szél, máshogy...
1: Kevésebb az iszallag, az lehetséges. Igen. Műveltebbek a szőlők?
0: Igen, nagyon gyönyörűen műveltek a szőlők. Figyelj, az is tudod, hogy visszaidézem, amit mindig elmondok a kultúráról, hogy a kultúráról azt gondoljuk, hogy ez a Zeneakadémiára járás, meg a Ludwig Múzeumban járkálás, de hogy a kultúra az egy más regiszterben is érzékelhető kifejezés, és például, amikor ott állsz a szőlőben, akkor nem tudnám azt érezni, hogy ez egy kultúra, és ez egy évszázados kultúra, amit ott csinálnak, naponta tesznek. Na, ne haragudj, hogy újra ezt a kifejezést mondom, panteisztikus élményem volt. Nyilvánvalóan teljesen fel vagyok borzolódva érzelmileg, hiszen ez most oké, hogy túl vagyunk április 12-én, ez előtte volt, nagyon sok várakozás, nagyon sok feszültség, nagyon sok minden történik mindannyiunk életében, tehát hogy van egy ilyen őrület közeli felfokozottság ott fent a hegy tetején, amikor elnéz, és azt látod, hogy ez gyönyörű, ez fenséges. Ez egyszerűen fenséges. Na, láthatom, más állapotba kerültem attól, hogy kiszakadtam a fővárosból, de egyszerűen csodálatos volt ez az időszak ott.
1: Nekem az tetszik az egészben, ezekben a mondatokban, hogy végre itt a városlakók is megtapasztalják, hogy mi lehetne azt, ha mind kimennénk egy picit, és akkor Russzóval elmennénk vidékre, hogy ez jön el, ennek gondolhatjátok a Nórából ez jön el, akkor mindenki egy ilyen teljesen más mentálhigiénés állapotot tudna fölvenni, és ehhez nem kell feltétlenül curholót magatokhoz venni, mert én most ezzel dolgozom, ez az én testvérem, egy hosszú nyeli curholóval vagyok egész közeli kapcsolatban a napokban, mert hogy a lemosó permetezéssel végeztünk, és hát most a gyalogművelési szőlőinket kell kicurholni a curholóval, és ha van, talán az az egyik olyan tevékenység, amit rettenetesen utálok. Ezt annyira nagyon, hogy csak a kötelesség tudat hajt engem előre, meg az a végtelen belém nevelt a sport, ugye, amikor megkapod azt a fajta, itt is egy szót keresek már hosszú ideje, amit nem vegyek kifejezést.
0: De mi fegyelmet?
1: Fegyelmet, köszönöm szépen. Igen, a fegyelmet, ez nem jutott eszembe, láthatóan Párizsból jöttünk, de fegyelemről szó nincs, hogy ezt a fegyelmet tanulja meg az ember, hogyha nem is tetszik, azért megcsinálja. Mert valamit meg kell, nem lehet minden shiny, happy.
0: Most, hogy ezt felvetted, próbálom detektálni, hogy ebben a pár együtt töltött napban tapasztaltam a kisfiamnál ezt a típusú fegyelmet, hogy el tudja elfogadni, hogyha nincs is kedve hozzá, de meg kell csinálni. Nos, úgy érzem, ebben nem jelenleg nem állunk annyira jól.
1: Na jó, de ő nincs abban a korban még, őt ezzel nem lehet meg. Hát ráadásul tényleg, na mindegy, hagyjuk, nem ez jó. Van neked valamit ez a kolumbiai zenekar 1981-ből?
0: Őszintén nem.
1: Na, nekem se. A Nemesziót azt múlt héten fedeztem föl egy lemezboltban.
0: A Paris?
1: A Paris, oui. És azon csodálkoztam, hogy a dal cím ennyi, hogy hé-hé, hogy hej-hej. Mondok magamban, hát ez mi lehet?
0: Várjál, melyik volt az a zenekar, aminek ilyen nagyon crazy neve volt? A Good Good Not Bad?
1: Igen.
0: Okay,
1: úgyhogy megjegyezted.
0: A Good Good Not Bad, az belém éget, ő meg a hey-hey, oké. Okay.
1: De ez a dal címe.
0: Tudom, értem.
1: Tehát amikor majd
0: nem
1: villogni akarsz.
0: Nem ez jó, kettős pont, hey-hey.
1: Igen. Egy felkonfot hallottatok Kolumbiából.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a fővárosban baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra és fennakadásra továbbra is az Erzsébet hídon Pest felé a Budai híd főnél, továbbá szintén baleset okoz lassulást az M0-ás keleti szakaszán, változatlanul az M5-ös autópálya felé az M4-es csomópontnál, jelzi az Útinform. Fennakadást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban szintén csak lassan járható, ahogyan a budai alsórakpart a Petőfi híd közelében, észak felé. A pesti alsórakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig déli irányban. Ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a 11. kerületben a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok kelhetnek át. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Korlátozzák a tűzgyújtást, rekord alacsony a velencei tóvízszintje, elstartolt a fishingon orrfű, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Holnaptól az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt az apadás folytatódik majd. Holttestet találtak a tatai öregtóban. Egy nő veszítette életét, 5 vasárnap óta eltűntként kereste a rendőrség. A haláleset során idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál a Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre. Csak nem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
7: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve a videoklip verseny.
6: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
8: Ugye minden szeptemberben, amikor az első, hát az elejéről kell kezdenem ezt a történetet itt a második óra elején. Szóval minden szeptemberben közlik a családokkal, majd ezt te is megtapasztalod nem sokára, az évi menetet az iskolában. Mikor lesz szünet, mikor nem, mikor kell ezt hozni, mennyi pénzt hozzál, hány papírzsebkendőt, nem taglalom, mindenki tudja, hogy miről beszélek, és ilyenkor kezdődik meg a nagy családi tervezés, hogy mi a manót műveljünk a gyerekkel, per gyerekekkel, akkor, amikor beáll a nagy szünet, és azért mégis valami normális elfoglaltságot kell. Nekünk van ez a szúrásunk már jó régóta, hogy amennyit lehetséges, gyereknek a világból szeretnénk megmutatni, mert meggyőződésünk, hogyha tudja, hogy nem csak ugyanolyan emberek élnek a Földön, mint amit itt tapasztal ebben az országban, sőt más épületek is vannak, mint amit itt lát a környéken, akkor talán egy kicsit szélesedik majd a horizontja, ha bármennyire majd emlékszik. Most már 10. éves a kislányunk, és azt gondoltuk, hogy tartani fog ott, fejben és fizikumban, hogy kibírjon egy 4 napos látogatást a francia fővárosban, melynek neve Párizs. Ezeket fontos leszögezni, hogy tudjuk, hol járunk.
9: De mit jelent, hogy fizikailag? Mert hogy ilyenkor az van, hogy rengeteget sétáltok, és hogy azt bírja a panna?
8: Igen, meg hogy tömegközlekedünk, aha, metrózunk, aha, és azért nekem is lekopott legalább 5 centit biztos lekopott a lábam ez alatt a 4 nap alatt, és akkor próbáld úgy összeigazítani a programot, hogy legyen benne neki is, és hát nyilván a Párizsban vagy, akkor Disneyland. Az bejátszik egy nap, nem tudtam, mit várjak, lövésem se volt, én magam nem mentem volna oda, de hát...
9: Megleptél ezzel az infóval.
8: 10 év alatt végignéztem az összes Disney rajzfilmet, ami, és van, amelyik nagyon tetszik, amelyik kevésbé, és amikor ezt így bedobtuk a pannának, akkor éreztük rajta, hogy a másik 3 napon innen azt csinálunk, amit akarunk, ha van egy Disney. Azt mindenkinek elmondanám praktikante info, hogy amilyen hamar csak tud, vegyen jegyet előre, mert ott nincs, tehát az nem, sőt, ahogy közeledik az utazás időpontja sem lehet olyan tömeg kíváncsi erre az intézményre, hogy tényleg előre hónapok, azt hiszem, valami karácsony táján foglaltuk le a jegyet, és akkor ebbe benne
9: a Disneylandbe?
8: A Disneylandbe. és éppen hogy csak sikerált. És ebben ugye benne van az, hogy átteszik a repülőjáratot, mert ugye nem mi vagyunk az a cég, akinek saját repülője van.
9: Nincs
8: és fapadossal nincs, még nincs, fapadossal azt össze-vissza variálják. Tehát úgy kell elhelyezni, hogy biztosan ott legyél abban az időben. Milyen az időjárás? Na most én nem számtalan, de egy 5-7-szer voltam Párizsban, mindig rossz idő volt. Aztán tavasszal meg abszolút benne van, hogy Párizs időjárás az nem egy izé. Szóval van egy csomó körülmény, amit össze kell rakni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és aztán mit csinálsz a következő napokban? Hát megpróbálod neki először is, mivel sokat tanulnak, meg látott olyan rajzfilmeket, amiben egyiptomiak vannak, akkor nézzük meg a világ egyik legnagyobb, nem tudom, ha jól emlékszem, azért a British Múzeumban is elég nagy az egyiptomi gyűjtemény, tehát hol van még nagy, a rabolt kincsek még ott vannak, ugye a Louvre, meg ez a Mona Lisa nevű cucc. Tehát egy múzeumlátogatás is be kell, hogy férjen ebbe, és aztán pedig az Eiffel-torony. Az Eiffel-toronynak is a teteje, és akkor mi még? Hát persze a Notre Dame, mert hogy felújították, elkészült, és arról is már a Notre Dame-i toronyőr. Tehát úgy próbáld alakítani a programot, hogy a gyereknek azért meglegyen, és akkor egy 15 óra autózás után megérkezel, és amikor felkezd másnap a csodálatos szálláson, mert tényleg nagyon jót találtunk Belleville negyedben, és lemész az első pék árukat árusító boltba, sokkot kapsz azonnal, hogy van az, hogy 1,90 euró bagett. Olyan bagett, hogy kicsordul a nyárad utána, és akkor még a croissant 1 euró környékén.
9: De ugye megvan, amikor én ugyanezeket mondom neked, amikor Trieste-be elmegyünk reggelizni, és fantasztikus péksüteményeket eszünk, és kávékat iszunk, és üdítőket, és nem akarom elhinni, hogy fele annyit fizetek, mint egy budai kávézóban.
8: És amikor a gyümölcsöt veszed, tehát innen, mi úgy vagyunk megvezetve, és a minőség. Én tudom, hogy egy gyarmat birodalomban, és annak közepén vagyok, én tudom, hogy nagy piac, én tudom, hogy nekik egyszerűbb, könnyebb. De ha valamin érezni, hogy mi a végeken vagyunk, akkor az az, hogy a minőség az élelmiszernek. Pont. Louvre nevű közintézmény. Itt is előre mindenkinek mondom, aki még nem járt arra, hónapokkal előre vegye meg a jegyet. Nincs az, hogy te ott beállsz a sorba és kérd, mert ilyen típusú sor nincs. Sor van, brutális sor, de órákra beosztva. És tényleg olyan Párizs is mindig olyan. Egyre több épület sokkal jobb állapotban van, mint Róma szerintem, így épület minőségileg, mert szebbek, felújítottabbak. Ebbe belejátszik a 24-es olimpia miatti felpörgés is egészen biztosan, de jól néz ki most Párizs. Szinte minden fel van újítva. Szóval a Louvre az egy akkora nagy falat. Én 18 éves koromban voltam először, akkor én a barátommal be tudtam állni a sorba, és egy másfél óra alatt hozzájutottunk a jegyekhez. Most ez nincs, mindent előre kell. Ha van sok pénzed, akkor tudsz gyorsítósávon előjutni, de készüljön mindenki a tömegre, és többször is be kell jutni oda. Fantasztikus az egyiptomi gyűjtemény, minden kitalálva, szuper. Az, én hozzászoktam, de a feleségemnek ez egy első rácsodálkozás volt, hogy ugye a franciák tesznek arra, hogy más nyelvű emberek is vannak ott. Vedd meg, édesapám, az audio guide-ot, ha akarsz olvasni más nyelven, ez itt Franciaország, itt franciául van kiírva, mindenki van írva franciául, és néha-néha beleakadsz egy angol nyelvű szösszenetbe, és akkor persze meg kell indulni a rockstar felé, mert látod a tömeget is sodródni, most már külön terme van a Mona Lisának, de ami ott van, az nem emberi. Mondd meg, hogy mi a titka a Mona Lisának. Oda, mert most már harmadszorra látom, hogy én értem, hogy kevés van belőle, meg sok mindent értek, de elhaladsz egy hosszú folyoson, amely marad halála, és még 1 millió nagyon-nagyon fontos mű, és akkor megérkezel egy tömegbe, ahol szinte csak nem sikongatnak, de mindenki csak telefonál, és úgy kell ordítania az ott dolgozó embereknek, hogy ne akaszd meg a sort, állj ide, állj oda, menjél, nehogy visszaforduljál csak egy irányba, és megnéz egy képet, amin egy nő van, aki így mosolyog.
9: Szerintem a Mona Lisán a kánon és a kommunikáció erejét lehet megérteni. Hogy van egy kánon, te abba belenősz, te azt hallod, és bizonyos kiemelt művek körüli nagyon régóta menő intenzív kommunikáció, ideértve a Da Vinci kód sikerét. De most azt tudom neked mondani, hogy reggelenként a Siminek, ha nem nagyon rohanunk, akkor még mesét is olvasok, miközben reggelizünk. És van egy könyv, amit nagyon szeret, egy kis dínóról, aki jön-megy a dínó anyukájával, többi dínó szülő és dínó gyerek között. És van egy oldalpár, ami egy múzeumban van, és ott le van rajzolva egy dínó Mona Lisának. Tehát, hogy ez a kép, ez már nem egy kép, ez már nem maga a műtárgy, ez már egy akkora history és kultusz, és tökéletesen kielégíti azt a típusú múzeumba járót, aki nem ti vagytok, de nagyon sokan, amiről már beszéltünk, hogy elmész és kipipálod, hogy láttad. Igaziból nem láttad, önálló műtárgyak sora dokumentálja azt, hogy mennyire nem lehet már hozzáférni ehhez a műtárgyhoz. A hozzáférni nem csak úgy értem, hogy oda tülekedni, hogy lásd, hanem hogy egy pillanatra megéld azt, hogy ez most tényleg lát, ez nincs, ez megszűnt, ez felszámolódott. Na, most ezt nem nyitjuk ki, mert te Párizsban vagy éppen.
8: Nem, engem nagyon érdekel a hatásmechanizmusa, de hát ez nem most kezdődött, ez azóta, na mindegy. Igen. És akkor nagy élmény volt, tényleg. Tényleg nagy élmény volt. Már látni a kislányomat, ahogy nézi a piramisokból származ, és hogy hogy, és mi is mutogatta nekem, és hogy ezek tényleg minden pénzt megért. Minden várakozást megért, minden tömeget megért. És aztán, ahogy felmentek az Eiffel toronyba, az is, én nem megyek fel ilyen helyekre, de ők nagyon bátran a tetejére felújították, gyönyörű az Eiffel torony, mindent kitaláltak, patentum működik, mindenhol sorálás. Arra készüljön bárki Párizsba megy, és meg szeretné látni csak egy közepesen ismert helyiséget, akár legyen az egy központi WC, ott is sorba fog állni, mindenhol sorba fog állni, sokat, úgy tervezzen. És aztán Disneyland. Azért megérte, hogy a kislányomat lássam boldognak. Tényleg. Profi. Szuper. Szerintem egy hétre kell oda menni. Mert olyan nagy, most már három része van. Hozzá se kezdjetek ahhoz, hogy a jégvarázsos részre eljussatok. Mi próbáltunk, 2 órát kell sorba állni. Ki van írva minden, hogy mennyi a sorállás. Karib-tengeri a szuper, Karib-tenger kalózai, jönnek a Mikiék, integet nekik mindenki, szóval óriás, és pusztító egyben. Tehát felnőttnek pusztító. Tudod, így láttad, az aznap összesodort egy bizonyos embertömeget ott Disneyland, akik hozzájutottak a belépőt, olyan 3 és 4 óra tájékán a szülők arcát kell nézni. Ahogy már nem él senki. De a gyerekek pörögnek. A gyerekek jönnek, mennek, a panna is izél. Na, mikor megyünk tovább? Mi? Már vonszolódtunk, tehát, hogy már hason csúsztam. Semmi. Ő meg sem reszült.
9: Azt akartam csak mesélni neked, mikor mondtad, hogy nagyon nagy sorok, és tényleg szóval, hogy meg hogy Párizs kiszámíthatatlan időjárása, és hogy délutánra nincs már szülő, aki a saját idegrendszere birtokában lenne. Igen. Az én egyik barátnőm úgy vitte oda a gyerekét, hogy végig tolta a férjével ezt, és ugyanazt élte meg, mint te, hogy ez alapvetően a gyereknek nagy élmény, és amikor eljött ez a 3-4 óra, akkor egy ilyen égszakadás típusú eső esett le rájuk, és azt mondta, hogy ez a sok, már addigra vegetáló szülő egy picit erőre kapott attól, hogy percenként 48 liter víz esett az arcába, és ők így zárták ezt a csodálatos, felejthetetlen Disneyland beli napot.
8: A következő körben még egy nagyon picit, egy percet majd, ha adsz nekem, akkor még mesélek róla. Most viszont egy olyan dalt szeretnék lejátszani, amely egy lemez, 2 lemezboltba jutotta, megengedte a család, sőt, a feleségem kereste is, hogy hova menjünk. Még él Jacques Dutron, remélem így kell kimondani, egy igazi rockstar ő, most már 80-valahány éves, de a 60-as években kezdte, és ez a, majd meghalljátok, egészen menő, még ma is menő, amit művel, és hát François Hardy férje volt, ez már önmagában is emel a kicsit a rangján, plusz írt is neki dalokat. Jacques Duclos kis lemezét pedig egy olyan lemezboltba vettem Párizsba, Born Bad Records, ahol kis lemez hegyek kitéve, 60-as, 70-es évek, és elkezdesz pörgetni ott, és akkor szóba legyed. És az egésznek ez a számomra a lemezboltosa. És egy perc alatt hangon vagytok, egy perc alatt kitárulkozás, egy perc alatt számtalan irányban elindul a beszélgetés, mert hogy egyívásúak vagytok. Na, Jacques Duclos következik, és a Les Playboys.

0: És akkor az utolsó napra maradt a Párizsi Operaház. Itt is előre most újítják fel az elejét, tehát a frontját. Sehol Párizsban nincsenek óriás plakátok, egy darab sem. Ott azonban, nem tudom, láttad már a Párizs Operát? Gigantikus. Én most láttam másodszor, és nem emlékeztem rá, hogy ekkora kívülről is borzasztó nagy. Faltól falig van egy francia divat márkának egy kifeszített reklámja. Én el sem tudom képzelni, hogy az pityenkába mit jelenthet, hogy ott lóg. De gyönyörű belülről is. Kívülről is maga a szépség, és itt is az volt, hogy itt egy olyan trendre lettem figyelmes, amely számomra világvégét jelenti. Innen nincs tovább. Nagyon sok lány fiatal, és egy kicsit idősebb is, tehát ilyen 16-tól 30-ig, beöltözve csimnibe, ugye mi nem előadásra mentünk, hanem a közben a vezetett turnér, beöltözve, szuper csinibe, hajsmink meg elkészítve, beérnek, és megszállják a balkonokat, folyosokat, és egymást fényképezik, és magukat ebbe a csini ruhába. Vége a világnak. Tehát, hogy nem tudom elképzelni a motivációt. És ebben az ázsiaiak járnak élen. A japánok, a kínaiak, de az európai, a francia lányokat is láttunk ott. Kis besütött hajjal, kis kosztümben, térdelni a folyosón az elképesztő kulisszák között. Ezt szűrtem le, és aztán a legfontosabb az egészben mindig az volt, amikor közösen ettünk, ittunk, hagyta, hogy beüljünk egy sarki bisztróba, vigyünk egy pohár bort, ott beszélgessünk a tulajdonossal, elmenjünk egy tipikus francia bisztróból, néztük az embereket, hogy délután 4-kor megelevenedik az utca, és az emberek ráérősen leülnek, beszélgetnek, kisebb társaság, nagyobb, egyedül elfogyasztanak az ebédhez egy pohár bort, mindent bagettel lesznek, és abból a világból, amiből kiérkeztünk, az, ahova megérkeztünk, az egy ilyen felvilágosít, hogy nem kell elhinni azt, ami itthon van, nem kell ez az őrület, nem kell.
1: Mondjuk te eddig nagyon a Kossuth Rádió hatása alatt voltál, szóval megértem, igen, hogy ez most bevallom, egy másfajta reality check volt számodra, hogy másképp is lehet élni.
0: Bevallom. És akkor az egésznek az utó rezgése már másnap megjött, amit említettem, hogy a kisanyám egyszer csak lejött, hogy akkor játszunk múzeumusat, összeszedte az édesanyja ékszereit, a bizsukat, ezt, azt, amazt, szétrakosgatta, én nem mehettem sehova addig, amíg nem szólt, és akkor szólt, hogy igen, és ő volt a tálatvezető, hogy ez ennek a királynőnek a nyaklánca, az annak a nem tudom én kinek a lova, az itt, már megérte. Bármennyi pénzbe is került, bármennyit is kellett utazni, már megérte. Meg az, hogy kérdezgeti, ja, hát igen, az egyik boltban Magyarország helye a világban, egy sportboltról beszélek, és akkor oda jön egy fiatalember, aki megkérdezte, hogy honnan, mert ugye nagyon furcsa nyelven beszélünk, és mondom, hogy Magyarország, Szoboszlai, és akkor testvér minden, még a Ferencvárost is majdnem ki tudta mondani, mert ő meg Bissau Guineai, tehát hogy volt francia gyarmatról származik, és akkor azt el tudta gyorsan mondani, hogy a Fradiba én nem tudtam, tehát hogy köszöntem az infót, mert sok mindent követek a sportba, de a Ferencvárost azt annyira nem, főleg a futballcsapatot. És aztán a másik élmény, meg a szállásunk, ahol volt ott egy recepciós fiú, ő is egy francia gyarmatról származott, és ő meg egyből, hát ez a kislány teljesen rád hasonlít. Teljesen. Már hogy rám. És akkor úgy mondtam, hogy én nem is megyek már innen sehova. És akkor tudod, hogy egy perc alatt beszélgetni tudsz, amiben mi nem vagyunk magyarok szocializálva. Ott egy boltba oda megy hozzá, szíves. Vagy láttam olyan párbeszédeket, hogy jött a vevő és az eladó mondta, hogy milyen jó a hajad. És akkor csaj megköszönte, hogy igen, tényleg. És akkor Hogy érted? Hogy mi meg így el vagyunk egymástól így húzva, idegenítve. Ott meg azt látod, hogy olyan színes a világ. És tudnak együtt élni. Bemész a metróba. ha csak egyetlen kocsit nézel végig, hogy hányféle ember létezik a Földön. Már abból, és én nekem ez volt a célom, hogy ezt megmutassam. És hát persze a lemezboltok, amelyek még léteznek. A legutolsó az volt, ja nem az az első volt, ami a Notre Dame-tól a Mont-Saint-Michel környékén van, ez is elég jó kis környék. Ja, mondjuk a Notre Dame-ba is időbe kell érkezni, igaz, hogy ingyenes, de oda is csak bizonyos mennyiségű ember tudnak, azt hiszem valami 15 000 naponta. Tehát nem tudsz bejutni, ha nem állsz sorba, nem mész időbe, nem találod ki. Nagyon szépen felújították. Szóval egy ilyen jazz lemezeket áruló lemezboltba engedtek be engem a család, ők addig leültek egy bisztrónál, és ott meg tényleg azt érzed, hogy nem vagy egyedül. Én nagyon sokszor Magyarországon, amikor ezekről a dolgokról beszélek nekem, a lemezbolt, mit jelentnek, akkor ott az egy teljesen normális, hogy bejön egy 18 éves csaj, bejön két egyetemista, bejön egy idősebb ember, és ott válogat, hallgatja, és valahol az egész az, hogy a pincénkbe egy ilyen pici lemezboltot leraktunk, ez is egy indikátora, hogy és azok a, most már kettő volt belőle ezekből a lemezklubokból, és lesz egy harmadik is majd a hónap végén, amikor a kedvenc francia lemezeinket fogjuk bemutatni. Szóval valaki szeretne, akkor az a hónap utolsó vasárnapi a Csetvei pincében.
1: Vasárnap vagy szombat?
0: Szombat, bocsánat, köszönöm, hogy... Igen, mert nem csak a választás miatt volt nagy hét a múlt héten, hanem most is nagy hét lesz, hiszen szombaton a nemzetközi lemezboltoknak lesz a napja, a Record Store Day, mi is kinyitjuk 3 órára ezt a lemezboltunkat. Móron a világ legkisebb lemezboltja, de ott vagyunk, ünnepeljük, én lelkemet felöltöztetem, lesz egy-két olyan kiadvány, ami csak akkor, csak ott lesz megvásárolható, tehát hogy valaki ebbe a kultúrkörbe akar szocializálódni egy kicsit, akkor annak ajánlom. Jó, jó buli. Nem fűzöl semmit hozzá. Mikor voltál utoljára a lemezboltban?
1: Ha külföldön vagyok, mindig megyek lemezboltba, hogy hát tudok valami különlegességet találni neked.
0: Na, látod?
1: De tudod, ezt már elmondtam, hogy mindig olyan izéid vannak, hogy elküldöm, hogy nézd, itt van ez. Jó, ha odaadják 3 euróért, elhozhatod. És akkor látom, hogy a 3 az stimmel, csak van utána egy 0 még, és akkor kimegyek.
0: Most pedig a Nautilus következik, ez egy japán jazz zenekar, az Empire State of Mind című dal pedig mindenkinek ismerős lehet, mert valami Beyoncé és New York, ugye megvan?
1: Meg.
0: Na, ez következik egy kicsit jobb feldolgozásban, mint az eredeti. Csak vicceltem.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára

0: ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemlék épületében. Light Art Múzeum.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
3: 3 lemezborítót kaptam, mint mindig, és kiválasztottam belőle egyet, ami kifénylett, kiragyogott a kínálatból, és rögtön, de mint egy rögtön, tudod, valamikor is sokat gondolkozom, meg úgy ülök felette, járkálok, gondolkozom, de most nagyon rögtön megvolt, hogy egy Losonczy Tamás festményt szeretnék párba állítani. Egy olyan képet, ami bárki számára megtekinthető, mert a Nemzeti Galériának a háború utáni gyűjteményében, aminek az a címe, hogy Lépésváltás, és időnként újra rendezik, de ez a Losonczy mű, ez nagyon hasonló Losonczy mű láthatóit, és arról a rejtélyről szól számomra, hogy amiben tulajdonképpen a tehetséget, vagy a valódiságot, egy művész ambíciójának a valódiságát, vagy az erejét tetten lehet érni, mert igaziból, amit ez a kép majd mutat, különösen az applikációban, hiszen egy screenen nézed, tehát nem látod eredetiben, ott egy ilyen szín, egy alapszint látsz, amin színes kör formák más színben, mint az alapszint. Tehát, ha nagyon rigiden írom le, akkor ez az, amit látsz. Amikor élőben nézed ezt a képet, olyan érzéki a festék, olyan, nem is tudom elmondani, olyan látványélmény, még egy semmit sem ábrázoló, egyáltalán nem brutálisan eleven színekkel operáló kép, hanem ilyen pasztelles, nyugodt. És mégis azt érzed, hogy aki ezt festette, az nem szakmányba csinálta ezt, az nem lealibizte. Abba valami bonyolult dolog tisztult le azzá a képé, amit éppen nézel. És ez nagyon nagy különbség, mert nagyon sok olyan festmény, ami ezzel játszik, hogy van egy színes alap, és arra rátesz geometriai, vagy csak ilyen szabályos kis színfoltokat, az nem lesz több önmagánál, az egyszerűen egy hangulatos poszterként elműködik, és tulajdonképpen repróba is működhetne 100 000-szer megcsinálva, akkor sem mondana túl sokat, és akkor sem fájna, ha ránézel, akkor is jót tenne egy térnek, de vannak olyan műalkotások, ahol tényleg előttük állva megértheted, hogy ez nem egy poénos dolog, ez nem egy oda

0: csettintett kis hülyeség, hanem hogy ebben nagyon sokféle gondolat sűrűsödik, és egy ponton túl nem tudok érvelni mellette, nem tudom elmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen, mintha ott állsz, akkor leveszed, hogy van ez a minősége.
1: Nagyon tetszik, és tényleg tökéletes, ahogy leírtad, mert nem, én magam sem tudtam volna ezt érzékletesebben. Mikor ránézel, azt érzed, amikor Münchenben voltunk a Modern Művészetek Múzeumban, és mondtam neked, hogy sokszor hallom, vagy nem is tudom, amit én magyar múzeumokban is szoktam, hogy egy kiállításokon, hát ezt én is tudtam volna, ezt én is lefestettem volna. Főleg a kortársaknál jut ez szerintem sokak eszébe, hogy tehát ebben mi a művészet. De igen, van, mert hogy első ránézésre is, amikor küldted, tökéletesen a passzolt, igen, a Conjunto Median Lunának hívják az előadót, Mexikó és Kolumbia határán, ha lenne ilyen, ott születtek a zenészek, és ezt a határvidéket mutatják be, tehát semmi köze ahhoz a megfejtéshez, vagy gyökérhez, amiből elindult, ugye egy magyar kortárs, és akkor majd, ha megnézitek akár most is a Hello járaton a Matchmaker applikációban ezt a két képet, mert direkt ezért hoztuk létre. Nincs kérdésetek róla. És valahonnan így fogunk majd elindulni is, szerintem 29-en a Office-ba, amikor találkozunk veletek, reményünk szerint sokan eljöttök majd, hogy valami ilyesmiből keletkezik ez az absztraháció. Mert annyira jó. Tehát ezért jó embernek lenni, mert ilyen gondolataid vannak. Nem?
0: Abszolút. És valóban ezt fogjuk csinálni 29-én. Állunk Frigyessel két különböző pultnál, egy nagy vetítővászon előtt, és ő mondja a zenét, én mondom a képet.
1: Így.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Művészet kapcsán az előbb a mi közös 29. eseményünkről volt szó, de azért elmondom azoknak, akik már kétszer is szerettek volna eljönni, de soha nem volt jó nekik az időpont, hogy a Tündével összerakott estünket, a Virágzások címűt, aminek az alcíme az, hogy Nők és New York, mert hogy mind a négy női történet eljut New Yorkba. Azt 23-án, április 23-án fogjuk harmadszorra előadni, úgyhogy arra is lehet regisztrálni, jelentkezni, az eventet megtaláljátok a Facebookon, nálam az Instagramon is, az artmagazin.hu-n is, úgyhogy 23-án mi azt nagyon várjuk a Tündével.
2: Hát egyrészt elmúlik a tavasz, tehát vagy most hallgatjátok meg és nézitek meg ezt, vagy most már csak a nyári kiadás lesz, ami meg teljesen másról fog szólni. Ott, ahogy mondta Nóra, a nyár lesz a főszereplő. Ennél többet nem spoilerezhetek el, már dolgoznak rajta a művészek. Azonban, ahogy hallattátok, ez mégiscsak egy sportrovat lenne, és végre lekerült az összes hátizsák rólunk. Tudunk koncentrálni a lényegre. És mi a lényeg? Hát kettő. Egy, hogy a kosárlabda, mely sport igazából izgat manapság engem nagyon, az Európában is, és az észak-amerikai kontinensen is a végső stádiumában, azaz az úgynevezett rájátszás szakaszába lépett, ahol az izgalmat csőstől jönnek majd. Az Euroligával kezdem, az európaival, hogy nagyon úgy néz ki, hogy idén két csapatért is fogok tudni izgulni. Az egyik a Žalgiris Kaunas, őket már meg énekeltük ugye a litván csapat nemzeti válogatott kapcsán az olimpiákon, az arra csodálatos Grateful Dead ihlette mezükkel, de különben is a Žalgiris Kaunas, két éve láttam őket utoljára, idén nagyon jól játszik, nagyon menőek, és azért is szeretem őket, mert hogy vannak hazai játékosok is. Tehát nem egy összevásárolt csapatról beszélünk, hanem ott is Kaunasban, meg hát egész Litvániában élik a kosárlabdát, és az is egy közel 20 000-es csarnok, ahol ők játszanak, és nincs oda jegy. Beszélgettem is annak idején, amikor láttam a Kaunast játszani helyekkel, szurkolókkal, imádom, hogy valakik így tudnak lelkesedni egy dologért, és ennyire érzelmi alapon, és ennyire a saját DNS-ükbe épül be. A másik pedig, hogy a Crvena Zvezda is rájátszást érő helyen van, tehát Belgrádban valószínűsíthetően ki fog törni, ha nem is ez a forradalom, mint nálunk a múlt hét végén, hanem egy teljesen másik a kosárlabdájé, mert hogy az Euroligában rájátszásba jutni az már valami, tehát ott kirúgják a ház falát az otthoni meccseken, érdemes követni különben, a streamingre gyöngyökért elő lehet fizetni, és lehet akár meccseket is nézni külön-külön, nem kell szezonra.
1: A gyöngyökért jutott eszembe a Görbeország, amiről szoktunk beszélni.
2: Igen. És pont együtt szeretjük.
1: És nagyon szeretjük. Tegnap láttam pont a Görbeország Instagramon, hogy kér támogatást, és nem nagyon sok ember támogatására van szükség, és nagyon alacsony összegű támogatásra, azt hiszem, hogy havonta egy kávé árával lehet az ő munkáját támogatni, és akkor tudja folytatni, és megint olyan fotók voltak fönt nála a húsvét kapcsán, hogy leszakad az agyad, hogy nem akarod elhinni, hogy ez a világ, ez van, és ez így van, és ott így mennek a napok, és ilyen megélés számukra az a táj, meg azok a hagyományok, szóval, hogy őrület, és tényleg gyöngyökért lehet támogatni azt a munkát, ami egy abszolút megszűnőben lévő életmódnak a pillanatait dokumentálja és őrzi meg.
2: Mi szoktunk is, mi az, amikor napok össze vannak gyűjtve, egy naptárat szoktunk vásárolni, meg volt egy könyve is.
1: Muszáj megcsinálnunk tényleg ezt a rovatot. Mi az, amikor a napok össze vannak gyűjtve? Ja igen, naptár. Ezt megjegyzem, ezt az idézetet tőle.
2: Most csak hangosan.
1: Rendben, mert van, semmi gond.
2: Lejátszhatnám ezt fejbe is, de mivel egy rádióban vagyunk, ezért hogy hallják, hogy hogyan jutunk el, én hogyan jutok el A-ból B-be.
1: Mi az a dolog, amikor fonalak össze vannak gyűjtve? Ja igen, pullover. Így igen. Fogunk beszélgetni.
2: Így. Kicsit hosszú lesz a műsor. Hogy de neves, így nem lehet műsort vezetni. Most értem.
1: Ne haragudjál, már jó kedvem lett.
2: hogy vissza a lényeghez.
1: Mindig oda.
2: A kosárlabdához.
1: Tehát ja, persze, az Origó.
2: Igen, az Euroligában még egy reguláris szakasz szezon vagy nap van, ez ma és holnap ezt lejátszák, és aztán végre kiderül, hogy a mezőny mi lesz, de az Zvezda...
1: Tűkön ülök, értsd már meg, mikor derül ki.
2: Jó. Azt azért meséltem, mert mindig elmondom, hogy amikor kim voltunk Belgrádba, csoda, az egyik életem egyik nagy élménye volt a Partizán Zvezda meccs, és akkor ott egyetlen egyetértés volt. Ez olyan szép. A két tábor, akik gyűlölik egymást zsigerileg. Olyan fél óránként rázendítettek a regnáló miniszterelnök családjának emlegetésébe, és ebben egyetértettek. Szuper volt. Na! És akkor az Egyesült Államok pedig, hogy az NBA-be is rájátszás. Nikola Jokicsék még élnek, bejutottak. Nikola érdemtelenül lesz, nem lesz a legértékesebb játékos, mert valami kanadai fiú vagy a francia fogja megkapni ezt a díjat, de nem is ez a lényeg, hanem most úgy néz ki, és csuriba vagyok, hogy egy egészséges Denver Nuggets néz bele a rájátszásba. Hó, Istenem, Nikolát látni, játszani, szóval ott is van, az NBA-nek is van saját streamingje, ott nekem csak az a problémám, hogy pont a Denver a másik oldalon van az USA-ban, tehát olyan nehéz élőben nézni őket, mindig ők vannak magyar idő szerint a legtávolabb tőlünk, úgyhogy...
1: Ez is a Trump miatt van.
2: Egyrészt, másrészt pedig a földrajz rapsága, és hát nézzétek ezt a gyönyörű sportot. Még annyit szerettem volna egy színvonalas bulvárként hozzátenni a párizsi élményeim plusz sportrovat, ugye lesz nyáron a futballvilágbajnokság, és én azt hittem, hogy a narancsember és a mi narancsemberünk majd együtt nyitja meg, és kéz a kézben nézik bromanszként együtt a döntőt. Hát ez nem tudom, megvalósul-e, de ha van gyönyörűséges futballmez, amit erre a VB-re hoznak ki, az a spanyol válogatotté lesz. Annyira nagyon szép, de tényleg olyan színekben pompázik, és olyan ízléses, mert hogy most már az összes válogatott mezét kitették, meg lehet ezeket vásárolni, jön a nyár, és minden megőrülnek majd az emberek a futballból. Még egy eszembe jutott, hogy azt hiszem idén a BL döntője, a Bajnokok Ligája futball még Budapesten lesz, és ez pont a volt főnök utasítására fizettük ki a saját pénzünkből mi is, és lehet, hogy nem fog bejutni a stadionba, vagy lehet, hogy nem a VIP páholyból fogja nézni.
1: De az azért szerintem.
2: Igen, de az júniusban lesz, azt hiszem. Június, az meg lesz?
1: Szerintem igen.
2: Ennyit akartam a sportról. Viszonylag...
1: Politikus lett a sportrovatod eléggé.
2: Igen, meg a, mi volt az a szó, az a kifejezés, amit már...
1: Figyelj, tényleg ne ez vigye már végig az egész adást, hogy nem, minden megszólalásba keresel egy szót.
2: Amit tanítottál, az a...
1: Panteisztikus?
2: Az, panteisztikus?
1: Panteisztikus.
2: Panteisztikus követke.
1: Elköszönünk a hallgatóinktól?
2: Mert vége?
1: Igen.
2: Nem áll. De hát akkor el kell köszönjünk a hallgató.
1: Ezt mondom.
2: Ezt nem is akármivel. Tudom, hogy egy nemzet várja a protest songot. Ez egyfajta protest song lesz. Még nem találtam ki a jövőjét, mert nem értem rá. Azonban Omar Suleiman következik, aki a protest song maga. Ő egy szír származású arab esküvői zenész. Egyszer szintetizátorral. Mindent kinevet.
1: Nem, nagyon tetszik.
2: Omar Suleiman úgy néz ki, mint Yasser Arafat 77-ben, aha, amikor Krudinál Karaljos a panorámába megszólította. De tényleg úgy. Napszemüveg, tudod, ahogy kell. Uh-huh. Szintetizátor előtte. Azonban a csavar a történetben az, hogy egy évtizede rákattant pár európai elektronikus zenei producer, és így segítgetnek neki, így terelgetik. És Omar Suleiman már azért a szubkulturális hérosz. Ő hontalan, úgy, ahogy van, hát szír származás. De ne kérdezzétek, hogy Szíria melyik oldaláról, mert ne menjünk ennyire.
1: Én nem terveztem ezt a kérdést.
2: Köszönöm. Éppen Egyiptomban hontalan, mert ott fogadták be. Néha-néha jön Európába, de én most egy olyan ettől jó kedvetek lesz, és lehet rá táncolni, és elfelejteni ezt az egész poklot, ami az elmúlt 16 évben történt. Omar Szulajmánnal kívánok, és az Essa Atab című. Készültem a kiejtésem, mondom, akármit csinálok.
1: Jó kedvem van.
2: Legyen nektek is nagyon szép napotok, szép estétek, szép vasárnatok.
1: Potok. Haim
2: mi
1: potok.
2: Az, ami szombaton jön? Nem, a vasárnap. Szerintem itt az idő, hogy elbúcsúzunk.
1: Sziasztok. Bizony. Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó estét kívánok! Baleset nehezíti továbbra is a közlekedést a fővárosban, a budai alsórakparton mindkét irányban, a Zsigmond térvonalában, mert ott csak a félútpálya járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória közelében, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, illetve lassú az előrejutás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcától befelé. Akadozik a haladás a Szél-Kálmán tér környékén is, és a Margit körúton mindkét irányban. A 20. kerületben egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz ezért a Szentlőrinci úti lakótelep felé terelve közlekedik és nem érinti a Klapka utca, illetve a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd előtt lezárták a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás a belvárosban a Balaton utcában, a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz ezért nem járható. Varga Etele, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Az egész országban érvényes holnaptól a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban, marad a forróság, frissítő eső sem jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
8: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve a nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
2: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Ez a Zeneházban című műsorunk, én Szoller Andi vagyok. Megnyílt a Zeneház a szabadtéri színpada. Egészen szeptember végéig várják a szabadban szórakozni vágyókat. Lesznek izgalmas formációk, táncházak, változatos gyerekprogramok, zenés filmvetítések, különböző feltörekvés kísérleti előadók, illetve számos koncert, street dance. De hogy pontosan mi mindent ajánlunk, azt elmondja majd most Halmos András, a koncertprogram vezetője. Itt van velünk a vonalban, szervusz!
2: Szia!
1: Nagyon izgalmas és nagyon sokszínű programot állítottatok össze idén nyárra is. Kapjunk ebből egy kis kóstolót.
2: Van nálunk, ahogy te is az elején említetted, hogy popzene, jazz, klasszikus, kortárs, ugye a tradicionális zenék, globál zenék, ismeretterjesztő programok, családi programok, filmvetítések, amiket külön mondhatnám, hogy maga a film megy le, zenés filmek, de olyan filmek is lesznek, ami régóta megy nálunk, hogy néma filmekre élőben zenélnek.
1: Igen. Az is rettentő érdekes. Én egyszer voltam nálatok egy ilyen szabadtéri szalsza programon, vagy nem is tudom, eseményen, ahol tanítottak táncolni. Elképesztően élveztem, és ez most is idén is lesz, ha jól emlékszem, hogy jól látom.
2: Igen, hát ezt jó is, hogy mondod, mert ezt el is felejtettem mondani, tehát hogy a nyári programoknak ez egy nagyon fontos eleme, hogy különböző stílusokban tánctanítással egybekötve lehet élő zenét hallani, ilyen, amit említettél, a Salsa Parkban, a zenekarban több itt élő dél-amerikai zenész van, tényleg avatott ismerői a stílusnak, de ugyanúgy említettem a Magyar Táncházat, az is rendszeresen van nálunk.
1: Egy pár mondatot foglaljunk össze a gyerekprogramokról. Ilyenkor nyáron ugye nagyon sokszor van, hogy az embernek muszáj valami programot csinálni, mert nincs iskola, nincs óvoda, és azért nem baj, hogyha valami történik a gyerek életében.
2: Igen, ugye ez egy külön osztály nálunk, akik a családi és gyerek programokkal foglalkoznak, és egyben mindennel, ami zenei oktatás, nagyon sok módon, és hát minden szombaton vannak családi programok, délelőttönként, és itt is nagyon-nagyon sokféle program van, és hát ugye ez egész évben megy nálunk gyakorlatilag, de a nyáron nyilván ez egy különleges lehetőség, hogy ez szabad téren tud lenni, és ez is kicsit befolyásolja a programot, hogy mit lehet csinálni, de tényleg itt közös dobolástól kezdve kortárs versek, gyerekdalok, bábszínház, nagyon sokféle program van. De nagyon sokszor van egyébként, hogy a napközbeni programjainkra is, az esti programra is családok jönnek gyerekekkel, tehát nyilván ezek a szombati programok, ezek célzottan a családoknak és a gyerekeknek, mondjuk így, hogy a kamaszkorig tartanak célzottan, de többi programunk is, is bőven lehet válogatni.
1: Beszéljünk egy picit ugye ezekről a feltörekvő kísérleti előadókról. Indult egy széria, aminek azért még több előadása is, koncertje is lesz. Erről egy picit, hogyha mesélnél nekünk.
2: Igen, tehát a Zeneházának egy nagyon fontos küldetése a kezdetektől fogva, hogy lehetőséget adjuk a feltörekvő zenekaroknak is, és ezt több módon tesszük. Egyrészt nekünk is van minden évben kiírásunk, ahova bárki jelentkezhet a különböző kategóriákra, és ezeknek az igazi fókuszpontja az általában nyáron van. Tehát, hogy van utcazene kategória, akkor vannak zeneiskolák, akik bemutatkozhatnak nálunk, és vannak zenekarok, amik lehet szóló is egyébként, és akkor belőlük válogatunk, akik fellépnek a Fringe programunk keretén belül, de ugyanígy részt veszünk, tehát külön díjakat adunk meglévő tehetség gondozó programoknál is, tehát hogy mi is ott vagyunk a zsűriben, és külön díjat adunk bizonyos fellépőknek. Ilyen például a nemrég zárult le a Telekom Electronic Beats, ami ugye az elektronikus zenére fókuszál. Itt is van nálunk külön díj. Ugye a Telekom Electronic Beats-ben volt külön popzenei kategória, klub kategória, ami inkább így a techno zene felé megy, és van a kísérleti kategória. És mi a popzeneiből és a kísérleti kategóriából válogattunk a programunkba feltörekvő előadókat, de ezen kívül is több ilyen lesz, ami a Fringe programunknál a külön díjasaink tudnak fellépni.
1: Ebből is adjunk egy kis ajánlót, hogy kikre lehet számítani, mikor.
2: Július 9-én két énekes dalszerző fog fellépni nálunk, akik a keret díjazottjai voltak. Az egyik ilyen fellépő a Sárkány Garbó, ami egy két női előadónak a duója, a másik pedig Boró, aki pedig egy szóló énekes dalszerző. Mind a ketten tényleg kiemelkedő zenészek, és már mindketten rajta voltak a radarunkon. Természetesen ez nem fontos, de jó látni, hogy szerkesztőként is, akik a koncertprogramot készítik, hogy mennyire fontos nekünk, hogy figyeljük, hogy kik az új zenészek, és nagyon sokszor van az, hogy fellépnek nálunk, vagy éppen nálunk van az első nagyobb koncertjük, fellépésük, és fél év, egy év után már nagyon ismert zenészek. És augusztus 1-én lesz ennek a keretdíjazottaknak egy másik estéje, ide pedig a hip-hop kategóriát tettük, és itt Lil 404, tehát ugye magyarosan 404, és Jay, ez a két hip-hop előadó fog fellépni. Róluk is el tudom egyébként mondani, hogy azért ők már jelen vannak a színtéren, de nagyon fiatalok és nagyon erős hanggal, egyéniséggel rendelkeznek, és azért nekik is van már követő bázisuk. Tehát,
1: hogy van múltjuk, igen, itt látom, hogy a Fishing on Orfű Strandfesztivál.
2: Jó pár tehetséggondolót már megnyertek, úgyhogy tényleg kiemelkedő előadó ők a fiatal mezőnynek.
1: Ez akkor augusztus 1-e is ez a hip-hop jegyében telik majd.
2: Igen, igen, igen.
1: Nézzük meg akkor a másik külön díjat, a Selektor 26-ot.
2: A Selektor, ez amit röviden említettem már, ami a Telekom Electronic Beats-nek a kiírása, a pályázata volt. Ennek a neve a Selektor, ez minden évben megtörténik, és a 26-os Selektor díjazottak közül választottunk kettőt, akik július 31-én lépnek föl. Ők is énekes dalszerzők, Lovas Juci és Temesi Blanka, a két kiválasztott, nagyon ígéretes zenészek, énekes dalszerzők.
1: És van még egy, ugye, július 5-én is majd, ha jól látom, a Peru Jazz.
2: Ők Perúból érkeznek, és a 80-as évek eleje óta ők meghatározó, nagyon fontos zenészei a perui jazz és globál zenei világnak, tehát ők ötvözik a perui tradicionális zenét a jazzzel, és ők tényleg ilyen nagy öregei ennek. Egyébként a perui nagykövetséggel szervezik közösen ezt az estét, és itt nem csak ez a koncert lesz, hanem beszélgetés is lesz, ilyen mini workshop is ezekről a ritmusokról a zenészekkel.
1: Hát igen, itt nagyon komoly az etnikai gyökér ebben a zenében. Igen. Hangszereket igen. Illetően is, meg technikákat illetően is.
2: Abszolút igen, tehát ez is Magyarországon mindenképpen egy kuriózum, és hát annak ellenére, hogy a 80-as évek eleje óta az egyik legfontosabb jazz zenekar ők Perúban, ez az első magyarországi koncertjük.
1: Akkor ez igazán különleges estének ígérkezik szintén.
2: Igen, igen. És azért azt is elmondanám, ami egy fontos információ, hogy a legtöbb koncertünk az ingyenes a szabadtéri színpadon.
1: Nézzük akkor tovább a júliust, mert még azért bővelkedik különleges koncertekben, műsorokban.
2: Július 17-én a Sierra Delta zenekar lép fel nálunk. A Sierra Delta az kódnyelven annyit jelent, hogy rosszul megtervezett misszió, és ez nem véletlen, ez a zenekar neve. Meg Deli Soma, aki a zenekar vezetője, őt egyébként a Midlamit Red nevű zenekarból lehet ismerni. Ez az ő stúdió projektjeként indult, és gyakorlatilag 5 éven keresztül készültek a dalai, sokszor ezeket újra felvette, újra tervezte magát a projektet is. Nagyon-nagyon hosszú idő után lett ebből egy zenekar, viszont amikor elkészült a zenekar, akkor egy nagyon ütős csapatot hozott össze nagyon jó zenészekkel. Ők már felléptek egyébként nálunk az Analóg Balaton előtt, 2 évvel ezelőtt, és az volt az első koncertjük. Azóta most már azért sok helyen játszanak, és most érnek vissza hozzánk a szabadtéri színpadra, mégpedig egy elég különleges formátumban, ez az ő ötletük volt, mi először csak azt kérdeztük meg, hogy tudjuk Deli Somáról, hogy ő DJ-ként is aktív, hogy van-e kedvük a Sierra Delta zenekaros koncert után még egy DJ-szettet is játszani, és mondták, hogy természetesen, viszont itt nem is akartok megállni, úgyhogy még egy olyan ötlettel jöttek, hogy itt ugye mi a Ligetben vagyunk, és van a nagy rét, és ott egy ilyen piknikszerű, ott is DJ-zni fognak, főzni fognak, akkor ezek egy teljesen kötetlen találkozóval, piknikkel kezdődik, és azután kezdik a koncerteket a szabadtéri színpadon, ami aztán a DJ-szettel fejeződik be, tehát ez gyakorlatilag egy félnapos program, amit eltölthetünk velük. És akkor 18-án, ha már júliusról beszélünk, akkor a Balaton zenekar lép fel nálunk. Őket azt hiszem nem kell bemutatni, Vig Mihály legendális zenekarát, amely 80-as, sőt a 79 óta aktív, és adnak nálunk egy koncertet, amit fel is veszünk egyébként filmre is. 22. júliusban Buster Keaton néma film zenéjét lehet nézni nálunk, a címe a filmnek az Ifjabb gőzös, és ez is egy olyan esemény lesz, ahol a néma filmre élő zenét játszanak zenészek, mégpedig Szirtes Edina, énekes hegedű művész vezeti a zenekart, akik zenélnek erre a filmre, és azt hiszem, hogy Szirtes Edinát sem nagyon kell a zenerajongóknak bemutatnunk.
1: Hát ez is egy nagyon különleges élmény, ezek a néma filmre élőben játszott muzsikák, ezek fantasztikus hangulatot tudnak teremteni, főleg szabadtéren, ez nyáron egy fantasztikus élmény.
2: És ugye az érdekes az ilyen filmzenékben, hogy a zenészek lekövetik azt, ami a filmben történik. Ez sok improvizációt is tartalmaz, de azért mégis kell, hogy tudják a cselekményét, tehát hogy rákészülnek azért kompozíciókkal is, de végig lekövetik azt, hogy mi történik a filmben, és ez sok improvizációra is ad teret, és ezért jó, hogyha olyan zenészek játsszák ezt, akik tényleg mesterei az improvizációnak. És hát akkor mondanék egy augusztusi programot, egy nagyon ismert velszi énekesnő adja az első magyarországi koncertjét, őt úgy hívják, hogy Kate Lebon, és ő gyakorlatilag, hát úgy mondhatnám, hogy art pop, avantgard pop zenét játszik, nagyon egyéni hangja van, stílusa, és ezt nagyon várjuk, ezt a koncertet. Gyakorlatilag ez az egyetlen koncertünk nyáron, ami inkább évközben szoktak a 750 fős koncerttermünkben ilyen kiemelt highlight nemzetközi előadóink lenni. Nyáron ugye nem nagyon használjuk a benti koncerttermet, mert mindenki kint szeret lenni ilyenkor.
1: Persze.
2: Hát nem akartunk ellenállni ennek a lehetőségnek, hogy tényleg sok-sok éve próbáljuk Kate Lebont elhozni Magyarországra. Ő se játszott még Magyarországon, és hát most éppen augusztusra esett, amikor Magyarországot be tudja építeni a turnéjába, úgyhogy úgy döntöttük, hogy teszünk egy kivételt, és nyáron is egy ilyen highlight előadót bemutatunk. Ez augusztus 19-én lesz ez a koncert.
1: Egy pár mondatot még tudunk esetleg arról is beszélni, hogy a roma zenét és kultúrát a nyár folyamán többször is úgy kicsit talán kiemeltebben kezelitek, lesz kétnapos fesztivál.
2: A Goimára gondolsz, mert talán ez az első, ami lesz nálunk nyáron. A második alkalom, hogy megrendezzük ezt, hogy nálunk történik ez a fesztivál. Tavaly kerestek meg minket, hogy milyen jó lenne a szabadtéri színpadunk erre. Ez gyakorlatilag egy táncverseny, ami élőzenével történik, és tavaly ez még egy nap volt, de annyira jól sikerült, és olyan gazdag ez a tematika, hogy idén ezt már két naposra kibővítettük. És akkor mennék is tovább a következőre, ez pedig a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál, ami július 3-án és 4-én lesz nálunk. Ez is egy nagyon gazdag programnak ígérkezik. Gyakorlatilag a Goima az másodikán van nálunk, és 3.-4-én a Világzenei és Táncművészeti Fesztivál. És a harmadik, ami ugyanez a roma tematika, az viszont már augusztusban lesz, egy szombati napon, 5-én, ami pedig a Nemzetközi Cigánydal napja. És itt Bojan Kristic fog fellépni Lakatos Mónikával és a Romengóval. De még itt sem fejeződik be egyébként a roma tematikánk, mert van egy roma jazz tematikájú koncertünk is, ami pedig Apáról fiúra címet viseli. Ezt az Országos Roma Kulturális Centrummal közösen szerveztük meg ezt a koncertet, és itt egy tradicionális zenei koncert lesz, és utána pedig egy jazz koncert, és itt a két sztárvendég Emilio és Robi Lakatos lesz.
1: Az az igazság, azon gondolkozom percek óta, hogy szerintem nektek érdemes lenne egy sátorhelyet kialakítani oda, ahol ott a ligetbe, hogy emberek oda napokra, meg hetekre kiköltözhessenek, hát hogy minden jó részt vehessenek,
2: hát,
1: mindenféle jó
2: koncert. Igen, ha már ezt is szóba hoztad, akkor még erős sehol nem beszéltünk, mert annyira a tervekben van, de talán ennyit elmondhatok, hogy jövőre lesz 5 éves a zeneháza, és ott tervezünk ilyet, ahol tényleg kicsit ilyen fesztivál jelleggel mindent bemutatunk az utóbbi 5 évünkből, tehát hogy gyakorlatilag visszahozunk néhányat a nagyon-nagyon sok kiemelt programunk közül, és ott tényleg az egész ház képviselteti magát, tehát a kiállítási osztályunk, a zenepedagógia, a popkulturális könyvtárunk, a családi programjaink és a koncertprogramunk, tehát ott tényleg lehet, hogy ott ebbe a sátorsírányba elindulunk.
1: Előre várom. A most nyarat is, meg aztán a jövő nyár, az persze megint még többet fog tudni talán majd kínálni. Nagyon szépen köszönöm, hát igazából nagyon sok mindent érintettünk, de biztos, hogy rengeteg minden kimaradt, úgyhogy én azt ajánlom igazából mindenkinek, hogy a Magyar Zeneháza oldalát böngészgesse még a napokat, illetve a koncerteket illetően, meg az egyéb programokat illetően, mert nagyon-nagyon sok finom csemegét találhatott. Nagyon szépen köszönöm Halmos Andrásnak, a Zeneháza koncertprogram vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és sok-sok mindent igyekezett nekünk bemutatni ebből az izgalmas nyári programsorozatból.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: További szép napot, szia!
2: Szia!
1: Rövidesen folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat, tartsatok velünk továbbra is!

0: Volt, igen, hát az ilyen záróvonalat így érintettem egy kicsit, és akkor utána mondták, hogy akkor köszönjük szépen a részvétel, de hogy így akkor próbálkozzunk elközeledni, és akkor hát nem tudom, így lassan felkoptam, ugye, akkor most akkor én igazából megbuktam tulajdonképpen.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
6: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Folytatjuk a Zeneházban című műsort, a vendégünk pedig Mándi Endre Vazul, a Zeneháza kiállítási osztály vezetője. Szervusz!
2: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Május 1-én nyílt ugye a Magyar Zeneházában a Freddy kiállítás. Milyen a fogadtatás? Milyen visszajelzéseket kaptok?
2: Egyelőre nagyon pozitív a visszajelzés. Köszönjük szépen a kérdést. Az egy nagyon fontos mutatója a kiállításnak, hogy a mi elvárt, bent töltött időszámításunk az sokkal alántabb van, mint az aktuális bent töltött idő, ami annyi.
1: Ez azt jelenti, hogy mennyi ideig nézik az emberek a kiállítást? Meddig vannak ott?
2: Pontosan, igen. És ezzel nagyon-nagyon nehéz szervezni. Most azt látjuk, hogy legalább 2 órát bent van az átlag néző. És ugye nekünk volt, vagyis van egy állandó kiállításunk a házban, ami már azért segítséget nyújtott ahhoz, hogy így előre tudjunk tervezni, és azt is bőven törülmúltam, úgyhogy abszolút pozitív a visszajelzés eddig, azt látjuk.
1: Abszolút megértem egyébként, én még nem láttam a Freddy kiállítást, viszont Stockholmban voltam az Abba múzeumban, és én ott szerintem elvesztettem az időérzékemet, és egy 3 vagy 4 órán keresztül bolyongtam ott is, tehát annyira be tudja az embert szippantani egy ilyen kiállítás, feltételezem, hogy a Freddynél ugyanez van.
2: Igen. Itt is vannak ugye 3 és 4 órát töltő vendégek. 3 nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni a kiállítással kapcsolatban. Az egyik az, hogy kiállítás nem a relikviákon, nem az eredeti tárgyakon alapul. Tehát, hogyha összeszámoljuk, összesen nem tudom, 10 körüli tárgy van elhelyezve az állandó kiállításunkban. Ezzel szemben a Freddy kiállításban 500 plusz eredeti tárgy van, tehát kosztümök, személyes tárgyak, a színpadon látott különböző kosztümök, ugye köztük a 86-os budapesti koncerten is viselt piros-fehér Jackie, illetve amikor megérkeztek a Szárnyas hajóval Magyarországra, akkor volt rajta egy ilyen ikonikus póló, tehát ezek is benne vannak a kiállításban, hiszen a fókusz nekünk ez a budapesti koncert, melynek idén van a 40. évfordulója, ez az egyik fontos időpont. De most visszaugrok, hogy összesen több mint 500 tárgy van a kiállításban. Ez egy nagyon nagy kihívás volt számunkra, mert nem ehhez szoktunk, hanem az interaktivitással. Tehát mi szeretjük a technológia által adott lehetőségeket kiaknázva bevonni a nézőket, hogy egy élmény alapú kiállítás legyen, úgy, hogy információt és tudást kapnak játékos módon. Tehát mikor kimennek, hatalmas mosoly az arcukon, akkor azt érzik, hogy úristen, én tanultam egy csomó mindent ebből az egészből. És ennél a kiállításnál ez volt az egyik nagy kihívás, hogy a tárgyakat és ezt az interaktív aspektusát a kiállításnak arra, hogy össze tudjuk gyúrni és megfelelő balanszba hozni. És azért nehéz, amikor ugye a tárgyaknak is 500 plusz tárgynak nagy a helyigénye, ugyanúgy az interaktív installációknak is nagy a helyigénye. És akkor emellé párosul a narratív vonal, hiszen az egész kiállításnak a narrációja Peter Preston, aki Freddie Mercury-nak volt a személyi asszisztense az életének utolsó 12 életében, aki mindent Freddie-ről.
1: Az ő hangjával

0: vezetitek végig a látogatókat az egész kiállításon, ez egy ilyen Emmy-s fejlesztés.
1: Pontosan, igen. Egy immerzív 3D-s audio guide rendszer, audio headset rendszer segítségével Peter az, aki minket végigvezet a kiállításon, tehát ő köszönt be az elején, és hogy most ő fogja elmondani azt, amit ő látott, amit ő tapasztalt, és olyan információkat után, amikre máshol nem nagyon lenne lehetőségünk. És persze van egy magyar hangja is, aki Batta Andrással az intézmény igazgatója.
0: Ahogy a kommenteket olvastam, a látogatók nagyon dicsérik ezeknek a tematikus tereknek a felépítését, tehát hogy megtaláltátok az arányt, ahogy az előbb mondtad, a tárgyak és az installációk, vagy a kicsit modernebb technológiák között.
1: 9 tematikus terünk van, kiállításra a koncepciója, hogy az ismerbe érkezünk, és megyünk az ismeretlenbe. Uh-huh. Tehát azt már én is látom így, hogy nagyon nehéz olyan tínédzserrel is találkoznunk, aki ne ismerné Freddie Mercuryt vagy a Queent, ami számomra hihetetlen meglepő volt. Aztán rájöttem, hogy volt egy Bohemian Rhapsody film, amely ugye felpörgette ezt az egész Queen vibe-ot.
0: Meg a jó zenét azt mindenki szereti, korosztálytól függetlenül.
1: Ez így van. És hogyha megnézzük, bekapcsoljuk a tévét is, és vannak ezek a tehetségkutató programok, ott is nehéz olyan programot találni, ahol ne lenne egy jelentkező, aki éppen egy Queen számot választott volna az audíciója során. Úgyhogy tehát ezek a tipikus örökzöldek.
0: Igen.
1: Tehát megérkezünk egy ilyen koncertszituációba, ahol Freddie-ből láthatunk egy olyan pillanatot, ami már ismerős lett számunkra, és innen kezdünk el lépegetni az ismeretlenbe. Tehát az első lépés, hogy a stage-ből, tehát ebből a koncertszituációból elmegyünk a backstage-be, amiből már valamit láthatott a közönség, ugye én forgattak verfilmeket, amikor láthattuk, hogy viselkedtek a backstage-ben, de aztán megyünk a turnékra, hogy viselkedtek a turné során, mivel mentek busztal, taxival, repülővel, aztán megérkezünk a kreativitásba. És eddig mint Queent tekintettünk az egész zenekarra,
0: igen.
1: És amikor a kreativitáshoz érkezünk, akkor kezdünk el igazából fókuszálni Freddie-re, hogy ő hogyan szerzett zenét, mi volt a stratégiája, mi volt a metódusa. Majd megérkezünk a bulikba, hiszen tudjuk, hogy a Queen management által szervezett ikonikus bulik azok nagyot szóltak általában. Nagy bulikból pedig megérkezünk a házi bulikba, ahol abszolút beléptünk már a Freddie Mercurynek a kevésbé ismert színterébe, hiszen a házi bulik, amelyeket saját maga szervezett, ahol nem volt ott a sajtó, nem voltak ott a celebek, csak a közeli barátok voltak ott, és akkor megérkezünk be a házi buliba. És mivel a házi buli vagyunk, akkor már nála vagyunk, tehát besétálunk a saját házába is, ahol Peter mutatja meg, hogy mondjuk mi volt a kedvenc parfüme, vagy mit szeretett csinálni, mikor felkelt, milyen teát ivott, hánykor.
0: Az emberek nagyon szeretik ezeket az apró, ilyen intimnek tűnő dolgokat, ezek
1: igen.
0: Nagyon közel tudják hozni hozzájuk.
1: Igen, de nagyon figyeltünk arra azért, hogy ne menjünk ezeken az etikai határokat túl, tehát hogy azt, amit ő is elmondott volna.
0: Hát itt igazából inkább a személyes hangvétel az, amit itt jobban megérezhet az ember.
1: Igen, abszolút. És akkor, hogyha most már így belekezdtem így az egész kiállításnak a koncepciójába, a vége pedig ugye ez a 86-91-es időszak, ami a egyik oldalon a betegség, a másik oldalon biztos, hogy a betegségnek köszönhetően az álmoknak a megvalósítása, tehát az igazán fontos álmok megvalósítása, mint például a Barcelona, a szóló lemezek, amit Freddie nagyon szeretett volna, az utolsó videoklippek, egyebek, és itt egy ilyen hangsétán veszünk részt függvényrendszerben, ahol mint ahogy ő is, így láthatatlanná válunk, tehát eltűnünk, de hogy minden történetnek happy ending legyen a vége, megérkezünk az utolsó térben, aki pedig a legendát kutatja, hogy lehet az, hogy 35 évvel a halála után még mindig az egyik leghallgatottabb énekes Freddie Mercury, és akkor ezeket a különböző aspektusokat néztük, hogy mi az, ami őt azzá tette.
0: Emlegetted már az elején ugye a 80-as és a 41 számot, 80 éve született, és 40 éve volt ugye a budapesti Queen koncert. Ennek apropóján van maga a kiállítás is. Készültök-e most a nyár folyamán bármi olyannal, ami akár azoknak is érdekes lehet, akik már voltak a kiállításon?
1: Természetesen az egész ház szinten vannak különböző programok, melyek kapcsolódnak az időszaki kiállításhoz, de a 40 éves évforduló azt több fronton szeretnénk támogatni, tehát július 27-én volt ez a koncert, akkor is érkezni fogunk egy-egy meglepetés eseménye, vagyis hát nem is annyira meglepetés, szerintem elmondhatom, hogy egy pop-up installációt fogunk felállítani a ház területén, ami kifejezetten ezt a témát boncolgatja, sőt, azon túl, hogy a kiállításban is nagyon sok interjút készítettünk a szervezőkkel, producerekkel, azokkal, akik részt vettek ennek a koncertnek a létrehozásában, illetve a filmnek a létrehozásában, mert így megszületett egy koncertfilm, mely nem mellesleg Angliában díjazott is volt, illetve megszólítottuk a közönséget is, tehát akik ott voltak ezen a koncerten, és megoszthatták velünk a különböző történeteiket, hogyan készültek el a koncerten, mi az, ami kiemelendő, és ezeket is elmondjuk az installáción keresztül. És még lesz egy másik lába is ennek az emlékezésnek, mert megjelenik majd a katalógusunk, mely a kiállításhoz kapcsolódik, de a második része ennek a katalógusnak pedig nagyon nagy hangsúlyt fektet a 40 évvel ezelőtti koncertre, és azt ilyen tanulmány szerint is kicsit vizsgálgatja.
0: Azon túl, hogy természetesen nem akarom elvenni az érdemeit Freddie Mercury-nak, illetve annak az egész zenei világnak, amit ők a Queen-nel kialakítottak, nem csak az ő személyes története az, ami szerintem nekünk ilyen nagyon erős kötődés ehhez az időszakhoz, hanem a saját történelmünk is.
1: Persze, hát ez a politikai, gazdaságilag is ugyanez az időszak, ez nagyon-nagyon fontos, és ez nem csak Magyarországnak, hanem egész Kelet-Európának nagyon fontos volt. Tehát az a Queen koncert, az valahogy a fényt mutatta az alagút végén. Tehát azért már érezni lehetett, hogy itt lesz valami változás, de igazából, ahogy az emberekkel mi beszélgettünk, azokkal, akik akkor ott voltak, akik itt részt tudtak venni, azok határozottan állították, hogy ez volt a fordulat számukra, hogy egy nyugati banda a Vasfüggöny mögé egy ekkora táborral és hírnévvel rendelkező banda fel tudtak lépni itt a Vasfüggöny mögött. Ez egy hatalmas jele volt annak, hogy egy fontos jele, hogy itt valami változás lesz. Tehát ez több szempontból is egy történelmi esemény, és ugyanezeket a visszajelzéseket kapjuk, akár a csehektől, akik ide jönnek, vagy a környező országokból, hogy számukra is milyen fontos volt. Nem csak most, hanem akkor is, tehát akkor is nagyon sokan jöttek majd Budapesten, hogy ezt a koncertet meghallgassák, ami nagyon-nagyon izgalmas szerintem.
0: Én azt gondolom, hogy ez a Freddie kiállítás, ez hát egyrészt azoknak kötelező, akik szeretik ezeket a dalokat, de azoknak is, akik úgy gondolják, hogy rengeteg mindent tudnak az életével kapcsolatosan, mert hogy nagyon sok olyan plusz apró momentumot, érzelmi szálat be lehet hozni ebben a kiállításban, ami szerintem újdonság lehet nekik is.
1: Ez így van, és szakmailag is nagyon-nagyon sokat tanulhatnak. Tehát ez a 86-os koncert filmes szempontból is egy úttörő pillanat volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy elkészítettek egy ilyen preview képet, tehát azt ismerjük, vagy nem ismerjük, de itt meg lehet ismerni, hogy 16 kamerával vették fel ezt a koncertet, és akkor arra az egy hétre, vagy arra pár napra az egész filmes szakma leállt Magyarországon, mert idehozták a legjobb kamerákat. És azoknak az egy nagyon komoly munka volt, hogy annak a rendezése, dramaturgia, hogy vegyék fel, és tanulmányozták korábbi koncerteket, és akkor intézően elmentek ugye a rendezők megnézni, hogy hogyan mozog a zenekar, meg főleg Freddie, ami kétszer nem lehet ugyanúgy azért lehozni, mert ő mindig ilyenkor, tehát nehéz volt ezt követni, de hogy akkor a filmes szakma leállt, idejöttek ezekkel a kamerákkal, és ugye elkezdték külön vagdosni ezeket a szallagokat, és egymást után elhelyezgetni annak, hogy lehetne ebből a legoptimálisabb filmet kihozni. Ezt rájöttek, hogy ez így egy végtelen folyamat lett volna, úgyhogy digitalizálták ezeket a szalagokat, és egymás felé rakták, és mint ahogy ma ezt már ugye nagyon könnyen meg tudjuk valósítani egy premier adóban vagy máshol, és akkor egymás felé rakták, és akkor sokkal könnyebbé tette ezt a vágási folyamatot, és ez volt az első alkalom, tehát majdnem, hogy Hungarikum.
0: Történelmi jelentőségű ez is a koncerten belül, vagy koncert mellett is. Nyáron lesznek akkor olyan jellegű programok, ami azoknak is újdonságot jelenthetnek, akik már voltak. Ezeket mikor, hol, hogyan lehet majd megtudni, vagy jelentkezni rá, vagy jegyet venni?
1: Igen, hogyha meglátogatják a Zeneháza honlapját, akkor van egy ilyen kapcsolódó programoknak nevezett sorozatunk, és akkor minden a kiállításhoz kapcsolódó programot meg lehet találni. Legyen ez a kiállításban is megismert Freddie kollégáival együtt megrendezett esemény, most egy példát mondok, tehát Rudi Dolezal, aki a videoklipjeit rendezte, vele most a múlt héten volt egy eseményünk, de még vissza fog jönni még egyszer, amikor ő is történeteket fog mesélni, és nem csak a Queen-nel vagy a Freddy-vel rendezett videoklipeket, hanem más nevező zenekarokkal is. Akkor folyamatosan látható Dennis O'Regan fotósnak a kiállításait a zeneházában, itt az előcsarnokban, aki többek között David Bowie, The Rolling Stones és más hatalmas zenekarok a fotósa is volt, tehát vannak ilyen pop-up installációk is az egész év alatt, de lesznek más programok, például Peter Freestone, aki a narrátor a kiállításnak, ő szinte minden hónapban vissza fog jönni hozzánk, és személyes tárlatvezetéseket tart. Tehát a nap végeztével be lehet jelentkezni, és akkor ő meg elmondja a mégben fentesebb történeteket, amikre nem volt hely vagy idő a kiállításba beszorítani, mert hát nagyon gazdag a kiállítás.
0: Hát persze, nem férhet bele. Nem férhet bele minden, de hát azért ezt gondolom, hogy egy nagyon jó merítést lehet kapni. Meddig látható akkor a kiállítás itt a Magyar Zeneházában?
1: A jelenleg február végéig, és nem tudom, hogy lesz-e benne lehetőség hosszabbítani, de most ez a fél dátum. A kapcsolódó programok között találhatok olyan tartalmak is, melyek nem konkrétan Freddyhez kapcsolódnak, de mondjuk zeneileg valamilyen szinten az egész tematikához. Tehát tudom, hogy lesz egy program, a 40 évvel ezelőtti koncertennel énekelt tavaszi szélhez kapcsolódóan. Tehát különböző stílusokban, különböző előadásmódokban ezt a tavaszi szelet járják közül autentikus zenészek. Mely azért megint csak egy nagyon fontos mozzanata volt szerintem ennek a koncertnek.
0: Igen. A szimbolikájához rengeteget hozzátett.
1: De nagyon sok más zenei kapcsolódás is, tehát akár az opera, mert tudjuk, hogy Freddy imádta az operát, ehhez kapcsolódóan tart több előadást Batta András is. De sorolhatnám, tehát ezt érdemes megnézni a kapcsolódó programok listáján.
0: Így van, böngészszük a Magyar Zeneháza oldalát ezekért a különleges programokért, és egyébként is menjünk és nézzük meg a Freddy kiállítást, mert minden pillanata megéri.
1: Így legyen, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot, szervusz.
1: Én is köszönöm.
0: Ezzel véget is ért mai Zene a házban című műsorunk. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok. További szép estét kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
0: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Ismét dolgozik a Dunakeszi járműjavító. Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sport szolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
8: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
7: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Szilárd a föld folyik.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az Ausztrál Quartet, a Jet 2003-ban megjelent bemutatkozó albuma, Are You Gonna Be My Girl című megaslágere bevallva bevallatlanul Iggy Pop klasszikusára, a Lust for Life-ra hajaz.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni, ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat Fonogram díjra is jelölték. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Munkanélküli zenészeknek tartott, államilag finanszírozott kurzuson ismerkedtek meg egymással a glasgowi Bellent Sebastian tagjai, és lehetőséget kaptak rá, hogy vizsgamunkaként rögzítsenek egy albumot. Ennek kapcsán verbuválódott össze az ideiglenesnek tűnő társaság még 1994-ben. Mégis együtt maradtak, és több évtizedes töretlen pályafutással büszkélkedhetnek. Nevüket egy gyerekeknek szóló kutyás sorozatból kölcsönözték. A legnagyobb sikerüket azonban egy békás indie pop sláger hozta meg nekik. A 2006-os Funny Little Frog kedves sorainak tanú bizonysága szerint Skóciában nem gombóc, hanem béka van az ember torkában, amikor nem meri megszólítani a titokban imádott szemét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
3: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whittaker. Dali Borovugranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog Fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus, de kétségtelen tény, hogy a kaliforniai Southgate-ből származó amerikai Cypress Hill hip-hop együttes dalszövegeiben kiáll a cannabis legalizálásáért. Gyógyászati és rekreációs céllal történő fogyasztásáért az Egyesült Államok területén. Ez a zenekar az első latin-amerikai hip-hop csapat, amelynek sikerült platina, illetve többszörös platina eladásokat elérnie. 2019-ben csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. A zenekar első albuma 1991. novemberében jelent meg, és a Cypress Hill nevet kapta. Két daluk is első helyig jutott a Billboard rap listáján. 93-ban jelent meg második albumuk Black Sunday néven, amely rögtön a Billboard 200-as listájának élén kezdett. Elsőként érték el, hogy ezen a listán egyszerre két albumuk is szerepeljen az első 10 között egy időben. 96-ban kiadtak egy 9 mixet tartalmazó albumot Unreleased and Revamped néven. A mixeket az eddigi 3 album legnagyobb sikereiből készítették. Később lemezeiken rockosabbra vették a zenei hangvételt, ezek a lemezek kevésbé lettek sikeresek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Andy Timoner 7 évig filmezte a San Franciscói The Brian Johnston Massacre és a portlandi The Dandy Warhols haverzenekar párhuzamos történetét, egymás karrieréhez való viszonyát, vagyis a rock and roll életformát. A 2004-ben megjelent Sundance díjas Dig, vagy ahogy nálunk fordították, Ezt kapt ki, az egyik legeredetibb zenei dokumentumfilmként vonult be a történelembe.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elefánt a nyugalom, a béke szimbóluma is. Az elefánt együttes zenéjét azonban nehéz ilyen könnyen bekategorizálni. Jellemző rá a lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt. Egy kis punk, egy kis szihedélia, néha elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Az elefánt hosszú évek óta az első magyar zenekar a Kis Pál és a Quimby után, amely a dallamokat, gondolatokat finom humorral is átszövi, fogalmaz az írástudó kritikus.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Többet költöttek tavaly a belföldi turisták, mint 2024-ben. Keddig érvényben marad a vörös kód, a hőség ugyanis addig biztosan nem enyhül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, továbbá. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
7: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Írtó nagy dolog, hogy kortárs szépirodalom ott van a színházban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Vendégeim Halász Rita, művészettörténész író, akinek Mély levegő című első regényéből készült színpadi adaptáció. Ezt 2024-ben mutatták be a Jurányiban, azóta is nagy siker Pálos Hanna előadásában láthatják. Horváth András Dezső újságíró, forgatókönyvíró, író a másik vendégem, a Legjobban a nőktől féltem című könyv szerzője, ennek színpadi adaptációja szintén látható a Jurányiban, Dékány Barnabás előadásában, Georgita Máté Dezső rendezésében. Mindkét regényben erős az önreflexió, az identitáskeresés és elvesztés, az önfelszabadítás. Nagyon személyes és önvizsgáló szövegek ezek. Szerbusztok, láttátok, olvastátok egymás műveit?
1: Igen. Határozottan.
3: Igen.
1: És tudom, hogy Andris is.
3: Igen, még ennél is határozottabban állítom, hogy igen. Én előbb láttam, azt hiszem, a Ritánál fordító igen. volt, szerintem te előbb olvastad a regényt, igen. és utána láttad. Én meg először láttam a Rita regényéből készült darabot, és tegnap fejeztem be a regényt.
1: Ugye én már először láttam a színházban, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt, és mind a kettőt, a könyvet is élveztem, az előadást is élveztem, és mind a kettő más, hogy szólalt meg, zene van, ott látvány van, mármint úgy értem, hogy képernyő, tehát hogy egy csomó minden ilyen dolgot felhasználtok.
3: Ugye rám pont fordítva volt, és én te tudtam, hogy miről szól a Mély levegő, de pont ugye a Dékány Barnával néztük, aki jó barátja a Pálos Hannának, aki ugye játszik a Mély levegőben, és nekem nagyon tetszett az előadás, tehát már ott is éreztem, hogy maga a történet, meg a szöveg is nagyon-nagyon sodró, és én egyébként nagyon nagy bőgő rajongó vagyok, tehát nekem...
2: Mert egy nagy bőgő játsz a másik szerepet Pálos Hannánk.
3: Én nagyon szeretem a bőgőt, mint hangszert, és ez nagyon különleges dolog, és hát a Hanna csodálatos ebben. Kérdeztem is, hogy ez hogy jött ez az ötlet, hogy ugye írásvetítőre vetít ki dolgokat a történet bizonyos pontjain a Hanna, és hát nyilván utána beszélgettünk a Ritával arról, hogy milyen egy ennyire személyes történetet színpadi adaptációként látni, és akkor emlékszem, hogy mondta Rita, hogy sok minden ugye nem fér bele egy színházi előadásba, úgyhogy érdekes volt most elolvasni a regényt, és látni azt, hogy mi az, ami nem került bele, de az egy nagyon komplex és nagyon-nagyon jó előadás.
2: De azért ezt bontsátok ki, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit most András felhozott, hogy az, amit megírtál, ahogy te elképzelted, és akkor abból lesz egy színpadi adaptáció, hogy ilyenkor úgy tekintesz rá, mintha az nem is tőled jött volna, tehát attól, hogy rövidebb lesz, mások a hangsúlyok, valaki más adja elő, és ettől egész más lesz az a belső monológ is, hogy ezt hogy élitek meg?
1: Tudatosan úgy voltam vele, hogy innentől ez már nem az a Mély levegő, amit én megírtam, és hogy ez tök jó, hogy létrejöhet egy másik fajta Vera, aki nagyon hasonló nyilván a könyvben megjelenőhöz, de mégiscsak, mivel, ahogy te is mondtad, hogy a hangsúlyok mások, tehát igazából ugye az van, hogy nekem van egy 250 ezer karakteres szövegem, leütés annyi a Mély levegő, na most egy monodráma, az nem tudom a tied mennyi színe, 70 ezer körüli leütésnyi szöveg, tehát akkor ugye jó, sok minden nem kerül bele. És ugye itt a dramaturg, Zsigó Anna, ugye a dramaturg, akinek a munkája az, meg hát ez a Hannával együtt dolgoztak ezen, abból kerekedjen ki egy mély levegő történet, de egy másfajta hangsúlyokkal jelenlévő történet. Ugye meghívtak az olvasópróbára, és akkor a Hanna mondta, hogy hát ugye készüljek föl, hogy ennyi ki lett húzva. Mondom, persze, hát nyilván. És már az elején felkészítettek, hogy ők úgy csinálták, hogy két fejezetet egy az egybe kivettek. És akkor rögtön éreztem, hogy igen, ez egy jó döntés volt, mert ezáltal sok olyat ki lehetett venni, ami nem teljesen szerves része a könyvnek, szóval nem csorbul a történet, de mégis, most már harmadszorra mondom, hogy máshova helyezi a hangsúly, de hogy ez tényleg így van. És nekem így nagyon tetszett, én azt éreztem, hogy nagyon alázattal, tehát hogy alázatosan foglalkoztak a szöveggel, tehát nem került bele más szöveg, ugye ez, hanem csak kihúztak az enyémből, és úgy tették össze, hogy ez így rendben legyen. És hát először látni színpadon az meg, hát az szerintem, nem tudom kíváncsi, hogy mit mondasz, de tehát az olyan volt, hogy egészen megindító élmény, mert igen, valahogy ugye könyvben te megírod, és valahogy hallod azt a hangot, hallod, ahogy mondja, és hát volt, hogy egy az egybe úgy mondta, és volt, hogy teljesen más, hogy intonált, mondjuk Hanna, ugye, ahogy én az én fejemben volt, és ezek teljesen mindegy, mert most ő a Vera. És hogy innentől igazából én ugyanúgy néző vagyok. Én semennyire nem is szóltam bele. Tehát ugye ezt az elején meg is beszéltem, hogy én akkor már teljesen másba voltam, nem akartam szövegszinten ezzel a mély levegővel foglalkozni. Kikérték a véleményemet, az úgy jól esett, nyilván elmondtam, de az ő dolguk, mert ők felelnek, a dramaturg, a rendező, úgymond az ő nevük van ott, és én nekem az van, hogy a Halász Rita könyvének, hogy ebből a könyvből készült a monodráma, de szerintem ez minden esetben így van, hogy minden feldolgozás egy más, kicsit más könyvet eredményez, egy kicsit más történet, egy kicsit más főszereplő, és ez nagyon izgalmas nekem, szóval én szerettem.
3: Azt hiszem, hogy van egy fontos szó, ami pont az én szövegemben, meg az én regényemben ott van egy gondolat, ami a bizalom, ami hát igazából nem is gondolat, hanem inkább egy érzés.
2: Az a jó szexhez kell a bizalom.
3: Így van, amit egy fontos karakter mond ki a regényben, és aztán a darabban is, és hát nekem ez a szó, ez sok mindent jelent, és amikor az embernek a szövegét adaptálják, pláne színházban, pláne egy ennyire személyes szöveget, akkor szerintem egy dolog dönt, hogy mennyire bízol azokban, akik adaptálják, és nálam ez 100%-ig így volt, tehát amikor a Barna megkeresett engem, mi több mint 10 éve ismerjük egymást, az első nagyjátékfilmem legelső castingján a Barna volt az első színész,
1: de jó,
3: aki az én életem első játékfilmes jelenetét felolvasta.
1: Oh, wow.
3: Tehát, hogy nekem hozzákötődik egy ilyen élményem, hogy életemben először hallom egy színész szájából a saját mondataimon, és mi azóta tök jóban vagyunk, és te 10 éve beszéltük, hogy valamit, amit én írok, azt ő megcsinálja a színházban. Tehát itt már volt, és amikor elolvasta a regényt, és mondta, hogy ő ebből monodrámát szeretne csinálni, akkor éreztem, hogy igazából én benne maradéktalanul bízom, azért ki kell emelni Orlai Tibornak a szerepét, szerintem a Rita persze. Darabjánál is, meg az enyémnél is, tehát hogy azért, szóval Orlai Tibor nélkül nincs független színház Magyarországon. Tibor egy azon kívül, hogy egy nagyon jó szakember, és mindent tud a színházról, szerintem egy nagyon jó ember. Én is most már azért évek óta ismerem őt, és tehát ott szintén nagy bizalmat éreztem, tehát tudtam, hogy iszonyú fontos, hogy milyen sorsa van egy darabnak, egy filmnek, vagy egy regénynek, és azt tudom, hogy ami a Tibornál van, az ott produceri szinten jó kezekben van. És nyilván jött egy szuper dramaturg, nálam is Dés Enikő, ilyenek a dramaturgok, akikről szintén túl keveset beszélünk, iszonyú nehéz melójuk van, mert ugye ezt én is tudom forgatókönyvíróként, tehát amikor mondjuk irodalmi művet átírtam tévésorozattá, nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy mondjuk az az író halott, vagy már mondjuk eleve tudtam, mert ugye akkor nem tud belém kötni, hogy úristen, mit műveltél a gondolataimmal.
1: Hát igen.
3: És ugye minden dramaturgnak nehéz, mert hogy ugye én például élek, a Rita is él, tehát nagy rajtuk a nyomás, és de szuper munkát végzett, és a Georgita Máté Dezsőnek meg pont, hogy erről elkezdtünk beszélgetni a Barnával, akkor láttam a Trafóban egy darabját, ami tele volt ezekkel, tehát amiket mondtál, igen, ezekkel, igen, a vizuális dolgokkal, tehát éreztem, hogy jó kezekben van. Az anyag ugye ez egy nagyon személyes történet, amiben elég hangsúlyos szerepet kap a szexualitás, és akkor erről beszélgettünk sokat például a dramaturggal, hogy meg a Barnával, hogy mik azok a mondatok, amik mondjuk amiket a papír elbír, uh-huh, vagy ott nagyon jó helyen vannak, de amikor a színpadon kimondja egy színész, akkor az nagyon hathat elidegenítően.
1: Igen, ez érdekes, hogy máshogy működnek a szavak, hogyha így olvasod. És
2: megint igen, a hangsúlyok, látod? Hát, megint az
3: igen, igen, és akkor és én is azt éreztem, hogy és akkor mi is azt beszéltük meg, hogy sokkal jobb, hogyha ezt ők csinálják, és akkor majd lesz egy úgynevezett munkabemutató, gondolom.
1: Igen, igen,
3: nálunk,
1: igen.
3: Nálunk még az olvasó próbára is azt beszéltük, hogy igazából nem megyek el, mert megnézem. De hát rettenetesen nehéz volt kibírni, szerintem, hogy valamikor nyár közepén kezdték el csinálni, és hát ugye a Barnával közben találkoztunk itt ott, meg a Dezsővel is összefütöttünk az
1: össze.
3: Hát sehogy. Szerintem egy-két volt olyan katonáson, és akkor pont szerintem szerintem egy konditerembe járunk a Barnával, és akkor nem tudom, ott valamit, ott nyögdét cseltünk valami gépen, mármint, hogy természetesen amúgy. És mondtam, hogy na jó, figyelj, most már mondj valamit. És valamit most már tudnom kell, hogy mit fogsz csinálni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy hát kitaláltuk ezt a Dezsővel, hogy DJ-zni fogok. Ami ugye azért érdekes, mert a regényem főszereplője gyűlöli a zenét. Tehát az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy ott kutyázza a zenét, ahol csak tudja. Ami egyébként nem én vagyok, mert én nagyon szeretem a zenét. És akkor éreztem, hogy inkább többet nem kérdezek.
1: Jó, hát, hogy akkor ennyi és, elég.
3: De mondom, tehát szerintem ez a bizalom nagyon fontos, hogy kiknél van az anyag, és hát az életem egyik legmegrázóbb napja volt ez a munkabemutató, szóval ezt szerintem kárt aggadni a Ritánál is, meg nálam is ez egyértelmű, hogy azért ezek mind a két történetnek nagyon erős személyes vonatkozásai vannak.
1: És vannak, de az enyém az fikció.
3: Igen, de az enyém is természetesen, tehát hogy abszolút. De.
2: Féljetek, én csak gyerekkönyveket írok, de ezt tőlem is rendszeresen megkérdezik, hogy ebből mi az igazság, és soha nem mondok igazat. Tehát, hogy
1: ja, persze, abszolút.
2: Ez mindenki gondolta.
1: Így van, így van.
3: Igen. De azt hiszem, hogy ez egy, mármint, hogy abból a szempontból is, hogy azért ez kicsit olyan, mint egy gyerek, egy ilyen szöveg. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon személyes viszonya van vele az embernek, és én azt szoktam erre mondani, hogy tehát amikor olvassák a regényt, akkor én nem vagyok ott. Tehát ugye íróként le vagy választva a közönség reakcióiról. Ez egy ilyen furcsa és magányos művészeti ág, mert ugye a színész az rögtön kapcsolatban van a közönséggel, a zenész is. Még szerintem még egy festőnek vagy egy szobrásznak is könnyebb lemérni az emberek reakcióit mondjuk egy hát, kiállításon. Vagy
1: megnyitom, de azért az is egy nagyon más
3: az
1: dolog.
3: Is, az is egy más, de...
2: De már a dedikáláson kaphattok visszajelzéseket, abszolút, nem?
1: Hát vagy ott ilyen jó olvasó találkozók vannak, és akkor ott meg írnak, szoktak igen, írni, nagyon kedvesek
2: hogy
1: az olvasók.
2: Az utcán fogadjuk.
1: Hát az azért ritka, de inkább az, hogy írnak messengeren, vagy valahogy így, valahogy eljutnak, és akkor...
3: De ez még szerintem ez még mindig nem olyan, mint amikor beülsz egy színházba,
1: jó,
3: és
1: persze,
3: akkor ott
1: más,
3: valaki elkezdi mondani a szövegedet, és mondjuk elkezdődik egy jelenet.
1: Hát, vagy hallod, ami, hogy nevetnek, igen, vagy hallod, hogy ott igen, nagy csönd van, vagy érzéket, hogy valaki sír. Tehát, hogy azt ugye amikor beülsz, és én is nem tudom, párszor megnéztem a darabot, akkor azért ott így lehetett tudni, hogy nagy nevetés, akkor nagy csönd.
3: Amikor már a regény vége felé voltam az írásnak, akkor gondolkoztam azon, ugye ez egy egyes szem első szemében elmesélt történet, és ugye nekem van egy forgatókönyvírói múltam. Szóval egy forgatókönyvírónak sokszor nincs ideje olyan téteket feldobni, mint mondjuk egy szép írónak. Tehát egy forgatókönyvnél, hogyha én
1: hát igen,
3: megírom a jelenetet, hogy milyen annak a szobának az atmoszférája, akkor én egy hasonlatot használhatok. Mm. De mégis azt éreztem, hogy annyira személyes, hogy én ezt monodrámában érzem erősnek, de engem is megleptek azzal a vizuális koncepcióval, amíg az Eva rájátszik, a főszereplőnek is van sok filmes munkája, és ezek megjelennek egy kivetítőn. Úgyhogy én boldog vagyok azzal, hogy monodráma lett. És te?
1: Nekem nem is volt nagyon kérdés. Szóval amikor megírtam, én azt gondoltam, hogy ebből lehetne monodráma. Uh-huh. Engem megkeresett a Pálos Hanna. Igazából ő már megkeresett akkor, amikor még nem volt hangos könyv. És mondta, hogy ő nagyon szeretné ő mondani a hangos könyvet, hogy már van-e valaki. Úgyhogy tökre örültem, a kiadóval, jelenkor kiadóval meg is beszéltük, és akkor fel is mondta a Hanna, és már akkor az volt, hogy mondta, hogy nem lehetne, hogy ilyen zenés betétek lennének benne, és ő már akkor is azt hiszem, hogy a Csizmás Andris barátjára gondolt, aki ugye most bőgőzik. De mondta a kiadó, hogy nem, a hangos könyv az ugye más műfaj, tehát ott nincs zene, de ez valószínűleg akkor már így elindult a Hannában, ő személyesen is rá tudott csatlakozni erre a történetre, ezt így el is szoktam mondani, szóval, hogy azt szoktam mondani, hogy egyszerűen olyan megtalálta azokat a mondatokat, amik neki így nem voltak, vagy így nem tudta kimondani, és akkor tényleg ezt csak megkeresett, és azt mondta, hogy akkor ő megcsinálna, és lényegében gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy a Hanna az jó lesz.
3: Sok eleme, amit használok a történetnek, az valóban megtörtént velem, de sok minden máshogy történt, nagyon sok mindent kihagytam, de egy érdekes nézői reakció az volt, ez olyan volt, mint hogyha te lettél volna a színpadon, hogy úgy beszél a Barna, mint is mondtam, hogy egyáltalán nem úgy beszél szerintem.
1: Konkrétan nekem is volt ilyen, hogy én magamat láttam a Hannában, és az eléggé azért furcsa volt ilyen, most akkor ki vagyok, hol vagyok, szóval ez egy izgalmas dolog volt. Írtó nagy dolog, hogy kortárs szép irodalom ott van a színházban. Kevés az a kortárs dráma, amit játszanak a színházak. A monodrámával van egy ilyen jobb, nem? Hogy egy ilyen jobb...
3: Igen, én is én azt látom.
1: Könnyebb, vagy nem is tudom.
3: Valahogy vagy. Azt látom, hogy szerintem a monodráma, mint műfaj, az kicsit olyan lett, mint mondjuk a televízióban mondjuk a sorozatok a 2000-es évek második felétől. Hogy valahogy nagyon, mindig voltak televíziós sorozatok,
1: igen,
3: meg monodrámák.
1: De most valahogy nagyon...
3: Valahogy egy zeitgeistot nagyon elkapják ezek szerintem a... Valószínűleg ennek vannak ilyen költséghatékonysági okai is, hogy ugye egy monodrámát azért sokkal könnyebb mozgatni, mint akár egy három szereplős darabot is, tehát még három színészt egyeztetni.
1: Igen.
3: Egy előadásra az baromi nehéz. Monodráma, ahol meg mondjuk egy ember van, vagy mondjuk nálad kettő,
1: igen,
3: egyszerűbb.
1: De ez olyannyira fontos szempont, talán az legelső, amikor beszéltem Tiborral, Orlai Tiborral, hogy mondta, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy egy autóba beleférjen az összes díszlet.
2: Most egy kicsi szünetet kell tartanunk, a Tandem mindjárt folytatódik, Halász Ritával és Horváth András Dezsővel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez itt a Tandem, mai vendégeim Halász Rita és Horváth András Dezső. És Andrásba belefolytattuk a szót az imént.
2: Igen, csak azt akartam mondani, hogy ennek egyébként tehát a monodrámának van egy másik oldala is, hogy nekem a színész barátaim azért abszolút azt mondják, hogy ők nagyon, minden színész szeretne monodrámát csinálni.
3: De nagyon nehéz is, nem?
2: Nagyon nehéz, mert ugye az a legnehezebb egy színésznek szerintem, hogy megtalálja azt az anyagot, amiben ő benne van emberileg és alkotóilag is. Tehát, hogy találni egy olyan történetet, ami nem pont róla szól, de az, ami mondjuk az ő színpadi energiája, az rá tud erre csatlakozni, és attól, hogy valami kortárs, attól ez még egyáltalán nincs. Tehát nekem is voltak megkereséseim szuper tehetséges színészektől, és mindenkinél azt éreztem, még a Barna előtt, és azt valahogy volt bennem egy ilyen, hogy biztos, hogy jól meg tudnák csinálni, de az...
1: De a bizalom,
2: meg hogy akinek...
3: Milyen tehát, érdekes, hogy, ezt érz, valamit érez az ember
2: hogy,
3: így
2: hogy igen,
3: ebből.
2: Igen, igen, és szerintem ez színészként egy ugyanilyen találkozás egy szöveggel, hogy itt most ő tudja használni azokat az eszközeit, amik mindig is benne voltak.
1: Hát ha már eszközök, hogy szerintetek egy történet, mitől lesz egyszerre személyes és kollektív? Mert hogy szerintem mindkettőteknél igaz az állítás mindkettőre.
2: Szerintem írás közben biztos, hogy nem gondolkozik
3: igen,
2: ezen az ember.
3: Abszolút nem.
2: Az biztos, hogy amit én érzek, és most mondanék még egy ilyen szót vagy gondolatot, ami az őszinteség, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy dokumentum szinten vagy blokkszerűen azt kell elmondani, hogy mi történt, de az érzelemnek, ami azokban a jelenetekben, vagy abban a történetben megjelenik, annak őszintének kell lennie, és azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha az író átélte azokat az érzelmeket. Lehet, hogy más körülmények között, de az, hogy azt az érzelmet ő kívülről, belülről ismerje, és őszintén elmondja, az az első lépés ahhoz, hogy egy történethez mások is tudjanak kapcsolódni. Én a saját történetemnél azt gondoltam, hogy, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyi embert meg tud szólítani, miközben egyébként, ha logikusan végig gondolom, a regénynek mondjuk az a két fő témája, ami mondjuk az egyik a szexualitás, a másik pedig az apákhoz való viszony, szóval ez minden embernek az életében nagyon-nagyon erősen jelen van. De azt hiszem, hogy tehát, hogyha a saját történetemre gondolok, akkor biztos, hogy az, hogy azt tudom, hogy vannak azért olyan trendek a kortárs művészetben, amikkel én különösebben nem szimpatizálok, és ez arról szól, hogy morális alapra helyezik a művészetet, legyen szó az irodalomról, vagy a filmről. Tehát, hogy van egy ilyen ideológiai indítatás, egy ilyen tanítómesterként
1: szóval
2: elmondják.
1: Majd én megmondom ezt, hogy helyes.
2: Igen, majd én meg belenyomom.
3: Hogy gondolkodjál.
2: Igen, igen, tehát, hogy mi a... És az emberi lélek egyáltalán nem így működik. És szerintem a Arita regényénél ez ugyanígy... Tehát amikor én láttam, ugye először a monodrámát láttam, ott is azt tetszett nagyon, hogy ez egy annyira komplex karakter, annyira ellentmondásos, de pont ezért tudsz vele menni. Nem szeretem azt a szót, hogy szerethető.
3: Nem is szeret. Nem is szeretik, sokan nem szeretik.
2: De hogy nagyon...
1: Én, de emberi és igaz.
2: De én nézőként, meg olvasóként ezért tudok menni ezzel a karakterrel, mert egy pillanat

0: mértékig nem érzem azt. Tehát, hogy az, hogy az igazság mennyire egy komplex dolog, az tökéletesen benne van.
1: Uh-huh. Igen, mondtad, hogy őszintesség, hát talán ugye a hitelesség, igen, én meg azt a szót mondanám, de mondom, tehát valószínű, hogy így ez a nézőktől, vagy az olvasóktól kell megkérdezni, hogy mire tudnak éppen rácsatlakozni, mert én nekem lehetnek gondolataim, de az egyáltalán nem biztos, hogy ez az helyes, vagy közel van az igazsághoz uh-huh. egyáltalán. Meg tényleg, amit az Andris mondott, hogy íróként nem is gondolsz ilyenre, hogy most nem tudom, hogy most ez vajon hogy tud majd rezonálni, vagy hogy lesz-e elég, hogy mondtad, univerzális, vagy milyen szót használtál, nem tudom.
0: Kollektív.
1: Igen. Tehát, hogy de abszolút mindegy. Az a lényeg, hogy jól írt, mert jó legyen a könyv, és hogy onnantól nincsen már ráhatásod, és csak nézed, hogy mi történik vele, és igen, hogyha megkérdezik, akkor lehet, hogy így tudsz rá gondolni, hogy igen, biztos azért tud rá rezonálni ennyi ember. Nekem is vannak ilyen válaszaim, hogy 2020-ban jelent meg, COVID évében vagyunk, iszonyatosan megugrott sajnos a családon belüli erőszak mutatója, tehát a rátája. Nagyon durva számok lettek, és ez a könyv, ez 20 októberében jelent meg. Mm-hmm. Tehát én nyilván remélem, hogy jól is van megírva, meg hogy irodalmilag is, nyelvileg is, hogy mondjam, annak van ereje, meg tétje, de hát biztos, hogy számított az, hogy ez mikor jelent meg, és sok embernek van hasonló tapasztalata ezzel, és rá tudtak csatlakozni a Verára. Egyébként nagyon érdekes, hogy sokan meg pont azt kifogásolták, hogy egy ideig együtt tudtak menni. Ugye a főhősöm, ő egy válófélben lévő anya, két kisgyerekkel, aki eljut egy olyan pontig, tehát ők mondjuk azt, hogy elmenekül, vagy hogy ki tud jönni az abuzív házasságából, de utána lényegében rosszabbnál rosszabb döntéseket hoz, lesz egy kőkemény ilyen kokainos etap az életében a két kisgyerekével, és bizony, ugye nagyon sokan pont azt mondják, hogy hát ideig tudtam Verával menni, még tudtam sajnálni is, ugye áldozat, tehát valamilyen szinten ugye sajnálja, de hát aztán menjen a fenébe, tehát is utálják.
0: Az én történetem egy srácról szól, aki elveszti a szüzességét, és a következő nap megtámadják az utcán, belekeveredik egy utcai verekedésbe, és ez a két élmény, a szüzességének az elvesztése, meg ez az erőszak annyira összekapcsolódik a fejében, hogy belekerül egy ilyen örvénybe. És elkezd félni az intimitástól, mert összeköti ezzel a rossz élménnyel, és akkor ahogy elkezdi ezt felfejteni, akkor mindenféle ő is ilyen káros dolgokba.
1: Igen, egyben van is egy ilyen hasonló ív.
0: Sok-sok hasonlóság van a két történetben, és akkor ezt én is megkaptam, hogy hát egy darabig egy szegény, és akkor hát ugye aztán átesik ez a karakter aló másik oldalán, mint egy esendő húsvér ember, és akkor mindenféle dolgok történnek vele. Ha az ember írás közben elkezd azon gondolkozni, hogy hú, na most jól megsiratom őket.
1: Igen,
0: vagy na most nem, olyan poént fogok írni, hogy nagyon fognak nevetni, na akkor igen. Lesz síri csont.
1: Igen.
0: Szóval nem szabad ezen gondolkozni, mert önkéntelenül elkezdesz hazudni. Ha egy szándékom volt írás közben, az biztos, hogy az volt, hogy olyan könyvet írjak, ami, hogyha mondjuk én lennék az a srác, aki ott mondjuk kóborol a Szabó Ervin könyvtárba, és találomra le akar venni egy könyvet a polcról, hogy hát ha az neki segít valamint, mert én ezt csináltam a 20-as éveimben, és rengeteg nagy olvasmány élményemmel így találkoztam, hogy bíztam a sorsba,
1: az
0: hogy
1: tök jó egyébként.
0: Leveszem egy tök ismeretlen írónak a könyvét a polcról, és én szeretem, hogyha szóval, hogy a művészetnek nem az a feladata, hogy simogasson, hanem hogy egy picit feltépje a sebeket, és egy kicsit szembenézésre kényszerítsen. Ez a jó művészet. A kor, amiben élünk, az egy kicsit lebutítja a véleményeket. Tehát ezt látjuk, hogy itt mindenféle, nem tudom, a közösségi médiának szerintem van egy ilyen nagyon erős tudatalatti hatása, hogy igazából már nem is vélemények ütköznek, hanem olyanok vagyunk, mint amikor biztos láttatok ilyen pszichológiai kísérletet, hogy csecsemőknek mutogatnak képeket, és akkor a baba sír, a baba nevet. Ilyenek lettünk mi is. Tehát, hogy felvillan egy kép a telefonodon, a, nem tudom, éppen aktuális politikusról, és akkor vagy ezt érzed, vagy mosolyogsz, hogy jaj, de jó, végre ő. De
2: és az őszinteség?
0: Hát, hogy szerintem...
2: Mert úgy értem, hogy ez nehezebb lett, vagy könnyebb így a nyilvánosság bevonása?
0: Szerintem nehéz, de hogy az embereknek a belső igénye az baromi erős erre. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy...
2: Az igazságra?
0: Igen, iszonyatosan szomjaznak erre. És én ezt látom, hogy az irodalom ez egy jó terület arra.
1: Ez jó, igen. Talán, tud jó lenni.
0: Talán erre. Ez egyik utolsó olyan része a művészetnek, ahol van idő meg tér arra, hogy ezeket a komplex érzelmeket és érzéseket kibontsuk.
2: Egyébként a különbséget a között, hogy lemerem írni és kimerem mondani, azt hol látját?
1: Az írás az olyan, hogy ott jó esetben tényleg azzal foglalkozol, a szöveggel, a nyelvvel foglalkozol azzal, hogy a lehető legjobban írd le azt a mondatot, tehát, hogy ez a mondatnak olyan legyen a ritmusa, hogy előtte a megfelelő szavak legyenek a megfelelő szavak után, tehát ugye erről szól. Tehát, hogy iszonyú nehéz egyébként, meg frusztráló, hogy egy idő után így érzed, hogy úristen, mennyi módon le lehetne azt írni, meg kell találni, ugye ez a nyelv, a stílus, ami mondjuk ilyeneket szoktunk rámondani. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ők olvasni fogják. Ugyanúgy, tehát egy belső hallás lesz. Ugye tanítok is művészettörténetet, meg sokat foglalkozom művészekkel, és akkor a gyerekek, vagy a tanítványoknak mindig szoktam mondani, hogy azt, hogy mit nyilatkozik egy művész, azt nem kell mindig elhinni. Tehát ez nem olyan, hogy akkor 100% elhisszük neki. Ugye vannak olyan írók, mondjuk egy Nemezzé Márió költő, aki az összes interjúját, nyilatkozatát a költészetének a részeként kiterjesztette, és performatív gesztusként, vagy aktusként gondol erre is.
2: Én azért nem csak kompanaszra, szerintem elég jól csináltátok az elmúlt egy órában. A tandem végén mindig vannak villámkérdések, ha van kedvetek egy gyors játékra. Próba vagy premier?
1: Próba. Nekem.
0: Premier.
2: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
1: Hát, feszes határidő. Abban van a teljes szabadság.
0: Igen, szerintem, nálam ez a kettő ugyanazt jelenti.
1: Igen,
0: nekem az a jó, hogyha még kicsit meg is fenyegetnek. Akkor írok a legjobb.
1: Igen, tehát, hogy a határidő, azt gondolnád, hogy az, de hogy tulajdonképpen azért én is azt érzem, hogy akkor tudsz a legjobban, hogy azért van valami, ami...
0: Ez nyomás nélkül nem lehet, szerintem.
2: Merészség vagy bátorság? Biztonság.
1: Azért ugyan nem mondom. Mondom.
2: Merészség vagy biztonság?
1: Biztonság. Én már 46 vagyok, én már biztonságra megyek. Én már voltam merész.
0: Nekem majd most jön ki a következő regényem, úgyhogy merészség.
2: Zenés vagy prózai színház?
1: Zenés.
0: Én prózait mondanék.
2: Egyedül vagy csapatban?
1: Először azt akartam volna mondani, hogy csapatban, de egyedült mondok.
0: Attól függ.
2: Attól függ. Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
1: Kritikus. Jó kritikus az nagyon fontos. Az tényleg, megmondom, de a lelkes rajongók meg nagyon, meg ők ugye ki tudják egyensúlyozni azokat a nehéz pillanatokat, amikor a jó kritikus akár, vagy egy jó kritik, úgy értem, hogy tényleg jó minőségű kritika kicsit lehúzza az alkotásainkat, és akkor az viszont kell a 10 lelkes rajongó, úgyhogy ez így nem is tudom, nehéz.
0: Tudjátok, amikor ül valaki a biciklén, és bedug egy botot az első külő közé, de szerintem az a fontos, hogy olvasók legyen.
1: Az olvasó, de a kritikus igen. Is olvasó, ne felejtsd el. Tehát az, hogy egy jó kritikus, aki tényleg időt, energiát és jó meglátásai vannak, az azt hiszem azért nagyon sokat tud.
0: Minden szabaddal egyetértek.
2: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz?
0: Író kollégáktól olyan észrevételek, amiket nagyon igaznak érzek. Egy-egy jelenet kapcsán mondtak, hogy nem tudom, arra kellett volna még egy picit jobban figyelned, hogy de nekem a kedvenc kritikám az szokott lenni, hogy hát azért ilyen hülyeséget kitalálni, ilyen nyakatekert, valótlan agymenést, hogy valaki kitalál egy ilyen problémát, és utána se néz, és erre gondolok, hogy
1: tényleg?
0: Istenem, már hogy ez azért... Nem, nem, ez... Nagy részt ezen én átmettem személyesen, tehát hogyha valakinek
1: na jó, de ugye erre mondják azt, hogy az élet és az irodalom.
0: Az hát igen, de az, tehát az nekem nagyon furcsa, hogy valaki elolvas egy regényt, és az, az a kritika.
1: Igen, mert ott a koncepciót kritizálja lényegében, és azzal, mi is azt, azt tanultuk, szóval, hogy az író szemináriumon én a Kukorelli Andréhez jártam, és ő mindig azt mondta, hogy koncepcióban nem szólunk bele. Tehát, hogyha van egy ilyen erős koncepció, persze lehet mondani, hogy figyelj, egy kicsit finomítsd a koncepciódat, mert ez izé, de hogy alapvetően az olyan fontos, hogy ez úgy egybe legyen.
2: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Bárki lehet.
1: Hát Jézus, az elég
2: Jézus.
1: Most ugye én benne vagyok.
0: A... Ezután kit mondjak?
1: Benne vagyok tehát, a témában, bocsánat, azért. Csak ugye az új könyv az annak Jézus az egyik főszereplője, hát úgyhogy én ezekre a kérdésekre vagy Ovidius szoktam mondani, vagy őt, mert valahogy velük szívesen beszélgetnék, és hogyha megnéznék, akkor azért ott...
0: Fú, most én még mindig Jézusnál vagyok elragadva. Én azt gondolom, hogy ha Jézust egyszer látnám a Jurányi Ház kamaratermében, azt hiszem, akkor azt érezném, hogy na most megérkeztem. Figyelj, tehát, hogy na végre elmúlt az imposztor szindrómám.
1: Figyelj, az én szereplőm, mármint a Fruzsina, aki a második könyvnek a szereplője, ő egy szaunában találkozik vele a Palatinuson, úgyhogy...
0: De hogyha azt mondod nekem, hogy ez nem személyes élmény, azt nem fogom elhívni.
1: És látod, ez az, hogy nem is tudják, hogy ez milyen személyes.
2: Inspirál vagy kizökkent, hogy minden este más a közönség?
0: Engem inspirál. Tehát én azt
1: se nem inspirál, se nem zökkent. Én elfogadom, vagy hát, hogy ilyen érdekesnek találom, vagy így.
0: Szerintem az jó, tehát nyilván én már, amikor mondjuk főleg, akkor szoktam én is nézni a darabot, amikor mondjuk közönség találkozó van.
1: Aha.
0: És akkor már azért azt sokszor észrevettem, hogy inkább a reakciókat figyelem, és azt nagyon érdekes látni, hogy a nagyon különböző emberekre pont ezeket, tehát most már tudom, hogy még ugye a történetnek meg a darabnak azok a bizonyos fordulópontjai, és azt soha nem fogom szerintem megunni, hogy sokszor valahogy kinézek egy embert a közönség.
1: Én nem szeretem. Lehet, hogy azért voltam ilyen, én nem szeretem nézni, megmondom őszintén. Én nem szeretem megnézni a saját darabomat. Tehát volt, amikor már nem tudtam kitérni, mert hogy mentünk Bécsbe, meghívtak utána egy beszélgetésre, és akkor ugye hogy kénytelen voltam ott megnézni, és ez nem az, hanem egyszerűen valahogy én ezzel a szöveggel úgy éreztem, hogy már nem akarok úgy foglalkozni.
2: Csend vagy taps?
1: Hát mikor, hogy legyen csend is, legyen taps is.
0: Ja, abszolút egyetértek szerintem, mind a kettőnek megvan a maga helye.
1: Hogyha akkor van taps, amikor csendnek kéne lenni, mert te azt érzed, hogy csendnek kéne, az nagyon-nagyon zavaró.
0: Szerintem a csendek azok erősek tudnak lenni.
1: Hát tehát az akkor nagyon jó érzés, ha ott csend van, amikor úgy érzed, hogy most kell a csend.
2: Köszönöm mindkettőtöknek.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Holnaptól az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom, turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
6: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve a nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
5: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Holnap is marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
7: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
7: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
7: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alphater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFatter, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A dupla tesztet felvonultató mai adást természetesen a szokásokhoz híven azért hírekkel kezdjük, ahol nagyon-nagyon el fogunk szomorodni a mesterséges intelligencia kapcsán, illetve egy picit örülni fogunk annak a német bírósági döntésnek, mely szerint egyáltalán nincs szükség az emberiségnek arra, hogy a mesterséges intelligencia kereső eredményeket összefoglalja egy ilyen zanzába, és adott esetben a kimutatások és a kutatások szerint is nagyon sokszor belegyúl olyan információkba és helyekre, ahova nem kéne, mert hogy fals információk vannak. Arról is beszélünk, hogy miért nem jó az, és ez is egy nagyon komoly kutatás eredménye, hogy ennyire buksi simogatóra sikerült fejleszteni szinte az összes mesterséges intelligencia algoritmust, amelyek inkább engedik, hogy az ember bunkó legyen, és inkább afelé tolják az embert tanácsok segítségével, hogy bunkó legyen, mint hogy megmondják neki, hogy figyú, te most nagyon nem vagy jó fej, és igazából neked kéne bocsánatot kérni a barátodtól, barátnőtől, férjedtől, feleségedtől, gyerekedtől, rokonodtól, bárkitől, és egy picit arról is beszélünk, feloldva ezt az egészet és örömködve, hogy a Commodore visszatér, méghozzá egy klasszikus old school kagylótelefonnal, nyomógombbal, de azért okos operációs rendszerrel, úgyhogy aki digitális detoxban gondolkozik, annak egy fokkal okosabb, maibb, de mégiscsak retro telefonja lehet majd nem túl olcsón a közeljövőben. És mint mondtam, rendhagyó az az adás, ugyanis kettő darab tesztünk van, egy brutális 480 Hz-es képfrissítésre, gamerek, tessék egy kicsit figyelni, nagyon-nagyon érdekes lesz. LG monitort hoztunk, méghozzá egy OLED, 27 szolos OLED monitort hoztunk. Nagyon-nagyon jó tudni, hogy az OLED technológia eljutott oda, hogy most már a nagyon-nagyon komoly gaming szekcióba is, brutálisan vastag árcédulával, de be tud kerülni. A műsor legvégén pedig a friss, ropogós, vadonatúj Honor Magic V6 kihajthatós csúcskészüléket nézzük meg, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk tartani. iFatter.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Minden, és tényleg minden a technológiában már a mesterséges intelligenciáról szól. Erre nyilván nem most döbbent rá az emberiség, legalábbis jó esélye a legtöbben nem most döbbentek rá. Nekem az volt az egyik nagyon fájdalmas pillanat, hogy azzal szembesültem, hogy már a keresés, tehát a Google legfontosabb terméke is a mesterséges intelligenciáról kell szóljon, miközben ez pont egy olyan terület, amit szerintem nem igazán kell egy AI-jal megreformálni, és úgy tűnik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, egészen meglepő helyről kaptam megerősítést ezzel a véleménnyel kapcsolatban nemrégiben.
2: És az nem más, mint a német bíróság, aki úgy döntött, hogy nem nagyon érti, hogy miért van szükség a mesterséges intelligenciára a keresőmotorok tekintetében. Nyilvánvalóan ez egyértelműen a Google-nek fáj a legjobban, hiszen ő a világ keresőmotorja, és nagyon-nagyon érdekes és logikus az érvelés. De én egy pillanatra még visszugrannék arra, amit a Peti mondott, hogy már mindenhol az AI van, és ugye az egy dolog, hogy a keresőmotorokban is AI van, és ugye van ez a zanzásítás, amikor összefoglalja, és ez is a problémája a német bíróságnak, hogy összefoglalja az adott információkat több helyről, amire mi rákeresünk, de ugye ott vannak a tartalomgyártók, mint például mi, írott, szöveges, vagy pedig videós, vagy akár csak podcastben, nagyon-nagyon idézőjelbe téve a csakot, podcastben elhangzó adatok alapján zanzásítja az AI az információkat, elétárja a felhasználónak, aki aztán ezeket a felületeket meg sem látogatja, hiszen nem tud arról, hogy kik segítették hozzá adott esetben egy fontos információhoz, ami a munkájához kellett, vagy csak nagyon érdekelte őt. Nekem itt etikai problémáim is voltak, és ugye ezzel kapcsolatban is azért jó néhány helyen megpiszkálták a Google-t, hogy ez nem teljesen oké, hogy most már nem irányítja oda a végoldalra, arra a hírpoltára, arra a YouTube videóra, arra a podcastre, arra bármire a felhasználókat a kereső óriás, hanem szépen ellopkodja az adatokat, összeállít egy ilyen kis minimál AI magyarázat csomagot, amivel, hogyha megelégszik a felhasználó, és sajnos a kutatások azt mondják, hogy megelégszik a felhasználó, akkor nem is tud arról, hogy honnan szedi ezeket az információkat, és itt van egy nagy probléma, mert kiderült, hogy bizony-bizony néha képes az internet pöcegödréből is információkat előkaparni, egész pontosan az esetek majdnem 10%-ában olyan helyekről is szed információkat, nem csak onnan, de is szed információkat, ami nemhogy nem pontos, de kifejezetten kártékony, ártalmas, vagy akár teljes mértékben kamu, és ezeket szépen belecsomagolja ebbe az AI magyarázatba, amitől aztán hát azt mondja a német bíróság is, hogy nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint amikor az ember saját maga kellett végigkattingasson mondjuk jó esetben, hogyha nagyon-nagyon szeretett volna kutatni, a Google találati első 10 találati oldalon a linkeket, és fejjel leellenőrizni, aggyal felfogni, hogy az a felület egyáltalán, amit lát, az az oldal, ahol most olvassa azt az információt, ami neki kell, egyrészt hol van a pontos információ, másrészt valamennyire megbízható-e, vagy csak egy nem létező blog valami, nem tudom én, Reddit aldoménen, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egész egyszerűen nekünk embereknek régen, kedves hallgatók, amikor még ilyen volt az őskorban, el kellett döntenünk intellektussal, aggyal, ésszel, fejjel, hogy az az információ, amit olvasunk, az valós-e vagy nem, helyettük ezt most már az összefoglaló, az AI összefoglaló eldönti, és nagyon sokszor pocsék helyekről húz be információt, ezáltal pocsék eredményeket adva, és azt mondja a német bíróság, hogy azt gondolja, hogy az nem elég védelem a felhasználók részére, hogy a Google azt mondja, hogy hát a felhasználókat mi tájékoztatjuk alul pici betűkkel, hogy bizony-bizony ezek az AI összefoglalók lehetnek pontatlanok is, mert hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy az embereket ez nem érdekli, és elfogadják azokat az információkat, amiket ott kapnak, holott, hogyha egész egyszerűen arról van szó, hogy a keresőmotor, az online keresőmotor, nem csak a Google, bármilyen online keresőmotor azért jött létre, hogy megtaláljuk az interneten azt az információt, amire nekünk szükségünk van, akkor ehhez igazából nincs szükség mesterséges intelligenciára, mert hogy ezek az összefoglalók, ezek a zanzák, adott esetben a mesterséges intelligencia algoritmus a nagy nyelvi modellnek egy újfajta, mutatom az idézőjelet, véleményét tükrözi, vagyis nem 100%-ban pontosan idézi egy csomószor a forrásokat, plusz adott esetben fals forrásból is táplálkozhat ez az információ, tehát van egy plusz olyan layer, egy olyan réteg ezen az információn, amit elénk tár a Google mesterséges intelligenciája, amiben sokkal több a hiba lehetőség, mint hogyha mi szépen a fenekünkön ülve, akár hosszú órákon keresztül végig kattingatjuk ezeket a linkeket. Nyilvánvalóan a Google most hát fel van háborodva, és azt gondolja, hogy egyrészt a világ történetének megakasztója a német bíróság, hogy nem hagyja, hogy a mesterséges intelligencia még szebbé és még jobbá tegye az emberiséget. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki érzi a szarkazmust a hangomban. Másrésztről pedig nyilvánvalóan egy olyan üzleti modell, amit a jövőben értékesíteni és pénzre fog váltani, ha már nem teszi most is a Google ezt a kis zanzát és ezeket a kis összefoglalókat. Ha másra nem jó, arra jó, hogy mindenki a Google-t használja azért, mert mondjuk tételezzük fel, hogy azt gondolja, hogy ez a legügyesebb, de hogy ez biztos a jövőben még tovább fog gyűrűzni. És mivel Németország, és mivel Európai Unió, valószínűleg az uniós szabályozás is erre oda fog kacsintani, hogy ezt érdekes megvizsgálni, hiszen ha csak arról van szó, hogy kedves bármilyen keresőmotor, találj meg nekem az interneten információt, mondok valamit, nem tudom, a zöld almáról, ahhoz nincs szükség mesterséges intelligenciára, valóban utána aggyal, szemmel, ésszel, emberként el kell tudnunk dönteni, hogy az az információ hasznos-e vagy nem, de ez van, ennek egész biztosan lesz folyománya, ha más nem a Google részéről, de ha már mesterséges intelligencia, és ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyok hogyan és mit csinálnak, akkor beszélgessünk általánosságban arról, hogy hát bizony a legtöbb mesterséges intelligencia nagy nyelvi modell sokkal inkább talpnyaló, mint amennyire határozott.
1: És ezzel nem csak az a baj, hogy nagyon kedvesek az AI szolgáltatások, az AI chatbotok, ezt egyébként egy Stanfordi kutatás hozta most napvilágra, mármint hogy azt a felmérés, ami szerint egyébként nem csak az van, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia szolgáltatást sokkal kedvesebbre faragták, mint amennyire kéne, és sokkal kevésbé faragták arra, hogy bizony-bizony, ha tévedés van az emberi oldalon, akkor azt közölje velünk is, mondja el nekünk, és ne kezdjen el ráerősíteni még ezekre a félreértésekre, meg ezekre a butaságokra, meg tévhitekre, hanem az, hogy az emberek is jobban kedvelik azt, hogyha a mesterséges intelligencia, ahelyett, hogy határozottan kijavítana minket, inkább elkezdi elkenegetni azt a végterméket, amit itt az ember-gép interakcióban sikerült összehoznunk. És hát itt egészen érdekes kísérlet volt egyébként több ezer részvevővel, illetve mielőtt még embereket vontak volna be a 11 nagy nyelvi modell, nagy mesterséges intelligencia szolgáltatást, mint amilyen a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a DeepSeek, illetve azok társai, ezeket mindegyütt bevonták szépen egy olyan kísérletbe első körben, hogy fogták a kutatók és felcsapták a Reddit csodálatos gyűjteményét, van egy olyan alfórum, ami egyébként nagyon népszerű, és hát nem fordítanám le, és nem is mondanám el az angol nevét ennek a fórumnak, inkább mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés, hogy velem van-e a probléma, mármint ugye nyilván ezt az egyes témákat feldobók kérdezik, és hát mindenféle magánéleti munkahelyi és mindenféle egyéb emberi konfliktust, illetve furcsa helyzetet tárnak az olvasók elé, aminek a végén ugye a felhasználók, a többiek segítenek kiigazodni, hogy hát mondjuk a szomszéd rendszeresen az én újságomat lopja el, velem van-e a gond, hogy ezt megjegyeztem, ennél sokkal komplexebb kérdéseket tárgyalnak jól ész nyilván, és akkor itt a Reddit közösség reagál, igen vagy nem, tehát hogy mi az általános konszenzus ezekben a témákban, és direkt olyan témákat választottak a kutatáshoz, ahol a felhasználó, a nyitó felhasználó volt, úgymond elmarasztalva jó részt a többiek által, és megkérdezték ugyanazt a kérdést. Tehát feltették ugyanazt a kérdést a mesterséges intelligencia szolgáltatásnak, és nagy részt az jött ki, hogy szinte mindegyik ráerősítette, hogy ó, hát veled semmi gond nincsen, amiért bunkó vagy, hát lehet ilyen ember is a világon. Akkor is ez ilyen jellegű megerősítő viselkedést hozta fel a mesterséges intelligencia, amikor megcáfolták valamilyen úton, módon ezeket az állításokat, vagy árnyalták és továbbra is kihangsúlyozták, hogy bizony helytelen vagy társadalmilag nem elfogadott a viselkedés annak a személynek, akinek a kérdését feltették. Mindezek után, tehát hogy általánosságban ezt a képet alakította a mesterséges intelligencia ki, hogy igen, nagy részt ők azért ilyen 49%-ban megengedőbbek, mármint úgy összességben az AI szolgáltatások, mint az átlag emberek, a normál emberi konszenzus és emberi társadalmi kötelékek mentén gondolkodó emberi lények, ezek után odaengedtek 2400 embert, akiket megkértek arra, hogy használjanak megengedős hangvételű, megengedő stílusú, illetve mondjuk azt ki, ahogy a tanulmány is fogalmazott, talpnyaló stílusú mesterséges intelligenciát, és az úgynevezett ténylegesen, hát ilyen kemény szeretetet alkalmazó, tehát kedvesen, de azért elég határozottan kijavító AI szolgáltatásokat, és kérdezzenek tőlük személyes dolgokat, kérdezzenek tőlük egyszerű eldönteni dolgokat is, és hát az jött ki, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem kaptak elég jó felvilágosítást a talpnyaló mesterséges intelligencia szolgáltatásoktól ezek az emberek, még mindig inkább ezeket preferálták. Tehát az ember nem csak, hogy sokszor nem kap elégséges kiszolgálást mondjuk egy ilyen chatbottól, hanem igazából az a probléma, hogy még annak tudatában is, hogy tévednek ezek az AI-ok, még mindig ezt preferáljuk jobban.
2: És azt hagyján, hogy tudatában voltak annak, hogy tévednek, annak is tudatában voltak azok a felhasználók, akik ebbe a 2400-as csoportba tartoztak, hogy ők most konkrétan a talpnyalóbb, vagy a szigorúbb, mondjuk azt, hogy objektívebb, de nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, AI-jal beszélgetnek-e, tehát tudták, hogy ők itt most kifejezetten olyan válaszokat fognak inkább kapni, ami az ő verziójukat fogja megerősíteni, és adott esetben mondjuk meggyőzte arról az AI az úriembert, hogy az a probléma, hogy ő 2 évig eltitkolta a barátnője elől, hogy munkanélküli, az teljesen rendben van, és igazából ez azt jelenti, és azt mutatja, hogy a szerelmet jobban előtérbe helyezi, mint a financiális biztonságot, és hogy ettől milyen jó ember, holott ez azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben egy minimum megkérdőjelezhető döntés, és annak ellenére, hogy ez egy nem túlzott a jó tanács, és a Redditen a valós élő személyek nyilván nem ezt tanácsolták, sokkal jobban tetszettek az ilyenfajta válaszok az embereknek, ráadásul úgy, hogy ugye ezt azért nagyon-nagyon okosan ezek a nagynyelvi modellek olyan hát szakszavakba, meg olyan kerek, szép, felnőttes mondatokba csomagolják, amik hihetővé teszik még sajnos a hülyeséget is, úgyhogy mindenképpen azt mutatja ez a dolog, hogy sokkal, de sokkal tovább kell ebben menni, és valamilyen úton, módon kell ezt szabályozni, nem lehet ennyire buksi simogató a mesterséges intelligencia, ugye tínédzser tragédia is volt már, erről is beszámoltuk, hogy öngyilkos lett egy tínédzser azért, mert gyakorlatilag csak az AI-jal beszélget, közben pedig a másik oldalon rengeteg kutatás szól arról, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges intelligencia felé személyes problémákkal, mint mondjuk a barátai, szüleik, rokonaik, vagy uram, bocsá, ahova kéne fordulni szakemberek felé, és ez bizony-bizony a jövőben sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb probléma lesz. De azt gondolom, hogy most mindannyian egy kicsit már lent vagyunk, és egy kicsit följavítva a hangulatot, beszéljünk egy picit, sőt, azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal vidámabb témáról, ami ráadásul nem, hogy nem tartalmaz AI, de kifejezetten a digitális detoxot támogatja egy olyan márkával, amit személy szerint azt gondolom, hogy minden 30 pluszos embernek kötelező imádnia, már csak azért is, mert igazából nincs, közben pedig mégis van, és ez nem más, mint a Commodore.
1: Számomra abszolút egy ilyen hónap híre és hónap felderítő és vidám híre az, hogy a Commodore nevezetű cég piacra dobja a Callback 8020-at, és hogyha senkinek nem mond semmit, akkor nyilván nem meglepő, mert ez egy nagyon-nagyon új, nagyon retro, kihajtható okostelefon, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy ne legyen okosabb, mint kéne, és ehhez egyébként nyilván alapvetően is már ezt a kihajtható formavilágot vették igénybe, ahol van érintőképernyőnk, de annyira kicsi, hogy nem ezen fogunk igazából végtelen ideig az Instagram reeleken lógni, nyomógombos, klasszikus, numerikus billentyűzetünk és navigációs gombjaink vannak, mint akkor a 2000-es években, még amennyire ezek előfordultak, és mindezek mellé olyan archaikus dolgokat is találunk a készüléken, mint mondjuk a jack csatlakozó. Nyilván okos funkciókkal azért már ellátták, mert belátható, hogy teljesen okostelefonmentesen azért a legtöbb ember nem tud, vagy nem szeretne létezni, ezért az androidos alkalmazások jelentős része futtatható ezen a készüléken, de nem Android és abszolút nem Google-féle Android fut, hanem egész konkrétan a Jolla operációs rendszer, ami az európai okos operációs rendszer, és már jó pár éve fejlesztik ezt is. A hardware nyilván nem lesz brutálisan erős, egy nagyon szívderengető dolog, hogy nagyon jó hangzást kínál elvileg a készülék kábeles fülhallgatón keresztül, nem lesz olcsó, az is biztos, tehát már ezt is tudjuk, de ettől függetlenül egy abszolút jó irányvonal lehet azok számára, akik okos eszköz keresnek, de nem akarnak elveszni olyan dolgokban, mint a mesterséges intelligencia vagy a túlzott alkalmazás használat.
0: iFater. Rádiókafé. Római fürdőn, az FM 98-as frekvencián. Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
2: Mindig elmondjuk, minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy az LG-nek meg kéne tanulnia elnevezni a készülékeit, ami azért nem feltétlenül igaz, mert valamikor sikerül nekik, de pont a gaming monitorok, meg úgy általában a monitorok tekintetében nagyon-nagyon fukarul bánik az LG a megjegyezhető nevekkel. Így a most nálunk lévő 27GX790A is egy olyan modell név, ami nem biztos, hogy az embereknek sokat fog mondani, de hogyha azt mondjuk, hogy ez az Ultra Gear gaming szériába tartozó 27 szolos 480 Hz-es, a játékosoknak most már egy picit talán áll a pöcök, 16:9-es képarányú OLED képernyője, akkor ebből nagyon-nagyon-nagyon sok egészen biztosan nem lesz. Nemhogy az LG-nél, de úgy szerintem a világon sem sok. Azért vannak gyártók, a meghatározó monitor gyártók, tehát nagyjából hasonló paraméterekkel meg lehet már találni ilyen monitorokat, de az, hogy kifejezetten gamingre már van OLED monitor, számomra ez is egy ilyen relatív újdonság. Tudom, hogy 1-2 éve már van, és az is igaz, hogy ezért a készülékért is bokáig azért le kell nyúlni a pénztárcánkba, de már nem az alsó pince szintig, hanem már csak a bokánkig, azért ez is valami, és hogy az OLED most már 480 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, azt gondolom, hogy itt a legszőrös szívűbb, leg-FPS rajongóbb, legbrutálisabb gamer is azt mondja, hogy jó, ezzel már bőséggel el lehet karistolni bármilyen versenyen, bármilyen e-sport eseményen is. Mindemellett én a speciál nagyon szeretem az LG-ben, hogy persze RGB ledek világítanak itt-ott, amitől én kivagyok, de közben megértem, hogy a gaming világban ez kell. De ezek egyrészt mind kikapcsolhatók, másrészt pedig így első ránézésre nem egy otromba gaming monitor ez, hanem egy nagyon letisztult 27 szolos szép monitor, amiben belül azért brutális technológia rejtőzik.
1: Sőt, ha már ugye a külsőről beszéltünk, azért ezt mindenképpen el kell mondani, hogy amellett nyilván, hogy egy nagyon stabil álványzatot kapott, egy nagyon jól testre szabható, nagyon jól konfigurálható álványzat ez, és tényleg, ahogy Feki is mondta, egy rettenetesen vékony, nagyon-nagyon-nagyon visszafogó stílusú panel ez, és igen, tudom, hogy ez az RGB ledes dolog, ez egy elég megosztó történet. Ennek a készülőnek azért tényleg viszont az nagyon jól áll, hogy csak a hátoldalon, és ott is egy ilyen nagyon visszafogott formában képviselheti magát ez a tipikus gamer design elem, és egyébként a hangulathoz, akár filmet nézünk, akár játszunk, abszolút jól passzol az, hogy ad egy ilyen kis háttérfényt, ad egy ilyen kis mellékfényt ez a LED sor, amit aztán nagyon mindenféle testre szabási lehetőségen keresztül, amit a monitor tartalmaz, azt szépen beállíthatjuk, de ugye a fő látványosság az abszolút a monitor megjelenítője, ez a 480 Hz-es 27

0: nézelődnek, akkor sokan ugye a nagyobb képméretet várják el. Ez a 27 col még az, ami egy ilyen, mondjuk azt, hogy arany középút, mert olvashatóság, láthatóság minden egyéb szempontjából, egy PC vonalon ez nagyon jól passzol, nyilván nem a nappalink kellős közepében a 12 fős filmezős estekre tervezték, hanem kifejezetten a kompetitív játékra. Ugye ezt a kompetitív gaming tulajdonságot vagy célt erősíti az is, hogy 0,03 millisekundos válasz ideje van, tehát minden azonnal történik, attól függően, hogy megfelelő erőforrás, megfelelő gépet raktunk-e ehhez a készülékhez, mert hogy ez nyilván ebben a kategóriában már elvárás. Annak fényében is, hogy ugye, ahogy említettem, a legmodernebb technológiák támogatásával dobta piacra az LG készüléket, így két darab 2.1-es HDMI csatlakozó mellett egy 2.1-es DisplayPortot is találunk, ami ugye támogatja ezt a nagyon-nagyon magas frissítési rátát. Picit hiányérzett, hogy ez az USB csatlakozó ez nem támogat túl sok mindent, ami ezzel az eszközön rajta van. USB hubként használható egyébként, de videóátvitelre nem, ami azért ebben a kategóriában viszont szerintem egy kicsit szomorú.
1: Igen, talán ez a legnagyobb szívfájdalmam ezzel a monitorral kapcsolatban, mert annyira kis, úgy diszkrét, hogy még egyszer ez egy gaming monitor, de a gaming monitorok között ez egy diszkrét megjelenési kijelző, amit tényleg napi használatra, munkában, grafikusoknak is lehet használni, videóvágásra, stb. Tehát komoly vizuális munkára is lehetne használni ezt a készüléket, és sokkal egyszerűbb lenne, hogyha USB-C porttal mondjuk össze tudnánk dugni a notebookunkkal, dolgoznánk a monitorod, és amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor meguntuk a munkát, befejeztük mára, akkor pedig el lehet indítani a vastag, hardcore, épített, brutális gamer PC-t, és lehet tolni a DisplayPort 2.1-en keresztül, ami egy relatív új technológia, tehát azért most már vannak olyan GPU-k, vannak olyan VGA kártyák, amik ezt támogatják, de még mindig azt lehet mondani, hogy ez tényleg, ha megjelentésről van szó, egy olyan friss és kúrens technológia, ami egész biztos a jövőt állóbb, mint bármilyen HDMI szabvány, és ezt tudja már ez a monitor is, de valóban azt gondolom, hogy igazából egy ilyen árcédula mellett egy pár ezer forintos drágulással egy USB-C kapcsolat, hogy egyetlen normális USB-C kábellel, ami adatátvitelre is képes össze lehessen dugni egy notebookkal és lehessen ezen a monitoron dolgozni, az szerintem nem fájt volna, ráadásul úgy, hogy ugye van benne még térhatású hangzást is biztosító fejhallgató kimenet, tehát hogyha ilyen fejhallgatónk van, akkor a monitoron keresztül meg tudjuk hajtani. Igazából tényleg nem okozott volna olyan mérhetetlen drágulást, viszont egy olyan plusz kényelmi faktort, és egy olyan plusz közeget érhetett volna el az LG, ami azt gondolom, hogy talán a legnagyobb hibája a készüléknek.
0: Nyilván ezen felül azért abszolút a gaming oldalra fókuszálva a maximumot hozták ki a gyártó részéről a technológiákból, természetesen támogatja az Nvidia G-Sync-et, a VESA Adaptive Sync-ét, illetve az AMD FreeSync-et is, tehát a szokásos, illetve elvárható szinkronizálási technológiák abszolút megvannak benne, és egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami még számomra kifejezetten pozitív volt, ez a matt bevonat a képernyőn, mert hogy sokszor azért meg a jó minőségű megjelenítők napi szintű használatát, vagy rendszeres használatát, hogy tükröződő felületet kapnak. Tudom, hogy sokan már azért mindenféle ilyen egészen használható megoldást találtak arra, hogy ne legyen ez a tükröződő felület egyúttal tompa is, de azért itt az AMOLED kijelzővel párosítva ez a fajta borítás, amit az LG alkalmazott, egy kifejezetten jó egyensúlyt hozott, végre egy kifejezetten jó egyensúlyt hozott abban, hogy ne tompítsa el a megjelenítőt, de egyúttal ne legyen az, hogy betükröződik bármiféle fény, pont a legrosszabb pillanatban egyébként, hogyha játékokról van szó.
1: És ez a bevonat is olyan, hogy igazából adná magát, hogy használhassuk munkára a mindennapi életben is ezt a készüléket. Megint az USB-C-vel fárasztom a hallgatókat, de emellett például, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy az állvány is nagyon-nagyon-nagyon átgondolt, tehát azzal, hogy nincs ilyen tripodszerű láb, egy lapos talpon, amire rá tudunk pakolni, tehát gyakorlatilag tényleg egy szinte lebegő monitort kapunk, egy nem kicsi 27 szolos monitort, forgatni tudjuk 30 fokba jobbra-balra a talpon ezt a monitort, dönteni tudjuk, a magasságot tudjuk állítani, sőt még pivot módban állítva is tudjuk használni ezt a monitort. Tehát egészen tényleg minden adott lenne egy professzionális munkamonitornak is, ezt valamiért kihagyta az USB-C portot. Nem mondom, hogy nem lehet használni, mert ugyanúgy HDMI-n keresztül rá lehet dugni a notebookra, csak ugye egy kábel tápellátással sokkal egyszerűbb lenne egy USB-C. Szóval mindent összevetve egy nagyon-nagyon letisztult, gaming monitorokhoz képest mindenképp egy nagyon letisztult, brutális technológiákat felvonultató, igen, brutális áru készülékről van szó, mi minden esetre nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk az LG 27 szolos OLED 16.9-es 480 Hz-es gaming monitora.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a tavalyi év legjobb széthajtható vagy kinyitható okostelefonja, ami az iFater szerkesztőségében járt, az az Honor Magic V5, és ez azért nem egy nagy dolog, mert hogy nem túl sok járt ezen kívül nálunk. Viszont már akkor is azt mondtuk, hogy tudván és ismervén és megfogván és azért megnézegetvén ezek a szavak mostantól léteznek. A többit és a nagyokat is beleértve, akik már régóta űzik ezt a kinyitható telefonos ipart, akkor azt mondtuk, hogy végre a tavalyi Magic V5 nem egy technológiai demo, nem arra született, hogy megmutassa, hogy ilyet tudunk méreg drágán, de igazából nincs haszna, hanem ez volt az első olyan szétnyitható és összecsukható telefon, ami összecsukott állapotában akkora volt és úgy viselkedett, mint bármilyen átlagos okostelefon, ellenben kinyitva létezhetetlenül vékony, és megkapjuk azt a dupla kijelzőt, azt a méretű képernyőt, amin sokkal, de sokkal több mindent lehet, sokkal, de sokkal jobb minőségben csinálni. Tehát valóban egy használható, oké, méreg drága készülék volt a Magic V5, amire azt mondtuk, hogy igen, hogyha ebbe az irányba megy a világ szétnyitható telefonok tekintetében, akkor rendben van, mert már nem bogyolítják túl a gyártók ezt a nyitási mechanizmust, mégis nagyon strapabíró, már nincsenek meg azok a gyermekbetegségei a kinyitott képernyőnek, középen már alig észrevehető, ugye az a rés és az a kis hupli, ami egyszerűen azért van, mert nem lehet annyira kifeszíteni a képernyőt nyitott állapotában, hogy teljességgel sík legyen ott középen. Tehát egy csomó gyermekbetegséget, az összes gyártó gyermekbetegségét orvosolta az Honor is, a többiek is, tehát azt mondom, hogy ez csak az Honor csinálta jól. És most elérkeztünk 2026-ba, és itt a legújabb, legfrissebb, a Magic V6, ami igazából mondhatnánk azt, hogy egy újra dobozolt V5, de ez nem igaz, mert ahol kell, ott finomított az Honor a készüléken, és igazából mindenben egy picit jobb lett, nem drasztikusan, de egy picit jobb lett, úgyhogy most nem egy újra dobozolásról van szó. Nézzük is meg közelebbről, mit tud az Honor Magic V6.
2: A Magic V6 szerintem igazából egy ilyen finomra csiszolás, leginkább így lehetne összefoglalni, ugyanis nem jelentkezik egyik területen sem drasztikus újítás. A legvadabb, legdurvább újdonság ebben a készülékben az igazából pont az ellenállóságát érinti, de erre majd mindjárt visszatérünk. Alapjában vegyük végig gyorsan, hogy igazából egy 156,7x145,6x4mm-es készülékházról beszélgetünk, nyilván összecsukva. Összességében, összecsukott állapotában az előbb modellhez képest egy 0,3 és 0,1 mm-es faragást találunk itt-ott ezekben a dimenziókban. Ennek megfelelően szinte kop ugyanazt az érzetet adja a két készülék, de mégsem teljesen, mert hogy ugye sok kritika ért a Honort is, illetve a többi gyártót is, hogy persze tök jó dolog, hogy nagyon vékony a telefon nagy része, miközben a kamera poop az valójában vaskos és nagyon kitörömkedő. Annak ellenére, hogy kamerás téren nem igazán volt változás, ez egy nagyon fontos tényező, hogy a Magic V6 kamera szigete, kamera dudorja a hátlapon, sokkal kevésbé emelkedik ki a hátlapból. Ennek megfelelően egy ténylegesen vékony, érzetre is vékony okos telefont kapunk a kezünkben, amit nyilván, ha összecsukva használunk, akkor az erőlapon található 6,52-szoros kijelzőn keresztül tudjuk vezérelni. Ez csak minimálisan nagyobb az előbb modellhez képest, ami 6,43-szoros volt, de felbontásban is egy aprócska növekedés érhető tetten, és ami nagyon fontos, mind a színek kezelése, mind pedig a fényerő növekedett. Utóbbi papíron elvileg 5000 nitről 6000 nitre ugrott, mint abszolút csúcs maximális fényerő. Ez ugye a napos időszakban nagyon erős direkt megvilágított fényben, és csak pontszerűen mérve, tehát nagyon-nagyon labor körülmények voltak azok az értékek, amikben itt változásokat tetten érhetünk. A gyakorlatban viszont ennél sokkal drasztikusabb a különbség, számomra ez így egy átlag napi használatban is látható, egymás mellé téve a Magic V5 és Magic V6 esetén, ugye tűzőnapban, tényleg abszolút napfényben, melegben, minden körülmény szempontjából egy kihívásokkal teli környezetben remekül láttam a kijelzőt, és egyúttal azt is remekül láttam még ide tűzőnapon is, hogy a színek mélysége sokkal jobb, sokkal szebben kezeli a színeket, annak ellenére, hogy azonos, mondjuk azt, hogy visszafogottra volt a színtónus állítva a jelzőn, tehát semmiféle élénkítés nem volt egyik telefonon sem, és nem volt túlzó színvilága a Magic V6-nak, szimplán csak jobb előlapi kijelzőt kapott, ami nagyon-nagyon sokat számít.
1: Számomra két dolog az, ami kiemelkedő, és egy picit utalt a strapabíróságra a Peti, de a másik, az az akku, már eleve nem értettük, hogy a V5-be hova fér el a régi modellbe, régi tavaly, az előző modellbe, egy 5820 milliamperes szén-szilícium alapú táp, ami szintén nagy, és egyáltalán nem okoz gondot a kétnapos normál használat mellett, a kétnapos üzemidő a V5-tel sem. Ezt jócskán megfejelte az Honor, ugyanis 6660 milliamperes tápot kapott, és ez bizony-bizony jótékony hatással van továbbra is az üzemidőre, tehát majd meséljük arról, hogy kicsit erősebb processzor, kicsit jobb minden. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy normál átlagos használat mellett, hogyha nem toljuk ki a szemét nagyon komoly játékokkal, akkor a kétnapos üzemidő az igazából gond nélkül elérhető, illetve a strapabíróság szempontjából még vízállóbb, még strapabíróbb, ugyanis a V6 most már IP68, IP69-es minősítést kapott, ami azt jelenti, hogy másfél méter mélyre is lemehetünk vele akár 30 percen keresztül, ami azt jelenti, hogy víz alatti medencés, gyerekvideós mókázásra tökéletesen alkalmas ez a telefon. Azért ez egy kihajtható készüléknél egyáltalán nem triviális, hogy hogy oldja meg ezt a gyártó. Az Honor megoldotta, hozzáteszem, az előző modellen is volt IP58, IP59-es minősítés, de azt azért így nem ajánlott bevinni a medencébe. A V6-ot sem, tehát ez nem erre van tervezve, de igazából bírja, tehát le van tesztelve. Ez a két dolog, tehát az aksi és a strapabíróság, pontosabban ezen belül is a vízállóság, ugye ezzel jobb porállóság is jár. Ez mindenképpen két olyan érv, ami még tovább azt mondja és azt mutatja, hogy az Honor ezen is nagyon-nagyon sokat dolgozott, ráadásul már a V5 is brutálisan strapabíró volt, akarva akaratlan teszteltük ezt sajnos, vagy hát szerencsére a hallgatók részére, szerencsére tényleg-tényleg nagyon-nagyon jól összerakott és nagyon strapabíró volt már a V5 is.
2: Apróság még a külső terén, mielőtt áttérnénk a belső hardware-es képességekre és tulajdonságokra, ami sokak számára egyébként vízválasztó lehet, ez pedig az, hogy a kijelző, még mindig ugye a külső kijelzőről beszélgetünk, a kijelző éleit nem kerekítették le még csak annyira sem, mint egyébként a V5-nél, ott azért minden irányba az oldali éleknél is, meg a felső-alsó élnél is, de van egy ilyen kis finom lecsiszolás, amin lecsúszhat az ember ugye, és ez sokaknak egyébként tényleg egy komoly probléma lehet. Annak ellen jó magam ezen először elcsodálkoztam, hogy ez tényleg ennyire markáns kérdéskör. Sokkal szögletesebben miatt a készülékhez, mármint hogy nincsen ilyen perem, illetve maga a készülék test is egy ilyen letisztultabb stílust és dizájnt kapott. Ettől függetlenül, és ezzel együtt is inkább úgy mondanám, hogy nagyon jó fogása, és tényleg egy átlag okostelefon, átlag felső kategóriás okostelefon érzetét kelti. Nyilván ez hozzátesz az a műbőr hátlap is, amit még a dobozban rögtön meg is találunk, és ami rendelkezik kitámasztóval is. Összességében nézve, nyilván ebben a kategóriában azért elvárható, de tényleg egy jó minőségű, jó összeszerelési minőségű készüléket kapunk. És ha már a belsőről beszélgettünk azért valamennyire egészen picit, akkor azt nyilván el kell mondanom, hogy tényleg nagy változás nem fog minket érni. 7,95 colos a belső panel, a belső kijelző, ugyanazzal a felbontással, ugyanolyan frissítési rátával, ugyanolyan jó olvashatósággal, nyilván itt már a külső panel sokkal jobban olvasható. 50 megapixeles főkameránk, 50 megapixeles ultraszéles látószögű kameránk, és 64 megapixeles periszkópos objektívünk van. Optikai képstabilizálást találunk a fő és a telefotó kamerákon. Ezek mindegyike abszolút ugyanazt a teljesítményt hozza, mint tavaly. Felső kategóriában megállja a helyét, abszolút nem a csúcs, és nem erre tervezték a készüléket. Ami igazán újdonság, vagy igazán előre lépés, az nyilván a központi egység, amely egy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapra készült, és csak egy pici ugrás egyébként az előző modellhez képest. Ehhez egyébként Android 16 és a gyártó Magic OS nevezetű nagyon kidolgozott, nagyon precíz operációs rendszere tartozik, ami most már egyébként vezeték nélküli kapcsolatra képes akár Apple eszközökkel is, és nagyon meglepett, hogy tesztidőszakban feldobta a MacBookomat, hogy küldjek rá át képeket, videókat, miközben egyik telefonról másikra másoltam, mindenféle egyéb áldás nélkül, és mindezekhez egyébként 7 éves frissítést kínál a gyártó, úgyhogy abszolút a prémium kategóriába helyezik még szoftveres oldalról is.
1: A Magic V6 egy olyan finomítás és egy olyan pici, de fontos upgrade csomag, amivel azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy új telefonként és idén kiadja a frissített változatát a széthatatok készülékének az Honor. Nagyon jól sikerült, szerintem fontos javítások és frissítések érkeztek, pont az, ami adott esetben az átlag felhasználókat is érintheti. Mi nagyon örültünk, hogy megnézhettük, megfogdoshattuk és összehasonlíthattuk a tavalyi V5-tel, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni, ez most is így van, de az iPhotel.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők, kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők, napos száraz, egyre melegebb időre készülünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sport szolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
4: Az első az a valóság díjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
3: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nincs ember, aki csak egyféle zenét hallgat. Miért kellene egy alkotónak egyféle zenét csinálnia? Mondta I Am Young.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak eklektikus popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektromos hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A banda szövegei ezzel látszólag ellentétesek, mai élethelyzetekből indulnak, ám úgy gondolják, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene egyetlen kollektív testé gyúrja össze az egyéneket, mondta Milan Kundera.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A videoklip és a lyric video ősét alkotta meg 1965-ben Bob Dylan a Subterranean Homesick Blueshoz készült promóciós rövidfilmmel. A zenész a dalszöveg papírra írott, kiragadott szavait és kifejezéseit prezentálja a kamerának, miközben a háttérben Allen Ginsberg, az elhangzott sorok, meg úgy általában az élet értelmén mereng. Amikor 2013-ban az izraeli Kobe Israelite és a brit Anik klezmer rockként játszották el a folk rock alapművet, kihagyott zicser lett volna a klipben nem utalni Dylan műfajteremtő videójára. A 21. században a papírraírás már kissé old school mulatságnak tűnhet, ezért itt egy modernebb kütyüm megy a dalszöveges lapozgatós móka, miközben a háttérben hulladékok kihaigálása zajlik. Talán azt sugalván, nem minden maradandó, de ez a dal igen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1967-ben alakult amerikai rockbanda, a Rare Earth tagjai büszkék lehetnek rá, hogy az egyik legpatinásabb tengeren túli lemezkiadó, a Motown, önálló címkét nevezett el róluk. I Just Want to Celebrate című 71-es dalukat több reklámfilmben is használták, de felcsendült például a Sirhant művek befejező epizódjában is.

0: Playground. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek két jellegzetes műfaját, a surf rockot és a pszichedelikus rockot házasító magyar szárrott zenekar 19-ben alakult. 22-ben megjelent első albumuk a Dreamer. 23-ban váratlanul búcsúkoncertet tartottak és feloszlottak. Majd 3 hónappal később a már nem létező együttes kiadta második, Mirás című nagylemezét. 24-ben több ex-szárrott tag Cumulus Clan néven új bandát alapított. Ezt követően 25-ben ismét Sunrot néven tevékenykedtek, és 2 év késéssel megtartották a Mirage album lemezbemutató koncertjét. Kissé nehéz követni, hogy épp vannak, vagy nincsenek, de mégis vannak, minden esetre amikor vannak, akkor örülünk nekik.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bűsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
4: Pincér! Pincér!
5: Igen, mit parancsol?
4: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
6: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Von Jodi és vendégei. A mai DJ-d Phonetic.

Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án. A mai DJ-d Phonetic.

0: be love, but can they handle it? Realize that it's not a game. Nothing stays the same.
1: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Marco Dunaro.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: Kolbári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak önted.

0: Sziasztok, Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.
1: Kezdődik az este, valaki kilesta, hogy szabad az út. Mindenki keres

0: Nem újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.